0: Nektek kellett hirdetnünk az Isten igéjét, de mivel ti visszautasítjátok, és nem tartjátok magatokat méltónak az örök életre, most a pogányokhoz fordulunk. Ezt a parancsot adta nekünk az Úr. A pogányok világosságával rendeltelek téged, hogy üdvösségük légy egészen a föld végső határáig. A pogányok ennek hallatára örvendezve magasztalták az Úr tanítását, hittek is mindazok, akik az örök életre voltak rendelve. Az Úr igéje így az egész környéken elterjedt. A zsidók azonban felbújtották az előkelő vallásos asszonyokat, meg a város elöljáróit, és üldözést szítottak Pál és Barnabás ellen. Ezért kiutasították őket a városból. Ők pedig vádképpen lerázták ellenük lábuk porát, és Ikóniumba mentek. A tanítványok pedig elteltek örömmel és Szentlélekkel.
1: Mert

2026. május 2-a szombat, Evangélium Szent János könyvéből 14. fejezet 7-től 14. vers. Az utolsó vacsorán Jézus így szólt tanítványaihoz. Ha ismernétek engem, atyámat is ismernétek, de mostantól fogva ismeritek őt és látjátok. Fülöp megjegyezte, Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és ez elég nekünk. Jézus így válaszolt. Már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp. Aki engem lát, az látja az atyát is. Hogyan mondhatod hát, mutasd meg nekünk az atyát? Nem hiszed talán, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem. Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt, még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az atyához megyek. Bármit kértek majd nevemben az atyától, megteszem nektek, hogy az atya megdicsőjön a fiúban. Ha pedig tőlem kértek valamit a nevemben, azt is teljesítem. Elmélkedés. Mutasd meg nekünk az atyát, kéri Fülöp apostol Jézustól. Őszinte kérés és vágy ez, amely sokunk szívéből felszakad időnként, hiszen szüntelenül Isten közelségére, megérinthetőségére vágyakozunk. Jézus válasza kissé meglepő, aki engem lát, az látja az atyát. Nem azt mondja, hogy elmondom neked és a többieknek ki az atya, hanem azt, hogy az ő személyében jelen van az atya, mert minden szava cselekedete együttérzése az atya szívét tárja fel. Jézus azért jött közénk, hogy az atyát láthatóvá tegye. Ez az evangéliumi rész a keresztény hit egyik legmélyebb titkához vezet el minket. Isten nem elrejtőzik előlünk, hanem kinyilatkoztatja, megmutatja magát nekünk. Nem elérhetetlen, hanem kapcsolatba akar lépni velünk. Jézus a híd az atyához. Fülöp kérése és Jézus válasza segíthet nekünk is újra felismerni azt, hogyha látni akarjuk az atyát, Jézusra kell néznünk, mert ő a láthatatlan Isten képmása. Az ő tetteiben a mennyei atya cselekszik, az ő tanításában az atya szól hozzánk. Jézus tanítványaként mi is az atya képmása vagyunk, ha engedjük, hogy átalakítson minket. A szeretet, a megbocsátás, a béketeremtés apró tettei az atyát teszik láthatóvá a világban. A húsvéti időszakban, amikor a feltámadott jelenlétéről elmélkedünk, ez a nap arra hív, hogy merjük meglátni az atyát Jézusban, és éljünk úgy, hogy az emberek bennünk is meglássák őt. Uram Jézus Krisztus, te vagy az út, az igazság és az élet, te vagy az atyához vezető út. Taníts minket rád figyelni, téged szemlélni, hogy általad megismerjük a mennyei atyát. Add, hogy életünkben ne csak beszéljünk Istenről, hanem tükrözzük is az ő szeretetét és irgalmát az emberek felé. Segíts, hogy tetteink, szavaink, jelenlétünk másokat is elvezessenek hozzád és az atyához. Erősítsd hitünket, hogy amikor kérdezünk, keresünk, kételkedünk, újra és újra rád találjunk. Mutasd meg magadat, Urunk, és ez elég nekünk. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.

Kedves hallgatóink! Nagy örömet jelent számunkra, hogy ima szándék fogadásaink során egyre többen kapcsolódnak adásainkba. A nagy igényre való tekintettel ezentúl heti 3 alkalommal fogadjuk telefonhívásaikat és üzeneteiket. Így az eddig megszokott szerdai és szombati napokon kívül hétfőnként is élő adásban fogadjuk ima szándékaikat. Mindenre az említett napokon, tehát hétfőn, szerdán és szombaton a déli úrangyala imádság után kerül sor. Szándékaikat a 12 óra 15 perckor kezdődő rózsafüzérben ajánljuk fel. Imádkozzunk együtt egymásért.

0: Miriam Rádió, Érsekújvár, FM 94,6.
1: Minden napra egy gondolat. Napi meditációk Szent II. János Pál pápa imádságaiból és írásaiból című könyvből Meleg Mária olvas fel.
2: A személy fejlődése, a gondolkodás, a tudás és az intellektuális képesség a személy tudatának mélyebb szintjén található. Nagy fejlődési különbség van az első szavak és az első gyermeki elképzelések, a néha fontos problémákra utaló első naív kérdések és a későbbi tanulmányok között, amikor az elme kezdi megérteni a trigonometriát, az irodalmi elemzést, a filozófiai gondolkodást vagy a matematikai logikát. Mindez az emberi fejlődés része. Minden egyént ebből a szempontból kell vizsgálnunk. Még a kevésbé tehetséges emberek is, akikkel néha találkozunk, a személy fejlődésének e nagy emberi valóságához tartoznak. A személy végső soron tudat, és ha a tudatnak vagy lelkiismeretnek ezt a lényegi elemét nem értjük meg, lehetetlen emberi fejlődésről értekezni vagy vitatkozni. A tudat adja a meghatározó struktúráját annak, ami én vagyok, és az egyedi és megismételhetetlen én.
1: Minden napra egy gondolat. Napi meditációk Szent II. János Pál pápa imádságaiból és írásaiból című könyvből Meleg Mária olvasott fel.
3: Én azt sohasem hangoztattam, hogy erényez. Csak itt maradtam, közöttetek szépen, szegényen. Testvérparasztok, árva népem. Veletek vagyok viharverten, sorsvállalón, hitben töretlen. S ha az utam végére értem, hogy miért volt így, meg se kérdem. Mehettem volna arra én is, ahol szebb a föld, szebb az ég is. Vagy csupán azok látják szebbnek, kik a falutól messze mennek. Hol szebb, nem tudom. Nem is kérdem. Dalolni ott sem, itt sem érdem. Nótáinkba könnyek vegyülnek, míg falatnyi kenyér régyülnek. Mégis dalolunk itt vagy ottan, népünkkel együtt, parasztosan. Velük megosztva mindent, mindent. Velük szeretve földet, Istent.

0: Lépes Lóránt atya műsorigazgató gondolatait hallják.
1: Kedves hallgatói család, húsvét az év legnagyobb keresztény ünnepe. Jézus szenvedése és feltámadása megváltást hozott nekünk. Lehetővé tette számunkra, hogy reményt kapjunk a boldog örök életre. Legyen ez az időszak az öröm, a szeretet és a megbocsátás ünnepe mindnyájunk számára. 16. Benedek pápa mondta, a keresztények legnagyobb titka az, hogy az Isten fiának feltámadásával minden életet újra lehet kezdeni. A Mária Rádió támogatásával lehetőséget teremtenek arra, hogy minél több emberhez eljuthasson ez az örömhír. Kérem, segítsenek nekünk adományaikkal húsvét után is, hogy továbbra is szolgálhassuk a szűzanya hangjának terjesztését. Bízunk benne, hogy a Mária Rádió nagycsalád összefogásával még több embernek hozhatjuk el Isten igéjét és szeretetét. Köszönöm, hogy nagylelkűen támogatja az Isten Anya rádióját.
0: Lépes Lóránt atya gondolatait hallották.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Leó pápa. Segíteni kell a keresztények megmaradását a Közel-Keleten. A Szentatya telefonon beszélt az Európai Tanács elnökével. Egy pápa mobil az Egyesült Államokban. Szolidaritási út a háború sújtotta gyermekekért. Én te vagyok. Sajgó Balázs atya elmélkedése húsvét 5. vasárnapjára. Leó pápa. Segíteni kell a keresztények megmaradását a Közel-Keleten. Csütörtökön délelőtt fogadta a Vatikánban 14. Leó pápa a Kölni Főegyházmegye Világegyház és Párbeszéd Hivatalának küldöttségét, az intézmény fennállásának 50. évfordulója alkalmából. Folytassák nemes küldetésüket a hátrányos helyzetű egyházmegyék megsegítésére szerte a világon, különös tekintettel Közel-Keleti testvéreinkre, buzdított a Szentatya.
1: Your visit takes place during the Easter season, when the whole church rejoices in the Lord's resurrection and renews her hope in the new life that flows from the Paschal mystery.
0: Látogatásuk húsvéti időben zajlik, amikor az egyház örvend az Úr feltámadása miatt, és megújítja az új életbe vetett reményét, ami a húsvéti misztériumból fakad. Leó pápa ezekkel a szavakkal köszöntötte a kölni delegációt, majd az egyház egyetemességéről és a párbeszéd fontosságáról osztotta meg velük gondolatait. Krisztus feltámadásának fényében az egyház felismeri küldetését, mely minden néphez szól, nem erőszakkal, hanem azzal, hogy tanúságot tesz az igazságról a szeretetben. A párbeszéd erősíti a szeretet közösséget, megnyit a megértésre, és a béke ügyét szolgálja. Ezáltal Krisztus magához vonz minden dolgot, az egyház pedig az egység és a remény jelévé válik a világ számára.
1: These same elements are deeply rooted in the history of your archdiocese.
0: Éppen ezek a tényezők gyökereznek mélyen a Kölni Főegyházmegye történetében, mely profétai módon megnyílt az egyetemes egyház előtt, készen a találkozásra, a népek és kultúrák közötti párbeszédre. Josef Frings bíboros és helynöke vezetésével a kölni érsekség 1954-ben partner kapcsolatot létesített a tokiói főegyházmegyével. Németországban ez volt az első ilyen kezdeményezés. Úttörőként indítottak el olyan fontos segélyprogramokat, mint a Misereor és az Adveniat, lefektetve ezzel az 1976-ban létrejövő Világegyház és Párbeszéd Hivatal alapjait. Ma is szervezetük identitásának középpontját alkotja ez a valóban egyetemes egyházi látásmód, mely szolidáris Európa határain is túl, és a párbeszéd kultúráját folytatja.
1: Moved by this same spirit, the Archdiocese of Cologne became a founding member of the Meeting of Aid Agencies for the Eastern Churches, RUACO.
0: Ettől a szellemiségtől vezérelve lett a Kölni Főegyházmegye a keleti egyházakat segítő mű, a RUACO alapító tagja. Az évek során segítőkezet nyújtott az éhínség, áradások, háború és más válságok sújtott a régióknak. Az érsekség több mint 100 ország helyi egyházát támogatja, különös tekintettel a Közel-Keletre és a keleti egyházakra. Emellett ösztöndíjat biztosít a papképzéshez, valamint segíti az idős papok ellátását. Leó pápa személyesen is megtapasztalta a Kölni Főegyházmegye nagylelkűségét perui püspökként, amikor több más kezdeményezés mellett oxigénkészüléket adományoztak Csiklájónak, ami sok ember életét megmentette. Az emberek ma is hálásak érte.
1: In view of this rich legacy, I express sincere gratitude for the many initiatives in which you continue to be engaged.
0: Őszinte háláját fejezte ki a Szent Atya ezért a gazdag örökségért és a sok kezdeményezésért, amelyet ma is folytatnak. Nagy lelkű szolgálatukon keresztül láthatóvá és konkréttá válik az egyház egyetemes dimenziója, a szolidaritás, az egység és a béke evangéliumának tanúsága által egy olyan világban, melyet gyakran megosztottság és szenvedés jellemez. Soha nem volt még ekkora szükség erre a tanúságtételre, mint most, jelentette ki a pápa. Sok keresztény testvérünk kényszerül elhagyni hazáját, a háború, az erőszak és a szegénység miatt, és sokuk megélhetése közvetlenül függ a kölni főegyházmegye világegyház és párbeszéd hivatalának segítségétől. Folytassák ezt a szeretett szolgálati küldetést, hogy testvéreink érezzék az egyetemes egyház közelségét. Különösen is támogassák a keresztények közel-keleti jelenlétét, hogy a keleti egyházak tiszteletre méltó hagyománya megmaradjon és szélesebb körben ismerté váljon, kérte még Leó pápa.
2: Leó pápa telefonon beszélt az európai tanács elnökével. 14. Leó pápa telefonbeszélgetést folytatott az európai tanács elnökével, melynek középpontjában a közel-keleti helyzet állt, különös tekintettel Cisjordániára és a dél-libanoni keresztények helyzetére, valamint a közelmúltban tett afrikai apostoli útjára is kitért. Szerdán délután 14. Leó pápa telefonon beszélt António Costával, az európai tanács elnökével, jelentette a Szentszék sajtóirodája. Az újságíróknak kiadott közleményben közölték, hogy a szívélyes beszélgetés során a pápa és az európai tanács elnöke megvitatták a közel-keleti helyzetet, különös tekintettel a palesztin államban lévő Cisjordániára és a dél-libanoni keresztények helyzetére. A Szentszék sajtóirodája hozzátette azt is, hogy a Szentatya megosztotta gondolatait az április 13-a és 23-a közötti afrikai apostoli útjáról is, amelynek során Algériába, Kamerunba, Angolába és Egyenlítői Guineába látogatott. A közlemény megjegyezte, hogy Leó pápa hangsúlyozta a vallásközi párbeszéd, a béke előmozdításának és a kontinens leghátrányosabb helyzetű közösségei támogatásának fontosságát. Egy pápa mobil az Egyesült Államokban, szolidaritási út a háború sújtotta gyermekekért. A Szeretett Szolgálat Dikasztériuma támogatja a Cross Catholic Outreach jótékonysági szervezet kezdeményezését, amelynek célja a fegyveres konfliktusok által sújtott gyermekek megsegítése. A pápa járműve az Egyesült Államokban tesz körutat, hogy felhívja a figyelmet a háború áldozatai által tapasztalt valóságra, miközben imára és elmélkedésre is lehetőséget kínál. A szeretet a keresztény élet gerince, nem maradhat elméleti, hanem cselekvésben kell megnyilvánulnia, amely szolgálattá válik. Luis Marín de San Martín érsek a pápai fő alamizsnás szavai rávilágítanak a Szeretett Szolgálat Dikasztériuma új kezdeményezésének jelentőségére, amely a pápa nevében végzi küldetését. Április 28-án a dikasztérium prefektusa személyesen adta át egy pápa mobil kulcsait Michele Sagarinónak, az Egyesült Államokban működő Cross Catholic Outreach jótékonysági szervezet elnökének. Szerda reggel az általános kihallgatás végén Sagarino üdvözölhette 14. Leó pápát, akinek bemutatta a szervezet munkáját, amely a múltban a Csiklájó egyházmegyét is segítette, ahol Leó pápa korábban szolgálatát végezte Peruban. Ez a pillanat jelentette, az amerikai katolikus hősök a remény körútja hivatalos kezdetét, amely egy közel 3700 mérföldes, New Yorktól Kaliforniáig tartó, az Egyesült Államokon átívelő utazás. Célja a háború következményei által sújtott gyermekek és kiszolgáltatott emberek támogatása, valamint ima alkalmak lehetőségének megteremtése. A jótékonysági szervezet emellett egy nagyszabású adománygyűjtő árverést is szervez, népszerűsít és bonyolít le az Egyesült Államokban, amelynek bevételét a dikasztérium jótékonysági tevékenységére fordítják. Luis Marín de San Martín érsek szerint a pápamobil átadása társadalmi értéket képvisel, a leginkább rászorulókkal való szolidaritás tekintetében, valamint a Szentatyával való kapcsolatok megerősítését és az evangelizáció előmozdítását is szolgálja. Hálás vagyok a Cross Catholic Outreach-nek, amely régóta együttműködik a Szeretett Szolgálat dikasztériumával, és nagylelkűen támogatja azt, nyilatkozta a pápai főalamizsnás. A közel 25 évvel ezelőtt alapított szervezet tevékenysége a világ különböző részeire terjed ki. Egyedül 2024-ben 32 országban, köztük Malawiban, Zambiában és Haiti működött, ahol 279 projektet támogatott és beruházott egészségügyi, mezőgazdasági, élelmezési, tiszta vízhez való hozzáférési, oktatási és mindenek előtt lelki segítségnyújtási programokba. Ennek a különleges körútnak a szervezői hangsúlyozzák, hogy a pápa mobil így reménymobillá válik az Egyesült Államok útjain, a remény járművévé, miközben eljut a szenvedőkhöz. A 2026 júniusára és júliusára tervezett kezdeményezés egybeesik az Egyesült Államok függetlenségi nyilatkozata 1776-ban történt aláírásának 250. évfordulójával. 13 várost érint, köztük New Yorkot és Washingtont, és olyan helyeken is megáll, mint Notre Dame és St. Louis, egészen délnyugatig és Kaliforniáig eljutva. A kezdeményezést eredetileg Ferenc pápa kívánta, és engedélyezte azzal a céllal, hogy a bevételt a szegényekhez, és különösen világszerte háborúk áldozatául esett gyermekekhez juttassák el. A keresztény életszentség, írta a 14. Leó pápa, a Dilexite kezdetű, a szegények iránti szeretetről szóló apostoli buzdításában, gyakran az emberiség legelfeledettebb és legsebzettebb helyein virágzik. A legszegényebbek különleges helyet foglalnak el Isten szívében, ők az evangélium szeretetjei, Isten országának örökösei. Bennük szenved és támad fel Krisztus. Bennük fedezi fel újra az egyháza hivatását, hogy a leghitelesebb önmagát mutassa meg. Ez az a küldetés, amelyet a Szeretett Szolgálatért felelős dikasztérium nagy odaadással folytat.
0: Én te vagyok. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya emlékedését Húsvét 5. vasárnapjára.
3: Krisztus nélkül az élet békétlen, nyugtalan, céltalan. Amíg saját utamat járom és saját elképzeléseimet követem, ahogy a tanítványok és az Emmauszi tanítványok esetében is történik a húsvéti események folyamán, addig még nem látok tisztán. Nézek, de nem látok. Addig úgy is fogalmazom meg állapotomat, mint a két tanítvány húsvét 5. vasárnapjának evangéliumában. Tamás, aki kéri az Urat, hogy mutassa az utat, és Fülöp, hogy mutassa meg az atyát. Jézus mindkét kérésre egyetlen választ ad. Ő az út, s aki ő rajta jár, látja az atyát. Jézus nem úgy útmutató, mint Mózes és a próféták, s mint sok más nagy vallás alapító, hanem saját magát nevezi útnak. Aki bátorkodik nyomaiba lépni, ahogy a jó pásztor vasárnapján is megfogalmazásra került, az az atyával való egységet építi. Pontosabban fogalmazva, nem az ember építi az Istennel való egységet, hanem az atya építi be a nyitott embert saját magába. Így van ez a szent áldozásnál is. Nem én fogadom be az Urat, ez csak a látszat. Az Úr épít be engem saját magába. Jézus az atyával való teljes egysége miatt nevezheti magát útnak, s ezért igazságnak is. Nem csak azért, mert igazságokat mond ki és azokat tanítja, hanem mert ő teljesen benne

0: mert nem kell semmit tenni, csak átengedni a minden hatót, aki amúgy is áthat mindent, csak meg kell neki engedni. Richard Rohr ferences szerzetes szavaival csak félre kellene állni a felém érkező Isten útjából. Aki Jézus útján halad, annak van igaza még akkor is, ha ez látszólag szembeszegülés a világ hangjával, mert ebben rejtőzik az igazi élet. Igazi élet, mert isteni élet. Az az ember, aki nem engedi át életében Istent, útjába áll Istennek, és saját üdvösségét, vagyis teljesére jutását kockáztatja. Állandóan tevékeny és zajong, keresztet farag, és felfeszít rá mindenkit, s így saját magát is, mert nem engedi át az Isten élet áramlását, ami az egyetlen lényeg. Minden más önáltatás, önaltatás, önámítás, félrevezetés, önbecsapás. Ha nem Krisztust keresem mindenben és mindenkiben, ha nem Krisztus a középpont, akkor csak beszélek róla szavaimmal, de távol vagyok tőle életemmel. Beszélek róla, de nem ő vele. Beszélek az útról, de nem járok rajta. Beszélek az igazságokról, és tanítom azokat, de nem igazodom az igazsághoz, s így elillan mellettem az élet. Jézus magára mutat. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Ne nyugtalankodjék szívetek, bennem is higgyetek. Antal testvér kopog a mennyország kapujában. Belülről hall egy hangot, aki azt kérdezi tőle, ki az? Antal testvér vagyok, hangzik a válasz. Az ajtó azonban nem nyílik. Eltelik jó sok idő, és a testvér újra próbálkozik. Belülről újra hallja a hangot, aki ismét kilétére kérdez rá. Erre csak annyit válaszol, testvér vagyok. Az ajtó erre a válaszra sem nyílik. Eltelik ismét jó sok idő, és a testvér újra megpróbál bejutni. Az újra elhangzó ki vagy kérdésre most már csak annyit válaszol. Én, te vagyok. A testvér ráébredt. Krisztusba kell beépülnie. Teljesen. A cél az atyával való egység Krisztusban. Amíg el nem jutok oda, hogy Krisztus lássam a másikban, addig még nem látom az atyát sem.
1: Én te vagyok. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották húsvét 5. vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak minket. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
2: Szent Ágoston vallomásaiból Szabó Tamás olvas fel.
3: 8. könyv, 2. fejezet. Viktorianus rétor megtérése. Elmentem Simplicianushoz, Ambrus püspök lelki atyához, kit amaz úgy szeretett, mintha igazán atya lett volna. Elmondtam neki, miféle téves utakon bolyogtam, és mikor szót ejtettem arról, hogy olvastam a Platónféle irány egynémely könyvét, a néhai római rétor Viktorianus latin fordításában, ki, amint hallottam, keresztény módon halt meg, szerencsésnek mondott, hogy nem más bölcselők megtévesztő és a világ alkotó elemeiről szóló ostobaságokkal tele írásai jutottak kezembe, hanem ezek, mert ezek mindenképpen Isten és az ő igéje felé irányítanak. A tudós görgnek ismeretlen, a gyermekben pedig nyilván meglévő krisztusi alázatos lelkületre akart buzdítani, mikor ugyanezen Viktorianusról megemlékezett, akit Rómában tartózkodása alatt igen közelről ismert. Nem hallgattam el, amit mondott róla, mert esete nagy dicsérete kegyelmednek, és egyben a te magasztalásod, Uram. Elmondta, hogy Viktorianus rendkívül művelt és minden tudományban járatos aggastyán volt, ki a bölcseleti irodalomból igen sok művet elolvasott és bírálattal kísért. Mivel a leghatalmasabb szenátorok közül akárhány az ő tanítványa volt, kiváló tanító működése emlékezett,

0: Kéül e világ fiai szerint igen nagy kitüntetést, szobrot érdemelt ki, és kapott a római fórumon. Egész öreg koráig a pogány isteneket tisztelte, s részese volt annak az ocsmány vallási iránynak, amelyel majdnem az egész római előkelő világ töltekezett, s a népet is mindenféle isten szörnyetegek, sőt, az ugató Anibus tiszteletére csábította. Ezek a bálványok valamikor fegyverrel támadtak Neptunus, Vénusz és Minerva ellen. Róma legyőzte őket, és most mégis azokhoz imádkozott. Az Ag Victorianus sok éven át az egész világot telekiabált a védelmükben, de aztán nem szégyen lett kezdő tanítvány lenni Krisztus urunknál. Nem restelt forrásodban újjászületni, s vadságát a kereszt gyalázatához lefékezve az alázatos Krisztus igájába belesimulni. Uram! Uram, ki az eget lehajlítottad, s leszálltál, a hegyeket megérintetted, s füstölögtek, mi úton, módon jutottál bele ebbe a lélekbe? Szimplicianus mondja, hogy sokat forgatta a Szentírást, és nagy igyekezettel tanulmányozta az egész keresztény irodalmat. Egyszer aztán, nem ugyan nyilván, hanem négy szemközt bizalmasan azt mondta Szimpliciánusnak: vedd eszedbe, hogy én már keresztény vagyok. Ő meg sem nem hiszem, felelte, sem nem számítalak a keresztényekhez, míg nem látlak templomba járni. Mosolygott Victorianus. Hát, úgymond, falak teszik a keresztényt keresztényé. Gyakran emlegette keresztény mi voltát. Szimplicianus mindannyiszor ugyanazt felelte neki, ő meg mindig a falak miatt gúnyolódott. Tartott attól, hogy megtalálja sérteni a bálványimádó barátait, s nyakába szakadt pogányhatalmuk egész haragja olyan magasból, akár csak a libanoni cédrus erdőkből jönne, melyeket még össze nem tört az úr. Mikor azonban olvasmányai és vágyakozásai megerősítették, mikor kezdett félni, hogy Krisztus megtagadja a szent angyalok előtt, ha nem meri megvallani őt az emberek előtt, mikor tisztán látta maga előtt a nagy bűnt, hogy mélységes tanításod egyszerűségét restelte, de nem restelte a nagyra vágyó sátán bűnös tiszteletét, amelynek csupa nagyralátásból behódolt, mert az volt a divat, akkor végre szégyenkezve ismerte meg a maga hiába valóságát, szégyenkezett igazságod előtt, és egyszer csak egészen váratlanul azt mondta Szimpliciánusnak: gyerünk a templomba, keresztény akarok lenni. Az meg örömében helyét is alig találva elment vele. Nem sokkal utóbb, az alapvető igazságokban való oktatás után jelentkezett, hogy keresztelkedni akar. Az egyház örült, Róma csodálkozott. A büszke pogányok haraggal vettek róla tudomást, fogukat csikorgatták és sápadoztak, szolgádnak pedig ura istene lett reménysége, s nem törődött a hiú és hazug őrültségekkel. Végre elérkezett a hit megvallásának ideje. Rómában ezt előre megfogalmazott nyilatkozatban szokott történni, amelyet a megkeresztelendők valamely emelvényről a hívek gyülekezete előtt mondottak el, emlékezet után. A presbiterek, a papok azt tanácsolták Victoriansnak, hogy szűkebb körben tegye le a hitvallást. Ezt a módot ugyanis felszokták ajánlani azoknak, akiknél félni lehetett, hogy szégyellős természetük megzavarja őket. Ő azonban határozottan az egész jámbor gyülekezet előtt akarta nyilvánossá tenni a megtérését. Hisz a retorikát is nyilvánosan tanította, pedig annak ugyan semmi köze az üdvösséghez. S ha nem félt a makacs pogány hallgatóságtól, mikor előadásait tartotta, mi félni valója lehetett most, mikor a te ígédet kellett szelíd híveid előtt hirdetnie? Fellépett az emelvényre letenni a hitvallást. Akik csak ismerték, pedig mindenki ismerte, örömzúgás között hangoztatták a nevét, s mint a közlelkesedés elfoltott kiáltása hangzott mindannyiuk ajkáról, Victorianus, Victorianus. Rögtönös volt örömük kitörése, mikor megpillantották, de gyorsan el is csendesedtek, hogy meghalhassák. Fölséges bizakodással vallotta meg Victorianus az igazi hitet, hogy szinte valamennyien szerették volna keblükre ölelni, s szívükbe zárni. Majdnem szétszették örömükben és szeretetükben az öröm és szeretet kezeivel.
1: Szent Ágoston vallomásaiból Szabó Tamás olvasott fel.

Dicsérjük és áldjuk ezt a dicsőséges napot, melyen Krisztus Urunk a pokol erejét megtörte, a szent ősatyákat az alvilágból kiszabadította, és kimondhatatlan dicsőségben föltámadott. Azért örvendezzünk és vigadjunk, tiszteljük és neki hálát adjunk, mert örömnek napja ez. Alleluja! Méltó a bárány, akit megöltek, hogy erőt és istenséget, bölcsességet és erősséget, tiszteletet, dicsőséget és áldást vegyen. Alleluja! Hálát adunk neked, mindenható Isten, aki vagy, aki voltál és aki leszel, hogy hatalmadat és dicsőségedet engedted Krisztusnak. Alleluja! Mert most legyőzetett az ellenségnek hatalma, és megrontatott a halálnak fullánkja. Alleluja!

0: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
1: Kiválasztották a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó 5 védőszentjét. Kiosztották a díjakat a Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Vármegyei Levéltár családtörténeti versenyén Pécsen. Krausz Ferenc az Amerikai Tudományos Akadémia tagja lett. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztő Konyorszkiné Bodnár Emese. Szent II. János Pál pápa, Kim Tagon Szent András áldozópap, Cabrini Szent Franciska, Bakita Szent Josefina és Szent Carlo Acutis lesznek a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó védőszentjei, jelentette ki a világtalálkozó helyi szervezőbizottsága, tájékoztat a Fidesz, a Vatikán hivatalos missziós hírügynöksége április 26-án. A 2027-es szöuli világtalálkozó védőszentjeinek kihívása hirdetésével egy időben elindult egy interaktív alkalmazás is, Fedezd fel védőszentjeidet címmel. A személyiségtesztek és az interaktív kvízek mintájára, amelyek manapság nagyon népszerűek a fiatalok körében, szerepel a helyi szervező bizottság által kiadott közleményben. A kezdeményezést Koreában azért hívták életre, hogy bevonják a fiatalokat az ifjúsági világtalálkozó előkészületeibe, írja a Magyar Kurír. A Mondj egy sztorit a Dédiről családtörténeti verseny 4. évadának díjátadóján Pécsen a Magyar Nemzeti Levéltár, a Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Vármegyei Levéltárában április 29-én rendezték meg. A díjakat dr. Gőzsi Zoltán, a Baranya Vármegyei Levéltár igazgatója, főlevéltárosa adta át. Első helyezést ért el Halmi Noel Gábor, a pécsi Janus Pannonius Gimnázium 8. osztályos tanulója. Második lett Konyorci Kaliz, a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma 7. osztályos tanulója. Harmadik helyen végzett Szarka Melinda, a Ciszterci Szent Margit Általános Iskola 8. osztályos tanulója. Külön díjat kapott Hoffmann Bálint, a Sombereki Kalász Márton Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8. osztályos diákja. Az ünnepségen a felkészítő pedagógusok munkáját is elismeréssel jutalmazták. A legjobb pályaműveket pedig a levéltár honlapján is közzéteszik. A Nobel-díjas Krausz Ferenc, az Amerikai Egyesült Államok legtekintélyesebb tudományos testülete, az Amerikai Tudományos Akadémia tagja lett, közölte az Élvonal Alapítvány az MTI-vel. Április 29-én az Amerikai Tudományos Akadémia bejelentette, hogy kutatási eredményeik elismeréseként 120 új tagot és 25 nemzetközi tagot választottak soraikba. A döntés tovább erősíti a professzor jelenlétét a globális tudományos térben. Krausz Ferenc, az Élvonal Alapítvány kezdeményezője és kuratóriumi elnöke, a Max Planck Kvantumoptikai Intézet igazgatója, a Müncheni Ludwig Maximilian Egyetem és a Hongkongi Egyetem professzora. A nemzetközi tagok, az akadémia azon kiválóságai, akiknek nincs amerikai állampolgárságuk, így a tagság nem csak Krausz Ferenc eddigi munkásságának szól, de a magyar tudomány nemzetközi elismertségét is emeli. A hírszerkesztő Konyorcikné Bodnár Emese nevében megköszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: felvidéki magyar nyelvű Mária Rádió.
1: 3 óra. Az irgalmasság rózsafüzére következik.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösekért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen.
1: Az irgalmasság Rózsefüzért imádkoztuk.

0: Miriam Rádió. Értéket közvetít.
1: A dicsőséges Rózsefüzért imádkozzuk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a pokrokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
4: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
4: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges Rózsafüzér első titka, aki a halálból feltámadt.
5: Ne félj! Én vagyok az első, és az utolsó, és az élő. Meghaltam, s lám mégis élek, örökké. Nálam van a halálnak, és az alvilágnak a kulcsa.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,
3: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Ó Jézusom,
3: bocsáss meg bűneinket,
4: ments meg minket a pokol tüzétől,
3: vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér második titka, aki a mennybe felment.
5: Jézus mondta, Atyám házában sok lakóhely van, elmegyek, hogy helyet készítsek nektek.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Ó Jézusom,
4: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
6: A dicsőséges rózsafüzér harmadik titka, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
5: Jézus szent egyházát és szeretete híveit visszahagyta a földön, de megígérte, hogy nem hagyja őket árván. Leküldte a Szent Lelket, aki megvigasztalta és megvilágosította őket, a szívüket pedig felgyullasztotta a mennyei szeretetre. Kérjük Istent, hogy nekünk is adja meg ezt a kegyelmet.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,
3: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vatta az asszonyok között, és áldod a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldod a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldod a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldod a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldod a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldod a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
8: Ó Jézusom!
3: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
9: A dicsőséges rózsafüzér negyedik titka: aki téged, szent szűz, a mennybe fölvett.
10: Feloszlani kívánok, hogy Krisztussal lehessek. Tudjak én is így imádkozni. Mária örömmel készült a halálra. Derűs nyugalommal készüljek rá én is. Halálos ágyához az apostolok egybegyűltek. Szeretném, ha majd pap jönne hozzám is. János ez alkalommal megáldoztatta Máriát. Mi is jókor és jól fogadjuk a haldoklók szentségét.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
11: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit téged szent szűz a mennybe fölvett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,
4: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit téged szent szűz a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit téged szent szűz a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
11: Ó Jézusom,
4: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
9: A dicsőséges rózsafüzér ötödik titka, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
10: Pátriárkák és proféták királynéja, hódolunk előtted. Új szövetség királynéja, hódolunk előtted. Minden szentek királynéja, hódolunk előtted. Eszközölt ki nekünk is az üdvösséget.
12: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
12: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
12: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
12: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennybe megkoronázott.
4: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
12: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennybe megkoronázott.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
12: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennybe megkoronázott.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
12: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennybe megkoronázott.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
12: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennybe megkoronázott.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
12: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennybe megkoronázott.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
12: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennybe megkoronázott.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
12: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
12: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
12: Ó Jézusom!
4: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
12: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
4: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
12: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, ami Urunk által.
4: Amen.
12: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
7: Amen.
1: A dicsőséges rózsafüzért imádkoztuk.

0: 2026-ban a Mária Rádió Mériam a békesség útjára hív bennünket. Hallgassuk most a mai elmélkedést.
1: A csend, amely békét szül. Szívében fontolgatta mindezt. Mária nem reagál azonnal, nem siet magyarázni, nem akar mindent rögtön megérteni. A csend nála nem üresség, hanem tér Isten számára. A béke gyakran ott születik, ahol megengedjük magunknak a csendet. Nem menekülünk előle, hanem benne maradunk. Hogyan viszonyulok a csendhez az életemben? Taníts a csend békéjére, Mária!
0: A Mária Rádió Mériam által meghirdetett békességéve mai gondolatát hallották.

Reményik Sándor, eredj, ha tudsz. Eredj, ha tudsz. Eredj, ha gondolod, hogy valahol, bárhol a nagyvilágon könnyebb lesz majd a sorsot hordanod, eredj. Szállj, mint a fecske délnek, vagy éjszaknak, mint a viharmadár. Magasából a mérhetetlen égnek kémleld a pontot, hol fészekrakó vágyaid kibontod. Eredj, ha tudsz. Eredj, ha hittelen hiszed, a hontalanság odakünne nem keserűbb, mint ideben. Eredj, ha azt hiszed, hogy odakünne a világban, nem ácsol a lelkedből, ez érző élő fából az emlékezés új kereszteket. A lelked csillapuló viharának észrevétlen ezer új hangja támad, süvít, sikolt.

mert temet bár halló fülengbe cseng és lázít. Visszavenni a miénk. Akarok lenni a gyújtózsinór, a kanóc része, lángra lobbant vér, mely titkon kúszik 10-100 évekig hamuban ében, míg a keservek lőporához ér, és akkor... Még nem tudom, jut-e nekem egy nyugalmas sarok. De addig varjú a száraz jegenyén. Én itthon maradok.

0: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
1: Pray and Run futózarándoklatot rendeztek Máriapócson. Köszöntötték a nyíregyházi egyházmegye nyugdíjas papjait. Ismét megnyílik a pesti alsórakpart a gyalogosok és a kerékpárosok előtt május 1-én. A hírszerkesztő Kovács néppap Ágnes. A mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Egy érintésre mottóval zarándoklatot tartottak a Máriapócsi Nemzeti Kegyhelyen április 25-én összekötve a mozgás örömét a közös imádsággal, írja a Magyar Kurír. Kicsik is nagyok egyaránt elindultak a családi örömfutás 1 kilométerén, de parókiák és iskolák csoportja is részt vettek a programokon. Többek között a speakerek, ifjabb Obbágy László atya és Szikora Gábor is feleltek a nap hangulatáért. Az összehangolt munkának a polgárőrség, a rendőrség, a mentőszolgálat, a görögkatolikus motorosok és a helyi atyák jelenlétének köszönhetően a metropólia minden szegletéből érkező futók biztonságban tölthették a napot. A célunk maga Jézus Krisztus, az úton pedig a szűzanya segít minket, tanított Szocska Ábel nyíregyházi megyés püspök a napot elindító reggeli paraklízban. A részvétel ingyenes volt, a távok pedig lehetőséget adtak mindenkinek a bekapcsolódásra. Szocska Ábel megyés püspök és munkatársai látták vendégül a nyíregyházi egyházmegye nyugalmazott áldozó papjait a nyíregyházi Szent Miklós házban április 23-án, írja az egyházmegye. A találkozó testvéri együttlét is hálaadás volt az idős lelkipásztorok több évtizedes áldozatos szolgálatáért. Az ünnepségre az Ungvári Unió létrejöttének 380. évfordulójának előestéjén gyűltek össze. Horváth Tamás bírósági helynök beszédében kiemelte a jelenlévők példamutatását. Óriási dolog, hogy az elmúlt időszak több mint egytizedét az itt lévő atyák szolgálata fedi le, mondta. Szocska Ábel megyés püspök beszámolt az egyházmegye aktuális híreiről. A püspök beszélt a kápolna ikonjairól is, melyeket kárpát-aljai művészek készítettek, akiket a háború kitörése sodort Magyarországra, illetve akik ott maradtak a pincik mélyén áram nélkül dolgoztak a közösségért. Május 1-ével ismét megnyílik a pesti alsó rakpart a gyalogosok, kerékpárosok és a kikapcsolódni vágyók előtt, az első időszakban a hétvégéken és ünnepnapokon vehetik birtokba a látogatók a területet, közölte a főpolgármesteri hivatal az MTI-vel kedden. Május 26-án és augusztus közepe között új rugalmas forgalmi rend lép életbe. Hétköznapokon délután 17 óra után a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják a rakpartot, míg napközben megmarad az autós közlekedés lehetősége. A forgalom elől lezárt terület ezúttal is a pesti alsó rakpart Margit híd és Erzsébet híd, illetve az Irányi utca közötti szakasz lesz. A hétvégéket és ünnepnapokat érintő forgalmi változás október 25-ig marad érvényben. A nyitó hétvégén május 1-e és 3-a között közösségi, kulturális, zenés és gyermekprogramokkal várják az érdeklődőket. A rendezvények ingyenesen látogathatóak. A hírszerkesztő Kovácsné pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: felvidéki magyar nyelvű Mária Rádió.
1: 4 óra.
2: Hit és tudás című műsorunk következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök a Hit és tudást hallják, Mária Rádió stúdiójából szeretettel köszönti önöket Brodsky Beáta műsorvezető. Egyúttal köszöntöm a vendégeinket a stúdióban. Nárai Szabó Gábor akadémikus, műsorunk állandó szerkesztője, Bodor György atya, az Ugligeti Szent Család plébánia plébánosa, ő pedig papi szerkesztőnk, és témánkhoz kapcsolódó vendég pedig Tóri Kálmán, dr. Tóri Kálmán, gyermekgyógyász, a Semmelweis Tudományi Egyetem gyermekgyógyászati klinika, egyes számú gyermekgyógyászati klinikájának adjunktusa, és egy nagy tudományos felfedezés. Apropóján beszélgetünk most. A tudományos felfedezés a genetikában egy újabb magyar, vagyis hát egy nagy magyar eredmény született, amiről néhány hónappal ezelőtt beszámoltak a lapok. És egy magyar kutatócsoport franciákkal közösen a mindenféle genetikához kapcsolódóan felfedezést tett egy vesebetegség kapcsán. De nem fussunk előre annyira, hanem először is beszéljünk arról, hogy Gregor Mendel apát, Ágoston rendész szerzetes nevéhez fűződik a genetika tudományának megalkotása, megindítása. Mit tudunk róla?
4: Gregor Mendel volt az, aki felfigyelt arra a borsók, elsősorban a borsók tulajdonságait követve, hogy vannak olyan tulajdonságok, amik dominánsan, és vannak olyan tulajdonságok, amik recesszíven öröklődnek, és azáltal, hogy keresztezte a borsókat egymás között, a különböző tulajdonságú borsókat egymás között, meg tudta azt mondani, hogy melyek azok a tulajdonságok, amik dominánsan, melyek azok, amik recesszíven öröklődnek, és vissza tudta azt következtetni, hogy nem nevezte még akkor génnek ezeket az örökítésért felelős egységeket, de vissza tudta következtetni azt, hogy tulajdonképpen gének kell felelősek legyenek az egyes tulajdonságok meghatározásáért.
3: Arról, hogy sárga vagy zöld színű lesz az a borsó, ami keletkezik itt, ez volt a tét? Hogy milyen esetekben, tehát a borsóknak a színe?
4: Több tulajdonságot is vizsgálta, a legismertebb az a borsóknak a színe volt, igen. A borsó hüvelynek, illetve a borsó szemnek, magának is a szemét, illetve a ráncosságát, ezeket követte, illetve azt, hogy változik különböző tulajdonságú borsókat keresztezve egymás között, hogyan alakul ezen tulajdonság az első generáció, illetve a következőben.
3: Tulajdonképpen miért fontos ez nekünk embereknek? Mert ezt a bizonyos következtetést, hogy sárga vagy zöld szín, vagy ráncos lesz-e az a borsóhüvely, ez az emberi nemnél például a hajszín, szemszín, vagy bizonyos betegségek léte vagy nem léte szempontjából fontos.
4: Elsősorban a betegségekre koncentrálunk, orvosok, ugye ezeket próbáljuk, ezeknek az okát próbáljuk megtalálni, hiszen ezeken próbálunk változtatni, és nagyon sok betegség olyanok is, amikről korábban nem gondoltuk, hogy így öröklődnek, mendeli módon öröklődnek. Tehát számunkra azért fontosak ezek, mert nagyon sok betegség mutat mendeli öröklődést, ami azt jelenti, hogy egyetlen gén felelős a betegség kialakulásáért, és annak a génnek vagy dominánsan, vagy recesszív módon meghatározó típusai, azok határozzák meg azt, hogy végül a gyermek betegségben szenved-e vagy sem.
3: Tehát például, ha egy szülőpár hordoz egy mindketten annak a betegségnek felelős génpárt hordozzák, de recesszív módon, akkor nem lesz az a gyerek beteg, ha jól értem.
4: A recesszív betegségre az jellemző, hogy ahhoz, hogy egy gyermek beteg legyen, ahhoz mind a két szülőtől örökölnie kell egy hibás génkópiát, egy mutációt. A szülők nem betegek, hiszen nekik van egy épp kópiájuk is, de a gyermek azért lesz beteg, mert mind a két szülőtől a hibás kópiát örökli meg. Ez a recesszív betegségre a jellemző.
3: Gyuri atya, az egyházban hogyan viselkedünk mi keresztények a betegekkel szemben? Tehát a beteg az egy selejtes valaki, vagy pedig egy olyan lény, akinek különös méltósága van és kedves Istennek?
5: Hát régi lelkiség az, hogy betegek a mi uraink, tehát tulajdonképpen őket szolgáljuk, és rengeteg olyan alkalom adódik egy kórházlátogatáskor, ami akár egy pap számára is nagyon sokat jelent, és egy órás kórházi bentlét az akár egy hónapos lelki gyakorlattal is megfelel, tehát olyan dolgokkal szembesül ott a betegpasztoráció kapcsán a pap is, ami nagyon sokat segít a lelkiségünkbe.
3: Térjük vissza a kísérletekhez. Önök is egy betegséggel találkoztak, nefrózis nevű betegséggel, amikor kísérleteket folytattak, és amikor a genetika tudományában egy bizonyos eredmény született a kísérleteik folytán. Mi ez a nefrózis pontosan? Azt annyit tudok, hogy ez a vesével kapcsolatos latin ismereteim következtében.
4: Ez egy jelentős fehérjevizeléssel járó betegség. Az esetek nagy részében ez egy jó indulatú betegség, ami gyógyítható, az esetek 90%-ában, 10%-ában azonban nem reagál a kezelésekre, és ezen 10%-ban jelentős részben veselégtelenséghez vezet, ami azt jelenti, hogy művese kezelésre, vesetranszplantációra szorul a gyermek vagy a felnőtt. Ennek egy formáját vizsgáltuk, ezen szteroid rezisztensnek hívjuk ezeket, mert a szteroid kezelésre nem reagálnak a gyermekek. Ezen szteroid rezisztens formáknak egy része az monogénes, tehát mendeli öröklődés mutat, és eddig több mint 20 génnek a mutációja ismert, ami ilyen szteroid rezisztens nefrózist okozhat. Ezek közül vizsgáltuk mi a leggyakoribb formát. Tehát az egész nefrózis szindrómán belül egy meglehetősen kis csoportot.
3: Csak a hallgatók kedvére, ez a szteroid rezisztens, ez egy gyulladás gátlónak ellenálló. Tehát, hogy lefordítsam, hogy értsék.
4: Így van, a szteroidot az valóban itt egy gyulladás csökkentő szerként adjuk, illetve egy immunszupresszív szerként, ami az immunrendszert gátolja, és miután az esetek nagy részében ez egy immunológiai betegség, ezért ezen esetekben a szteroidra reagál, és a prognózis jó. Mi azon formával vizsgáltunk, ami a szteroid kezelésre tehát nem reagál, tehát szteroid rezisztens, és aminek nincsen terápiája jelenleg. Ennek a leggyakoribb genetikai formáját vizsgáltuk mi.
3: És mire jutottak pontosan? Azt olvastam, hogy ez egy nagyon kiemelkedő tudományos eredmény, ami hát megrengette egy kicsit a genetika tudományát. Jól érzékeltem ezt?
4: Több mint 10 éve ismerünk egy variánst, egy gyakori variánst, amit, hogyha a gyermek megörököl az egyik szülőtől, és a másik szülőtől pedig örököl egy mutációt, akkor azt gondoltuk eddig, hogy független attól, hogy a másik szülőtől milyen mutációt örököl, minden esetben beteg lesz a gyermek. Arra figyeltünk fel, hogy ha ez így lenne, akkor valóban sokkal több beteg gyermek, illetve beteg felnőtt kellene legyen, és ennek az okát kezdtük el vizsgálni, és találtuk azt, hogy ez a variáns, ez csak akkor okoz betegséget, hogyha meghatározott mutációkkal társul, tehát a mutációknak a töredékével. És a felismerés azért új, azért szemléletváltoztató, mert eddig azt gondoltuk, hogy minden mutációnak, minden génváltozatnak a sajátja, hogy ő maga betegség okozó-e vagy sem, és nem függ attól, hogy melyik másik mutációhoz társul. Tehát azt beszéltük, hogy a korábban egy recesszív betegséghez az kell, hogy mind az édesanyától, mind az édesapától mutációt örököljön a gyermek. De eddig az nem volt fontos, hogy melyik mutációval van párban. És ez egy olyan variáns, ami csak bizonyos mutációkkal párban okoz betegséget. A mutációk döntő részével nem. És hogyha ezt is figyelembe kezdjük venni, akkor kinyílik egy újabb kapu, nagyon sok gyakori variáns okozhat ilyen mechanizmus révén ritka betegséget. Eddig ez elképzelhetetlen volt, hogy egy gyakori variáns ritka betegséget okozzon, hiszen gyakori variáns gyakori betegséget okozhat, vagy semmit. De egy ilyen, hogyha már az is számít, hogy hogyan társulnak a két szülőtől örökölt variánsok, mutációk egymással, akkor már gyakori variánsok is okozhatnak ritka betegséget. És az a felismerésben a fontos, hogy innentől kezdve más megítélés alá kell essenek a gyakori variánsok, mert elképzelhető, hogy bizonyos más variánsokkal társulva már betegséget tudnak okozni. És ezt eddig a mendeli betegségekben nem kellett figyelembe vegyük.
3: Nekem azt tűnt fel a cikkben, az egyik tudományos felfedezést ismertető cikkben, hogy ennek a bizonyos variánsnak ilyen erkölcsi neveket adtak, hogy nagyon rossz indulatú, meg gonosz, meg ilyen emberi behelyettesítést. Ennek mi volt az oka?
4: Pusztán az, ezt egy...
3: Ez a modell nagyon különös volt számomra.
4: A Tátrai Péter cambridge-i biológus írta ezt meg ilyen nagyon frappánsan. Az volt a célja, hogy érthetővé tegye, és azt hiszem, hogy nagyon jól sikerült. Én nagyon örültem ennek a fajta lefont emmesébe élő elmesélésnek, hiszen...
3: Elmondaná ezt nekünk?
4: Nehéz ezt felidézni, megpróbálom. Tehát a négy fajta variánst elkülönítette tántoríthatatlanra, egy megingathatóra, egy jótékonyra és egy rosszra, és a ugye azt érzékeltette ezzel, hogy vannak olyan mutációk, amik mindenképpen patogének, amik megtántoríthatatlanak, de vannak olyanok, amik ingatagok, amik bizonyos mutációkkal együtt, ugye ez volt egy gyakori variáns, ami bizonyos mutációk mellett betegséget okoz. Tehát az ingatag és a rossz indulatú volt, bocsánat, az ingatag is rossz indulatú volt, tehát az a párosítás, akik patogénné váltak, de az ingatag és a rossz, ők végül nem okoztak betegséget, mert a rossz önmagában nem volt annyira rossz, hogy az ingatagot megingassa. Hát ez ott
3: szinte társadalmi modell volt, nagyon érdekes, ilyen tudományos cikket még nem olvastam, amiben bármilyen gén anyag erkölcsi kategóriákkal lett feltüntetve.
6: Na most hagyj hozzam a molekulákat ezek után. Engem az nyűgöz le ebben a kutatásban, hogy egy konkrét klinikai gyakorlatban előálló problémának a megoldása egészen a molekuláris szintig tökéletesen meggyőzően előáll. És itt az a lényeg, hogy az egyik fajta mutáns, vagy az úgynevezett VAD típus, tehát a nem változott génnek a megfelelő által kódolt fehérje, az annyira mozgékony, hogy ő tud illeszkedni a másikhoz, akkor is, hogyha az egy kicsikét rossz. És ez azt jelenti, hogy illeszkedik hozzá, tehát akkor jó indulatúnak lehet nevezni, vagy jótékonynak. Viszont, hogyha az a bizonyos mutáció bekövetkezik, akkor lehet egy olyan változat, ami kimerevíti a molekulát, és akkor az már nem tud illeszkedni. Ez aztán a teljesen rossz eset, és akkor jön létre ez a bizonyos rossz párosítás, de sokkal ritkábban, mint hogyha valamennyi esetben tudna párosodni a két molekula.
3: Ez a nefrózis, ez körülbelül a vesebetegségeknek hány százalékát teszi ki?
4: A krónikus vesebetegséghez vezető kórképeknek a kb. 10%-áért, 10-15%-áért felelős. De ez a nefrózis szindróma maga ennél sokkal gyakoribb, ez csak azon alcsoport, aki kezelhetetlenség a krónikus vesebetegséghez vezet. Igen.
3: Kezelésnek, és hát a gyulladás csökkentő kezeléseknek. És amikor ezt a felfedezést tették, tehát tulajdonképpen ez klinikai gyakorlatban született, vagy konkrétan erre kerestek rá valamit? Tehát ez a gyógyítás közben születő felismerés, vagy?
4: A genetikai tanácsadás során gyakran elbeszélgetünk azon testvérekkel, akik maguk egészségesek, de van egy beteg testvérük, így tudjuk, hogy a családban van egy mutáció, és ezt a mutációt az egészséges testvérek 66% eséllyel hordozzák. És ezen hordozó testvérekkel szoktam beszélgetni arról, hogy miután van egy gyakori variáns, amihez, hogyha ez a mutáció társul, akkor ugye betegséget okozhat. Ez a gyakori variáns az olyannyira gyakori, hogy Európában minden 15. ember hordozza. Tehát a hordozó egészséges testvéreknek azt szoktam mondani, hogy ha egyszer megházasodnak, akkor hozzá kell a párjukat, mert meg kell nézzük, hogy a párjuknál jelen van ez a variáns, mert ha jelen van, akkor sajnos 25% eséllyel születhet beteg gyermekük. És mindig azzal szoktam megnyugtatni a családokat, hogy azzal nyugtattam meg őket, hogy ugyanakkor az esélye annak, hogy a következő generációban ez a betegség előfordul, mint annak, hogy az előző generációban előfordult. És mindig azt válaszolták a családok, hogy jó, hát sose fordult még ez elő eddig, csak az éppen érintett gyermeknél. És ez kezdett gyanús lenni, hogy lehet az, hogy egy ilyen gyakori variáns eddig sem unokatestvéreknél, sem a korábbi generációkban egy a mutációt hordozó ősnél nem okozott még betegséget, és ez kezdett el foglalkoztatni, hogy akkor ez biztosan így van-e, mert minden család azt mondta, hogy ó, hát soha nem volt még ez a betegség, és ez már valószínűtlen volt a variánsnak a gyakoriság alapján, amit még egyszer Európában minden 15. ember hordoz.
3: Ez a génvizsgálat, vagy az, hogy benne van-e az a bizonyos hordozó anyag, ez egyszerű vérvétellel történik, csak azért, hogy a hallgatókat.
4: Igen, igen.
3: Tehát őnekik semmilyen különleges vizsgálatra nem kell.
4: Nem. A vérben lévő fehérvérsejtekből ki lehet vonni a DNS-t, és azt tudjuk vizsgálni, ez minden sejtben ugyanaz ez a DNS állomány, tehát bármelyik sejtből tudjuk vizsgálni.
3: És megint, mivel ez a hit és tudás műsor, megint egyfajta pasztorációs kérdés jutott az eszembe. Most fogják boldogávatni, már megvan szerencsére a dátum, 6. Pál pápát is. 6. Pál pápának egy csodát tulajdonítanak, a csoda arról szól, hogy egy beteg gyógyíthatatlan méhen belül szenvedő magzatnak a gyógyulásáért és világra jöveteléért az ő közbejárására történt, mivel abortuszra küldték a mamát, hogy az a gyerek az gyógyíthatatlan betegségben szenved, és jobb lesz, hogyha ha elvetetik, mielőtt megszületne, és az a bizonyos gyerek, az most már egy felnőtt, épp és egészséges. Tehát számtalanszor történik ilyen válaszút a kismamáknak, amikor az orvos azt tanácsolja, vagy felvilágosítja arról, hogy a méhében fejlődő magzat, az súlyosan károsodott, és aminek az lesz a következménye, hogy vagy ő is meghal a szülésben, vagy pedig egy súlyosan beteg, fogyatékos ember fog születni. Hogy áll ehhez az egyház?
5: Hát le kell szögezni, hogy a hit és a tudomány nem áll szemben egymással, de ugyanakkor a hit mindig produkál meglepetéseket. Tehát ami egyszerűen megmagyarázhatatlan, amit hát mi csodának tartunk, ha egyháziasan fogalmazunk, nyilván az orvostudomány ezt a fogalmat, mint csodát így nem ismeri, hanem megmagyarázhatatlan jelenségnek tartják, de hát ezzel a tényezővel számolni kell. Tehát, és ez nagyon meglepi az embereket.
6: Én azt hiszem, Szent Ágoston mondta azt, hogy azt a meglepő eseményt nevezzük csodának, amit nem tudunk megmagyarázni. Tehát változik a csoda fogalma az idők során.
3: Ön találkozott már az orvosi praxisában olyannal, ami elvileg minden tudományos eredménynek ellentmondott olyan gyógyulással?
4: Nagyon meglepő drámai fordulattal nem. Mindig látunk megmagyarázhatatlant, tehát azt nem merem állítani, hogy soha nem látunk semmit. Mindig minden úgy történik, hogy várjuk. De arra nem emlékszem, hogy olyasmit láttam volna, hogy egy drasztikus javulás következett volna be, ami teljesen váratlan volt.
3: Igen, néha a csodák egészen picinek tűnnek, de annak, akit érint, az egy hatalmas dolog. És hát nem lehet mindig prognózist felállítani 100%-osan, ebből azt akartam kihozni, hogy az orvosok azért mondják, hogy XY-nak mondjuk egy hónapja van vissza ebben az állapotában, vagy 2 éve, de ezek nem mindig, a szerencsére nem mindig valósulnak meg. Miért kell mégis ilyen prognózist felállítani egy beteg szempontjából?
4: Nagyon sok mindenben segíti a genetika a prognózisnak a megítélését, és minél jobban megértjük, minél inkább mélységekben értjük a genetikát, amitől mi nagyon messze vagyunk, hogy teljes mértékben értsük, annál jobban látjuk azt, hogy egy betegség milyen prognózis lesz, hogy zajlik le, és ez nagyon fontos a családnak, hogy megértse, hogy mivel számolhat, milyen szervérintettséggel számolhat, mikor várható az, hogy vesejtenség kialakul, mennyire kell komolyan venni, mennyire kell betegségtudat kialakuljon most vagy erre, nem, mennyire kell foglalkozni a betegségével a beteg. Ezekben nagyon sokat segít a genetika. Ennek a vizsgálatnak, hogy biztos visszakanyarodnék hozzá, számomra egy nagyon jó élménye volt az, hogy amikor megértettük azt, hogy ez a variáns, ez valójában csak a mutációk egy töredékével együtt okoz betegséget, akkor vissza tudtam hívni azokat a családokat, akiket korábban riogattam, és el tudtam nekik mondani, hogy ez nem igaz, amit mondtam, nem lesz az egészséges testvérnek beteg gyermeke, akkor sem, hogyha esetleg a párja ezt a variáns hordozza, mert rosszul gondoltuk korábban.
3: És ez egy csodálatos örömhír.
4: Ez egy nagyon, nagyon örömhír, és ennek nekem egy nagyon fontos.
5: Azt szeretném megkérdezni a gyöntös urat, hogy ugye mondta, hogy 25%-ra gondoltak korábban, hogy a variáns az előkerülhet. Most ez az új felfedezés kapcsán hány százalék valószínűség?
4: Akkor, hogyha egy olyan mutációt hordoz a család, ami ezzel a varianssal nem okoz betegséget, akkor 0%. Uh-huh. Tehát akkor hiába hordozza a variánst a leendő házastárs, akkor nem lesz beteg gyermekük, még akkor sem, hogyha mind a mutációt, mind a variánst megörökli a gyermek, mert ez a társulás, ez nem okoz betegséget. Tehát a 25%-ról 0%-ra esett le, ami egy fantasztikus hír, és amit még mindig féltem a munkánk során, hogy esetleg nehogy a munkánk készülődése során időt veszítsünk, és emiatt esetleg egy család egy évvel tovább aggódjon egy beteg gyermek születése miatt.
3: Ez a csodája az orvostudománynak.
6: Itt hagyj mondjam, itt a hit és a tudás közötti alapvető különbségre lehet fölhívni a figyelmet, tudnik. A tudás állandóan változik, és ezért bizonytalan, mindig egy kicsit relatív. Tehát amit mostanáig tudunk, azt később kiegészítjük, és változik. Szerintem nem teljesen, de azért sok mindenben ilyen példát is most éppen hallunk.
3: Finomodik talán. Ez is egy ilyen finom hangolás. Az alapokat letették, de arra építkezünk. Mendel atya letette a genetika tudomány alapjait. Ez nem azt jelenti, hogy ő egyszer mindenkorra megmondta, hogy ez így marad, és azokkal a kornak megfelelő eszközökkel ő letette azt, amit letudott akkor. De erre építkeznek.
6: Tehát senki nem is vonja a kétségbe. Tehát én szerintem az teljesen tévedés, még a tudomány, tisztán tudományos szientista felfogás alapján sem, hogy valaki kvázi kérdőre vonja Mendelt, vagy lekicsinli, mert hát ő ezt nem tudta előre megjósolni. Hát ez a tudománynak a fejlődése.
3: Egyes újságcikkekben olvastam ilyen kicsit lesajnáló belerugását a genetika atyának, amit hát csodálkozva láttam, hiszen nem lehet ilyen statikusan felfogni egy tudományt.
6: Még lesajnálóban tudnám értékelni ezt a megjegyzést, csak most inkább eltekintek tőle.
4: Nem volt ez, olyan érzésem szerint senkinek sem a célja, tehát biztosan úgy érzem, hogy
3: nem.
4: Igen, világos, hogy semmibe vegye, vagy csökkentse az értékét. A mendeli szabályok fantasztikus felismerések voltak. Azóta számos kivétel van, nem is ez az egyetlen, amiről most beszéltünk. Tehát számos kivétel van a mendeli szabályok alól, de ezek semmiben sem csökkentik az érdemét Mendelnek, úgyhogy ezt...
3: Hogy fogadták a kutatótársak, vagy hogy történt ez a felismerés, ilyen heuréka jellegűen? Csak azért, hogy a hallgatókat is bevonjuk, hogy egy tudós, amikor felfedez valamit, akkor mit csinál? Ugrál örömében, vagy kifut a lakásból, és elmondja a szomszédoknak, mi történik ilyenkor, vagy másik osztályokra megy a kórházban?
4: Hát nagyon sok időt telt el a hipotézis felállítása és az igazolása között. Ahhoz, hogy ezt igazolni tudjuk, ahhoz egy nagy beteganyagra volt szükség, ezért kellett a francia kutatócsoportot is bevonni, ahol én korábban dolgoztam, tehát őket fölhívva annyira fel tudtam lelkesíteni, hogy megengedjék, hogy elmenjek hozzájuk, és náluk folytassam a vizsgálatokat, és amikor megérkeztem, mindent megrendeltek, rendkívül kedvesen fogadtak, mindent megrendeltek ahhoz, hogy a vizsgálatot elvégezzem, de még a vizsgálat reggelén is, ez egy egynapos vizsgálat volt, még a vizsgálat reggelén is mondták, hogy hát nem sok értelmét látják, de hát csak hajrá. És amikor este elmentünk együtt vacsorázni, mert az vizsgálat eredményétől függetlenül már meghívtak előre, meg pezsgőt ajánlottak, hogyha igazam lesz, és elmondtam nekik, hogy igazam lett, és egyértelműen kiderült, akkor hát nagyon-nagyon jó érzés volt, mert nagyon kedvesen gratuláltak. Akkor rögtön elkezdtük törni a fejünket, hogy miért van az, amit láttunk, mert ahhoz még kellett egy pár nap, hogy megértsük, hogy miért gondoltuk azt, hogy ez a variáns, ez betegséget okozó. De hát az öröm az kezdődött, és onnantól kezdve az egész kutatócsoport ezen kezdett gondolkodni, és hogy mit tesz az ember, hát nem sokat alszik, annyira örül.
6: És azért hadd figyeljem fel a figyelmet arra, hogy itt egy nagyon széleskörű együttműködés, tehát nem csak földrajzi értelemben, hanem tudomány terület értelmében is nagyon széles együttműködés valósult meg.
3: Interdisziplináris is?
6: Erőteljesen interdisziplináris. Tehát
3: a tudományközi.
6: Pont a fehérje modellező kutatócsoport az ELTE-n az szállt be ugye a molekuláris részletek vizsgálatával, és én nekem az különösen tetszik, hogy a kettő milyen szépen összeér, és mutatja a modern tudománynak a fejlődés irányát. Nagyon sokféle szempontból kell egy-egy kérdést megvizsgálni.
3: Amikor a környékünkön háborús veszély van, és különböző konfliktusok dúlnak, fegyveres és egyebek a különböző földrészeken, olyan öröm hallani, hogy nemzetek nem csak ebben a műsorban, hanem egy előző műsorban, ahol űrkutató csoportok dolgoznak együtt, magyarok és európai űrkutatási ügynökség, itt pedig a genetika tudományában fognak össze, hogy ez, azt gondolom, hogy ez a békének egyfajta munkálása is mindenképpen.
4: Haladan élmény volt valóban megélni ezt az együttműködést a kémikusokkal. Percel András, Mennyhárt Óra és Tánel Pár voltak azok, akik az ELTE-ről, mint kémikusok ebben nagyon jelentős szerepet játszottak. És nagyon érdekes volt ezt megélni, hogy volt két egymás melletti aminosav, amik a fehérjében egymás mellett helyezkednek el. Az egyik az betegséget okozott, a másik pedig nem. Ezzel a variánssal társulva, ami értetetlen volt, mert azért két egymás melletti aminosavnak a hatásáról ezt nehéz volt elképzelni, hogy lehet, hogy ott vannak egymás mellett, és mégis ennyire más a hatásuk. És ezt a kémikusok mutatták ki, hogy mi a különbség. Ez hallatlan élmény volt megérteni, hogy mi a különbség a két aminosav helyzetében és ezáltal a variánssal való társulásában.
3: Kedves hallgatóink között, önök bizonyára emlékeznek a tanulmányaik során, hogy az aminosavak a fehérje molekuláknak a fölépítő elemei. Mindig ezekre vissza kell, hogy kapcsolják, mert ezt mindenki tanulta, hogy ideig még biztosan tudnak minket követni.
6: Remélhetőleg mindenki
3: ideig
6: tanulta.
3: Még biztosan tudnak bennünket követni, és remélem, hogy tudnak is. Egy ilyen beszélgetésnek nem az a célja, hogy egy tudományágnak a szakszavaival leöntsük önöket, hanem az a célja, hogy bemutassuk, hogy miféle reménységet hoznak a tudományos kutatások, és egy hívő ember életében, mivel ez egy hit és tudás, a reménységen túl még milyen más szempontok szerint is lehet örülni a jövőnek, és bizakodni benne, ami megtámasztja. És mit szóltak a kollégák? Tehát nem volt senki sem szkeptikus, vagy mindenki nagyon örült? Vagy hogy van ez a tudományos világban? Itt is mindenki örül, vagy vannak azért, akik féltékenykednek ilyen esetben?
4: A vizsgálatban részvevő mindenki örült, és nagyon, nagyon jó visszhangja volt a nemzetközi szintéren is. Amilyen kongresszus eddig elvittük, mindenhol nagyon nagy örömmel fogadták, és miután ez új szemléletet, új távlatokat nyit, ezért komoly lehetőségeket kaptunk arra, hogy ezt széles fórumon bemutathassuk, úgyhogy több konferencián ezt elmondtam, és mindenhol nagyon jó visszhangja volt.
3: Merre fele? Tehát a kontinensen túl is?
4: Igen, Amerikában is, Atlantában, illetve Franciaország több területén, igen.
3: És a gyógyszeripar ilyen esetben kapcsolódik-e egy ilyen felfedezéshez?
4: Azáltal, hogy megismerjük azt, hogy a fehérje, hogy miért okoz ez a társulás betegséget, hiszen azt is láttuk rögtön, hogy mi történik a fehérjével sejten belül, amikor ez a bizonyos rossz társítás kialakul. Azáltal már tudjuk azt, hogy hol kell beavatkozni a fehérje működésébe, hogy mit kell megváltoztatni rajta ahhoz, hogy végül elvárhassuk tőle azt, hogy helyesen működjön. Tehát amikor megismerjük a korfolyamatot, akkor mindenképpen magában rejti a tudás annak lehetőségét, hogy végül terápiás lehetőséget is biztosítsunk. Tehát közvetlenül nem.
3: De fölfigyel már ilyenkor a gyógyszeriparban kizárt dolog.
6: Az első lépés mindig az új gyógyszer kifejlesztésén az, hogy megismerjük az úgynevezett célrendszert, ahova be kell avatkozni, hogy valami kívánt hatást elérjük.
3: Mert itt a szteroiddal nem lehet eredményt elérni, tehát kell egy olyan gyógyszer, ami ezt, mert most már tudjuk az okokat az önök felfedezése kapcsán, hogy mi az, ami okozza, tehát akkor már közelebb jutunk a meglévő betegeknek a gyógyításához is?
4: Apró lépésekkel, de igen.
6: Mert azért nem lehet egy új DNS-t, örökítő anyagot beletenni az emberbe, tehát azért az alap az megmarad, annak a helyesbítése aztán már elég nehéz.
3: Korrigálása van. Van olyan műtét, ami a genetikai, tehát annyira mikro műtét, ami a génállományra.
4: Nem, sajnos ilyen nincs.
3: Ilyen még nincs.
6: Szerencsére.
4: Ilyen nincsen. Hogy a genetikai terápiának lesz a jövője, az egy nagy kérdés. Én bízom benne, hogy lesz, mert azért nagyon sok területen segíthet, ahol nem tudunk a fehérjék szintén beavatkozni. Tehát a több szinten képzelhető el az, hogy genetikai betegséget orvosoljunk a fehérjék szintjén, de akár a gének szintjén is, ahol a nukleotidokat kell megváltoztatni. Jelenleg vannak próbálkozások, de jelenleg még a terápiás gyakorlatban bevet nincsen. De hogy ne legyen, azt nehéz elképzelni, és én bízom benne, hogy lesz, mert nagyon sok területen segíthet.
3: Most egy kicsit térjünk vissza, a fehérjék többször szóba kerültek. Miért fontos a fehérje az emberi szervezet kapcsolatában, szempontjából? Ugye az előbb beszéltük az alapbetegségről, amit kutattak, ez a bizonyos nefrózis, ahol a vizeletben fehér vérsejtek távoznak. Tehát gondolom, hogy itt a fehérje problémák vannak. Mi a fehérje?
4: Tehát fehérje távozik.
3: Igen.
4: A vérben van egy nagyon fontos alkotóelem, az albumin, ez az, ami elveszik ezen fehérjevizelés kapcsán. A fehérjéknek a szerepe a szervezetben az ennél sokkal összetettebb. A struktúrfehérjék, az enzimek, a számos területen, a fontos génjeink, a 20 000 gén, amiket jelenleg ismereteink szerint a legfontosabbaknak gondolunk, azok fehérjéket kódolnak. Ezt már jól mutatja azt, hogy valószínűleg a többi gén, amik RNS-eket kódolnak, azok is fontos szerepet játszanak a szervezetben, ezeknek a szerepe még kevés ismert, de nem véletlen, hogy elkülönítjük azon géneket, amik fehérjéket kódolnak. Mert ezek a fehérje kódoló gének azok, amiknek a szerepe az sokkal kézzelfoghatóbb és egyértelmű.
6: Vegyi gyárak, tehát például az enzimek, azok a szervezet vegyi gyárai, azok pontják le az élelmet, amit meg az emésztésnél működnek, ezerféle dolgot csinálnak, és például ezeknek a gátlásával vagy serkentésével lehet bizonyos betegségeket is gyógyítani. Úgyhogy fehérje nélkül, hát kicsit talán túlzás, amit mondok, de majd lemondhatna, vagy nincs élet.
4: De a fehérje vizelés, amiről szó volt, az tehát csak egy fehérje, vagy hát
3: az, csak egy
4: az albumint érinti, tehát az egy fehérjének a, hogyha döntően az albuminnak a vesztésével jár, az tehát nem érinti a 20 000 gén által kódolt rendszerint sejten belüli fehérjének a vesztését. Itt, amikor fehérje vizelésről beszélünk, akkor csak a vérben lévő legkisebb fehérjének az elvesztéséről.
3: Hol van még fehérje a véren kívül?
6: Hát majdnem mindenütt. De a génben pont éppen nincsen, tehát ott az úgynevezett nukleinsavaknak a hosszú láncolatából áll, de mindenütt másutt van, és hogyha elkezd a, tehát az éhezésnél például az utolsó fázis a halál előtt, az a fehérjeürítés, amikor fogy, már nem csak a zsír fogy az emberből, hanem a fehérje is, és akkor életfontosságú fehérjék is lebomolhatnak, és akkor vége.
3: Fehérje. Fehérjékről beszéltünk, génekről. A génekben információk vannak az egész emberrel kapcsolatban, aki tehát megszületünk, és velünk, az életünkkel, az egészségünkkel, azzal, hogy milyenek vagyunk, ezek a gének hordozzák az információkat. Olyan, mint egy mikrocsíp, hogyha számítógépes hasonlatot szeretnék
6: még
3: mondani.
6: Olyan, még annál is,
3: még annál differenciáltabb. Mit jelent ez a gén, ezt hogy vesszük, mint aki teremtett bennünket, az belénk ültette azokat a kódokat, amik szerint működünk, vagy hogy történik ez a hit szintjén?
5: Hát a teremtő Isten biztos, hogy ebben részt vett, és hát csak csodáljuk mindig, amikor akár ezek kapcsán is úgy elgondolkodunk, és nagyon sok mindent még nem tudunk, és én is azt látom, hogy mondhatni azt, hogy a véletlen vezet sok felfedezéshez, de mondhatjuk azt is, hogy Isten kegyelme, hiszen az Istennek is célja az, hogy minél többet megismerjünk erről a világról, és ehhez is segít bennünket. Csak hát majd oda átlátjuk azt, hogy ez a segítség hogyan, mi módon ment végbe a világban.
6: És ilyen ritka véletlen meg nincsen. Tehát olyan valószínűségek vannak, most egy számot mondom, 10-40-en, hát azt nem is tudjuk elképzelni, úgyhogy ez már egy külön műsor tárgyát képezhetné. Annyira valószínűtlen dolgok valósulnak meg, például az élet során is, amiket teremtés nélkül nagyon nehéz elképzelni.
3: Tulajdonképpen az, hogy az ember rájön arra, mondjuk az őskortól kezdve látja, hogy az állat körülötte az melyik füveket rágja, hogyha valami problémája van, és felfedezi, hogy azok a füvek esetleg nála is valami jót tehetnek. És egészen mostanáig a genetikai kutatásokig végülis arról szólt, hogy a világ, amit tartalmaz az ember javára, az a tudásanyag, az valamiképpen az ember tudomására jusson, hogy minőségibb élet valósulhasson meg. De ennek a minőségi életnek, ennek nem elég csak a biológiai szinten megvalósulni, hanem ennek tulajdonképpen következnie kell és hatással kell lenni a szellemi lelki szintünkre is valamilyen módon ennek a minőségi többségnek, nem?
4: Így van, az orvos arra tud koncentrálni, hogy a testet gyógyítsa, de valóban az, hogy az illető mennyire boldog, az sok minden mástól függ, és azt abban segítünk, abban próbálunk segíteni, ami a hivatásunk, de abban biztos vagyok, hogy nem ez határozza meg az illető boldogságát.
6: És azért hagyd mondjam hozzá, hogy a tudás felelősséggel jár, tehát most ezt nagyon jó volt hallani, hogy valaki egy csodálatos tudományos eredményt azért nem akart, hogy mondjam, visszatartani, hogy még jobb legyen, hogy ezáltal embereknek a döntéseit befolyásolja, tehát egy erkölcsi megfontolás fölülírta az ő esetleges ambícióját. Sajnos ez nem gyakori.
3: És az üzleti szempontokat és minden egyebet.
6: És olyan dolgokat csinál pont a genetikában, amikor az embernek tudományos kutató létére és a hajaszála az égnek áll, egyre kevesebb a felelősség, egyre nagyobb a pénzhajhászás, a szenzációhajhászás, úgyhogy eznek megállt kellene parancsolni, ha lehetne.
3: Itt a hit és a tudás pont ott találkozik, hogy a cél a tudománynak, az erkölcsös művelésének is a célja az ember java, és a hit munkálója, a lélekorvosa, ahogy egy pap, az a lélekorvosának kell, hogy legyen valamilyen szinten, az is az ember java, és itt találkozik, és Isten pedig minket azért teremtett, hogy a javunkat munkálja, ami azt felfedezzük, hogy az hol van, és megtaláljuk.
5: Szerintem még egy óriási alázat is szükséges minden esetben ahhoz, hogy eljussunk az eredményre. Éppen tegnap a hittanon néztük a hittanosokkal, gyerekekkel a Néri Szent Fülöp életét, aki eredetileg misszióba kívánt menni. De valahogy ott maradt Rómába, alázattal szolgálta a gyerekeket, és hát Rómának ezáltal vált a legnagyobb apostolává, hogy nem ment el a misszióba, hanem alázattal azt a feladatot, amit Isten kijelölt a számára, azt teljesítette. Tehát sokszor a tudomány is így jut el az eredményekhez, hogyha alázattal szolgáljuk.
3: Mindenképpen. És mik a tervek ezzel a kutatással? Tehát önök most befejeztek egy kutatást, ezt megvizsgálták, tehát bizonyított ez már, ez az eredmény, ezt nyilvánosságra hozták, ezt most vizsgálják más intézetekben is?
4: Valunk találni más ilyen variánsokat, amiknek a betegség okozó képessége az attól függ, hogy milyen mutációkkal társulnak. Ezt a Pázmány Péter egyetem kollégáival is együtt elindítottuk, illetve vizsgáljuk még tovább. Bioinformatikai módszerekkel próbáljuk ezt. Illetve vizsgáljuk a francia laboratóriumban azt, hogy hogyan lehetne megváltoztatni ennek a fehérjének a helyzetét, tehát hogyan lehetne ezt a fehérjét, ami most kórosan bennmarad a sejt belsejében, kivinni a sejtnek a membránjába, ahol normálisan el kellene helyezkedjen, és ezáltal azt remélhetjük, hogy meg tudjuk gyógyítani a gyermeket. Illetve vizsgáljuk még azt, hogy pontosan ez a variáns mely mutációkkal okozhat betegséget. Van egy pár mutáció, amivel még nem tudjuk biztosan, és ezt vizsgáljuk most, hogy azokban is biztosak lehessünk, hogy még biztosabb legyen a tanácsadás, hogy még több családot, ha úgy tetszik, biztosíthassunk afelől, hogy nem lehet beteg gyermekük.
3: Tulajdonképpen visszatérve, ön is folytat személyes tanácsadást?
4: Igen.
3: Mi a gyakorlata? Tehát hogyan lehet egy rossz hírt úgy közölni egy szülővel, vagy egy emberrel, hogy mégis a reménység maradjon meg? Gondolkodott már ezen, hogy...
4: A gyakorlatban általában ez úgy zajlik, hogy a gyermek beteg, és keressük az okát. Amikor megtaláljuk az okát, a genetikai okát, akkor tulajdonképpen az nem egy rossz hír. Akkor annak a család örül, hogy megvan az oka, mert megértik, hogy a gyermek miért lett beteg, és tudják azt, hogy mire számíthatnak. Tehát az meglepő, féltem attól valóban, amikor ezzel elkezdtem foglalkozni, hogy hogy fogják a családok fogadni, de az esetek nagy részében, sőt gyakorlatilag mindig,
3: jó,
4: a család örül, igen, mert megérti azt, hogy miért lett beteg, megértik azt, hogy ők nem felelősek, a szülők nem felelősek a gyermek betegségéért. Tehát a diagnózisnak a közlése az általában az egy örömhír, ha úgy tetszik. Hát, mert a gyermek betegségéről már tudnak. Tehát az nem egy egész más, amikor a betegség kialakulása előtt kellene megmondani azt, hogy a gyermek beteg lesz.
3: Ugye
4: testvéreknél merülhetne ez fel, mert tudjuk, hogy van egy beteg gyermek a családban, és megszületik egy másik, nincsenek tünetei, és akkor a genetika módszerével azt meg tudnánk nézni, hogy ő beteg lesz-e vagy sem. Ezt viszont nagyon bölcsen nem engedi meg a törvény. Tehát ha csak nincsen terápiás következménye, ha csak nem tudjuk terápiásan késleltetni a betegség kialakulását az egészséges gyermeknél, akkor nem szabad megnézni egy egészséges testvérnél az, hogy beteg lesz-e majd később vagy sem. Ezt tiltja a törvény, nagyon bölcsen.
3: Ennek etikai okai vannak.
4: Etikai okokból így van.
3: Ez egy nagyon fontos eleme szintén a műsornak, hogy azért még megvannak a bölcs törvények, mert eljutnánk az eugenika tudományának a fölelevenítéséhez, hogyha olyan korai beavatkozások történnének, még amikor nem is, nincs is gyerek, de már akkor... Igaz?
4: Hát ez már a prenatális diagnosztikának a területe, ahol magzati korban nézzük meg. Ugye erre van lehetősége a szülőnek, hogyha ha tudják, hogy van egy beteg gyermek a családban, és tudják azt, hogy van esélye annak, hogy egy következő gyermek is beteg legyen, akkor valóban a törvény szerint kérhetik a prenatális diagnosztikát, azaz annak megítélését, hogy a gyermek beteg lesz-e vagy sem. Tehát még születés után nem kérhetik ezt, ha csak nincsenek tünetei már a gyermeknek, vagy ha terápiásra nem tudunk valamit tenni.
3: Tehát nem terhelik meg magyarul a gyereket azzal, igen, a tudattal, hogy ő esetleg lehet beteg az élete során.
4: Igen, a megszületett gyermeknél ezt nem szabad. Igen.
3: Ez egy nagyon helyes dolog szerintem is, mert elveszik a reménységét, és eleve egy beteg tudatos emberré fejlődik ki. Lehet, hogy nem is fejlődik ki benne a betegség.
4: Hát,
3: az is megvalósulhat. Én nagyon szépen köszönöm, hogy kedves beszélgetőtársai megosztották velünk ezt az új tudományos felfedezést, vagyis igazából Tóri Kálmán agyunktus úr, és Márai Szabó Gábor akadémikus is a kémiai tapasztalatait hozzátette, Bodor György atya pedig a pasztorális tapasztalatait ehhez a tudományos felfedezéshez, és én nagyon sok sikert kívánok önnek a jövőben, és gratulálok.
4: Köszönöm.
3: És kívánom, hogy a kutatás még inkább differenciálódjon, még nagyobb eredményeket hozzon, és remélem, hogy a közeljövőben ismét hallgathatjuk önöket, és jó hírekről számolhatnak be.
4: Nagyon köszönöm.
3: Kedves hallgatóink, önök a Mária Rádió Hit és Tudás műsorát hallották. Örülök, hogy megint velünk tartottak. Legyenek jók, vigyázzanak egymásra, és dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Hit és Tudás című műsorunkat hallották.

A Mária Rádió a szűzanya ajándéka. A Mária Rádió nem emberi terv eredménye, hanem olyan ajándék, mely az égből származik. Rendkívüli kegyelem, melyet Mária anyai szíve adományozott az egyháznak. Egészen egyedülálló jelenség, hogy ez a meggyőződés milyen erősen vert gyökeret mind a Mária Rádió nagyszámú hallgatóságában, mind az egyházi személyekben, akiket megérintett ez az Isten műveire oly jellemző természetfelettiség. Ezt a rádióadót eltérően annyi más az egyházban jelenlévő rádióadótól, olyan égi kegyelemként fogadjuk, melyet nem tudunk Istennek eléggé megköszönni.

0: Litániát imádkozunk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
3: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmez nekünk.
3: Krisztus, kegyelmez nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
3: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, hallgass minket.
3: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
3: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Mennyei Atya Isten,
3: irgalmazz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
3: irgalmazz nekünk.
1: Szent Lélek Úristen,
3: irgalmazz nekünk.
1: Szent Háromság Egy Isten,
3: irgalmazz nekünk.
1: Szentséges Szűz Mária,
3: könyörögj érettünk.
1: Isten Szent Anyja,
3: könyörögj érettünk.
1: Szüzek Szent Szüze,
3: könyörögj érettünk.
1: Krisztus Szent Anyja,
3: könyörögj érettünk.
1: Egyházunk Anyja,
3: könyörögj érettünk.
1: Isteni Kegyelem Anyja,
3: könyörögj érettünk.
1: Tisztaságos Anya,
3: könyörögj érettünk.
1: Szeplőtelen Szűz Anya,
3: könyörögj érettünk.
1: Sérelem nélkül való Anya,
3: könyörögj érettünk.
1: Szűz Virág Szent Anya,
3: könyörögj érettünk.
1: Szeretetre méltó Anya,
3: könyörögj érettünk.
1: Csodálatos Anya,
3: könyörögj érettünk.
1: Jó Tanács Anya,
3: könyörögj érettünk.
1: Teremtőnk Anya,
3: könyörögj érettünk.
1: Üdvözítőnk Anya,
3: könyörögj érettünk.
1: Nagy okosságú Szűz,
3: könyörögj érettünk.
1: Tisztelendő Szűz,
3: könyörögj érettünk.
1: Dicsérendő Szűz,
3: könyörögj érettünk.
1: Nagyhatalmú Szűz,
3: könyörögj érettünk.
1: Irgalmas Szűz,
3: könyörögj érettünk.
1: Hűséges Szűz,
3: könyörögj érettünk.
1: Igazság Tükre,
3: könyörögj érettünk.
1: Bölcsesség Széke,
3: könyörögj érettünk.
1: Örömünk Oka,
3: könyörögj érettünk.
1: Lelki Tiszta Edény,
3: könyörögj érettünk.
1: Tiszteletes Edény,
3: könyörögj érettünk.
1: Ájtatosságnak jeles edénye,
3: könyörögj érettünk.
1: Titkos értelmű rózsa,
3: könyörögj érettünk.
1: Dávid király tornya,
3: könyörögj érettünk.
1: Elefántcsont torony,
3: könyörögj érettünk.
1: Mária aranyház,
3: könyörögj érettünk.
1: Fridnek szent szekrénye,
3: könyörögj érettünk.
1: Mennyország ajtaja,
3: könyörögj érettünk.
1: Hajnali szép csillag,
3: könyörögj érettünk.
1: Betegek gyógyítója,
3: könyörögj érettünk.

0: Könyörögj érettünk.
1: Itt Valló királynője.
0: Könyörögj érettünk.
1: Szüzek királynője.
0: Könyörögj érettünk.
1: Minden szentek királynője.
0: Könyörögj érettünk.
1: Átteredő bűn nélkül fogantatott királynő.
0: Könyörögj érettünk.
1: Mennybe felvett királynő.
0: Könyörögj érettünk.
1: Rózsafüzér királynője.
0: Könyörögj érettünk.
1: Családok királynője.
0: Könyörögj érettünk.
1: Béke királynője.
0: Könyörögj érettünk.
1: Magyarok nagyasszonya.
0: Könyörögj érettünk.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Kegyelmezz nekünk, Jézus!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket, Jézus!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Irgalmazz nekünk, Jézus!
1: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja!
0: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!
1: Könyörögjünk! Add, Urunk, hogy mi a te szolgáid, folytonos lelki és testi jólétnek örvendjünk, és a boldogságos mindenkor Szűz Mária dicsőséges közbeni járása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk Krisztus, ami Urunk által.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
2: Litániát imádkoztunk.

0: Felvidéki magyar nyelvű Mária Rádió.
1: 5 óra. Életkérdések című műsorunk következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, amen!
2: Nagy bizalommal köszönjük újra a kedves hallgatókat. A bérmálkozásról beszéltünk, a bérmál szentségéről, vagyis a pünkösnek a termőremetszésre, az aktualizálásáról, az ránk magunkra alkalmazásáról, és ajándékából meghívást kapunk arra, hogy a lélek erejében ne csak bennfent is legyünk az egyházban, hanem küldetésvállalók, ne csak egy bizonyos szintig akarjunk és a barátságot építeni, menjünk tovább, és hagyjuk, hogy ő tovább mélyítse a kapcsolatunkat vele. Tehát ilyen értelemben szeretnénk a bírmást nagyon megbecsülni, és ennek a kegyelmét fölfrissíteni, kérjük, hogy adja meg az Úr lelke, hogy bennünk is, meg a kedves hallgatókban is ez megerősödjön. Akit együtt vagyunk, Brückner Ákos előd, spirituális plebános ciszterci Székesfehérvárról.
4: És Király Mária, egyházközségben a Karitász vezetője.
5: Endrián Gyágoston, Ciszterci Szent István gimnázium 10. tanulója.
6: És Magyar Bálint, szintén ciszteres diák.
2: Hát így vagyunk együtt, és ha múltkor a bérmálkozásnak a igazi értelméről, mélységéről beszéltünk, a szertartásáról, egy kicsit nézzünk annak után, hogy milyen eszközöket használ az egyház. Tudjuk, hogy olajjal kennek meg bennünket, és tudjuk azt is, tehát egy szent kenettel, egy kenéssel, egy olajos megkenéssel, és azt is tudjuk, hogy ugyanakkor ott van a kézrátétel, mint egy nagyon jellegzetes szentek esdő mozzanat. Ha után nézünk a Biblia egészében annak, hogy mit jelent egy kenettel megkenés, hát akkor ez egy nagyon érdekes tanulsággal fog járni.
6: Az olaj, főleg az illatos olaj, az öröm jelképe. Ezért különösképpen ünnepségek alkalmával használták. Ha valakinek meg kellett fosztani magát minden kenettől, a böjtel egybekötve a gyásznak jele volt. Jézus mégis előírja annak, aki böjtöl, hogy kenje meg fejét, mintha ünnepelne, hogy bűnbánatát ne fizoktassa az emberek előtt.
2: Tehát látjuk, az olajnak van egy alapvető jelentése, és hogyha tovább figyelünk arra, hogy még milyen hatása van, vagy milyen jelképi ereje.
6: Olajat önteni a vendég fejére a tiszteletadás jele volt. A kifejezés a zsoltárokban az isteni kegyek bőségének jelképzésére jelent meg. Asztal terítesz én nekem azok előtt, kik törnek ellenem, homlokomat olajjal illatosítod. Az evangéliumok 2 ízben említik, hogy egy asszony ezzel a megkenéssel tisztelte meg Jézust. Először a bűnös nő Simon farizeus házában. Míg Simon, aki pedig vendéglátója volt, nem öntött olajat Jézus fejére, az asszony illatos olajjal kente meg Jézus lábát. Jeruzsálembe való bevonulása előestéjén pedig Mária, Lázár nővére ismételte meg a tiszteletadás eme gesztusát, amikor megkente Jézus drága nárdus kenettel, tanítványok botránkozására. De Jézus helyeselte Mária tettét, sőt, új proféta jelentést adott neki, hivatkozva arra a szokásra, hogy a holt tetemeket illatszerekkel kenték meg. Az asszony tette elővételezte, előre jelezte a temetési szertartást, melyet majd elvégeznek Jézus testén kereszthalála után.
2: Nagyon szép ez, és az egyház háromféle olajat használ, ugye a keresztendők olaját, a betegkenet és a szent krizmát. Az utóbbi olyan olaj, persze mindig növényolaj, nem kőolaj, amelyikbe krizmát, tehát ilyen balzsamot kevernek, egy illatos, fűszeres, ilyen hát gazdagító anyagot, amivel a krizmát sajátos jelentőséget kap. És ha tovább nézzük, hogy a, mit jelent a kereszténynél is, ha kenetet kap, olvassuk el ezt a pár mondatot itt. Igen.
5: A keresztény is kenetet kap. Korintusiak 1.21, János 2.20-27. De ezekben a szövegekben nem szentségi szertartásról van szó, keresztség vagy bérmálás, hanem a Jézus profétai felkenetésében való részesedésről, a hitáltal kapott lelki kenetről. A katekument Isten kente fel, mielőtt a keresztségkor megkapta a lélek pecsétjét. Korintusiak 1.21, vesd össze, Efezusiak 4:30. Isten beléje véste az evangélium tanítását, felkeltette szívében az igazság szavában való hitet, vesd össze, Efezusiak 1:13. Ezért nevezi János ezt a Krisztustól jövő szót kenése való olajnak, krizma. Ez a kenet, amely a lélek hatása alatt a hit által bensővé válik, János 14:26-16-13.
2: Tehát nagyon sok szentesi helyről van szó.
5: Megmarad bennünk, az igazság érzetét adja nekünk, megtanít bennünket mindenre. János tehát azt mondja, hogy a kereszténységnek nincs többé szüksége arra, hogy tanítsák. A prófétáknak az új szövetséggel kapcsolatos reménysége valóra válik, Jeremiás 31:30, vesd össze, Ézaiás 11:9. Ez a belső keretről szóló tan igen fontos a keresztény hagyományban és a lelkiségben. Alexandriai Kelemennél Krisztus ezt a hívást és ígéretet intézi a pogányokhoz. Felkellek titeket a hit keretével. És Szent Bernát, az Isten fiai ismertető egyének tekinti azt, hogy a kenet minden dologra megtanítja őket.
2: Hát ez kedves nekünk, ugye, ciszterceknek, hogy Szent Bernát is idézi ez a bűvöstevő szótár. Tehát látjuk, hogy meg tudjuk, hogy a három kategóriában a királyokat, a prófétákat, a papokat az ószövetségben kenettel, olajjal kenték fel, ugye egy szarubba öntött olajjal, ami egy ilyen meleg égőben nyilván nagyon jó is esik az embernek, tehát bizonyos illatos olaj nyilván valami jó légkört is teremt, de hát sokkal fontosabb az, hogy belül az embert valamiképpen az Isten kegyelmének a eladásával jelképezi, vagy az közvetíti felé. Az egyház három ilyen olajat használ, keresztenők olaja, betegkenet és a szent krizma. Ezek igazán nagy csütörtökön délelőtt készülnek a krizma misében, csak püspöki székén van ilyen, és hát ha elolvassuk azt, amit hogyan készül a krizma, amiket most ez érint különösen is, akkor ezt halljuk. Most könyörjünk, kedves testvérem, a mindenható Istenhez, hogy áldja meg, szentelje meg ezt az olajat, és mind azokat, akiket vele külsőleg fölkenünk, belsők is legyenek felkenté, és Isten megváltunk művének méltó részesévé. És egy hosszabb könyörgése így beszél a főpap: Isten, te vagy a szentség szerzés, az élet forrása, a hála szavával járulunk végtelen jóságod elé, mert előre jelezted az ószövetségben az olaj megszentelő erejét. Majd csodálatosan fölragyogtatta a Szentfiad által, hogy az idők teljességében eljön, mert fiad a mi urunk Jézus Krisztus a húsvét szent titka által üdvözítve a világot, a Szentlélek kiadásával eltöltött az egyházot, és elhalmozta a csodálatos ajándékai által a mennyből, hogy egyházod által legyen teljesi a világ megváltásának műve. Tehát, hogy áradjon szét minden fel a Krisztusi megváltás. Az emberiségnek azóta közvetített kegyelmet kincseit a szentségi krizmával, hogy fiadik újjászületek a kereség vizéből, a Szentlélek kenete által megerősödjenek, és hasonlóan legyenek Krisztushoz, mint küldetésének társai, prófetai, papok és királyok. Nagyon érdekes, mert a krisztusi szívügyekbe avat bele ez a krizmával való megkenés. A másik jel pedig a kézzátétel, ami a meghatalmazás volt a jele, és a Biblia nyomán az egyházban minden szentség közötése van egy ilyen epiklézis, ilyen szentek esdés, a pap kitávja a püspök kitel kezét, és hogyha ennek is utána olvassunk, hogy mit jelent az, hogy kézzátétel, akkor megint érdekes dolgot fogunk tapasztalni, ami bizony nagyon hasznos, hogyha ezt egy kicsit átgondoljuk.
4: A szóval együtt a kéz az emberi nyelvezet egyik legkifejezőbb eszköze. Önmagában a kéz rendszerint a hatalmat jelképezi, sőt, még Isten lelkét is. Rátenni a kezet valakire több, mint egyszerűen a levegőbe emelni, még ha áldásra emelik is. Ez annyi, mint valóban megérinteni a másikat, és valamit önmagából közölni vele. Az Ószövetségben, mint az áldás jele, a kézrátétel realista módon kifejezi annak az áldásnak a jellegét, amely nem csupán szó, hanem tett. Így adja át Jákob egész ivadékának, annak az áldásnak egész gazdagságát, amelyet ő maga is őseitől, Ábrahámtól és Izsáktól kapott. Növekedjenek és sokasodjanak a földön. Mint a konszekráció jele, a kézrátétel azt jelzi, hogy Isten lelke elkülönít egy lényt, akit kiválasztott, tehát birtokába veszi őt, és tekintélyt, alkalmasságot ad neki egy tisztség betöltéséhez. Így különítették el a levitákat, mint szent felajánlást, így töltötte el a bölcsesség lelke Józsuét, képesítve őt arra, hogy betöltse teljes hatalommal a nép vezetőjének tisztjét. Új szövetségben, Jézus életében. Jézus az áldás jeleként rátette kezét a kisgyermekekre, átadva nekik azt a boldogságot, amelyet a szegényeknek hirdettek. Így elnyerte atyától saját imájának gyümölcseit. A kézrátétel jele a megszabadulásnak is. Csak ugyan Jézus egy gesztus révén gyógyítja meg a betegeket. Asszony, megszabadultál betegségettől, mondta a meggörbet asszonynak, majd rátette kezét, és az nyomban felegyenesedett.
2: Látjuk, hogy a kézrátétel is milyen mélysége van meg a kenésnek is, a Szent Kenet alkalmazásának. Tényleg lenyűgöző, hogy a betegekkel mit művel a Szent Kenet szentsége, hányszor lesznek megújhodottak, frissebbek, gyógyultabbak, vagy még egy futamot kapnak az Istentől, ami a családnak is, nekik is egészen különlegesen jó, erre most igazán példák seregét mondhatnánk. És hát már a keresztelésen is kedves dolog, hogy egy küzdelem, egy rendő életküzdelme készíti a kis megkeresztelt gyereket, ugye, hogy előzőleg a keresztvízzel elöntés előtt, ugye a keresztek olajában megkenik a homlokát. Ezek nagyon mély dolgok. Azért érdemes elidőzni kicsit, majdnem, hogy el is csöndesednünk, mert az egyház szent jelei nagyon megfoghatóan, nagyon elgondolkodhatóan, nagyon emlékezetesen és nagyon követhetően mutatják, hogy az Isten áldásnak milyen hatása van ránk, hogyan erősít meg, hogyan bátorít, hogyan tesz világosabbá, lélekben tüzesebb lelkűvé. Románok Várdinnek, a nagyszerű tanító, lelkipásztornak, egyetemi tanárnak, aki a világháborúban óriási szerepet töltött a német ifjúság lelki megmentésében. Neki van egy ilyen könyv, az Egyház Szent Jelei. Hát ez egy olyan könyv, kis füzet, ebben sorra vesz mindenféle tárgyi, vagy ilyen cselekményes jelképet, tehát mit tudom, ez a gyertya tömjén megáldott víz, vagy mit jelent, hogy valaki kézrátít, valakit megáldani, és így tovább. Tehát ezeket a gesztusokat mit jelent állni, vagy ülni a liturgiában, tehát ezzel, vagy tétet hajtani, ezzel tehát arra tanít, abban segít, hogy tudjunk elmélyedni egy ilyen cselekmény kapcsán. Ma túl sok esemény között élünk, túl sok fölfokozott esemény, gesztus között, rengeteg szimbólum jár, stb. Között. Hát az egyháznak egy olyan hihetetlen gazdag jelképrendszere van, egy ilyen jelzőrendszere van, különböző említett eszközökkel, hogy ezeket nem csak éppen tudomásul venni, hogy alkalmilag találkozni, hanem mélységben megragadni erőt ad. Érdemes erre odafigyelnünk. És hogyha így végignéztük, hogy a szertartás maga hogyan történik bírmában, és hogyan eszközölnek bizonyos jelképekkel ilyen készülő szertartásokat, akkor most azt kérdezném meg, hogy akkor mi hogyan készültünk föl, nektek mi maradt meg abból, amire törekedtünk. Annyit szegítek, annyit sugok, hogy az annak idején, az előbbi olvasás végén láttuk, hogy az a bizonyos kézátétel Krisztus prófétai, papi királyi és pásztori szerepében részesít, tehát a tanító, a megerősítő és a közösséget formáló szeretetében. De ezt vettük alapul, amikor birmásra készültünk. Mi maradt meg bennetek ebből? Világos látást adott ez?
6: Hát Igen.
5: Mondhatjuk.
2: Tehát ez megmaradt ilyete szólan nektek, igaz? Megmaradt ilyete szólan, remélem. Ez a hármasság, igen. És ehhez fűztük a tennivalókat. Milyen tenni, miket próbáltunk ki, mit váltottunk élet ezekből. Mit olvastunk most többet, remélem legalábbis. Mit vettünk alapul a Szent, az Isten üzenetéből a Szentírást olvastátok végig, ugye? Remélem. Melyik volt a legfontosabb olvasmány? Hát ami leginkább a Szentírásról. Apostolok cselekedete, persze. Hát az evangéliumok fényében persze mondják ezt Szentlélek evangéliumának is, mert látszik, hogy az egyház hogyan épül fel a lélek hatására. Hogyan mennek akkor tanúskodni Jézus húsvéti misztriuma erejében. Hát ez biztos emlékezetes volt. És kaptak egy cédulát, amin volt egy lista, hogy milyen sorrendben olvassuk a Szentírást. Mennyit sikerült az egész húsvétséget sikerült már olvasni? Hát azt még?
6: Nagyjából.
2: Neked igen? Nagyjából? Végig olvastad? És te?
5: Sajnos nem teljesen, de...
2: De haladtuk benne. Tehát biztosan. Akkor nyugodt lehetek, hogy ezt még tovább olvasgatjátok. Ugye tudjuk a püspökről, Székelyes püspökatyától, aki egy ilyen pont korotokban, éppen ilyen 16 évesen, egy balatoni nyaralás közben kezébe kapta a Szentírást, nem csak az újság, az egészet végigolvasta egy balatoni nyaralás kapcsán, és mélyen megjelegezt, és aztán később Szentföldre eljutva, hát bőségesen kamatoztatta, hittan kömész írt ebből, tehát a Szentírásnak a tüze elragadta el, megjellegezte, megerősítette ebben az irányba. Tehát akkor próbálunk a Bibliát nézni. Aztán voltak ilyen imádságos elmérdések, mit kérdeztünk meg, mit vizsgáltunk át a napi ima életünket, a reggel, mit ajánlottunk, a reggel, hogy jó reggel imádkozni. Egyetlen jó reggel imádkozni?
6: Persze.
2: Nagyon, mert mindjárt más a napunk. És miből áll két F-fel jeleztük, hogy felajánljuk a napunk, és meg földobjuk a napunkat, lesz, ami lesz, mindenképpen már eleve legyen a kezébe, és föltekintünk rá, nem a plafonra, persze, ugye, majdnem a kék égre, elmondva, hogy az Isten, hát tőle kapott méltóság, amikor kihúzunk magunkat, ugye, így mindjárt más a reggel, aztán, és így tovább. Tehát aztán volt egy ilyen ötújas módszer, az mire vonatkozott az ötújas módszer? Mert ugye egy fiatal ember már ebben a korban nem csak imákat mond el, közül imákat, hanem elmélkedik. Mire van közül ötújas módszer, hogy te hogyan elmélkedj, igaz? Mi volt az első, egy kicsi kis, mit szánsz az Istennek, mit adsz magadból? Egy kis időt, ugye? És utána a mutató nyomán rákérdezel, és rámutatsz arra az igazságra, amiről beszélünk, ugye? Középsúly az, hol van kettő-kettő között, tehát mire készítesz, hogy előbb-utóbb kénytelen vagy állást foglalni, vagyis dönteni. A gyűrűsúly a hűségnek a jele. Az a gyűrű rajta, hogy a hűséget az érzelmi átérés jelent, és végig simáisnek odajánlom mindent. Tehát próbáltuk átnézni, még azt is megbeszéltük, hogy milyen jót tesz az embernek, hogyha vannak ilyen szent helyei, vagy képei, vagy ilyen, tehát ilyen fogózói. Neked van-e valami ilyen kedves képed, vagy zarándok helyed, vagy valamilyen imád, vagy valami zenéd?
6: Tárgyhoz nem igazán, inkább csak a szokás.
2: Még ott vagy, akkor előbb-utóbb lehetséges, ugye szent életű ember a prászkótokának volt, hogy amíg élek, remélek a jelszava, ugye? Nagyon sokat számít egy ilyen. Meg éppen ma beszélünk, hogy a vonzás, Isten minket nem dirigál, nem kényszerűen vonz. Ugye ez tipikusan egy ilyen isteni stílusjegy. És neked van-e valami, amit úgy nagyon meg tudsz ragadni?
5: Hát igazából tárgyként hát nekem van egy rózsafüzérem.
2: Igen.
5: Ugye említette az atya a zenét, hát végül is a zene is segít elmélyedni.
2: Igen, biztos, nagyon-nagyon. Olyan érdekeset hallottam most a napokban, hogy egy anya, akinek nagyon-nagyon beteg volt a gyermeke, azzal tudta a gyerekének a fájdalmát enyhíteni, hogy rájött, hogy a Bach meg a Mozart muzsika nagyon jól tesz neki. És erről beszélgettünk most a napokban, hogy ez egy bámulatos felfedezés, tulajdonképpen egy alkotó meglátás, hogy lehet így beteget fájdalom csillapítani, vagy gyógyítani, hogy a zenek a ritmikája, a dallamossága őt áthatja. Tehát a jelek, vagy ezek a különböző hatások, ez itt van fontosak. És aztán azt is kerestük, hogy van-e valami kapcsolat egyházközséggel, te melyik egyházközséggel van kapcsolatod?
6: Hát leginkább a helyi Velencén, hová jár.
2: A Velencén jársz neked?
5: Hát nem is, főleg a helyi zámúi.
2: Igen, világos. Tehát ha mint bérmálkozó, a pevánosok elmondta, hogy atya kérem, bérmálkoztam, mit tettek az egyház községén, olyan boldog lesz, mert akkor látja, hogy hát tényleg benned az Isten kegyelme nem aluszik, nem marad néma, nem marad béna, hanem vállod, ugye? Nagyon, és boldogan fog ezt tudomásul venni, hogy segíteni akarsz neki, ugye? Nyilván nem kell tornyot építened, vagy tetőt renoválnod, de azért valamit ott a pebánod igazán tudsz esetleg segíteni hívek közösségében. Hát egy fiatalnak nagyon nagy a jelentősége. Tehát ilyeneket nézzük, hogy mit tudok segíteni, hol kikkel tudok, kikkel tudok hatni, hogyan tudok valahol helytállni. Ezeket gondoltuk végig. Na, volt ez a lyukkertezés. Mi volt ennek a lényeg? Ezt akkor szedjük itt a kezünkbe, és nézzük, hogy miből állt ez, amit az étszen egymásnak elmondjuk, egy megfelelő fölkészítés nyomán. Ezt nagyon vették ezt a lapot, mert ez a ti nyelveteken van írva. Mi hány fejezetből állt ez a ifjúsági bérmási füzet?
6: 12-ből.
2: Na, akkor ezzel mit tettünk mi igazából? Hogyan készültünk, hogyan adtuk egymásnak át?
5: Felosztottuk.
2: Felosztottuk, és ki elkészült ketten. Mind ABC osztályban, osztály profilra, más és másképpen voltak ismertetett. Volt, aki nézte a gyakorlati alkalmazást, volt, aki nézte, mi az életértéke ennek, ugye? És ebből akkor nagyon beszélgetés alakult ki. Melyik fejezet volt neked a legérdekesebb nézve? 12-ből.
6: Hát mi a hatodik fejezetet?
2: Na, nézzük meg akkor, miről szólt a hatodik?
6: Jézus feltámadásáról.
2: Történt, és ez akkor neked mennyiben jött be? Nyilván már korábban is hittél ebbe, de most a nyelveden jobban megbeszéltük, ugye? És ott ismertük egymással, megosztottuk, amit olvastunk, igen?
6: Hát mindenképpen voltak benne érdekes különbségek, és ennek hatására elmélkedtem is rajta.
2: Igen. Na, hát akkor kipróbált az elmélkedés ötújas módszerét, igen. És mi az a mondat, vagy az a része, ami nagyon tetszett?
6: Hát mi? Most így nem tudnék, hogy rámutatni.
2: Igen, így hirtelen, mert nem készítünk most külön föl, így lesz két mondunk föl, de mindenféleképpen világosabb volt, hogy Jézus nem visszatámadt egy klinika halállal ugye a földjelte, hanem hát előre ment abba az örök életbe, amelyre minket is megszabadított, fölhívott, mert ajtót nyitott nekünk. Tehát, hogy ennek a reményet töltve bennünket, akkor is, ha valakit el kell gyászolni. De nagyon szépek ezek a levelek, amit Kiki írt. Olvassuk megint fel egy ilyen pirmálkozási püspök atyának szóló üzenetet.
4: Milyen tisztelt megyés püspök úr! Az iskola felajánlotta a bérmálás lehetőségét, amivel én élni szeretnék, hogy még jobban elmélyüljek a hitemben. Szeretném követni a szüleim példáját, és ezzel én is példát szeretnék mutatni majd a gyermekeimnek. Szerintem a hittanórák és a külön foglalkozások felkészítettek engem arra, hogy megkapjam ezt a küldetést, és hogy kiálljak a hitemért minden körülmények között. A bérma nevem Hedvig, Szent Hedvig Lengyelország királynője után. Ő az egyik példaképem, mert egyszerű, tiszta életvitele és műveltsége révén sok emlékezetes dolgot tudott véghez vinni. A pogány Litvániát a kereszthez vezette, Prágában kollégiumot alapított litván teológusok számára. Szívén viselte a betegek, árvák, szegények és elesettek sorsát. Gyakran látogatta a kórházakat, ápolta a betegeket. A bérma szülőm egyben az osztályfőnököm is. A tanár úr a gimnázium 4 éve alatt szerves része az osztály mindennapjainak. Felnézek rá, mert a felesége és a kisfia mellett még ránk is sok figyelmet fordít. Jól összetartja az osztályközösséget, a diákok kedvelik őt.
2: Hát nagyon szép hitvallás, és akkor látszik, hogy ő átgondolta, fölkészült rá. Milyen jó, hogy az ember hitet tud vallani éppen abból az erőből, amit ez az egész találkozás jelent. Megyeri hitvallás, ezzel a Síkság egy nagyon megszenvedett, kétszer, két alkalommal megírt hitvallása. Ebből olvassunk egy szakaszt.
6: Megyeri hitvallás, Sík Sándor. Ört állt a hold a nagy kevély felett. Ezer sátorban 8000 fiú munkásnap után izmos álmot alszik. Kis Magyarország nagyot álmodik. A völgyben itt-ott pislogó tüzek, föl-föl vetik még fáradt szemüket, és hunyorgatnak, mire jó. Állok a dombon, s birkózom magammal, szorongatom a mire jó kígyó, és az ezer éves ős kígyó nyakát, és a kígyó sziszeg-sziszeg. Mit állsz itt, te nagy bolond, gyereknél gyerekebb? Mire jó ez a cifra, katonásdi? Poéta álom, gyönyörű hazugság. A görgeteg elébe fekszel, é. Őserdők lángját kézzel oldhatod, foltos hullába támadhatsz lelked. Nézd délfelé, pokolkeverés az ég. Tudod, mi az? A pesti éjszaka. Mozik reklámja, kávéházi csillár, szemérrel oltó színpadok tüze, a vadember tánc őrjöngő forgatagja, csupasz testeknek festett fénye szennye, lihegő lázas cigaretta füstös, villanysugaras izzó rothadás. Nem látod-e, hogy tántorok belé a cédafényben minden, ami épp?
2: Hát egy nagyon megrázó vers részlete ez, tehát egy nagy felelősséggel élő papköltőnek ugye a vívódása, hogy hát mit tud tenni a fiatalokért, a fiatalokkal, és ez rögtön kaput nyit arra fel, amit nagyon szeretnénk hangsúlyozni, és egész találkozásunknak eztán egy kulcsszava. Az egyház úgy nevezi ezt, hogy misztagógia, hogy egy adott ajándékba, titokba tovább kell vezetni. Mi ezt nagyon szeretnénk szolgálni, és az iskolában is időnként a már bérmáltakat hát megkérdezzük, kíváncsi a véleményetekre. Tehát szeretnénk tájékozni arról, hogy ti mit hogyan látok. Egy jó néhány ilyen kérdés van nálam, aminek a kérdőlapjait tudom itt megmutatni, vagy írásban, vagy ilyen most modern módon, interneten, vagy ilyen tehát elektromos úton kérdezgettük egymást adott esetben különös szempontokról. Itt van egy olyan papírom, amit ugye még 213-ban intjük az akkor bérmáltakhoz, tehát látszik, hogy nem most láttuk ezt ki. Szíveskedj, olvasd el, hogy mi az az egész levelet, olvasd el.
5: Kedves 2013-ban bérmálkozott fiatalunk. Mint a mesében három kérdésre kérem felelős és szent lelkes válaszodat. Szerinted mi volna az alkalmas feladat, amivel a szent 40 napban, vagyis nagybőjtben elkísérnénk Urunkat még a kereszt útján is? Olyasmire gondolok, amit esteinként igennel vagy nemmel lehet megválaszolni. Külön az 5-től 8. osztályosoknak, külön a 9-től 12. osztályosoknak. Második. Mennyire volt hatékony az elmúlt hónapokban, most már a fél éven is túl, az a spirituális évi program, amelyel az értékrendhez igazodunk, a szükséges, hasznos, kellemes skálájához, ahhoz, hogy az Isten világrendjében számunkra itt most mi a fontosabb és mi a későbbre halasztható. Harmadik, gondolkodjunk-e valami rövid, bensőséges megemlékezésre a bérmálási évfordulón kapcsán. Kérek, hogy péntekig, február 7-ig juttassák válaszol a meghallgatókba.
2: Hát ez ugye nem csak ilyen kamu, egy ilyen kis ugratás, hanem észrevettétek igaz, hogy nem egyszer egy ilyen megfogalmazásban ezek tükröződnek, amit itt ma ajánlottatok. Innen tudjuk, hogy a Szent Mise azt mondják, hogy az fölüdít. Ha jártok, ha nem jártok rendszeresen, de azt tudjátok, hogy a Szent Mise fölüdít. Hát többször mondtuk, valaki azt mondta, hogy nincs ez a wellness szála, olyan jó lenne, mint egy mise. Hát azért ez egy hitvallás, senki ezért nem ad jeles, nem pontoz, nem jár prémium érte. Ez egy vallomás tétel, legalább egy értékrendi állásfoglalás, ami előbb-utóbb életté is válhat, nem? Vagy észrevettétek, hogy néha olyan dolgokat tudunk visszatükrözni, ami bennetek él. Tehát látszik, hogy például, hogy mennyire igényeltétek azt, hogy a szülőkkel karácsonykor egy ráérő találkozásban lehetek együtt, hogy odafigyelnek rátok. Ennél csak egy fontosabb ma, egy mai fiatalnak. az, hogy a szülők egymáshoz legyenek jól. Ezt irodalomban is után néztünk ennek. Ennek már komoly fölmérései vannak, tehát egy fiatalnál annál fontosabb nincs, mint hogy anya-apa egymásra jöjjenek ki. Ha vitatkoznak is időnként, de béküljenek ki, és lássuk bennük modellként, hogy hogy kell az életedben egymást elfogadni. Utána jön, hogy engem is hallgassanak meg, de és azt se bánom, hogy nem kapok sem ajándékot írtelitek másik, de az a fontos, hogy odafigyeljenek rá. Itt egy válasz Lázár neveket nem mondjuk, ez két fiatal írta, válaszként nevek nélkül, tessék.
6: Kedves elődatyám, a nagy bölt lényege a hitben való elmélyülés, a kiengesztelődés és a lemondás. Jézus is kiment a pusztába, és 40 napot böjtölt. Ezért ebben az időszakban, a szent 40 napban nekünk is áldozatokat kell hoznunk, le kell mondanunk bizonyos dolgokról, még jobban kell szeretnünk egymást, és még jobban kell figyelnünk Istenre. Ehhez kapcsolódó kérdéseim lennének. Ma többet segítettem-e a szüleimnek a megszokottnál? Kibírtam-e egy napot vezekedés, vagy vitatkozás nélkül a testvéremmel? Tudatosan tettem-e jót az osztálytársaimnak? Ma lemondtam-e az édességekről? Ma használtam-e a számítógépet vagy saját szórakozásomra? Több kedvességet adtam-e bárkinek a szokásosnál? Nagyobb odafigyeléssel imádkoztam-e? Figyeltem-e arra, hogy ne beszéljek csúnyán? Mi így próbálunk élni, az egész családunk. Először a szükséges dolgokat tesszük meg, és csak utána foglalkozunk azzal, ami kevésbé hasznos, inkább kellemes. Gondolunk itt például a tanulásra, hogy mindig előbb tanulunk, és csak utána pihenünk, szórakozunk, vagy úgy szervezzük az életünket, hogy minden vasárnap el tudjunk menni a szentmisére.
2: Hát ez nagyon szép, és ugye nagyon biztató. Most nem arra van szó, hogy ez tökéletesen mindig sikerül, és nem is arra van szó, hogy ez most szép dolgozat, vagy egy szép írás, hanem arra van szó, hogy egy hitvallást, egy tanúságtételt próbáltunk megfogalmazni. Aki valaminek a motivumát megfogalmazza, az indítékát, valamilyen értéket áll maga előtt, azért az egy tény, az nem kitalás, nem mese, nem szappan buborék, az már egyszer van. És hogyha az élet úgy adja az Isten arra sürgetben, akkor könnyen megvalósítani, hogyha gondolkodtam rá, mint hogyha helyette üvöltök éjjel, péntek éjjel, ugye kettőig, háromig ott a fő utcán, igaz? Tehát valószínűleg ez a fajta magatartás, ez emberibbé tesz. Tehát ezt keresjük, hogy hogyan tud egy fiatal manapság mondjuk bele segíteni a jövő építésébe, a saját jövőtök, a mindjártok jövő építésébe. Ha mi egy ilyen iskola népe nem tudunk hazánknak, egyházunknak jelentősen jövőt segíteni, jövőt építeni, akkor nem lesz senkinek se jövő ezen a földön, mert ha aki ennyire megtalpalt, nem vállalná a holnapot, akkor mi lesz azzal, aki meg nem is gondolkodik ilyenem, még ilyen befolyás alá se kerül mindent, ami egy kicsit őt emberibbé tenni, stimmel? Pedig milyen épp egészség ember lehet, hogy még egészség, mint én vagy te, és mégis pusztítja magát, ahelyett, hogy jövőt építene. Na nézzünk még egy ilyet, ez egy későbbi valami volt, ez egy másik ilyen írás, akkor ezt az Ágostontól kérjük, olvasd és előtt.
5: Kedves megbérmált fiatalunk! Éppen egy hónap óta már a küldetés lelke hat át a bérmálás szentségében, a te személyes pünkösödből. A misztagógia, az egyházias tovább kísérés törődésével szeretnénk három témában válaszodat kérni. Első. Mi az a mozzanat, amely április 24-én, illetve azóta téged különösen is megérintett, amit megtapasztaltál, amit szívesen megosztanál az utánad jövőkkel? Hogyan fogadta a lakóhelye szerinti plébánosod, hogy már bérmátként vagy a segítségére? Második. Szerinted mi egy nagyobb évi mottunk az egész gimi számára? Valami olyan, mint amit idére szólóan 2015-16-os tanévre az előtte bérmálkozótól kaptunk. Van célom, van célunk. Harmadik. Milyen várható területeid, ötleteid vannak arra, hogy a kapott kegyelmek erejében ezen a nyáron valamivel mások javára légy, hogy megoszd velünk a Krisztusban való örömödet, lendületedet. Kérjük, hogy június 1-ig add át válaszodat a meghallgatlak szobába. Sok áldással, 2016 Szent Háromság vasárnapján, május 22-én, elődatya.
2: Küzdünk azért, hogy jövő legyen, tehát ne csak szépeket mondjunk, tegyünk, énekeljünk, érmeket gyűjtsünk és fényképezzünk, hanem, vagy fölvédeket vegyünk föl, hanem, hogy ebből valóban egy folyamatos, szerves építkezés alakuljon ki. A szülőket is szeretjük megszólítani.
4: Kedves szülők, kedves szemünk fénye, kilencek és társaik.
2: Tehát ez olyan fiatalok, akik együtt voltak egy osztályból, talán korábban nem keresztel, vagy nem bírmálkodott fiatalok, vagy nem áldozott fiatalok, és hát ők meg a szüleik egy egységet képeznek.
4: Egy nagyon merész álommal tértem vissza az egri lelkipásztori konferenciáról. Ott felbátorodva szeretném meghívni önöket, titeket, egy a közeljövőnkben ránk váró hitvalló beszélgetés, latin nevén az egész egyházban honos, minden szentségvételnél elvárt scrutinium előkészítésére. Úgy gondolom, hogy a kedves szülőket is megtiszteljük azzal, hogy beleláthassanak abba a várva várt szentségfelvételi folyamatba, ami nem csak az érintett fiatalnak, de egész osztályának nagy élmény. Amennyire fel tudom mérni a következő szombatok lekötöttségeit, február 11-e látszik a legalkalmasabbnak. Délelőtt 9-re jönnének a Cisterci templomba, és ott körülbelül 11:30-ig lennénk együtt egy viszonylag felfűthető teremben. Mindnyájuk bátor nagy lelkűségében vízva spirituális hittanár.
2: Hát ezek a törekvéseink, hogy ezek így összejöjjenek, egy fiatalunknak a majdnem szó szerinti válaszából jött egy nagy bőtre, ez a nagyon szép mondat, szíveskedj elolvasni.
5: Védj át valamit a másik keresztjéből, mint Szirenei Simon Krisztus keresztjéből. Töröld le a másik verejtékét, mint Veronika Krisztusét.
2: Hát ugye ez nagyon-nagyon jó eső dolog, és akkor azt a híres remény verset olvassuk el, hogy valóban arról van, hogy az Isten az bennünk fényes legyen. Olvassuk ezt el, szép, nyugodtan, igattan, mert igen, jó írás.
6: Isten arc, Reményik Sándor. Egy Isten arc van eltemetve bennem, tán lét előtti létem emlékképe. Fölébe ezer réteg tornyusol, de érzem ezer rétegen alul, csak nem tudom, miképp került a mélybe. Egy Isten arc van eltemetve bennem, néha magamban látom, néha másban. Néha állok, mint fosztott ág, szegényen. Ha rossz órámban eltűnik egészen, alter egóm az örök vándorlásban. Egy Isten arc van eltemetve bennem, a rárakódott világszenny alatt. A rám rakódott világszenny alól, kihűlt csillagok hamuja alól, akarom kibányászni magamat. Egy Isten arc van eltemetve bennem, és most ásott kapát csákányt ragadok. Testvérim, jertek, segítsetek, egy kapavágást ti is tegyetek, mert az az arc igazán én vagyok.
2: Hát egy kapavágást ti is tegyetek, az arc igazán én vagyok, adja Isten, hogy ki a maga arcában, úgy lássa Jézus, mint az irgalmasság évvel emlékeztek rá, egy olyan Jézus arc, hogy Jézus alak volt megfestve, a híres szlovén papnak a műve, ahol a őt, akit őt átölel, az ember, akit is Jézus irgalmában maga azt fogad, közös az egyik szemük, három szem volt csak ott, egyik szemük közös mindenki, Jézus is, meg a fiatal is néz a maga irányába, de egy szemükkel közösen néznek. Valahogy így legyen Isten az bennünk megfrissített. Hát mivel májusban vagyunk, és hogy ne csak beszéljünk a küldésre, mert egyszer vállaljuk is, szeretnénk, hogyha ezt most meghallgatnánk, egy olyan verset, a magyar anyákról szólót, hallgassuk.
4: Móra László, magyar anyák. Magyar anyák, virágos ágak, köszöntöm asszony lelketek, s még nyíló, sejmes rózsaszálak fonják át tiszta kebletek, én áldom csendben azt a házat, hol gőgicsél a kisgyermek. Magyar anyák, virágos ágak, köszöntöm asszony szívetek, amely fölött ott szundikálnak a glóriázott kisdedek, és áldom csendben azt a házat, hol gőgicsél a kisgyerek. Kik boldogan vonják őrre a szívetekből nőtt magot, ti adtok fénnyel tündökölve e fáradt földnek új napot, reménysugárt, s egy tépet honnak nyitott sebére balzsamot. Magyar anyák, a szíveteknek beszédes álma égig ér, hallom jövését új seregnek, mely új csodájú fényt ígér. És áldom mind, mind azt a házat, hol ember angyal gőgicsél. Magyar anyák, virágos ágak, köszöntöm asszony lelketek, s a harmad szívű kisbabákat, akikre fényt leheltetek. És áldom őszinte imával a szebb jövőt, a gyermeket.
2: Köszönjük. Hát ezt mi is kívánjuk anyák napi és szűzanyás, édesanyás hónapban, májusban, hogy mi is a küldetésünket így kifejezzük. Na, még egy utolsót olvasunk el abból, hogy hogyan próbáljuk a fiatalokat ebbe a misztagógiába, a tovább gondolba bevonni, hogy örömötök legyen, és érezzétek, hogy fontosak vagytok abban, mert Isten meghívott benneteket.
5: Valamennyi kedves megbérmált fiatalunk, szeretnélem meghívni benneteket egy alkalmi segítségre. Érintsen ez minden megbérmáltat, akár 8. kora óta, akár az elmúlt hónapokban részesült a szent lelkes küldetés szentségében. Kérésem a következő. Első. Szerinted mi lenne a ti korotokat, társadalmi helyzeteteket érintőleg alkalmasabb, leginkább húsba vágó nagybőti feladat a gimnáziumunk minden tagja számára? Második. Gondold végig, hogy a megbérmálásod óta milyen helyzeteid voltak, amikor akár az egyházközségben, akár az iskolánkban, akár a rokonságodban, akár a környezetedben tehettél valamit Krisztusért. Harmadik. Bizonyára tudod, hogy 2020-ban Magyarországnak nagy lehetősége és feladata a Nemzetközi Eukarisztikus Világkongresszus megrendezése. Mi mit tegyünk már is ennek érdekében? Válaszodat várjuk február 20-ig, előd atya.
2: Hát ezekre jönnek a válaszok, és örülünk, hogy ilyeneket találunk, és adja az Isten, hogy valóban ebből valami közös bontakozás alakuljon ki. És most még egy olyan kérelmet olvasnék fel, amíg itt nagyon tanulságos, Földszere megyés küspök úr, XY vagyok, a Cisztere Szent István gimnázium cirkáosztályos tanulója, járok. Mióta megszülettem, azon járunk a családommal szemmisre, anyám hittanár. Azért írok önnek, hogy tesszívesen megbírmálni. Hiszem, hogy a Jóisten szándéka van velem, és bátran állok a küldetés elébe, amit tőle kapok. Birma szenten keresztül Szentjás választottam, akit 2016. december 21-én ismertem meg, egy reggeli rorátén, és nagyon megfogott, mert hasonló hozzám. Szeretek néha egy magamban lenni, verseket írni. Utána olvastam így Szent Jánosnak. Ez megüsödte bennem, hogy az ő szám a legmegfelelőbb szent. Birma apámnak a nagyapámat választottam, XY. Nemrégen nagyon gondolkodtam rajta, hogy ki legyen a Birma szülőm, nem tudtam eldönteni, és akkor ugrott be, hogy nyáron, mikor nagyapámnál nyaraltam, mondta, hogy nálunk mindig a nagyapa volt a Birma szülő. Innentől már biztos voltam benne, hogy ő a legjobb választás. Bármit megtenne unokáért, imádkozik, temben jár, nem is láttam volna jobb Birma apát. Hát köszönettel írja egyik társunk, és bár a nagyapa az egy idős valaki, de hát ha olyan életet élt, hogy lehet mit örökölni tőle lelkiekben, és ő szeretne örökíteni, akkor tiszteljük meg a nagyszülőket is, mert az ember nem csak fiatalkorában birmálkozik és birmálkozott, hanem birmálságában az Isten országa kapujáig el kell számolni arra, hogy hogyan él az Istentől kapott küldetéssel.

0: dicsérete.
1: Köszönjük, hogy együtt elmélkedhettünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.
2: Életkérdések című műsorunkat hallották.
3: Miriam Rádió, Rosnyó, FM 90,5.
2: Ne féljetek, című műsorunk következik.
4: Május 2-a. Máriával Jézushoz. Ad Jézum per Máriám. Amikor Erzsébet üdvözölte Máriát, egyáltalán nem választotta külön az anyát és a fiút. Inkább bensőségesen együtt említi őket, hiszen hozzátette, és áldott a te méhednek gyümölcse. Tehát nekünk is az Úr Jézushoz kell fordulnunk az eleven hit készségével, a forró szeretet erejével. A kifejezés tartalmát, ad Jézum per Máriám, Jézushoz Máriával számunkra is valóságként kell felmutatni, hiszen ez a tény. Elmélkedjünk, mi is a jelentése Mária jelenlétének abban a házban Júdea hegyei között. Vajon csak kedvességtől és jószándéktól aggodalomtól vezérelve volt ott rokona iránt, aki fiút fogant idős korában? Csupán egyszerű emberi segítségnyújtásról volt szó? Nem. Ez sokkal jelentősebb és szellemileg gyümölcsözőbb jelenlét volt, mert Mária unokanővérének elhozta a kegyelem, az öröm és a világosság felbecsülhetetlen ajándékait, az eljövendő előhírnököt is köszöntve azzal, hogy anyjának ajándékot vitt. Abban a pillanatban, amikor Mária üdvözletét meghallotta, az idős asszony nem csak azt érezte, hogy a gyermek megmozdul méhében, de a Szentlélek is eltöltötte, és az üdvözletre adott válaszában érezte, mennyire megerősödött és fellelkesült. S még ez sem volt minden. Az őt átjáró lélek megvilágosodásában mindenekelőtt megszerezte azt a magasabb rendű képességet, hogy az Úr anyját éppen ifjú unokatestvérében meglássa.
2: Ne féljetek, című műsorunkat hallották.

0: sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében.
0: Dice Isaia.
1: Izaiás azt mondja,
0: Uram,
1: atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian.
0: Sion ha detto,
1: azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg rólad soha.
0: Significativo che
1: jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
1: Közzétették Leó pápa közelgő Olaszországon belüli lelkipásztori látogatásainak programjait. Hamarosan lezárult Cseppellényi György vértanú boldoggá avatási eljárásának egyházmegyei szakasza. A fenntarthatóságról szóló programok várják a látogatókat a Szentendrei Skanzenben május 1-én. A hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes. A mikrofonnál Horváth Nellit hallják. 14. Leó pápa 4 egynapos lelkipásztori látogatást tesz a közeljövőben Olaszországon belül, tudósít a Vatikáni Rádió. Május 8-án Pompejbe és Nápolyba, május 23-án Acerába, június 20-án Páviába és San Angelo Loggiába, július 4-én pedig Lampedusába utazik. Május 8-án Leó pápa a pompai rózsafüzér királynője kegyhelyre utazik, ahol nehéz helyzetű embereket látogat meg. Délután találkozik az érsekség papságával a nápolyi székesegyházban. Május 14-én a pápa meglátogatja a római La Sapienza egyetemet. Május 23-án Acerába megy, hogy kifejezze szolidaritását a térséges súlytól súlyos környezetszennyezés miatt. Június 20-án felkeresi Páviában a San Pietro in Ciel d'Oro bazilikát, ahol Szent Ágoston földi maradványait őrzik. Július 4-én Lampedusa szigetén a pápa lerója kegyeletét a tengerbe veszett migránsok emléke előtt, és megemlékezik Ferenc pápáról. Cseppellényi György pálos szerzetes boldoggá avatásáról tartottak konferenciát Sárospatakon április 25-én. Írja a Magyar Kurír. A vértanú szerzetes életét és korát Urbán Márta a levéltáros mutatta be az eseményen. Cseppellényi György 1620 körül Trencsén vármegyei Bicsén született nemesi származású családban. Rendje a Mária völgyű kolostor arpeljelének nevezte ki 1660-ban. Előbb Terebesen, majd Felső Elefánton szolgált. Több száz családot térített vissza a katolikus hitre. 1669-ben füzéri plébános lett. 1673-ra 7 falut térített vissza a katolikus hitre. A füzéri plébánián bújdosó protestáns katonák foglyul ejtették. Elhurcolták és kegyetlen kínzásokkal gyötörték, amelyeket katolikus hitéhez ragaszkodva álhatatosan tűrt. 1674. május 24-én Szőkepusztán fejezték le. A vértanú szerzetes boldoggá avatását Ternyák Csaba egri érsek indította el 2023-ban. A fenntarthatóságról szóló előadások, workshopok és beszélgetések várják az érdeklődőket május 1-én pénteken a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Adta hírül az MTI. A természetben megvalósuló zöld fesztivált időszaki kiállítások, interaktív programok is színesítik a Szentendrei Skanzen területén. A felelős gasztrohősök programja, a források okos felhasználása és az egészséges étkezés népszerűsítése. A kézműves foglalkozáson a gyerekek többek között krumplipot készíthetnek, valamint kipróbálhatják a krumpli nyomdát is. A látogatók részt vehetnek egy erdőmérnök által vezetett természetismereti sétán is, valamint bejárhatják a múzeum teljes területét a helyben bérelhető kerékpárokkal is. A színpadi programok között lesz bábjáték és zenei produkció. A Magtárban az Együtt a fenntarthatóságért című tárlat lesz megtekinthető. A hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: Jézus Mária, alleluja!
1: Mert valóban feltámadott az Úr, alleluja!
0: Könyörögjünk Istenünkért szülött fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak föltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál. Kérünk add, hogy az ő szent anyja Szűz Mária közben járására az örök élet örömeit elnyerhessük Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.

0: Az imaórák liturgiája. Az egyház hivatalos imája következik.
1: Dicsértessék le Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Kedves testvéreink, kedves hallgatóink! A Mocsai Rózsa Füzér királynőjének templomából a negyedik hét szombat reggeli dicséretét imádkozzuk. Kérjük, aki teheti, imádkozzék együtt velünk. Nyisd meg, Uram, ajkamat, hogy dicséretedet hirdessen szavam. Hallgassunk az Úr szavára, hogy eljuthassunk nyugalma helyére. Hallgassunk az Úr szavára, hogy eljuthassunk nyugalma helyére. Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, és újjongjunk üdvünk sziklája előtt.
2: Lépjünk szín elé háladallal, magasztaljuk őt hangos ének szóval. Hallgassunk az Úr szavára, hogy eljuthassunk nyugalma helyére.
1: Mert az Úr valóban nagy Isten, az összes isteneknél dicsőbb király.
2: A föld mélységei az ő kezében vannak, és övé a hegyet minden orma.
1: Övé a tenger az ő műve, a szárazföld is az ő keze alkotása.
2: Hallgassunk az Úr szavára, hogy eljuthassunk nyugalma helyére.
1: Jöjjetek, boruljunk le, hódoljunk előtte, hújjunk térre, Urunk, alkotónk előtt.

0: hallgassunk az Úr szavára, hogy eljuthassunk nyugalma helyére.
1: 40 évi terhemre volt ez a nemzedék, azt mondtam, ez a nép tévelygő szívű.
0: Nem ismerték meg utaimat, ezért haragomban kimondtam estümet. Nyugalmam helyére nem juthatnak el. Hallgassunk az Úr szavára, hogy eljuthassunk nyugalma helyére.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,

0: vagy, rajtad nem úr az ősiden, te nem tűnsz el, ha jön az éj, örök napfényként tündökölsz. Atyám, kinek nincs kezdete, add, hogy napunkat teljesen, Krisztushoz méltónak legyen, s minket szent lelke töltsön el. Amen.
1: Jó dolog énekel magasztalni nevedet, fölséges, már hajnalban hirdetni jóságodat. Jó dolog az Urat áldani, énekel magasztalni nevedet, fölséges,
0: már hajnalban hirdetni jóságodat, és éjszaka zengeni bűségedet.
1: Tíz hórulanton és hárfa zenével, citera mellett énekelve,
0: mert örömmel töltenek el alkotásai, kezed művei láttán örvendezem.
1: Mély nagyszerűek a te műveid, Uram, gondolataid mély mélységesek.
0: Azóta az ember föl nem fogja, és nem érti meg őket az esztelen.
1: Sarjadhatnak a bűnösök akár a fű, és virágozhatnak a gonosz tevő.
0: Sorsuk mégis örökös pusztulás, te azonban, Uram, fölséges vagy örökké.
1: Mert íme ellenségeid, Uram, mert íme ellenségeid elvesznek, és elpusztulnak mind a gonosz tevő.
0: Előd azt nekem Mikáéhoz hasonlót, és fölkentél színtiszta olajjal.
1: Szemem ellenségeimre lenéz, s a rám törő gonoszok vesztéről hall a fülem.
0: Virul az igaz akár a pálma, úgy növekszik, mint a Libanon cédrusa.
1: Az Úr házában van elültetve, Istenének csarnokában bont virágot.
0: Gyümölcsöd érve korában is, termékeny marad szépen zöldelő.
1: Hirdeti, hogy igaz az Isten, ő a menedékem, nincs benne hamisság.

0: már hajnalban hirdetni jóságodat.
1: Új szívet adok nektek, és új lelket öntök belétek. Kihozlak titeket a nemzetek közül, és minden országból összegyűjtelek, és visszavezetlek saját földetekre.

0: Nyalak, és új szívet adok nektek, és új lelket öntök belétek.
1: Kőszíveteket elveszem testetekből, és új szívet adok nektek.
0: Lelkemet árasztom belétek, ezt teszem, hogy törvényeim szerint járjatok, hogy parancsaimat megtartsátok és megtegyétek.
1: És lakhattok a földön, amelyet atyáitoknak adtam, és születtek az én népem. Én pedig a ti istenetek leszek.
0: Dicsőség az atyának, a fiúnak és a szent léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Új szívet adok nektek, és új lelket öntök belétek.
0: Kisderek és csecsemők ajkán, zendítesz dicséretet magadnak, Urunk. Uram, mi Urunk, a te neved széles a világon, mi csodálatos.
1: Az egeknél fenségesebb a te dicsőséged.
0: Kisderek és csecsemők ajkán zendítesz dicséretet ellenségeiddel szemben, hogy elnémíts ellenséget és lázadót.
1: Szemlélem az eget ujjaid műve az, a holdat és a csillagokat te alkottad őket.
0: Ugyan mi az ember, hogy törődsz vele, az ember fia, hogy gondod van rám.
1: Kenésedetted kisebbé az angyaloknál, dicsőséggel és fényel koronáztad. Fölébe emelted kezed műveinek.
0: Mindent az ő lába alá vetettél, minden juhot, barmot, a mező vadjai.
1: Az ég madarait és a tenger halait, amelyek a tenger ösvényeit járják.
0: Uram, mi Urunk, a te neved széles a világon, mi csodálatos.
1: Dicsőség az atyának, a fiúnak és a szent léleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Kisdedek és csecsemők ajkán, zendítesz dicséretet magadnak, Urunk.
0: Mi az Úr ígérete alapján új eget és földet várunk, az igazságosság hazáját. Szeretteim, minthogy ezt várjuk, legyetek rajta, hogy békességben, tisztán és fedhetetlenül találjon benneteket. Urunk türelmét tartsátok üdvösségnek. Ajkam örvendezzen, amikor neked énekel.
1: Ajkam örvendezzen, amikor neked énekel.
0: Nyelvem naphosszat igazságodat emlegesse,
1: amikor neked énekel.
0: Dicsőség az atyának, a fiúnak és a szent léleknek.
1: Ajkam örvendezzen, amikor neked énekel.
0: Lépteinket a békesség útjára vezéreld, Urunk. Áldott az Úr, atyáink Istenet.

Atyából, amint szólott a szentek szájával, ősidők óta proféták ajka által, megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket, atyáinkkal irgalmat gyakorol, hogy szent szövetségére emlékezzék, az esküre, amelyet Ábrahám atyánknak esküdött, hogy nekünk váltja be, amit ígért,

napról napra amíg élünk. Téged pedig gyermek a fölséges Isten profétájának fognak mondani, mert az Úr előtt jársz egyengetni az ő útját. Az üdvösség ismeretére tanítod nemzetét, hogy

0: igazságból, hogy fényt hozzon azoknak, akik sötétségben és halálos homályban ülnek. Lépteinket pedig a béke útjára vezérelje. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Lépteinket a békesség útjára vezérel, Urunk.
1: Imádjuk Isten, aki Fia által reményt és életet adott a világnak, és kérjük alázattal.
0: Hallgass meg minket, Urunk!
2: Urunk, Istenünk, mindenek Atya, aki a mai napot megérnünk engedted, add, hogy dicsőségedre Krisztussal töltsük el ezt a napot.
0: Hallgass meg minket, Urunk!
2: Add, hogy mindig éljen bennünk a hit, a remény és a szeretet, amellyel elárasztottad szívünket.
0: Hallgass meg minket, Urunk!
2: Urunk, hadd szegezzük mindig rád szemünket, hogy rögtön felelni tudjunk hívásodra, ha szólítasz.
0: Hallgass meg minket, Urunk!
2: Fordítsd el bennünket minden galátságtól és gonoszságtól, és minden botlástól őrizd meg lépteinket.
0: Hallgass meg minket, Urunk! Mi Atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Mindenható örök Isten, te vagy az igaz világosság és az örök mai nap. Midőn újra visszatér hozzánk körforgásával a reggel, esedezve kérünk, világosíts meg lelkünket, mert eljöveteled villámkét hasítve a bűn éjszakájába, és szétoszlatja annak sötétjét, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
0: Amen.
1: Az Úr legyen veletek.
0: És a te lelkeddel.
1: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
0: Amen.
1: Kedves testvéreink, kedves hallgatóink, a Mocsai Rózsa Füzér királynőinek templomából a negyedik hét szombat reggeli dicséretét imádkoztuk. Köszönjük, hogy velünk imádkoztatok. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: Zsolozsmát imádkoztunk.

Kedves hallgatói család! Idén ismét lehetőség nyílik, hogy adójuk 2%-ával egy önök által kiválasztott szervezetet támogassanak. Idén fontos változás, hogy 2%-ot szüleink számára is felajánlhatunk. Ez viszont nem zárja ki, hogy ugyanezt megtegyük egy civil szervezetnek is. A felajánlott 2%-ok összeadódnak, nem helyettesítik egymást. Tehát két szülő esetében összesen 6%-ról rendelkezhetünk. Jogi személyek esetében az adóbevallást könyvelők végzik. Ez esetben elegendő megadni a szükséges adatokat, ezek megtalálhatók honlapunkon és közösségi oldalunkon. Változott a formanyomtatvány is. Amennyiben ön alkalmazott, adóbevallását a munkáltatója végzi. Ez esetben önnek egy nyilatkozatot kell kitöltenie és leadnia a munkáltatónak. Ezt a nyilatkozatot megtalálják az adóhivatal honlapján www.finansnasprava.sk, valamint egy a rádió adatait már előre tartalmazó nyomtatvány rövidesen elérhető lesz honlapunkon is. Buzdítjuk a Mária Rádió Miriam köré gyűlt hallgatói család tagjait, éljenek törvény adta lehetőségükkel, hiszen, mint azt már tudják, ez a fajta támogatás nem jelent többletkiadást az adózó számára. Bátorítsák dolgozó családtagjaikat, barátaikat, ismerőseiket egyaránt, rendelkezzenek ezen összeg felett saját meggyőződésük, értékrendjük szerint. Hálásan megköszönjük, ha választásuk idén a Szűzanya rádiójára esik.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Leó pápa. Segíteni kell a keresztények megmaradását a Közel-Keleten. A Szentatya telefonon beszélt az Európai Tanács elnökével. Egy pápa mobil az Egyesült Államokban. Szolidaritási út a háború sújtotta gyermekekért. Én te vagyok? Sajgó Balázs atya elmélkedése húsvét 5. vasárnapjára. Leó pápa. Segíteni kell a keresztények megmaradását a Közel-Keleten. Csütörtökön délelőtt fogadta a Vatikánban 14. Leó pápa a Kölni Főegyházmegye Világegyház és Párbeszéd Hivatalának küldöttségét, az intézmény fennállásának 50. évfordulója alkalmából. Folytassák nemes küldetésüket a hátrányos helyzetű egyházmegyék megsegítésére szerte a világon, különös tekintettel Közel-Keleti testvéreinkre, buzdított a Szentatya.
1: Your visit takes place during the Easter season, when the whole church rejoices in the Lord's resurrection and renews her hope in the new life that flows from the Paschal mystery.
0: Látogatásuk húsvéti időben zajlik, amikor az egyház örvend az Úr feltámadása miatt, és megújítja az új életbe vetett reményét, ami a húsvéti misztériumból fakad. Leó pápa ezekkel a szavakkal köszöntötte a kölni delegációt, majd az egyház egyetemességéről és a párbeszéd fontosságáról osztotta meg velük gondolatait. Krisztus feltámadásának fényében az egyház felismeri küldetését, mely minden néphez szól, nem erőszakkal, hanem azzal, hogy tanúságot tesz az igazságról a szeretetben. A párbeszéd erősíti a szeretet közösséget, megnyit a megértésre, és a béke ügyét szolgálja. Ezáltal Krisztus magához vonz minden dolgot, az egyház pedig az egység és a remény jelévé válik a világ számára.
1: These same elements are deeply rooted in the history of your archdiocese.
0: Éppen ezek a tényezők gyökereznek mélyen a Kölni Főegyház megye történetében, mely profétai módon megnyílt az egyetemes egyház előtt, készen a találkozásra, a népek és kultúrák közötti párbeszédre. Josef Frings bíboros és helynöke vezetésével a kölni érsekség 1954-ben partner kapcsolatot létesített a Tokiói Főegyház megyével. Németországban ez volt az első ilyen kezdeményezés. Úttörőként indítottak el olyan fontos segélyprogramokat, mint a Misereor és az Adveniat, lefektetve ezzel az 1976-ban létrejövő Világegyház és Párbeszéd Hivatal alapjait. Ma is szervezetük identitásának középpontját alkotja ez a valóban egyetemes egyházi látásmód, mely szolidáris Európa határain is túl és a párbeszéd kultúráját folytatja.
1: Moved by this same spirit, the Archdiocese of Cologne became a founding member of the Meeting of Aid Agencies for the Eastern Churches, RUACO.
0: Ettől a szellemiségtől vezérelve lett a Kölni Főegyházmegye, a keleti egyházakat segítő mű, a RUACO alapító tagja. Az évek során segítőkezet nyújtott az éhínség, áradások, háború és más válságok sújtott a régióknak. Az érsekség több mint 100 ország helyi egyházát támogatja, különös tekintettel a Közel-Keletre és a keleti egyházakra. Emellett ösztöndíjat biztosít a papképzéshez, valamint segíti az idős papok ellátását. Leó pápa személyesen is megtapasztalta a Kölni Főegyházmegye nagylelkűségét perui püspökként, amikor több más kezdeményezés mellett oxigénkészüléket adományoztak Csiklájónak, ami sok ember életét megmentette. Az emberek ma is hálásak érte.
1: In view of this rich legacy, I express sincere gratitude for the many initiatives in which you continue to be engaged.
0: Őszinte háláját fejezte ki a Szent Atya ezért a gazdag örökségért és a sok kezdeményezésért, amelyet ma is folytatnak. Nagy lelkű szolgálatukon keresztül láthatóvá és konkréttá válik az egyház egyetemes dimenziója, a szolidaritás, az egység és a béke evangéliumának tanúsága által egy olyan világban, melyet gyakran megosztottság és szenvedés jellemez. Soha nem volt még ekkora szükség erre a tanúságtételre, mint most, jelentette ki a pápa. Sok keresztény testvérünk kényszerül elhagyni hazáját, a háború, az erőszak és a szegénység miatt, és sokuk megélhetése közvetlenül függ a Kölni Főegyházmegye Világegyház és Párbeszéd Hivatalának segítségétől. Folytassák ezt a szeretett szolgálati küldetést, hogy testvéreink érezzék az egyetemes egyház közelségét. Különösen is támogassák a keresztények közel-keleti jelenlétét, hogy a keleti egyházak tiszteletre méltó hagyománya megmaradjon, és szélesebb körben ismerté váljon, kérte még Leó pápa.
2: Leó pápa telefonon beszélt az európai tanács elnökével. 14. Leó pápa telefonbeszélgetést folytatott az európai tanács elnökével, melynek középpontjában a közel-keleti helyzet állt, különös tekintettel Cisjordániára és a dél-libanoni keresztények helyzetére, valamint a közelmúltban tett afrikai apostoli útjára is kitért. Szerdán délután 14. Leó pápa telefonon beszélt Antonio Costával, az Európai Tanács elnökével, jelentette a Szentszék sajtóirodája. Az újságíróknak kiadott közleményben közölték, hogy a szívélyes beszélgetés során a pápa és az Európai Tanács elnöke megvitatták a közel-keleti helyzetet, különös tekintettel a palesztin államban lévő Cisjordániára és a dél-libanoni keresztények helyzetére. A Szentszék sajtóirodája hozzátette azt is, hogy a Szentatya megosztotta gondolatait az április 13-a és 23-a közötti afrikai apostoli útjáról is, amelynek során Algériába, Kamerunba, Angolába és Egyenlítői Guineába látogatott. A közlemény megjegyezte, hogy Leó pápa hangsúlyozta a vallásközi párbeszéd, a béke előmozdításának és a kontinens leghátrányosabb helyzetű közösségei támogatásának fontosságát. Egy pápa mobil az Egyesült Államokban, szolidaritási út a háború sújtotta gyermekekért. A Szeretett Szolgálat Dikasztériuma támogatja a Cross Catholic Outreach jótékonysági szervezet kezdeményezését, amelynek célja a fegyveres konfliktusok által sújtott gyermekek megsegítése. A pápa járműve az Egyesült Államokban tesz körutat, hogy felhívja a figyelmet a háború áldozatai által tapasztalt valóságra, miközben imára és elmélkedésre is lehetőséget kínál. A szeretet a keresztény élet gerince, nem maradhat elméleti, hanem cselekvésben kell megnyilvánulnia, amely szolgálattá válik. Luis Marín de San Martín érsek, a pápai fő alamizsnás szavai rávilágítanak a Szeretett Szolgálat Dikasztériuma új kezdeményezésének jelentőségére, amely a pápa nevében végzi küldetését. Április 28-án a dikasztérium prefektusa személyesen adta át egy pápa mobil kulcsait Michele Sagarinónak, az Egyesült Államokban működő Cross Catholic Outreach jótékonysági szervezet elnökének. Szerda reggel az általános kihallgatás végén Sagarino üdvözölhette 14. Leó pápát, akinek bemutatta a szervezet munkáját, amely a múltban a Csiklájó egyházmegyét is segítette, ahol Leó pápa korábban szolgálatát végezte Peruban. Ez a pillanat jelentette, az amerikai katolikus hősök a remény körútja hivatalos kezdetét, amely egy közel 3700 mérföldes, New Yorktól Kaliforniáig tartó, az Egyesült Államokon átívelő utazás. Célja a háború következményei által sújtott gyermekek és kiszolgáltatott emberek támogatása, valamint ima alkalmak lehetőségének megteremtése. A jótékonysági szervezet emellett egy nagyszabású adománygyűjtő árverést is szervez, népszerűsít és bonyolít le az Egyesült Államokban, amelynek bevételét a dikasztérium jótékonysági tevékenységére fordítják. Luis Marín de San Martín érsek szerint a pápa mobil átadása társadalmi értéket képvisel, a leginkább rászorulókkal való szolidaritás tekintetében, valamint a Szentatyával való kapcsolatok megerősítését és az evangelizáció előmozdítását is szolgálja. Hálás vagyok a Cross Catholic Outreach-nek, amely régóta együttműködik a Szeretett Szolgálat dikasztériumával, és nagylelkűen támogatja azt, nyilatkozta a pápai főalamizsnás. A közel 25 évvel ezelőtt alapított szervezet tevékenysége a világ különböző részeire terjed ki. Egyedül 2024-ben 32 országban, köztük Malawiban, Zambiában és Haiti működött, ahol 279 projektet támogatott és beruházott egészségügyi, mezőgazdasági, élelmezési, tiszta vízhez való hozzáférési, oktatási és mindenek előtt lelki segítségnyújtási programokba. Ennek a különleges körútnak a szervezői hangsúlyozzák, hogy a pápa mobil így reménymobillá válik az Egyesült Államok útjain, a remény járművévé, miközben eljut a szenvedőkhöz. A 2026 júniusára és júliusára tervezett kezdeményezés egybeesik az Egyesült Államok függetlenségi nyilatkozata 1776-ban történt aláírásának 250. évfordulójával. 13 várost érint, köztük New Yorkot és Washingtont, és olyan helyeken is megáll, mint Notre Dame és St. Louis, egészen délnyugatig és Kaliforniáig eljutva. A kezdeményezést eredetileg Ferenc pápa kívánta, és engedélyezte azzal a céllal, hogy a bevételt a szegényekhez, és különösen világszerte háborúk áldozatául esett gyermekekhez juttassák el. A keresztény életszentség, írta a 14. Leó pápa, a Dilexite kezdetű, a szegények iránti szeretetről szóló apostoli buzdításában gyakran az emberiség legelfeledettebb és legsebzettebb helyein virágzik. A legszegényebbek különleges helyet foglalnak el Isten szívében, ők az evangélium szeretetjei, Isten országának örökösei. Bennük szenved és támad fel Krisztus. Bennük fedezi fel újra az egyháza hivatását, hogy a leghitelesebb önmagát mutassa meg. Ez az a küldetés, amelyet a Szeretett Szolgálatért felelős dikasztérium nagy odaadással folytat.
0: Én te vagyok. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Húsvét 5. vasárnapjára.
3: Krisztus nélkül az élet békétlen, nyugtalan, céltalan. Amíg saját utamat járom és saját elképzeléseimet követem, ahogy a tanítványok és az Emmauszi tanítványok esetében is történik a húsvéti események folyamán, addig még nem látok tisztán. Nézek, de nem látok. Addig úgy is fogalmazom meg állapotomat, mint a két tanítvány húsvét 5. vasárnapjának evangéliumában. Tamás, aki kéri az urat, hogy mutassa az utat, és Fülöp, hogy mutassa meg az atyát. Jézus mindkét kérésre egyetlen választ ad. Ő az út, s aki ő rajta jár, látja az atyát. Jézus nem úgy útmutató, mint Mózes és a próféták, s mint sok más nagy vallás alapító, hanem saját magát nevezi útnak. Aki bátorkodik nyomaiba lépni, ahogy a jó pásztor vasárnapján is megfogalmazásra került, az az atyával való egységet építi. Pontosabban fogalmazva, nem az ember építi az Istennel való egységet, hanem az atya építi be a nyitott embert saját magába. Így van ez a szent áldozásnál is. Nem én fogadom be az urat, ez csak a látszat. Az Úr épít be engem saját magába. Jézus az atyával való teljes egysége miatt nevezheti magát útnak, s ezért igazságnak is. Nem csak azért, mert igazságokat mond ki és azokat tanítja, hanem mert ő teljesen benne él az igazságban. Az igazság ugyanis nem állítások és elméletek sorozata, hanem magatartás. Igazodás az isteni élethez. Aki Jézust látja, látja az atyát is. mert Jézus az egyetlen, aki nem magát mutogatja és hirdeti, hanem mindenben az Atya dicsőségének megnyilvánulását akarja. Sosem gondol magára, csak az Atyára. Jézus minden szava is tette, kinyilatkoztatás arról, hogy milyen az Atya Isten. Ez az Atyával való egylényegűségének lényege. Teljesen átviláglik rajta az Atya dicsősége. Semmit nem tesz az Atya engedélye nélkül, mindent megbeszél vele. Csak addig megy el, amíg az Atya engedi, és ez mégis sok lesz az embereknek. Ezt nem bírja meg a kis ember, aki elfordítja arcát a fénytől, és középszerű kíván maradni. Jézus nem kicsinyes vagy középszerű ember, hanem nagyszerű ember, az embernek fia, ahogy nevezi magát. Az ember projektet valósítja meg maradéktalanul, de nem önerőből, hanem az Atya szent lelkével, és így akar minden embert az egység fele vezetni. Ehhez nem fér kétség. Erről szól az evangélium, és erre kap meghívást minden ember. Nem a középszerűségre, hanem arra, hogy mindent megtegyek az ember projekt sikeréért. A sikerszó valójában a legrosszabb szó, ami ellenkezik az evangélium szellemiségével. Pontosan azért, mert nem kell semmit tenni, csak átengedni a minden hatót, aki amúgy is áthat mindent, csak meg kell neki engedni. Richard Rohr ferences szerzetes szavaival csak félre kellene állni a felém érkező Isten útjából. Aki Jézus útján halad, annak van igaza még akkor is, ha ez látszólag szembeszegülés a világ hangjával, mert ebben rejtőzik az igazi élet. Igazi élet, mert isteni élet. Az az ember, aki nem engedi át életében Istent, útjába áll Istennek, és saját üdvösségét, vagyis teljesére jutását kockáztatja. Állandóan tevékeny és zajong, keresztet farag, és felfeszít rá mindenkit, s így saját magát is, mert nem engedi át az Isten élet áramlását, ami az egyetlen lényeg. Minden más önáltatás, önaltatás, önállítás, félrevezetés, önbecsapás. Ha nem Krisztust keresem mindenben és mindenkiben, ha nem Krisztus a középpont, akkor csak beszélek róla szavaimmal, de távol vagyok tőle életemmel. Beszélek róla, de nem ő vele. Beszélek az útról, de nem járok rajta. Beszélek az igazságokról, és tanítom azokat, de nem igazodom az igazsághoz, s így elillan mellettem az élet. Jézus magára mutat. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Ne nyugtalankodjék szívetek, bennem is higgyetek. Antal testvér kopog a mennyország kapujában. Belülről hall egy hangot, aki azt kérdezi tőle, ki az? Antal testvér vagyok, hangzik a válasz. Az ajtó azonban nem nyílik. Eltelik jó sok idő, és a testvér újra próbálkozik. Belülről újra hallja a hangot, aki ismét kilétére kérdez rá. Erre csak annyit válaszol, testvér vagyok. Az ajtó erre a válaszra sem nyílik. Eltelik ismét jó sok idő, és a testvér újra megpróbál bejutni. Az újra elhangzó ki vagy kérdésre most már csak annyit válaszol. Én, te vagyok. A testvér ráébredt. Krisztusba kell beépülnie. Teljesen. A cél az Atyával való egység Krisztusban. Amíg el nem jutok oda, hogy Krisztus lássam a másikban, addig még nem látom az Atyát sem.
0: Én te vagyok. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották húsvét 5. vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak minket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
4: Lelkiségi irodalom Henry Nouwen Itt és most című könyvéből Balogh-Hédi felolvasásában. Nem vagyunk áldozatok többé. Az öröm okozta meglepetés szöges ellentéte a naív optimizmusnak. Az optimizmus hatására azt hiszük, hogy a dolgok holnapra jobbra fordulnak. Egy optimista azt mondja, a háború véget ér, a sebeit begyógyulnak, a gazdasági válság elmúlik, a járvány nem terjed tovább. Hamarosan minden jobb lesz. Az optimistának talán igaza van, talán téved, ám egyik esetben sem ő irányítja a körülményeket. Az öröm nem a világ állapotára vonatkozó pozitív jóslatokból fakad, és nem függ az életkörülményeink hullámhegyeitől, völgyeitől. Az öröm azon a spirituális tudatos alapul, hogy jól lehet a világ, amelyben élünk, sötétbe borult, Isten legyőzte a világot. Jézus határozottan és egyértelműen kijelenti. A világban gondok várnak rád, de örvendez, mert legyőztem a világot. A meglepetés nem az, hogy a dolgok hirtelen a vártnál jobban alakulnak. Nem, a valódi meglepetés az, hogy Isten fénye valóságosabb minden sötétségnél, Isten igazsága hatalmasabb minden emberi hazugságnál, s Isten szeretete erősebb a halálnál. A világ a gonosz markában van, a sötétség erői urálják a világot. Nem is meglepő, hogy mindenhol szenvedést és fájdalmat látunk magunk körül. Ám hagynunk kell, hogy az öröm meglepetést okozzon nekünk minden alkalommal, amikor azt látjuk, hogy Istené, nem pedig a gonoszi az utolsó szó. Azáltal, hogy Jézus belépett a világba, és az isteni jóság teljességével szembeszállt a gonosszal, megnyílt előttünk az út, hogy többé ne áldozatként, hanem szabad emberekként éljünk a világban, akiket nem az optimizmus, hanem a remény vezérel.

0: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
1: Kiválasztották a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó 5 védőszentjét. Kiosztották a díjakat a Magyar Nemzeti Levéltárban a Nyavár megyei levéltár család történeti

0: Jelentette ki a világtalálkozó helyi szervezőbizottsága, tájékoztat a Fidesz, a Vatikán hivatalos missziós hírügynöksége április 26-án. A 2027-es szöuli világtalálkozó védőszentjeinek kihirdetésével egy időben elindult egy interaktív alkalmazás is, Fedezd fel védőszentjeidet címmel. A személyiségtesztek és az interaktív kvízek mintájára, amelyek manapság nagyon népszerűek a fiatalok körében. Szerepel a helyi szervező bizottság által kiadott közleményben. A kezdeményezést Koreában azért hívták életre, hogy bevonják a fiatalokat az ifjúsági világtalálkozó előkészületeibe, írja a Magyar Kurír. A Mondj egy sztorit a Dédiről családtörténeti verseny 4. évadának díjátadóján Pécsen a Magyar Nemzeti Levéltár, a Magyar Nemzeti Levéltár Baranya vármegyei levéltárában április 29-én rendezték meg. A díjakat dr. Gőzsi Zoltán, a Baranya vármegyei levéltár igazgatója, főlevéltárosa adta át. Első helyezést ért el Halmi Noel Gábor, a pécsi Janus Pannonius gimnázium 8. osztályos tanulója. Második lett Konyorci Kaliz, a Ciszterci Rend Nagy Lajos gimnáziuma 7. osztályos tanulója. Harmadik helyen végzett Szarka Melinda, a Ciszterci Szent Margit általános iskola 8. osztályos tanulója. Külön díjat kapott Hoffmann Bálint, a Sombereki Kalász Márton általános iskola és alapfokú művészeti iskola 8. osztályos diákja. Az ünnepségen a felkészítő pedagógusok munkáját is elismeréssel jutalmazták. A legjobb pályaműveket pedig a levéltár honlapján is közzéteszik. A Nobel-díjas Krausz Ferenc, az Amerikai Egyesült Államok legtekintélyesebb tudományos testülete, az Amerikai Tudományos Akadémia tagja lett, közölte az Élvonala Alapítvány az MTI-vel. Április 29-én az Amerikai Tudományos Akadémia bejelentette, hogy kutatási eredményeik elismeréseként 120 új tagot és 25 nemzetközi tagot választottak soraikba. A döntés tovább erősíti a professzor jelenlétét a globális tudományos térben. Krausz Ferenc, az Élvonal Alapítvány kezdeményezője és kuratóriumi elnöke, a Max Planck Kvantumoptikai Intézet igazgatója, a Müncheni Ludwig Maximilian Egyetem és a Hongkongi Egyetem professzora. A nemzetközi tagok, az akadémia azon kiválóságai, akiknek nincs amerikai állampolgárságuk, így a tagság nem csak Krausz Ferenc eddigi munkásságának szól, de a magyar tudomány nemzetközi elismertségét is emeli. A hírszerkesztő Konyorcikné Bodnár Emese nevében megköszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
1: Híreinket hallották.

0: felvidéki magyar nyelvű Mária Rádió.
1: 7 óra.
2: Berda József, ápolónő. Gyarló vagy, s mégis szeplőtelen a te szemérmes hivatásodban. Szent és váladékot takarítasz utánam, s a többi tehetetlen beteg után, s mindezt oly emelkedett alázattal míveled, hogy még a bamba közömböst is ámulatba ejti. Oly ritka tünemény vagy, hogy csak lehajtott fővel köszönhetlek téged, ki jóval és gonosszal szemben egyaránt a hősi emberiség ragyogó példája vagy. Ha van igazi alázatosság, téged illet annak legdicsfényesebb koszorúja. Boldog mániákusa te, az önemésztő, soha ki nem merülő, sugaras szeretetnek, melynek gazdag jegyese vagy te a halandók között. Berda József.

0: Evezz a mélyre. Molnár Béla atya műsora következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Egy talányos cím lesz a mai elmélkedés elején, mégpedig mennyire fontos egy birtokos rag. Kereszthordozásunk, melyik kereszt? A szentírási részletet felolvasom Szent Lukács könyvéből, mégpedig elég rövid kis részletet: aki nem hordozza keresztjét és nem jön utánam, nem lehet tanítványom. Aki tornyot akar építeni közületek, nem ül le előbb és nem számítja ki a költségeket, hogy van-e miből elkészítse? Ha ugyanis alapot vetett és nem tudja befejezni, aki csak látja, kigúnyolja. Ez az ember építeni kezdett, de nem tudta befejezni. Micsoda király az, aki háborúba indul más király ellen, és nem ül le előbb, hogy megfontolja, 10 000-rel képes-e ellenségének 20 000-rével szembeszállni. Különben, mikor az még messze van, követséget küld hozzá, és békét kér. Így mindaz, közületek, aki nem mond le arról, amilyen csak van, nem lehet az én tanítványom. Tehát még egyszer a talányos cím, és mindjárt elárulom, hogy miért ez a cím. Mennyire fontos egy birtokos rag? Talán meghökkentő a cím. Nem elég újra meg újra hangsúlyoznunk, hogy mi keresztények nem a Szentírás betűiben és mondataiban hiszünk, hanem a lelkében, a lelkületében, magában az isteni szóban, az igében, az élő igében. Tudjuk, hogy az ige sokszor jelképekben, csodálatosan szép példázatokban, sőt, költeményekben, irodalmi eszközök mélyéről tűnik elénk. Nem a formákban hiszünk, azokat mélységesen csodáljuk, a Szentírás formáját és formáit, mégsem ezekben hiszünk, hanem a lényekben, a tanításban. Nem betűkhöz ragaszkodunk, mert Szent Pál szerint a betű öl. Még kevésbé ragaszkodunk ragokhoz, jelekhez, képzőkhöz, nyelvtani eszközökhöz, néha azonban igen fontos jelentősége van több szentírás fordítást összehasonlítani, megvizsgálni. Az is előfordul, hogy egészen jelentéktelennek látszó részletnek nagy jelentősége van. Tehát ez nem mond ellen annak, hogy mi a Szentírás lelkében hiszünk. Erről gondolkodunk közösen, amikor például emlékszünk, remélem, hogy emlékszünk, hogy amikor Így vagy ezt címmel a kétfajta mi atyánk bevezetést tárgyaltuk, tehát az, hogy így imádkozzatok, vagy ezt imádkozzátok. Milyen nagy jelentősége van ennek? Most fontosnak, sőt igen fontosnak látszik egyetlen birtokrag vizsgálata, mert igen ebben a felfedezésben. Lássuk is. Először keresztjeinkről sablonosan. Ha kereszthordozásról hallunk, arra gondolunk legtöbbször, valami igen sablonos dolog jut eszünkbe. Jámborsági könyvek, lelki gyakorlatok azt sugallják, hogy a kereszt és annak hordozása egy mechanizmus, egy tevőleges folyamat, aminek jutalma az üdvösség, az örök boldogság. Választás és elhatározás, majd ezután kitartás kérdése. Azt gondoljuk, hogy naponta, vagy egy meghatározott időre ki kell választanunk egy önmegtagadást, mondjuk reggel, vagy egy lelki gyakorlat végén, ezt vállaljuk, és ennek teljesítése a kereszthordozás. Nem rossz ez, és nem elvetendő dolog, de ez a folyamat nem kereszthordozás, ez a folyamat az úgynevezett jó feltétel. Önként vállalt lemondás, vagy jó cselekedet. Többnyire szent időszakokban, adventben, nagybőrben szokás, de nem ez a keresztünk hordozása, és ezért veszélyeket is rejt magában. És különösen figyeljünk, hogy megint keskeny pallón járunk, de így Jézus mindig vezet minket ezen a keskeny pallón. Veszélyek. Ez a látszólagos, ilyen formában említett kereszthordozás azért veszélyes, mert elhitetjük magunkkal, eleget tettünk a jézusi felszólításnak, és íme hordozzuk a keresztet. Másrészt, mire szintén nagyon kell vigyáznunk, nagyon teljesítmény gyanúja van. Kitűzzük a célt, elérjük, megnyugszunk, és közben mi történik? És itt nagyon figyeljünk, teljesítjük a jó feltételt, de közben a mélyben, az át nem gondolt mélyben ott forronganak, égnek megoldatlan problémáink, sebeink. A külső kapcsolatainkban nem történik lényeges változás. Kuszaságok, szeretetlenségek, esetleg gyűlölet is előfordul. Mi nem utasítjuk el, én magam sem, az önmegtagadásnak nevezett kereszteket, de inkább csak mankóként, támaszként fogadhatjuk el ezeket. Tehát a különböző nagybőjt elején is, egyházi sajtóban is ajánlott klasszikus és új fajta bármilyen önmegtagadás vagy jó cselekedet, ez mind szép, de csak mankók, támaszok, hogy menjünk tovább, ugye klasszik a kicsit saját magunk címét idézve, hogy evezzünk a mélyre. Azért kell erre nagyon figyelnünk, még egyszer mondom, hogy nagyon nagy ilyenkor az önbecsapás veszélye, megteszünk valamit, teljesítünk valamit, de közben mi magunk nem változunk. Most megint egy kicsit zenével elmélkedjünk.

0: láttuk, hogy mi nem a kereszt hordozás. Most már akkor lássuk azt a bizonyos ragot. Aki nem hordozza a keresztjét, mondja Jézus, írásban ki is domborítottam, élő szóban is talán még egyszer hangsúlyozom, keresztjét. Tehát Jézus nem keresztet mond, hanem keresztjét. Az a kereszt, ami a sajátja, csak is az övé. Teher, nehézség, talán szégyenfa is, mint az eredeti kereszt, vagyis inkább vízszintes szára, amit az elítélt cipelt hurcolt magával a vesztőhelyre. Senki másé, az övé, sajátja. Ez a kis rag azt is jelenti, hogy rászabott, hogy vele együtt létező, sőt, legtöbbször vele együtt született kereszt. Nem lehet kiválasztani, ahogy az első részben mondtam, nem lehet kiválasztani, mert van adott. Feltétel nincs a választásban, de van feltétel a tudatos elfogadásban és hordozásban. Tehát megvan a kereszt, de hogy elfogadjuk-e, ez már tudatos döntés, kegyelmi döntés. Látszólag túl sokat időztünk annál, hogy mi nem a kereszt, de talán nem fölöslegesen. Most már lássuk igazi keresztünket. Fentiekből világossá vált, hogy a kereszt, amit hordoznunk kell, hogy jó tanítványokká igyekezzünk válni, valami szorosan hozzánk tartozó dolog, amit talán nem vettünk eddig észre, vagy ha igen, nem szívesen néztünk rá. Most már inkább példákkal, gyakorlatiasabb képekkel próbáljuk tovább elmélkedni ezt a folyamatot. A teljesség igénye nélkül felvillantanék néhány lehetőséget, persze nem receptet, de néhány lehetőséget a kereszt tudatos vállalására. Az első, saját magunk keresztje. Erre nagyon kevésszer gondolunk, sokszor saját magunk elfogadása a legnehezebb. Nem tudunk kibékülni egyéniségünkkel, adottságainkkal, tehetségünk korlátaival. Nem merünk szembenézni önmagunkkal. Félünk egy kiadós, mély önvizsgálattól. Inkább mások akarunk lenni, de mások akarunk lenni nem a jóságban, nem azt jelenti, mások akarunk lenni, képzelt önmagunk légvárát szeretnénk építeni. Nem arról van szó, és azért mondtam, hogy nagyon keskeny palló, amin ma is mi járunk. Nem arról van szó, hogy ne fejlesszük önmagunk képességeit, ne vágyakozzunk többre és jobbra, hanem a helyes irány és a korlátok kijelölése a cél. Tehát, ahogy mondtam, adottságaink elfogadása és ezeknek a felhasználása, hogy ne akarjunk önmagunkból kifordulni. Tulajdonképpen ide tartozik az is, hogy vannak velünk született nehézségeink, problémáink, vérmérsékleti és egyebek, amelyeken nem lehet változtatni, ne is akarjunk, hanem helyes irányba kell ezeket állítani. Van, aki belebetegszik abba, hogy más és más akar lenni. Betegségeink keresztje a következő. Itt is megint a keskeny ösvény, a fatális beletörődés és az egészséges élni akarás közötti ösvény, tehát a túlzott élni akarás közötti ösvény megrajzolása. Ez azt jelenti, hogy ragaszkodnunk kell az atyától kapott életünkhöz, egészségünkhöz. És itt megint meg kell állnom, és újból mondanom, hogy a szentek életében az egyes rendkívüli esetekre azt kell mondanunk, hogy inkább csodáljuk, mint követjük ezeket, és a szeretetben, Isten és ember szeretetben követjük a szenteket. Tehát ragaszkodunk életünkhöz, egészségünkhöz, mert az atyától kaptuk. Betegség esetén keresnünk kell a gyógyulást, mégpedig először mindig természetes úton, mert a természetes út is, a gyógyulás természetes útja is, a tudomány is Istentől való. Ugyanakkor Isten szeretetébe helyezkedve kérhetjük a rendkívüli segítséget, de mindig úgy, hogy kérnünk kell az elfogadáshoz a kegyelmi erőt. Tehát minden ajtót nyitva kell tartani a szeretet felé, Isten szeretete irányában, úgyis, hogy ha szó szerint meggyógyulunk, nem, akkor a lelki gyógyulást és az erőt kapjuk meg a betegség viseléséhez. Tehát az imádságban soha nem szabad megrendelni, hogy mit tegyen az Isten. Ezért számomra nagyon-nagyon döntő az a mondat, és mondjuk el mi is magunkban, hogy Uram, akit szeretsz, beteg. Azt kéri Márta, hogy Uram, gyógyíts meg Lázárt? Nem. Még azt sem mondja, hogy gyere oda. Csak annyit üzen, akit szeretsz, beteg. Vagy a szűzanyának a mondata a kánai mennyegzőn, nincs boruk. Tehát nem mondja azt, hogy csinálj valamit, vagy változtasd át a vizet borrá. Nincs bor. Ezek az igazi imádságok, amikor Isten elé tárjuk a problémát, a bajt, a szenvedést, a küzdelmet, de nem rendelünk semmit tőle. Ez lenne az igazi, és ebből látszik, ezek nagyon kevés szó is elég az ilyen imádsághoz. Ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok. Akit szeretsz, beteg, nincs boruk. Tehát nem megrendelni. Tehát ez betegségeink keresztje, után nézzük hivatásunk keresztjét. Elfogadni az előre nem látható dolgokat, nehézségeket, fájdalmakat. A hivatást ez különbözteti meg a foglalkozástól. Tehát vannak olyan szolgálatok az életben, amit soha akár milyen jó szándékú vezetés is legyen, soha nem tudják teljesen meghálálni. Kell hozzá egy pici kis őrültség és hivatás tudat is, hát ilyen a pedagógus, most nem sorolom el, de rengeteg ilyen van az életben, amit próbálunk kimérni, hogy mennyi járna, és igaz is ez, hogy próbáljuk segíteni, próbáljuk jutalmazni, és ne csak a munkanélküli emberek legyenek milliárdosok sokszor a semmiért, de mégis van benne egy hivatás, van, aki azt mondja, hogy akkor is megteszem, mert szeretem ezt. Tehát ez különbözteti meg a pusztán foglalkozástól, nem csak a kiemelt hivatás lehet hivatás, minden, amit az ember jó szívvel csinál. Tehát elfogadni akkor is, ha nehézségek, fájdalmak járnak vele. Hivatásunk keresztje. Hát én nem így gondoltam, sokan mondják, ha tudtam volna előre, hát itt ez a probléma. A következő embertársaink keresztje. A természet rendje szerinti családunk, környezetünk, munkatársaink, lakótársaink, egyházi közösségünk, családtagjai. Itt is keskeny az út, a felelősség és a segítő javítás, tehát másokon való segítés, javítgatás, valamint a másik keresztjének az elfogadása és hordozása, tehát nem kell nekünk minden áron mindent felforgatni, picit segíteni is, picit elviselni is, és hordozni nagyon nehéz, és éppen ezért kereszt, tehát azért soroljuk ide, mert nehéz. itt is az a finomság, az a művészet, hogy hát azért ne roncsuk el, nem azt jelenti a szeretet, de ugyanakkor van, amit elviselünk. Megint csak nem lehet tovább megfogalmazni, rá kell hagyatkoznunk a végtelen szeretetre. Egy kis útravaló a végén. A világ templomaiban és ereklye tartóiban lévő sok kis kereszt szilánk valóban Krisztus keresztjének része volt? Nem tudjuk. Nem tudjuk, és nem is baj. Ma már lehetetlen megállapítani ezt, nem is gúnyolódunk ezen, és nem is visszük túlzásba, meg aztán a legfontosabb, hogy mi nem a fizikai keresztet tiszteljük igazán, az csak jelkép, hanem az ott függő szeretetet, a rajta függő szeretetet. Ha reá tekintünk, mi is valódi kereszt szilánkokká változhatunk.
1: Evez a mélyre. Molnár Béla atya műsorát hallották.

a fellendülés útján. Pécsett minden törekvés arra irányult, hogy az újoncoknak és a kispapoknak a lehető legkedvezőbb feltételeket biztosítsunk a pálos szellem minél tökéletesebb elsajátítása érdekében. Az eddigi tapasztalatok fényesen igazolták, milyen lényeges összefüggés van a külső körülmények és a benső fejlődés között. Ezért a vezetőség azon volt, hogy teljesen eltávolítsa mindazokat az akadályokat, amelyeken addig oly sok hivatás hajótörést szenvedett. Elsősorban az egészségügyi problémákat kellett megoldani, nem csak a lakást illetően, de az ellátás szempontjából is. Az első hónapokban sajnos mindkét szempontból sok hiány mutatkozott. Maga az épület a nemrégen befejezett átalakítási munkálatok következtében nem volt egészségesnek mondható. A falak még frissek, nedvesek voltak, a téli hónapok alatt nem száradtak ki kellőképpen. Éppen ezért a folytatólagos építkezési munkákat most már kora tavasszal kezdtük meg, hogy az új épületrész kellően meg is száradhasson őszig. A ház körül elterülő két holdnyi szőlő a ház lakóinak nyáron át és ősszel friss gyümölcsöt biztosított. Abban az időben azonban a szőlőgazdálkodás nem fizetődött ki. A rendben nem volt szokásban a bor gyakori élvezete, annak mindennapi használata ellen határozatot is hoztunk. Így a pécsi szőlő bőven ellátta a kolostort. A létszám növekedésével azonban érezni kezdtük a gyümölcs hiányát, különösen akkor, amikor a templom építése során a gyümölcsös legértékesebb része beépített területté vált. A gyümölcsfák egy része is kiöregedett, kevés termést hozott. Ezért azt a gondolatot vetettem fel, hogy a gyümölcsös részt, esetleg az egész szőlőt használjuk ki intenzívebben új gyümölcsfa csemeték ültetésével. A megejtett számítások szerint 600 csemete elültetése a szőlőt nem fenyegetné, viszont gyümölcsellátásunk terén lényegesen nagy segítséget jelentene. Pénzünk azonban nem volt. Nem az első, de nem is az utolsó eset volt ez. Ezért a városhoz, a megyéhez és a püspöki kertészethez fordultunk segítségért. Mindhárom helyen nagy megértéssel és előzékenységgel találkoztunk, és az ő segítségükkel sikerült is tervünket megvalósítani. Veteményes kert létesítésére nem volt alkalmas helyünk, ez szükségletünket azonban a püspöki kertészetből fedezhettük, ahol a püspök úr jóságából messze menő kedvezményeket élveztünk. Állatállományunk is szépen növekedett, a szakács testvér Fráter Leo ügyessége és nagy hozzáértése révén. Pécsi házunk igen sokat köszönhetett testvérünknek, aki úgy szakácsművészetével, mint az új testvéreknek a főzés tudományába való bevezetésével nagyban hozzájárult a ház egészségügyéhez, sőt, jó szelleméhez is. Kiválóan értett a takarékoskodáshoz és a kevésnek gazdaságos beosztásához, ami nem minden férfi szakácsnak tulajdonsága. A munkában nem kímélte magát, de a mellé beosztott testvéreket is megtanította komolyan dolgozni. A henyélést nem tűrte. Sajnos később idegkimerültség és lelki zavarok jelei mutatkoztak nála. A folytatólagos építkezési munkálatok tehát kora tavasszal megkezdődtek, s az egész ház segítőtestvérek, kispapok válvetve dolgoztak, hogy nyár elejére teljesen elkészüljenek az új testvérek befogadására. A munkálatokkal a kitűzött időre el is készültünk. A ház készen állott, a gazdaságot kibővítettük, megvolt az alap, amelyre már lehet jövőt építeni. Az új testvérek június végén és július elején vonultak be. Az úr 1935. évét éljük. Július 1-én püspök úr engedélyével felszenteltük a kápolnát, és ezzel a második emeletet is átadtuk hivatásának. Mindenkit eltöltött a felszabadulás érzése. Az új kápolna tágos, padok is vannak benne, áhítat kell több, mint az eddigi volt. Innen, ebből a kis kápolnából indulnak ki azok a szálak, amelyek a most érkezőket majd olyanokká alkotják, amilyen a ház ura, az Úr Jézus.
Az innen kisugárzó erők állítják majd be őket a nagy király s a rend szolgálatába. Szívesen keresték is fel a testvérek. Korán reggel már ott térdeltek, hogy elsőnek köszöntsék a mestert. Napközben, a munkazajában, vagy az esti félhomály hangulatos perceiben mindig lehetett találni valakit, aki a hivatással járó első nehézségek leküzdéséhez itt merített erőt. Nem túlzás, ha azt állítom, hogy itt kezdődött annak a bensőséges családi köteléknek a kiépítése, amely a kis pécsi pálos családot áthatotta. A testvérek különböző vidékekről származtak, de rövidesen kialakult közöttük az a családias együttérzés, amely a munkát kellemessé tette és megkönnyítette számukra. Ez a családias együttérzés a novíciátus további folyamán még bensőségesebbé vált. Talán ez a legjellemzőbb vonása az akkori újonc családnak. Július 25-én Szent Jakab napján öltöztek be az új novíciusok. Öten voltak kispapok, ketten segítő testvérek. Ősz felé még három kispap öltözött be, s így a novíciátusban a régiekkel mintegy 12-en voltak. Kezdetnek egészen tekintélyes szám. Ó, bár maradnának meg mindannyian, és tartanának ki mindvégig. És megmaradtak. Szinte példa nélkül áll a rend történetében, hogy mindannyian kitartottak hivatásuk mellett, s a novíciátus igen komoly életiskola lett számukra. Természetszerűen itt is megzavarta néha-néha az összhangot idegeskedés vagy nézeteltérés. Mégis a társaságot röviden példásnak lehet mondani. Komoly, megfontolt, a rendhez ragaszkodó, feltétlenül jó akaratú fiúk voltak. Egymás között igen jó barátságban és testvéri szeretetben éltek, kifelé egységesen a pálos szellemet ápolták és árasztották, igen jó hagyományokat hagyva az elkövetkezendő generációknak. A nagy út elején álltak még, szívüket még nem zavarták meg a későbbi nehézségek. Novíciátusuk nem a legkönnyebb időszakra esett. Már jelölt korukban igénybe kellett vennünk fizikai erejüket a templomépítéshez szükséges anyagok rendezésénél. Később is sokat segítettek a külső munkában, amely mindig bőven adódott hol a kertben, hol bent a házban. Ez azonban nem zavarta meg őket, sőt, örültek a változatosságnak, és szívesen mérték össze erejüket bárminő munkában. A hegyi séták nagyon gyakran azzal végződtek, hogy a mecseken lévő építési anyagot, köveket segítettek felrakni a kocsikra. Így segítették, gyorsították a munkát. S míg a külső templom anyagát egybehordták, nem feledkeztek meg a belső templom, a lélek templomának építéséről sem. Ákos testvér nem mindennapi fizikai ereje igen hasznosnak bizonyult. A nagyobb köveknél, melyekkel a testvérek nem tudtak megbirkózni, mindig felhangzott a segélykiáltás. Ákos testvér! Ákos testvér! S ő izzadtan, szuszogva, de mindig nevetve látott hozzá, hogy a makacsul mozdulni nem akaró jószágot kimozdítsa helyéből. Így közös erővel sokszor több mázsás kő is felhengeredett a kocsira, alapkőnek, amint elnevezték. Később, amikor ezek a kövek már bekerültek a templom falaiba, sokszor kerestük, vajon melyik lehet az, amelyet annyi fáradtsággal emelgettünk kocsira fel és kocsiról le. A sok mozgás, fizikai munka, a gyakori séták, a mecsek pompás levegője, és nem utolsó sorban a vitamindús, változatos konyha nagyszerűen ápolták a testvérek erejét és vidámságát. Minden rekreáció, közös munka vagy kirándulás nagy vidámság jegyében folyt. Szinte sugárzott a jó kedv. A kis csapat több tagja kiváló humorérzékkel rendelkezett, ez nagyban hozzájárult a hangulat emeléséhez. Az időnként megrendezett házi ünnepségek, Mikulás est, farsangi móka, névünnepek élénkítették az amúgy is változatos életet. Ezek a külső adottságok kedvezően befolyásolják a lelki élet kifejlődését is.
Könnyebben sikerül így elsajátítani a lelki élet szükséges alapjait, mélységeit. Az előadások, a szentmisék, litániák és egyéb szertartások, ájtatosságok lassan elfeledtetik a novíciussal a külső élet zaját és önmagára, lelkére utalják őt. A testvérek közül többen jó hanganyaggal rendelkeztek, ezekből kis énekkart alakítottam. Az énekkar vezetését később kitűnő zenészünk Páter Gyéresi Ágoston vette át, aki ez év novemberének első napjaiban a jezsuita rendből lépett át rendünkbe. Naponta csak úgy zengett a kis kápolna a testvérek énekétől. Nagyon kedvesek voltak a vasárnap délutáni litániák. A mecsekre kirándulók sokszor gyönyörködve álltak meg az úton, és figyelték a kápolnából kiszűrődő, erőteljes férfi hangokat, kíváncsian tekintgetve fel az ismeretlen fehér ruhás pálosok elrejtett életére. A külső világ csak ennyit láthatott, illetve hallhatott a pálos életből. Az esti rekreációk hagyományszerűen Mária énekkel fejeződtek be. A csengő hangok betöltötték a kisvölgyet, áhítatot keltve a közeli villák lakóiban. Többen e villák lakói közül maguk mesélték el ezt nekem, köztük a város akkori protestáns polgármestere, aki a szomszédságunkban lakó leányát látogatta meg, s mint igen kedves, szép élményét emlegette, a pálosok esti énekét. Talán éppen ennek az élményének köszönhetjük, hogy egyik legnagyszerűbb jótevőnk lett. Fel kell itt jegyeznem a lelkes kis énekes gárda tagjait. Alfonz, Jenő, Ignác, Dénes, Ákos, Ferenc, Julián testvérek.

Páter Ágostonnal harmadik papot kapott a ház. Nagy segítség volt ez, mert Páter Kálmán egészségi állapota erős kíméletet igényelt, bár akkor még mindenből teljes erővel kivette a részét. Érett, megfontolt tanácsaival, az újoncoknak tartott humoros előadásaival, s a lelkipásztori munka minden ágában segítségemre volt. De gyenge, beteg szíve, néha-néha felmondta a szolgálatot, ágyához szegezte. Ilyenkor úgy a belső, mint a külső munka végzésére egyedül maradtam. Ez pedig már túl sok volt. Nagy öröm volt tehát az új papa novíciátusban, aki ugyan a szentmise elmondásán kívül más papi munkát nem végezhetett, de jelenléte az újoncokra igen jó hatással volt. Nagy nyelvtudását és írói készségét sietve kihasználtam, és lefordítattam vele a világhírű Hámon francia nyelvű elmélkedéseit, hogy ezzel biztosítsam a pálos kolostorok egységes elmélkedési anyagát. A rend, mint egy hagyományszerűen használja valamennyi kolostorában ezeket az elmélkedéseket reggeli anyagul. E munka befejezése után Páter Ágoston lefordította Szent Ágoston atyánk reguláját és az új pálos konstitúciókat, mert ezeknek eddigi fordításai eléggé hiányosaknak bizonyultak. Anyagi nehézségek eddig még meggátoltak abban, hogy a műveket kinyomtathassuk, de több példányban készültek, s így mindhárom kolostornak jutott egy-egy példány. A latin nyelvben gyengébbek részére rendszeres alkalmat adtunk, hogy a hiányokat pótolhassák. Leggyakrabban a Zsolozs Maleckijének fordítása szolgálta ezt a célt. Minden noviciátusnak célja az aszketikus és szerzetesi nevelés mellett feltárni az újoncok előtt a liturgikus év bő tartalmát, s így ismertetni meg az újoncokkal azt a szellemet, melyet egyesek így fejeznek ki: Sentire cum ecclesia, együtt érezni az egyházzal. Szent rendünk mindig különös figyelemmel fordult a liturgia felé, s ma is fegyelemmel kíséri a külföldön oly szép virágzásnak indult liturgikus mozgalmakat, és amennyiben módjában áll, igyekszik azt a maga hatáskörében is megvalósítani. Ez az elgondolás vezetett abban is, hogy Belgiumból meghozattam a bencések által kiadott Liber Usualis könyveket, amelyek segítségével az újonc a liturgikus ének nyomán még közelebb jut a szent idők lelkéhez. Azok az ősi szép dallamok már nem egy lelket vezettek vissza az igazi egyházba, s a benne élőknek táplálékot és megnyugvást jelent. A pálos hivatás Magyarországon leggyakrabban a dicső múltra való visszaemlékezésben, s az ahhoz való ragaszkodásban gyökerezett. A pálos rendnek bizonyos nemzeti jellege van itt. Szállóige lett, hogy az egyetlen magyar alapítású rend. Történelme szorosan összeforr a nemzet történelmével, s szinte érthetetlen az egyik a másik nélkül. Pécset nagyszerű alkalom kínálkozott az ősi szellem ápolására. Novícius házunktól gyalog 3 órányira a Szentjakab hegyen találhatók a Bertalan pécsi püspök által alapított első pálos kolostor romjai. Innen indult ki az a hódító szellem, mely a remete életből közös rendi életet teremtett, hogy az egész magyar földet, később egész Európát meghódítsa, majd Palesztinába, a Szentföldre és Dél-Amerikába is eljusson. Hatalmas erő lehetett ez, mely évszázadokon át volt a kultúra zászlóhordozója, terjesztője, a magyar nép tanítómestere. Nem kellett mást tenni, csak elvezetni a novíciusokat a forráshoz, a romokhoz és annak környékére, ahonnan származunk, és ahol minden kődarab a dicső múltról mesél. Ki is használtuk az alkalmat. A nyár folyamán majdnem minden hónapban egész napos kirándulásokat rendeztünk a Szent Jakab hegyre, a pálos romokhoz. Tulajdonképpen ezek már nem is az eredeti pálos romok, de maga a hely sugározza azt a tiszta, elvonult, Isten közeli pálos múltat, melyet
tele tüdővel szívtunk ott magunkba. A pálos himnusz, ó szeretet, ó szent szeretet népe, vagy a remete szent Pál, mi gyermekeit hangja mellett közeledtünk a szent hely felé. A novícius mester rövid történetet mondott el a múltból, majd imádság és ének fejezte be a kirándulás komolyabb részét. Ezután sor került a játékra, vidám beszélgetésre és nem utolsó sorban az elfáradt testnek földi jókkal való betöltésére. De a játék, a vidámság mellett is mindig maradt valami komolyság a hangulatban. A történelmi múlt, az Isten közelség varázsa ott lengett a hegytető szelíd szellőjében, s az évszázados fák leveleinek sejtelmes suttogásában. Lépten nyomon a régi pálos szellem nyomaira bukkantunk. A régi keresztút romjai, mint közös erőforrás, amelyből valamikor ők is merítettek, a gazdasági berendezések nyomai a kultúra hivatott zászlóhordozóiként mutatják be a régi pálosokat, akik a kor igényeihez mindenkor úgy alkalmazkodtak, hogy rendi szellemüket soha nem érhette veszély. A régi halastó mellett szelíd gesztenyefa áll. A hozzáértők több évszázadra becsülik korát. A törzs hatalmas és erős. Minden viharnak ellenáll. Lomb koronája nincs. Hatalmas, száraz ágak égtelenkednek rajta. Levelei nincsenek, de egy kis ága zöld. A nagy törzsön újrahajt. Virágzik. Minthogyha a magyarországi pálos rend szimbóluma volna. Az ősi törzs az eltörléssel, mint egy kiszáradt, s úgy gondolnánk, halott. De benne van az éltető szellem. Ez táplálja majd az új sarjadékot. A lengyelországi kiság biztosította az élet folytonosságát, s most új fejlődésnek indulhat az ősi szellem viharvert törzsén. Abból új életre, új hódításra indul az örök eleven törzs, a pálos szellem. Így néztek fel a magyar fiúk, az új pálos generáció a fára, s benne saját szimbólumát látta az újra sarjadó kis pálos család. Minden kirándulás nem csak felüdülést jelentett, de a nevelés komoly tényezőjévé is vált. A világtól való elzárkózottság igen nagy előnyt jelentett ennek a csoportnak. A fogadalmasok ugyan érintkeztek a szemináriummal, de a lehető legteljesebben elkülönültek a novíciátustól. És ez nem csak elv volt, hanem valóság. Az előző évi izgatás és uszítás teljesen elnémult. Az isteni kegyelemmel közreműködve talán ennek köszönhetjük, hogy ebből a csoportból kevesen maradtak le az újonc év folyamán.

Ékezései alapján. Felolvasta Lázár Csaba. A hetedik rész hangzott el. Hangmester Gera Csilla és Liszkai Károly. Zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince. Dramaturg Sedianszki Nóra. A műsorszám a Magyar Pálos Rend Boldog Özsé programjának keretében a magyar kormány támogatásával készült a Magyar Katolikus Rádióban 2020-ban.

0: felvidéki magyar nyelvű Mária Rádió.
1: 8 óra. A Napszentje című műsor következik.
2: Szent Atanáz püspök egyháztanító. Alexandriában született,

0: 295 körül. Ott is halt meg 373-ban, 78 éves korában. Ezt az alázatos szent pátriarkát az utókor nagynak nevezi, és nem alaptalanul. Keresztény szülőktől származott. Mint kisgyermek érte meg Diokléciánus borzalmas keresztény üldözését. Tanítói közül néhányan az üldözés áldozatai lettek, de már diákonus volt, amikor püspökét, Sándort elkísérte a níciai zsinatra 325-ben. Személyesen megtapasztalta ezen az első egyetemes zsinaton az igaz egyház győzelmét az eretnek Árius fölött. A szentek életével kapcsolatban gyakran említést teszünk Áriusról, az ariánusokról, erről az eretnek tanításról. Lássuk röviden, hogy mit is jelent ez az eretnek tanítás, mit tanítottak. Abban az időben, Krisztus után a 300-as években, amikor alig ültek el a pogány üldözések viharai, új és vészesebb förgeteg zúdult az egyházra, az arianizmus, mely azt tanította, hogy Jézus Krisztus nem igaz Isten, hanem csak Istennek legkiválóbb teremtménye. Nem azonos lényegű az atyával, hanem legföljebb hasonló lényegű. Ez a tanítás a kereszténység gyökerét érinti. Ha az evangélium hirdetője és üdvünk szerzője Jézus Krisztus nem Isten, hanem csak igen kiváló ember, akkor tanításaival és parancsaival szembe lehet helyezni más, szintén kiváló emberit. Ha Krisztusban nem Isten lett emberré, akkor az embernek sem kell minden erejét megfeszíteni arra, hogy istenivé tegye lelkét és életét. Az arianizmus a szent kereszténységnek lefokozása az egész vonalon. Idézem a níciai hitvallásnak ide vonatkozó szavait. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az atyával egy lényegű, és minden általa lett. Íme az egyháznak hivatalos tanítása arról, hogy Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember. A níciai zsinat tehát 325-ben volt, a zsinat után 3 évvel, 328-ban, Sándor püspök halála után Atanászt választották meg Alexandria pátriarka püspökévé. Ettől kezdve 45 éven keresztül neki kellett vezetnie azt a nagy harcot, amelyet az igaz hívek végztak az ariánusokkal szemben. A hit tisztaságáért való küzdelemben kihívta maga ellen a tévtanítók gyűlöletét. Ezért összesen 5 alkalommal száműzték. A száműzetésben 17 évet töltött. Sok baja volt az ingatag Konstantin császárral, aki írásban engedélyezte Árius működését. Atanáz ezzel nyíltan szembeszállt. Ezt írta a császárnak. Nem lehetséges újra fölvenni az egyházba olyan embereket, akik ellene mondanak az igazságnak, tévtanítást terjesztenek, és akikre az egyetemes zsinat kimondta a kiközösítést. Ezután olyan nagy lett az áskálódás ellene, hogy a legjobb megoldás a menekülés volt. Konstantin császár kedvezett az arianizmusnak, 339-ben letetnek nyilvánította Atanászt, aki első Gyula pápához menekült Rómába. A pápa ugyan hazasegítette, de a császár miatt újra az egyiptomi remetékhez kellett menekülnie, s csak Julianus császár idején térhetett vissza. Ám nem sokkal később ez a császár is száműzte. Ekkor találkozott Remete Szent Antallal, a remeték atyával. Ott írta meg életrajzát is. Cellájából irányította híveit. Egyiptom láthatatlan pátriarkája maradt. Egy érdekes, fennmaradt anekdóta így beszél róla. Egy alkalommal, amikor a Níluson menekült csónakon, észrevette, hogy üldözik. Erre megfordult a csónakkal, és szembe evezett velük. Azok megkérdezték, nem látta-e Atanászt? Ő így felelt, Épp az imént hajózott felfelé a Niluson. Ha siettek, még elérhetitek. Így menekült meg. 366-ban Valens császár uralkodása alatt újabb 4 hónapos számüzetésre ítélték. Szülei sírboltjában bujkált. Amikor Atanáz meghalt, úgy ünnepelték, mint az egyház oszlopát. Nagy gondot fordított arra, hogy népével megkedveltesse az aszkézist és a szüzességet. Mindenkit meggyőzött, mert bizalmat tudott kelteni. Keressük, ismerjük meg az igaz tanítást, és attól soha el ne térjünk. Mit is kérünk a Szentmise könyörgésében Istentől? Mindenható örökisten, te megadtad Szent Atanász püspöknek, hogy rendíthetetlenül védelmezze fiad istenségét. Segíts kegyelmeddel, hogy tanítása nyomán és pártfogásával egyre gyarapodjunk ismeretedben és szeretetedben.
1: A Napszentje című műsort hallották. Tanúságtétel, személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről című műsorunk következik.
2: Boros Csaba vagyok, Mária Besnyőről jöttem, ott élünk a Nagy Boldogasszony Bazilika tőszomszédságában. Mária Besnyőre Dunajvárosból kerültünk el. Az első pillanattól kezdve éreztük a szűzanya jelenlétét. Hívő és a vallásunkat gyakorló római katolikus család vagyunk. Azok is voltunk, tehát a származási családom Dunajvárosban is. De amiután elkerültünk Mária Besnyőre, valami egészen új lendületet vett az életünk. Az Isten kapcsolatunk. 8 éve szolgálom a Jóistent akolitusként, és nagyon sok kegyelemben volt részem, már ez idő alatt is, és már idáig is nagyon szép volt az út, ahogy elvezetett, ahogy hívott a mennyei atya, és mindig kimondhattam rá az én igenemet, és így erősítette a hitemet, hogy merjek kérni, körülnézni, merjek nézni máshogy a világra. Az igazi megtérésem 2 évvel ezelőtt történt egy Szentlélek szemináriumon, ahol tényleg a Jóisten hívott, Jézus megszabadított a bűneimtől, és lélekáradást követően a Szentlélek pedig teljesen betöltött. Ez abban mutatkozott meg, hogy voltak olyan rossz szokásaim, napi rutinjaim, tulajdonságaim, amiktől egyik napra a másikra megfosztott. Ezek voltak azok a jelek, amik nem csak nekem, hanem a környezetemnek is megmutatták, hogy itt valami történt. Elég hirtelen ember voltam, talán vagyok is még, bár ezt is egyre jobban veszi el tőlem a Jóisten. Például 2 éve semmilyen csúnya szó nem hagyja el a számot, de úgy, hogy ez egyik napra a másikra. Nem is tudom, hogy erről magamtól hogy tudtam volna leszokni, egyszerűen fogta és elvette. Aztán, addig is jártunk közösségekbe, a feleségemmel együtt közösen is, de azóta ezek megsokszorozottak. Rengeteg felé hívnak, és rengeteg felé érzem a hívást. Imádságos lett az egész napom. Tehát nagyon-nagyon megszerettem imádkozni. Én előtte spontán saját szavakkal mindig csak hallgattam másokat, akikből olyan gyönyörű imák jöttek ki, ahogy imádkozott bennük a lélek, és ez is egyik napra a másikra teljesen megváltozott. És olyan jó érzés az egész napot imában tölteni. Minden eseményben, találkozásban észre tudom venni ezóta megtérésem óta az Isten jelenlétét. Gyakorlatilag 2 éve látom, ahogy a Jóisten az 5. evangéliumként írja saját kézzel az én történetemet, az én evangéliumomat, és ez egy olyan megnyugtató érzés az ő tenyerében élni az életemet. A Szentlélek szeminárium után a legjellemzőbb az lett az életemben, hogy egyik napra a másikra megláttam azt a rengeteg csodát, amit készít számomra az Úr. El is kell meséljem, hogy hogyan fedeztem fel ezt az életem eseményeiben. Látni azt, hogy az Isten tervez velem, és hogy mennyivel másabb az, ahogyan ő látja és irányítja a mi életünket, és hogy ebbe bevon, megengedi, hogy ebből időről időre meglássunk valamit. Mert Izajásnál olvassuk, hogy a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és az én útjaim nem a ti útjaitok. Azért tetszik nekem nagyon ez az ige, nagyon sokszor eszembe jut a napon végén, amikor hálát adok. Mindig vannak minimálisan elvárásaim azért, hogy szeretnék Istennek tetsző módon végigmenni azon a napon. És a nap végén látom meg azt, hogy mennyire sok irgalma és kegyelme talált még rám amiket előre nem lehet kiszámítani. A mai történet, amit el szeretnék mondani, különleges történet. És az én életemben meg pláne az, mert arról fogok beszélni, hogy milyen gyengétség és tapintat az, ahogy felfedi előttünk egy-egy titkát, amiről semmit sem tudtunk korábban, és emiatt inkább féltünk tőle. Nálam ilyen volt a halál. A halállal kapcsolatos gondolatok, az elmúlás, nem tudtam vele sokáig mit kezdeni. De azért ez úgy mindig ott volt, mindig nyomasztott. Ahogy említettem, Dunajvárosból költöztünk Mária Besnyőre, és velünk nagyon sok minden gyönyörű dolog történt. Hívő család voltunk, ez elsősorban anyukám nagyon erős kitartásának volt köszönhető, hétről hétre misére járva, de a testvérem hívő ember gyan, de a szentségektől eltávolodott. Ritkán járt templomba, ez fájt édesanyámnak. Folyamatos ima szándékként meg is jelent az ő életében, hogy az öcsémért imádkozzon az ő megtéréséért is. Édesapám pedig járt anyuval templomba, mert vitte, de ő igazából nem gyakorolta a hitét. És ez a történet, amit el szeretnék mondani, tavaly advent előtt kezdődött. Egy különleges lelki gyakorlatban volt részem. Hallottam egyszer, hogy a keresztény élet az legvadabb kalandregény, és erről a történetről nekem ez jutott eszembe, hogy az én gondolataim nem a ti gondolataitok. A sok szolgálat közül és sok közösség közül, amiben elhívott az Úr, elköteleződést egy szabadító szolgálatban tettem, és november vége felé volt egy szolgálatos lelki napunk. És ott hallottam egy történetet, egyik társunk tanított arról, hogy azóta a tanításnak a címe, hogy épp testben beteg lélek, beteg testben épp lélek, és nagyon megfogott az, amiről beszélt, hogy bizonyos testi betegségeknek hogyan, miként lehetnek lelki okai, és egy tapasztalt sebész orvos, aki nagyon régóta gyakorolja is a hitét, és nagyon hiteles volt minden, amit elmondott. És volt egy olyan története, hogy volt egy betege, akinek gyomor problémái voltak, és akárhogy vizsgálta, nem találták ennek az okát, és ő szokott így közben járni. Közben járó ima közben egy olyan képet kapott, hogy kérdezzen rá ennek az illetőnek a házasságára. És kiderült, beletalált, hogy igen, az a házassága, ezzel bajok voltak, és hogy ez hogy emésztette lélekben az illetőt, és innentől kezdve a házasság rendbetételén dolgoztak, és nagyon rövid idő alatt elmúltak ezek a titokzatos testi tünetek is, és engem ez nagyon megfogott, ez a történet. És a szüleimmel mindennapos telefon kapcsolatban voltunk. Minden nap megosztottam az előző napi lelki élményeimet. És ezt a történetet is elmondtam nekik, amire anyu nagyot sóhajtva csak annyit mondott, hogy de jó lenne, hogyha ezt a történetet hallaná az én testvérem is. És másnap úgy is adódott, hogy beszéltem az öcsémmel is, elmondtam neki ugyanezt a történetet, amire megosztott ő is egy teljesen váratlan történetet, hogy pont ilyen problémában van, pontosan ilyen gyomor jellegű bajai vannak, és neki is egy meg nem bocsátás, egy ilyen kiengeszteletlenség van a háttérben, úgy érzi. De ez volt egy olyan pillanat, hogy én már tudtam azt, hogy készülünk polgárra, egy szolgáló csapattal, gyógyító-szabadító ima alkalomra. És elhívtam oda. Létre is jött ez az alkalom. Ez pontosan az adventi első gyertyának a meggyújtásának az előesti mise alkalmára esett. És itt egy hatalmas csoda történt. Már amikor megérkeztünk, éreztem, hogy valami isteni csoda van megint készülőben, mert a templom a belépés előtt a testvérem rákérdezett, hogy lehet itt gyónni vajon? Ő 30 éve nem gyónt. Tehát itt valami olyan öröm ragyogott fel bennem. Erre benyitunk a templomba, és két szórólapos kislány kezünkben nyomott két szórólapot, hogyha szeretnénk gyónni, akkor ez alapján így és így meg lehet csinálni. Hát testvérem gyanakodva nézett rám, hogy itt valamiben az én kezem van benne, de én mentegettem, hogy nem, ez a Szentlélek. Tehát egész úton odáig végig a Szentlélekről beszélgettünk, és ő most ebbe így belecsöppen. És olyan gyönyörű volt az az este, a dicsőítés alatt megérintette a szívét Jézus, és 35 év után elment gyónni. Utána magához is vette Jézus Krisztust az oltári szentségben, és ez valami elmondhatatlan öröm volt. Hatalmas csoda. Azóta is ebben az állapotában van. Ismét jár templomba, áldozik és gyón. Anyukámnak pedig több évtizedes imája lett meghallgatva ezen az adventi első vasárnapon. A következő vasárnap volt Mária Besnyőnek egy lelki napunk. és az első szünetben váratlanul fölhívott édesanyám, hogy apu szívinfarktust kapott. És apukámnak volt már 5 évvel ezelőtt egy sztrókja. És abban a pillanatban belém hasított valami olyan erős fájdalom. Éreztem, hogy valahogy emögött is egy isteni szándék van, csak azt nem értettem még, hogy hogyan, meg miért. És nem is tudtam parancsolni az érzéseimnek. Kirohantam erről a tanításról. Úgy összeszorította egy erős maruk a szívemet, hogy úgy éreztem, hogy a világból szaladok ki. Hirtelen nem is tudtam, hogy hova menjek, hogy mit csinálják. Az volt a szerencsém, hogy ahogy néztem fel az égre, eszembe jutott, hogy ennél jobb helyen nem is lehetek, mert itt van tőlem 3 méterre a tabernákulum, hát letérdeltem elé, és 2 órán keresztül imádkoztam egészen addig, amíg teljesen meg nem nyugodtam, annyira, hogy a lélek jelenlétem is visszajött, és fölhívtam a testvéremet, hogy most mi történik meg, hogy hát vitték apu Székesfehérvárra, és rohantam haza, hogy megyünk oda. És apu ágyánál összegyűlt az egész család. És ott volt Jézus. Mert egy olyan meghitt, vidám beszélgetés volt, szinte nem is értettük, hogy ezen az ágyon épp egy szívinfarktusnak a kellős közepén kivizsgálva, apu humoránál volt, nagyon-nagyon örült nekünk. Úgy is fogta föl, hogy ez egy nagyszerű találkozás. Jó családi alkalom. És másnap gyújtottuk meg a 2. adventi gyertyát. Innentől kezdve visszavitték Dunaivárosba, Székesfehérvárról, és felváltva jártunk be hozzá a kórházba, és sajnos azt láttuk, hogy napról napra egyre romlik az állapota. Egyre kevésbé tudunk kommunikálni, de mégis valami csodálatos szeretet övezte ezeket a találkozásokat, meg egy csomó aktív cselekedet. Például, hogy hívjunk gyorsan papot apuhoz. És ebben sem volt egy pillanatig egyetértés teljesen köztünk. Ugye mindannyian jót akartunk. Hogy apu, aki talán nincsen annyira közel a Jóistenhez, megijedhet ettől. Anyu, akinek nagyon-nagyon fontos ez, mégis kétségei voltak, hogy helyes dolog-e most így papot hívni, majd talán várjuk meg, amíg úgy fölépül és haza tudjuk hozni, és akkor majd otthon hívjuk ki a plébánost. De aztán mégis úgy döntöttünk, hogy adjuk meg az esélyt az Úrnak. Hívjuk fel a plébánost, és 2 csörgés után fölvette a telefon. És már ott is volt. És olyan megerősítő volt, hogy amikor mentünk látogatni délután, már nem nagyon tudott apu beszélni, de azért ezt még elmondta, hogy úgy megnyugtatta a pap bácsi. Így mondta, annyira jó volt mégis, hogy hagytuk azt, hogy az Úr győzzön, hogy ne hallgassunk ezekre az ellenemondó hazugságoknak. Ahogy felváltva mentünk be, hol öcsém, ugye anyu minden nap, egyik nap hol öcsém, másik nap én, és annál az ágynál, hát mondhatom úgy, hogy halálos ágynál, azokat a pillanatokat sose fogom elfelejteni, ahogy fogtam a kezét a kezembe, a granült fekete véraláfutásos volt a kézfeje, és emlékszem, hogy az jutott az eszembe, hogy pont olyan a kezed, apukám, mint Jézusnak, ilyen stigmás a kezed, látszanak a szögeknek a nyomai, és olyan érdekes volt, hogy a testvérem, amikor kijöttünk a kóteremből, így szólított meg, hogy apunak olyan volt a keze, mint hogyha Jézus keze lett volna. És ezek mind olyan csodálatos jelenlét tapasztalatok, hogy Jézus mindig ott van, minden az ő tudtával zajlott. Aztán emlékszem, hogy az utolsó alkalom, amikor láttam élve aput, már gyakran bele-bele aludt a gyengeségbe, és úgy gondoltam, hogy hát már elég sokáig voltam ott, köszönök el tőle, és jövök el. Meg akartam várni, hogy még egyszer lehunja a szemét, és majd úgy közben megyek el, és akkor nem hunyta le. Ahogy távolodtam el, csak nézett. Egy nagyon kedves barátomnak volt egy ilyen gondolata, hogy ő hallotta, hogy ebben az átmeneti állapotban haldoklók sokszor már nem is minket látnak ott, hanem Jézust magát. És ez nekem eleíródott a szívembe és a gondolataimban. Ez egy nagyon megható összegzése volt ennek a képnek. Mindez történt 1 héttel szenteste előtt, és egy pénteki nap volt az, amikor készültem lemenni hozzá megint a kórházba. Anyu hívott, hogy már nem menjek, mert apu elköltözött az Úrhoz. És pedig már 2 hete készültem erre a pillanatra, hogy tudtam, hogy ez el fog jönni. Abban a pillanatban visszatarthatatlan szomorúság és sírás törtem. Elindultam haza a munkahelyemről, és feleségem már tudta a hírt, otthon fel is készítette a gyerekeket, és azonnal felhívott, és olyan jó volt, hogy hazáig szóval tartott. Nem láttam ki a könnyeimtől, nem is tudom, hogy vezettem haza. És folyamatos hangos monológban elkeseredve imádkoztam, és imádkozva tartott szóval a feleségem, és emlékszem, hogy ez egy nagyon furcsa és nagyon különleges imádság volt, mert egy ilyen nagyon mély, megkeseredett pillanatban azt jutott ki belőlem sírva, hogy apukám, küldj egy messenger üzenetet, ha odaértél. És még úgy el is ültem azon, hogy mi jött ki belőlem, és amikor hazaérkeztem, megláttam a legkisebb fiunkat, ahogy a sötétben sír. Meghallottam, hogy a középső fiam gitározik. Nem szoktam rá figyelni, hogy mit gitározik, de most megszólalt bennem egy hang, hogy figyel csak, hogy mit játszik. És nem csak, hogy játszott, a felcsukló hangon énekelt, és egy olyan dalt játszott, az a címe, hogy Knocking on Heaven's Door, kopogtatok a mennyország ajtaján. És ebben a pillanatban megint elöntött engem valami, a gyász kellős közepén egy olyan öröm, hogy ez az ima is általam irányíthatatlan módon csúszott ki belőlem, hogy jelezz apukám, ha odaértél. És ilyen véletlen nincsen, hogy a fiam pont ezt a dalt játsza, és ezt énekli. És erre fölhívja a lélek a figyelmemet, hogy hallgass csak ezt meg. És hát mi hívők vagyunk. Muszáj volt, kötelező volt nekem ezt elhinni. Gépészmérnök vagyok, és mint ilyen elég racionális, meg a logikát mindenben keresi a gondolkodásom. De ezek a pillanatok, ezek olyanok, hogy mindent elsöpörnek. Tehát tudom, hogy ilyen véletlen nincsen, hogy éppen ezt játssza, hogy apu már ott van a mennyországban, és innentől kezdve rengeteg ilyen üzenetet és megerősítést kaptam minden nap. Egészen addig még teljesen meg nem bizonyosodtam róla, hogy igen, apu ott van az Úr színe előtt. Az advent harmadik hetében kedden még apunak simogattam a halálos ágyának kezét. Érezhettem vele együtt, lehettem neki Jézus Krisztus jelenléte. Csütörtökön a 15. kerületi Fenóban a fogyatékkal élők nappali otthonában tartottunk egy adventi koncertet a kurziós zenekarral, és ott is fantasztikus szeretett megtapasztalásokban volt részem, és pénteken elköltözött apu. És ha ezt nekem valaki előre mondja, hogy lesz egy ilyen hét az életemben, ahol ezek a dolgok fognak történni, biztos, hogy elutasítottam volna, hogy én ezt nem fogom elbírni. Ki ad nekem ehhez ennyi erőt, hogy ennyire ki tudjak lépni saját magamból? De úgy látszik, hogy valóban a szent lélek kell, ő benne és ő velem minden lehetséges. És hogy még milyen megtapasztalások voltak, emlékszem, hogy apu halálának másnapján reggel. Úgy ébredt fel a feleségem, hogy Thomas Mann regényt olvasott, és valahol a közepe felé tartott, hogy csak úgy mellesleg között, hogy ja, a papa üzent a mennyből. Nézek, hogy micsoda, és mutatja, hogy ott a közepén épp ott tartott, este lefekvéskor olvasta, hogy és a papa üzent a mennyből, hogy most már jó, mondom, ilyen nincsen. És csupa-csupa ilyen megtapasztalások nap mint nap. 28-án Szent Család vasárnapján én voltam beosztva a 9-es misén, és Sirák fia könyvéből kellett, hogy felolvassak. És a felolvasás közben megcsuklott a hangom, ugyanis azt kellett felolvassam, hogy legyen gondod apádra öregségében, és ne keserítsd őt életében. Ha meg is fogyatkozik erejében, légy elnéző iránta, és nevesd meg életének egy napján se. Nevesd meg életének egy napján se. Apád iránt tanúsított jó cselekedeted nem megy feledésbe, és elszámolják neked bűneidért. És eszembe jutott az, hogy még az infarktus előtt egy-két héttel volt egy olyan telefonbeszélgetésünk, hogy anyu nem volt otthon. Ezért apuval beszéltem, és ennek a beszélgetésnek a végén azt mondta apu, hogy annyira szereti hallgatni az Isten élményeket, amiket megosztok. És tudja, hogy ő azért nem teljesen úgy élt, és ő jobban távolabban az Istentől, mint ahogy mi vagyunk anyuval. És szó szerint ezt mondta, hogy de ugye nem vettek meg ezért. Az, hogy ezek egy héten belül történjenek ezek a megerősítések, az, hogy minden pillanatban érzem azt, hogy fogja az Isten ezen a nehéz úton a kezemet. Hogy velem van, hogy nem hagy el egy percre se. Aztán nagyon szeretek szentségimádásokra járni, és a szentségimádáskor is nézem az oltári szentségben jelenlévő Jézust. Hozzá imádkozom, és egyszer csak elkanyarodik az imám oda, hogy odahoztam aput. És hallom hangosan szólni abban a csendben, hogy aki engem lát, az látja az atyát. És hogyha apu ott van az atya előtt, akkor minden szentségimádásban én aput is látom, nem vagyunk elválasztva. Mi továbbra is együtt vagyunk. Sok tanulsága van ennek a történetnek, az, hogy az Isten mennyire bölcs és mennyire igazságos, hogy ő sokkal jobban ismer engem, mint én magamat, hogy ő tudta ezt, hogy mennyire félek a gondolattól is elveszíteni egy legközelebbi hozzátartozót, hát inkább nem is gondolok rá. És az én nyelvemen, az én közlési módomon szólt hozzám, úgyhogy tudja azt, hogy mit bírok el. hogy tényleg igazi szerető atya, aki úgy gügyög hozzám, ahogy az ő szeretett gyermeke azt megérti. Aztán minden adventben törekszem arra, hogy több időt töltsek az Isten közelségében, a gondolataimban, meg a tetteimben. És eddig úgy néztek ki ezek az adventi alkalmak, hogy hát a karácsonyi ajándékokat már jó előre beszerezik, és milyen jó, hogy akkor decemberben, akár lelki gyakorlatokon, meg sok-sok imával tudjuk várni az eljövendőt. De amikor mindezek egy pár hétre rá úgy leülepedtek bennem, és megláttam azt, hogy minden hogyan volt az Úr műve, hogy mennyivel másabb az a lelki gyakorlat, ahol maga Jézus a lelkivezető. Én azt gondoltam, hogy milyen jó készület várni Jézust, hogy megszülessen a szívünkbe, de itt valami más történt. Igen, megint egy valami sokkal nagyobb dolog, mint amit el tudtam előtte képzelni. Ennyi mindent megmutatott és felfedett az ő misztériumából, az ő szemén, az ő szemüvegén keresztül, a mindent szeretetből, a jóváalkotás fényében, az örökké valóságnak a távlatában mutatja meg az életemet. Aztán, ahogy olvasom a Szentírást, és elém kerül egy-egy ige, amit hát úgy gondolom, hogy én már ennek minden oldalát ismerem, megtapasztaltam, nagyon tudom, hogy miről szól. És elém kerül az elhaló búzaszem története, és annak a megvilágosodása, hogy igen, aput egy bizonyos szempontból elveszítettük, de mit kaptunk? Tehát, hogy szoktuk énekelni, hogy te adsz és elveszel. Apu oda költözött hozzád, most már ott van előtted, a te színed előtt, ahol nincs több kérdés az ő életében, és mi tudjuk is azt, és te meg is mutattad azt, hogy ott van, hogy semmi kétségünk ne legyen benne. De egy évtizedes vágyát teljesítetted édesanyámnak azzal, hogy az öcsém meg megtért ezen az első adventi hétvégén, ennek a hatalmas csodának a keretében. Ezeket a történeteket ugye meg szoktam osztani a hozzám legközelebb állókkal, akik nagyon szeretik is hallgatni, és egy barátom, aki napra kész volt belőlem, kapásból ezt vágta rá, hogy mit csodálkozol, nem most fejeztétek be a Szent Brigitta imát? Egy társammal egy éven keresztül imádkoztunk Szent Brigitta imáját, aminek nagyon erős ígérvényei vannak, például az, hogy a rokonságomból 15 lelket kiszabadít a tisztító tűzből. 15 lelket megtart a kegyelemben Jézus, és 15 bűnös lélek megtér. Hogy melyik 15 lélek, nem tudjuk. De itt most én ezt tanúsíthatom, hogy a mi családunkban ilyen rövid idő alatt ekkora változások történjenek. Hát igen, tanúsítom, hogy a Szent Brigitta ima működik. Igen, valóban, tehát tanácsolom mindenkinek, hogy érdemes kitartani benne. Nagyon nagy kegyelmei vannak. Egész életünkben képesek vagyunk csendben rettegni, halál pillanatától menekülni. Tudjuk, hogy mindannyiunknál be fog következni a földi halál. A szeretteinknél is, és nálunk is. A gonosznak ez az éltető eleme, úgy értem, hogy az őt éltető eleme, hogy a bűneitekkel foglalkozzatok, és lefelé, magatok elé, a földre szegjétek a tekinteteteket. Úgy akarja bemutatni ezt az eseményt, mint a nagy cserbenhagyás pillanatát. Látod, nem is szeret téged a te Istened. A szabadító szolgálatban, amikor elköteleződtünk, kellett válaszunk egy pajzs és egy kardigét, amivel tulajdonképpen ezt a szellemi harcot mindig vívjuk, ez mindig kéznél van. És emlékszem, amikor kinyitottam a Szentírást, nagyon hamar az ige talált én rám. Az első János levélből tudjuk, hogy Isten szeretete azzal lesz teljes bennünk, hogy az ítélet napján is lesz bizalmunk. A tökéletes szeretet kizárja a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár. És ez most nagyon erősen elkezdett világítani előttem, hogy az ítélet napján is lesz bizalmunk. És apukám tulajdonképpen minden szentségben részesült, és ami természet fölötti visszajelzések és tapasztalások értek, mindezt a sort erősítik meg bennem. És ez, hogy a tökéletes szeretet kizárja a félelmet, ez pedig fordítva is igaz. Ebben az elmúlt másfél-két évben több olyan hosszabb, rövidebb periódusa volt az életemnek, amikor úgy éreztem, hogy tényleg őszintén nem félek semmitől. És ezek pont egybeestek azokkal az időkkel, amikor úgy ragyogott is belőlem, vagy rajtam keresztül az Istennek ez a túlcsorduló szeretete. Ezért mondom, hogy ez fordítva is igaz, hogy a tökéletes szeretetnek az egy jele, hogyha azt érezzük, hogy nem félünk. Fél lábbal beengedett az ő titokzatosságába. És számomra korábban elképzelhetetlen módon nem elriasztott ennek az elmúlásnak a jelenet sora, hanem közelebb hozta a mennyet. Világi értelmezés szerint ez egy elmúlás történet lenne, hatalmas hiányérzettel, tátongó sebekkel, elmulasztott alkalmakkal, meg egy rakás miérttel. Én azonban szemtanúja lehettem egy égi születésnapnak, úgy, hogy még itt a földön élek. Soha nem fogom elfelejteni ezt az időszakot. És tényleg új értelmet nyer a liturgiában mondott imánk, hogy igen, valóban a halálodat hirdetjük, Urunk, mindent tettünk el, de a napunk végén mégis hittel valljuk feltámadásodat, míg el nem jössz. Amen.
3: Kedves hallgatók, Boros Csaba tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcena Terézia készítette.
1: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről című műsorunkat hallották. Otthon a családban című műsorunk következik.
4: Külön tanár, tanulási módszerek. Már robog ez a vonat, és a Kamassarok adásában néhány adáson keresztül a tanulással, a tanulási módszerekkel foglalkozunk a mikrofonnál.
5: Rubovszkiné Bodó Mária
4: és Lukovics Milán. Egy külön tanárral készült riporttal fejeztük be a műsorunkat, aki voltak éppen legfőképpen korrepetálja a gyerekeket. Nekem azért erről az a tapasztalatom másik oldalról, hogy néha egy gyerek az órán való figyelést, vagy akár a önálló munkát, tanulást úgy ráhagyja egy kicsit arra, hogy majd a külön tanár, majd ő elmagyarázza nekem. Tehát hogy érzed azt, hogy ez a külön tanárhoz járás, ami tényleg egy ilyen iparággá tud válni a szülő számára is, hogy akkor 2-3 tantárgyból ilyen módon akarja támogatni a gyerekeit, ezt így osztályt tanító tanárként mennyire érzed hatékonynak, produktívnak?
5: Én ezt egy divatnak érzem, és sokszor szerintem a gyerekek egymástól is veszik át, a szülő sokszor átveszi, aki megengedheti magának, most minden gyerekem külön tanárhoz jár, és nehézséget tapasztalva automatikusan ez a külön tanár dolog jut eszébe. Arra pedig sokkal inkább kéne gondolni, hogy egyrészt miért küzd azzal a tantárgyal az a gyerek, másrészt pedig sokszor tényleg órán való rendetlenkedés és figyelmetlenség okozza azt, hogy az a gyerek nem nagyon visz haza abból a tantárgyból semmit, és valljuk be, hogy amikor egyedül ülök ott a tanárral, meg ezért a szüleim pénzt fizettek, akkor a szülő is sokkal komolyabban veszi, hogy hát felkészültél a külön órára. Tehát a szülő is egy kicsit azt veszi komolyabban, amiért plusz pénzt ad. Én egyáltalán nem tartom ezt a divatot jónak. Egy kicsit így elkedvetleníti, azt hiszem, a pedagógusokat, akik valóban ott fegyelmeznek egyszerre, és sok diákot tanítanak, hogy nagyon sokszor valahogy azt veszi tanulásnak a diák, és sokkal inkább ezek a külön órára beszoktatott gyerekek sem, mint ami az iskolában zajlik. És szerintem van ennek helye, hiszen a külön riportunkban is az előző adásban kiderült, hogy vannak, akik annyira lemaradnak egy-egy tantárgyból, ez elsősorban talán matematikára érvényes, hogy olyan alapok hiányoznak, amire hiába próbál építeni, és egy olyan folyamatos és sorozat kudarc éri azt a gyereket, hogy valóban igaz az, hogy egy szintre felhozás az egy külön tanáron keresztül lehetséges.
4: A külön tanárról általában a gyerek megmagyarázza azt, hogy ez szuper, mert külön időt fordít rá, pénzt, nem keveset a szülő, tehát hogyha nem tudná azt bebizonyítani magának, hogy ez mennyire jó, hát akkor nyilván föl kéne tenni azt a kérdést, hogy na de hát akkor mire pazarlom az időt meg a pénzt, miért járok oda? Én valahogy néha azt észrevettem, hogy még akár ilyen 12-es forma gyerekeknél is, hogy azzal párhuzamosan, hogy az, amiért pénzt fizet, arról bebizonyítja, hogy ez mennyire szuper, hát elkezdi kritizálni a saját tanárát, és amikor aztán rákérdeztem arra nem egyszer, hogy hát mégis mi történik azon az extra órán, vagy külön kurzuson, amire jár, akár felvételi előkészítőn, gimnázium végén, vagy érettségi előkészítőn, hát ott sem tanulják meg helyette, tehát nagyon sokszor semmi különös nem történik, hanem a hozzáállás az, ami miatt az egyik hatékonyabb lesz, vagy a másik, meg nem.
5: Bár én mondom, nagyon becsülöm azokat, akik külön órán pluszba foglalkoznak elmaradó diákokkal, de sokszor a jelenség az bőven túlnyúlik ezen. Nyelvből nagyon jellemző az a szülői hozzáállás, és szintén divattá válik, hogy nagyon gyorsan akar annak a gyereknek nyelvvizsgát. Ennek tulajdonképpen semmi értelme. Ha ránézünk egy 30 éves emberre, annak van jogosítványa, nyelvvizsgája, érettségje, és ezek senki nem kérdezi, hogy mikor lett nyolcadikban, már volt nyelvvizsgát, hát ez fantasztikus, tehát ettől nem hatódik meg senki, és mégis a szülő hajtja ezt a gyereket, és nekem pont most több ilyen tapasztalatom is van, hogy kínosan űzi a nyelvvizsgát, a ki tudja milyen célokat, amivel azt produkálja, hogy az a gyerek jóval előbbre pláne ha tehetséges, sokszor nagyon tehetséges gyerekek járnak még pluszba rengeteg nyelvórára. Nem is értem egyébként, hogy ez honnan fakad rögtön, hogy indulásból egy ötös tanuló miért jár plusz órára, de ha megvan a nyelvvizsga, utána egy kicsit hátradől a székben is, mert gyakorlatilag találja ki az a pedagógus, hogy most mit akarjon neki tanítani, amikor az lóhosszal előrébb van, mint a többiek, ennek nincs értelme, szerintem.
4: Én sokszor azt figyeltem meg, hogy az a gyerek, aki tulajdonképpen nagyon motivált egy nyelvből, még tehetséges is, és akkor már 10. vagy legkésőbb 11. osztályban neki meg lesz a nyelvvizsgája, ő lesz az első, aki azt a nyelvet elkezdi nem használni, meg elfelejteni, mert egy gyereknek hát minden tanára kést szorítja a torkához, tehát hogy neki 11., 12. osztályban hát bőven lesz annyi dolga, hogy ahhoz rettenetesen elkötelezett gyerek kell, hogy legyen, aki tanári motiváció, értékelés vagy dolgozatra való készülés drukja nélkül, hát majd ő tényleg olyan hatékonysággal fog foglalkozni azzal a nyelvvel. Tehát én egyébként is azt tanultam, hogy angolból például az első 10 év a könnyű, hogy ezt a nyelvet a sokáig kell tanulni, tehát hogy a gyorsan érlelt gyümölcs az általában nem elég zamatos.
5: Ezek sajnos olyan érdekes jelenségek, amiket tényleg úgy, hogyha egy másik vonatra is felülne a szülővel együtt, ami nagyon-nagyon gyorsan száguld, és gyakorlatilag a szülő egy tervet készít a gyerekei számára, amiben benne foglaltatik már különböző előrehozott érettségig, hogy hogyan szabaduljon meg tantárgyaktól, majd pedig már mindent minél előbb, és hogy ez olyan érdekes, hogy ahelyett, hogy hagynánk, hogy a gyerek érjen, hogy maga fedezzen föl dolgokat, ezt kicsit szoktuk szidni a felgyorsult világot, de mi magunk kreáljuk a gyermekeink számára.
4: Ugye most két dolgot tulajdonképpen úgy érzem, hogy eléggé úgy beledöngöltünk a földbe, tehát hogy ne azzal foglalkozzon a szülő, hogy hogyan hajszolja a legnagyobb jó szándékkal is, de a nyelvvizsgába a gyerekét, és hogy talán nem az első megoldás a külön tanár, de hát mondjuk így relatíve még a tanév első fél évének is az első fél évében, október közepén vagy második felében, mire figyeljen a szülő, vagy miben tud segíteni a gyerekének, hogy a munka módszerei a megfelelők legyenek. Ugye az egyik már az előző adásban elhangzott, hogy legalábbis középiskolában azért az órai tananyagnak az átvétele, átismétlése vagy megértése az elsődleges, és hogy utána következzen az írásbeli leckének az elkészítése, mint egy ilyen módszertani váltás, paradigmaváltás mondjuk általános iskola és középiskola között. Tehát, hogy a szülő is elsősorban ne az eredményekre koncentrálja, ne a jegyekre, vagy a jegyek mögött szerintem érdemes volna mindig föltenni azt a kérdést, hogy ezt most miért kapta ezt a jegyet? Én nagyon sokszor azt veszem észre, hogy a gyerek az osztályzatot azt egy ilyen fizetségnek értelmezi, vagy valami olyasminek, amit utána át tud váltani különböző helyeken megbecsülésre. Tehát vagy a szülei előtt, hogy vagy hát én ötöst kaptam, én azért nyilván akkor vagyok valaki, vagy megérdemlek minden egyéb kedvezményt, vagy az osztálytársai körében, hogy hát persze, hogy én vagyok az, aki jó jegyet kaptam. Nyilván egy sajnos kevésbé szerencsés közegben inkább azt lehet megbecsülésre váltani, ugye, hogy rossz jegyet kapott, tehát ugye ezek azok a közegek, amelyek lehúzzák a gyereket, ez minden szülőnek a rémálma, de ugyanakkor valahogy még középiskolában is ritkán veszem észre azt, hogy egy gyerek hát egy ilyen visszajelzésként, vagy szülő visszajelzésként értelmezze azt az osztályzatot, tehát hogy mondjuk egy 4-esben vannak erények, az valamiért azt a jegyet kapta, hogy jó, és hát vannak bizonyos hiányosságok. Nagyon tetszett, ugye szeptemberben, vagy október első napjaiban derült ki, hogy 2 magyar tudós is Nobel-díjat kapott, és a Karikó Katalin azt nyilatkozta, hogy amikor elutasították egy cikkét, hogy nem közlik, vagy egy ilyen kutatási pályázatát visszadobták, hogy nem finanszírozzák, akkor mindig nagyon gondosan elolvasta a bírálatot. Mert azt mondja, hogy mindig lehet szidni a bírálókat, csak az nem visz semmit előre. És hogy ő tanult a sikereiből is, és a kudarcaiból is. Hogy valamiképpen ezt hogy érzed ma, hogy a gyerek mennyire képes arra, hogy az osztályzatból tanuljon, vagy egy tanár mennyire veszi ezt komolyan, hogy mondjon valamit ahhoz az osztályzathoz. Mert valahogy kéne orientálni azt a gyereket, hogy ugyanezzel az erőfeszítéssel te elérhetnél jobb eredményt is, ha, vagy hát egész egyszerűen, ha jobb eredményt akarsz, akkor többet kell beletenni. Hogy csapódik le ma az osztályzat így a gyerek meg a szülő fejében?
5: Az biztos, hogy annak nagyon nagy jelentősége van, hogy mi szerepel mondjuk egy dolgozaton, mit ír oda a jegyzetbe még a tanár, és talán annak van nagyobb jelentősége, hogy ő még odaírja azt, hogy ebben kéne fejlődnöd, vagy pedig azt, hogy egy egész órát el lehet avval még tölteni, hogy értik-e azok a diákok, akik visszakapják a dolgozataikat, hogy miért kapták azt a jegyet. És hát erre a hozzáállás az persze nagyon változó, vannak ezek, ez talán inkább diákfüggő, hogy a diák azt valóban elfogadja, és egyetért vele, és hát na, van ez a őrület avval kapcsolatban, hogy lehet még javítani. De van olyan, aki már úgy adja be a dolgozatát, hogy ugye lehet majd javítani. Volt olyan kollégám, aki egyszerűen minden dolgozatot addig iratott újra a gyerekekkel, amíg mindenkinek ötöse nem lett. Hát ez is egy hozzáállás, hogy végtelen sok lehetőséget adunk, azért ez nem mindig adatik meg, mert nem fér bele az időbe, de a jegyeknek az elmagyarázása, szerintem, ha a diák felé megtörténik, akkor kevesebb probléma van a szülőknek a jegy értelmezésével is talán.
4: Na tehát, hogy akkor a szülőknek mit is javasolhatunk? Az egyik az akkor az, hogy az osztályzatot érdemes a gyerekkel így megbeszélni. A gyerek biztos, hogy azzal kezdi, hogy ha neki egyes lett, vagy kettes, hát mindenkinek egyes. Ha csak neki egyes, hát akkor a tanár a hibás. Tehát, hogy valamiképpen azért a szülő, ha gyerekkel együtt levonja a tanulságot, azzal szerintem rengeteget segít a gyereknek. A másik, hogy hát én az írásbeli leckére nagyon olyan értelemben ráirányítanám a szülő figyelmét, hogy egyáltalán megvan-e az. Nagyon sok esetben azt hiszi a szülő szerintem, hogy megvan, és közben utána hát óriási leckemásolások.
5: Ezt úgy hívják, hogy másolás.
4: Tudnak történni, amit azért az internet ugye hihetetlen mértékben megkönnyít. Tehát, hogy most már nem az iskola WC-jében kell másolni a leckét, vagy nem csak ott, hanem a szorgalmas tanuló mellőző délután másolja, mert a közösségi felületeken elterjed.
5: Én, ahogy én észlelem, hogy ez egyfajta pofátlanság, amikor interneten kéred el, hogy még fotózza is le a kész leckét, ezt kevesen engedik meg maguknak, de amikor már öten ott állnak egy füzet fölött, akkor a hatodiknak odaállni, akkor nem annyira kínos. Még ma is ugyanúgy megy ez a leckemásolás, én ezt néha időről időre üldözni szoktam, de akkor történik az, hogy átvonulnak a WC-be, vagy be se jönnek az osztályterembe, tehát hogy gyakorlatilag ez egy valóban nehezen megfogható jelenség. Én még hozzátenném, hogy mire figyeljen a szülő, mondtad ezt a hogy tanuljon is, és hogy ne csak az írásbeli lecke legyen elkészítve, hogy valami olyan életvitelt alakítson ki. Nyilván minél kisebb az a diák, annál nagyobb hatással van a szülő a gyerek életvitelére, de simán úgy túlvállalják magukat a kamaszok, hogy a szülő az ott egyszer csak be kéne, hogy fékezze azt. Nem csak a külön órákra gondolok, hanem az a rengeteg sport vagy lógás a iskolai idő után, vagy elkezdenek rákapni arra, hogy dolgoznak. Ez egy nagyon nagy élmény, hogy akkor már pénzt keres. És gyakorlatilag kimerült, hullafáradt gyerek próbál egy gimnáziumot elvégezni, egyszerűen a szülő nem érzékelteti valahogy a gyerekével azt, hogy most te diák vagy, most a tanulás legyen az első, és fogsz még eleget dolgozni. Hanem ezt ilyen jópofának találják, hogy hát, hogy beletanul a gyerek az életbe, hát ő is megismeri, hogy milyen a valóság. De gyakorlatilag egy csomószor ezek is félre mennek, és a szülő nem látja azt a gyereket ott fetrengeni az asztalon, kimerülve, félig alva állandóan.
4: Igen, hát az alvás kérdésről szerintem a jövő alkalommal fogunk beszélni. Még én az írásbeli leckére arra annyira visszakanyarodnék, hogy szerintem egy szülő nagyon jól teszi, hogyha vagy szúrópróbaszerűen, vagy a gyereke számára nehéznek tűnő tantárgyakból egyszer megkéri azt a gyereket, hogy ami az írásbeli lecke volt, azt mondja el. Miért írta azt? Ugye ezt mindig javasoltam gyerekeknek, hogy mondják el. Mondja el, hogy mit csinált. Ha másnak nem tudja elmondani, ha nem áll rendelkezésre a szülő, vagy okos osztálytárs, akkor magyarázza el a plüsmaciának. Ültesse oda, és mondja el neki, hogy ezt és ezt csináltam. A gyerek maga ráérez arra, hogy érti-e azt, amit beszél, vagy nem érti. Na most a szülőknek, amikor ezt szoktam javasolni, akkor nagyon sokszor kaptam azt a választ, hogy de hát én már nem emlékszem, olyan régen jártam iskolába, hogy én már nem emlékszem arra, hogy ott mit tanultunk. Természetesen nem kell emlékezni, nem várja el senki. Én sem emlékszem arra, hogy most középiskolában egyik-másik tantárból mit tanultunk, de én nagyon sokszor kérdeztem ki gyerekeket abból az időszakból, amikor kollégiumi nevelőként is működtem. Egyébként ez hihetetlen élményszerű, amikor egy gyerek értelmesen valamilyen tantárról, ha így tetszik, akkor azt mondom, hogy tudományról, hát beszél. Tehát, hogy ebben azért egy szülő szerintem lelheti az örömét, illetve azt ő is érezni fogja, hogy mi az, amikor a gyerek az nem érti, amit beszél. És ez hatalmas előnye gyereknek, hogyha úgy jön be az iskolába, hogy amit írt, legrosszabb esetben, amit lemásolt, azzal eljutott oda, hogy megérti. Mert a másolásnál nem csak ugye a másolás a gyenge minőség, hanem az, hogy hát azért másol, mert nem is érti, és úgy másol, hogy nem érti. És az a tanár, aki mondjuk ellenőrzött már házi feladatot, az néha erre rá is jön, hogy egyszerűen egy szövegromlásnak a tanúja, tehát, hogy azt senki nem írja le ésszel, ami le van írva, azt egyszerűen csak értetlenül, de nagyon torz módon másolta. Az időnk viszont nagyon elszaladt, és egy kis riportot most is meg fogunk hallgatni, ezúttal nem egy külön tanárral, hanem egy kiváló diákkal, aki nemrég érettségizett.
5: Őt arról kérdeztem, hogy milyen módszerekkel, vagy hogyan tartotta magában az inspirációt arra, hogy gyakorlatilag az élete nagy részén mindig kitűnő volt, és hogy szeretett tanulni. Mert sokszor olyan elkeseredettek a gyerekek a tanulással kapcsolatban, pedig azért akinek van öröme a tanulással kapcsolatban, az érzi azt, hogy ez egy olyan inspiráció, egy ilyen flow élmény tud lenni, amikor foglalkozunk valami olyannal, ami izgat is minket, új is, és hogy ezzel ezért is érdemes szerintem foglalkozni, nem csak itt az adásban, hanem amúgy is szülőként a gyermekeinkkel, mert ezzel nagyon nagy élményhez tudjuk a gyerekeinket eljuttatni, és esetleg sok kudarc szokott meg elkerülni.
4: Hát ezzel majd aztán akkor valószínűleg a későbbiekben is érdemes lesz foglalkoznunk, hogy mik a tanulásnak, vagy akár a tantárgyhoz, tanárhoz való hozzáállásnak ezek az érzelmi vetületei is, mert hát az nyilván mindenkinek alap tapasztalata, hogy ugye általában, ha egy tantárgyat szeretek, akkor abból többnyire jó eredményeket érek el, vagy esetleg azért szeretem, mert jó eredményeket érek el, tehát hogy valamiképpen azért ez az érzelmi töltés, ez nem mellékes, de hát akkor hallgassuk ezt a kedves diákot, hogy vajon ő milyen tapasztalatokról számol be.
5: Lédner Sárival beszélgetünk itt a tanulásról szeptember elején, amikor ez nagyon sok családban roppant fontos témává emelkedik. És Sári, te neked nagyon sok jó eredményed volt tanulás tekintetében, rengetegszer voltál kitűnő, és alapvetően jó eredményeid voltak. Kíváncsi vagyok, hogy neked a tanulás örömet okozott, vagy milyen élmény volt számodra a tanulás?
6: Engem mindig az motivált, hogy minél hamarabb a végére érjek. Szerintem sokan vagyunk ezzel így, de a legtöbb esetben nem volt nekem ez ilyen feszültséget okozó terület. Szerencsére, mert szerintem sokaknak nehéz.
5: Így van, és valahogy voltál, hogy te kiválasztottál kezdettől egy-két tantárgyat, ami mi érdekel, mert szerintem sokszor a szülő is azzal van gondba, hogy hagyja-e, hogy a gyereke azt a két-három tantárgyat tanulja csak, vagy csak azzal foglalkozzon, ami most valamiért jobban megy, vagy ami jobban érdekli, vagy pedig olyan tantárgyakkal is megbirkóztál, amik mondjuk nem estek olyan közel hozzád.
6: Ennél én maximalistább vagyok, és ezért próbáltam mindig mindenből a legtöbbet kihozni, és aztán talán csak az utolsó évben volt az, hogy már így rangsoroltam a tárgyakat, és akkor mindig azzal kezdtem, ami a fontosabb volt, vagy amit tudtam, hogy több energiát igényelt tőlem, mert már tudtam, hogy miből fogok érettségizni.
5: Alapvetően lenne ilyen módszered, amit tudnál és akár javasolni is, hogy mondj például ez, hogy először a fontosat, természetesen most nem erre gondolok, az érettségi tantárgyakat, aztán esetleg már nem jut másod, de amikor még nem volt ez a érettségi közelsége, hogy volt ilyen, hogy előrébb vettél egy tantárgyat, mert tudtad, hogy ahhoz majd több energia kell, vagy milyen módon tanultál?
6: Hát talán nekem csak annyi volt erre a rendszerem, hogy amit megírtam házi feladatként, azt vettem előre, és aztán utána tanultam. Bár ez ebben ott van a hátulütője is, hogy akkor már talán kevesebb agya van az embernek ahhoz, hogy megjegyezzen dolgokat, hogyha később fog hozzá, de én ezt szoktam meg.
5: Mennyi időt fordítottál? Volt-e trükköd, hogy még mikor reggel kifölkeltél korán, vagy milyen idő egységeket használtál fel a tanulásra?
6: Volt, hogy próbálkoztam azzal, hogy hajnalban fölkelek, de az csak egy nagyon utolsó pillanatos esetekben. Egyébként jobban szeretem délután tanulni, vagy este felé. Úgyhogy ha reggel tanultam, az nagyon csak rövid távú memóriába került, azt hiszem. És ezért azt gyorsan el is felejtettem mindig.
5: Tanulmányaid mellett nagyon sokszor korepetáltál másokat. Vagy ezzel kapcsolatban milyen módszert láttál, ami úgy látod, hogy segít annak a diáknak, vagy hogy egyáltalán milyen tanulási módszereket láttál így ezen keresztül, vagy akár osztálytársaidon keresztül, magadon keresztül, vagy ilyen kis korepetált diákokon keresztül?
6: Talán annyit tudok erre mondani, hogy mindenkinek más válik be. Szerintem fontos, hogy mindenki megtalálja azt az adott módszert, amivel a leghatékonyabban tud tanulni. Nem például nem volt semmilyen különleges, azt hiszem. Szóval én nem tanultam se zenével, se igazából nem tudom, készítettem szókártyákat, vagy ilyesmi, hanem mindig csak elolvastam az adott tananyagot, vagy az adott részt, és utána megpróbáltam visszamondani, és előbb-utóbb megjegyeztem. De ez elég monoton, szóval biztos, hogy van, akinek szüksége van több impulzusra ahhoz, hogy megjegyezzen dolgokat. Igazából ami szerintem a legfontosabb, hogy mindenkinek meglegyen a motivációja mögötte, mert anélkül nehéz belekezni is a tanulásba. És azt gondolom, akár mondjuk a tesóimon is ezt látom, hogyha az megvan, akkor utána már könnyebben haladnak.
5: És hogy lehet mondjuk egy olyan diák, aki teljesen motiválatlan, és nem megy neki, és te korrepetálod, akkor hogy tudsz neki motivációt találni, vagy hogy tudod rávezetni, hogy milyen motiváció lesz az, ami egy kicsit őt majd átlendíti a nehézségeken?
6: Ez a nagy kihívás, hogy ezt én sem tudom feltétlen, de talán a legegyszerűbb az, hogy mindig célokat tűzünk ki, és akkor ha azt elír az ember, azt szerintem tök nagy löketet tud adni.
5: És akkor ebben lehet így ügyeskedni, hogy egy kicsit alacsonyabb célt tűzöl ki eleinte, hogy biztosan elérje, hogy legyen valami sikere, és akkor aztán egyre magasabbra helyezed a lécet, vagy van benned ilyen tudatosság, amikor valakit korepetálsz?
6: Hát ez nem mindig tudatos, de igen, talán ez a fontos. De hogy legyenek mondjuk hosszú távú céljaink is, ami meg folyton motivációt ad. Szerintem ez is fontos.
5: És tapasztaltál olyat, hogy valaki kifejezetten hang után sokkal jobban megjegyez dolgokat, vagy éppen, hogy vizuálisabb, és ezért nagyon nagy szüksége van arra a látványra, amit mondjuk előállít egy órán, egy óra anyaggal kiszínezve, nem tudom én, feltupírozva.
6: Persze, ami nekem nagyon meglepő volt, hogy voltak olyanok, hogy ismerek olyan embereket, akik még érettségire is úgy tanultak, törít, ami szerintem hatalmas anyag, hogy leírták minden egyes. Vagy hát, hogy úgy tanulták meg, hogy leírták mondjuk 5-ször az egész tananyagot. Szerintem elképesztő, hogy hány fizetik telt meg azzal, hogy leírják az egész történelem tananyagot, de hát van, akinek ez így működik, hogy így hatékony.
5: Ez nem az, hogy a leírt jegyzetet tanulták, hanem újra leírták.
6: Igen, igen.
5: Ugye olyanról hallottam, ami talán egy ilyen érdekes, nem tudom, ilyennel találkoztál, hogy valaki felmondja, amennyire csak tudja a legtömörebben a leckét egy hangfájlba, és akkor azt többször visszahallgatja.
6: Igen, ezzel én is próbálkoztam egyébként különösen nyelveknél, hogyha meg kellett valami memoritert tanulni. Volt, hogy a Google fordítóba beírtam a szöveget, és onnan hallgattam vissza, mert hogy ott még a kiejtés is talán stimmel, és akkor az is talán megragad. De egyébként ezt én is megtapasztaltam, hogy amit így tanultam meg, az sokkal mélyebben megmaradt. Vagy még most is emlékszem arra, amit 9-ben tanultam talán, pedig hát milyen régen volt már az.
5: Akkor ez egy jó módszer akár.
6: Igen. Szerintem hosszabb, nagyobb erőfeszítés, meg türelmet igényel, mint hogy nélkül tanulja az ember. Nekem. Aztán ki tudja, hogy másnak hogy van ez.
5: Hát igen, az biztos, hogy ha már valaki ennyi energiát fektet a tanulásba, akkor már valószínűleg motivált. Tehát, hogy pont ez hiányzik, nem? Hogy akarjon ennyi energiát belefektetni. Találkoztál-e olyan menthetetlen esettel, aki valamiért nem tudott önállóan tanulni, csak segítséggel?
6: Hát én ennél optimistább vagyok, hogy ezt így kimondjam. És szerintem fontos, hogy biztos, hogy sokan rászorulnak a segítségre, de hogy azokat is valahogy arra kéne rávezetni, hogy előbb-utóbb önállóan tudjanak tanulni. És szerintem mindenki képes erre, csak pont ez a kulcs talán, hogy meg kell találni, hogy hogyan, meg hogy miért. Biztos, hogy a motiváció itt is, ami a legfontosabb. Mert ha az nincs meg az emberben, akkor hiába ül vele valaki más tanulni.
5: Neked volt mindig egy miértre válaszod, amikor neki kellett fogni napi szinten a hétköznapokban a tanulásnak?
6: Hát amikor kicsi voltam, akkor mindenképpen az, hogy miután megírtam a házit, utána játszhattam. Ez volt otthon a szokás. Aztán egyébként a testvéreimnél ez már nem így van. Szóval nekik szerintem nincs is meg ez a motiváció, de ez valahogy annyira belénk nyúlódott, hogy az a cél, hogy minél hamarabb le tudjuk a dolgot, hogy ezt mai napig így csinálom.
5: Van-e valami olyan, amit te tanácsolnál mondjuk egy gimnazista kisdiáknak, aki nagyon nehezen hagyja ott most már a nyaralást, a sok nyári programot, meg talán lustálkodást, talán rengeteg telefonozást, nem is tudjuk, amivel eltöltötte a nyarat, és most bele kell fognia. Mindenkinek mindig egy kicsit egy ilyen új erő, hogy na, szeptember, most jobban fog menni. Egy kicsit szerintem azért sok diák fog bele, úgyhogy azért most jobban mennek majd a dolgok. Milyen tanácsot adnál egy ilyen nálad, azért jó pár évvel kisebb, de mondjuk gimnazista kisdiáknak, hogy hogyan kezdjen bele a idei tanulásba?
6: Hát szerintem fontos, hogy megfogalmazzák maguknak, hogy tényleg, hogy mit várnak el maguktól, vagy akár, hogy miben változtatnának az eddigiek.

0: Ray and Ren futózarándoklatot rendeztek Mária Pócson. Köszöntötték a nyíregyházi egyházmegye nyugdíjas papjait. Ismét megnyílik a pesti alsórakpart a gyalogosok és a kerékpárosok előtt május 1-én. A hírszerkesztő Kovács néppap Ágnes. A mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Egy érintésre mottóval zarándoklatot tartottak a Mária Pócsi Nemzeti Kegyhelyen április 25-én összekötve a mozgás örömét a közös imádsággal, írja a Magyar Kurír. Kicsik is nagyok egyaránt elindultak a családi örömfutás 1 kilométerén, de parókiák és iskolák csoportja is részt vettek a programokon. Többek között a speakerek, ifjabb Obbágy László atya és Szikora Gábor is feleltek a nap hangulatáért. Az összehangolt munkának a polgárőrség, a rendőrség, a mentőszolgálat, a görögkatolikus motorosok és a helyi atyák jelenlétének köszönhetően a metropólia minden szegletéből érkező futók biztonságban tölthették a napot. A célunk maga Jézus Krisztus, az úton pedig a szűzanya segít minket, tanított Szocska Ábel nyíregyházi megyés püspök a napot elindító reggeli paraklízban. A részvétel ingyenes volt, a távok pedig lehetőséget adtak mindenkinek a bekapcsolódásra. Szocska Ábel megyés püspök és munkatársai látták vendégül a nyíregyházi egyházmegye nyugalmazott áldozó papjait a nyíregyházi Szent Miklós házban április 23-án, írja az egyházmegye. A találkozó testvéri együttlét is hálaadás volt az idős lelkipásztorok több évtizedes áldozatos szolgálatáért. Az ünnepségre az Ungvári Unió létrejöttének 380. évfordulójának előestéjén gyűltek össze. Horváth Tamás bírósági helynök beszédében kiemelte a jelenlévők példamutatását. Óriási dolog, hogy az elmúlt időszak több mint egytizedét az itt lévő atyák szolgálata fedi le, mondta. Szocska Ábel megyés püspök beszámolt az egyházmegye aktuális híreiről. A püspök beszélt a kápolna ikonjairól is, melyeket kárpát-aljai művészek készítettek, akiket a háború kitörése sodort Magyarországra, illetve akik ott maradtak a pincik mélyén áram nélkül dolgoztak a közösségért. Május 1-ével ismét megnyílik a pesti alsó rakpart a gyalogosok, kerékpárosok és a kikapcsolódni vágyók előtt, az első időszakban a hétvégéken és ünnepnapokon vehetik birtokba a látogatók a területet, közölte a főpolgármesteri hivatal az MTI-vel kedden. Május 26-án és augusztus közepe között új rugalmas forgalmi rend lép életbe. Hétköznapokon délután 17 óra után a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják a rakpartot, míg napközben megmarad az autós közlekedés lehetősége. A forgalom elől lezárt terület ezúttal is a pesti alsó rakpart Margit híd és Erzsébet híd, illetve az Irányi utca közötti szakasz lesz. A hétvégéket és ünnepnapokat érintő forgalmi változás október 25-ig marad érvényben. A nyitó hétvégén május 1-e és 3-a között közösségi, kulturális, zenés és gyermekprogramokkal várják az érdeklődőket. A rendezvények ingyenesen látogathatóak. A hírszerkesztő Kovácsné pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
1: Híreinket hallották.

0: A felvidéki magyar nyelvű Mária Rádió.
1: 9 óra.
2: Változó világunk című műsorunk következik.
3: Kereszténység és a világvallások. A mai adásunkban visszatérünk egy témára, amiről már korábban is volt szó, de amelynek az apropóját Toynbee nevezetű híres angol történész egyik most előkerült, számomra legalábbis most előkerült munkája adta, amely 1955-ben fogalmazta meg

0: Ennek a problémakörnek a lényegét egy történész szemével közelítve a kérdésről. Kereszténység és a világvallások témája már sok-sok évszázada napirenden van, hiszen, ahogy ezt jól tudjuk, már az apostolok elvándoroltak egészen Indiáig, az ázsiai kontinensre, és ott hirdették a jó hírt, az új tanítást, a jó hírt, és azt is mondhatjuk, hogy a kezdeti kereszténység rendkívül sokirányú elágazásából, különösen a nesztoriánus kereszténység aratott hatalmas sikereket a kontinens ázsiai felén. De nem csak az ókorban, hanem a középkorban is számtalan felé eljutott a keresztény vallás, ahol szembe találta magát a helyi vallásokkal. Na most annak nagyon sok színe van, amikkel most mit foglalkozni fogunk, azok igazából csak a nagy embertömegeket megmozgató, átölelő világvallások lesznek, amelynek a tanításait és a kereszténység tanításait megpróbáljuk egy kicsit egybevetni a modern kor szemszögéből. Modern koron most kétféleképpen értelmezzük a feladatunkat, és pedig elsősorban úgy, hogy bemutatni azt, hogy látta ezelőtt jó pár évtizeddel, mondhatjuk egy kerek fél évszázaddal, bő fél évszázaddal ezelőtt Toynbee a problémát. De azt is hozzá lehet egy pár gondolat erejéig tenni, hogy mi számunkra mit mond ez a jelen világban, vagy milyen feladatot jelent a mi számunkra. Már 1995-ben megállapította Toynbee, hogy a világ globalizálódik, még talán nem abban az értelemben, és egyértelmű, hogy nem abban az értelemben használta, ahogy ezt ma használjuk, hiszen akkor, bár nagyon sok minden már a globalizmus jegyeit mutatta, még nem volt azon a nemzetközi szabályozási szinten, mint manapság, akár a tőke, akár a munkaerő, akár a technika, technológia szabad áramlása. Nem is beszélve a kereskedelemről, na a kereskedelem az már akkor is világméretű volt, sőt azt is megfogalmazták, hogy megszűntek a határok. Pedig mit tudtak még akkor arról, hogy milyen elképesztő közel hozza hozzánk, akár Amerikában, akár Ázsiában lévő, akár szeretteinket, akár magukat a dolgokat, a modern technika. Én csak itt személyes példámmal előjöve elmondom, hogy nem olyan régen unokáink és a szüleik kint voltak Amerikában, és olyan döbbenetes élmény volt számomra, aki hát már nem mai fiatal vagyok, nyilvánvalóan egy, majdnem egy 3-4 évszázadnál is több van mögöttem, tehát ezért számomra a megdöbbentő élmény volt valóban a Skype-on látni, vagyis az információs technika segítségével a képernyőn látni a kedves unokáimat, amint azzal örvendeztettek meg bennünket, hogy karácsonyra verseket mondtak el, és az ő kis szóbeli ajándékaikat ezen a módon juttatták el, és akkor mindjárt meg is lehetett belük beszélni. Tehát egészen közel hozta, olyan közel hozta hozzánk őket, mintha itt lennének a szomszéd szobában. A másik itthoni unokám, aki már a technikának jó kezelője, forgatva a telefont vagy a laptopot, mutatta szépen a szobának a különböző berendezését, a karácsonyfát, tehát azt mondhatom, hogy ők is látták, hogy mi hol vagyunk, hasonlóképpen mi is láttuk, hogy ők milyen körülmények között vannak, tehát a távolságok egyszerűen lenullázottak. voltak. Ugyanez érvényes a gazdasági életre, amikor különösen a saját szűkebb szakterületemen, a pénzügyekben percek alatt fordulnak meg hatalmas számösszegek a világ minden részén. Ma már, amikor nyilvánvalóan a világon mindenütt bekapcsolva tartják a bankok a számítógépeiket, és 24 órán keresztül megy az üzlet, akkor nem egyszerű egy itteni magyarországi pénzügyi tranzakció értelmezése abból a szempontból, hogy az ott most tulajdonképpen milyen időszakba is ment végbe. Csak hogy mondjam, a magyarországi törvényi szabályozások megadják a bankokban, munkahelyeken dolgozó embereknek az ünnepnapok szabadságát. Igen ám, de mivel ez más országban másképp van szabályozva, nem is beszélve, hogy ott, amikor nálunk reggel van, ott este van, és fordítva, ezért bizony a nagy multinacionális cégek Magyarországon tartózkodó vállalatainál, vagy létező vállalatainál dolgozó fiataloknak már be kell arra rendezkedni, hogy némi túlmunkadíj fejébe, de ünnepnapokon is ügyeletet tartsanak olyankor, amikor más országokban ez nem számít szabad napnak, és tehát ott várják az utalásokat, várják ott esetben az összegek megérkezését, így a pénzügyeseknek akkor is talpon kell lenni, hogy így mondjam. Tehát megszűntek a mai világra már szinte teljesen a korlátok, a tér is és az idő is ilyen értelemben összeszűkült. Azonnali fizetések vannak, ma már, ha néhány napot kell várni a fizetésre, óriási a felháborodás. Idézzük csak vissza a közelmúlt magyar eseményét, ahol valami technikai folyamatok következtében egy-két napot késett a nyugdíjak kiszállítása. Óriási országos felháborodás volt ebből. Persze ez a postai úton történő kézbesítésre vonatkozik elsősorban, hiszen a gépi úton a számlákra érkező pénz az hamarabb is megjöhet. De ez is mutatja, hogy a mai világban az emberek, hogy így mondjam, türelmetlenné is vártak, na én most ne értsen senki félre, én nem a nyugdíjasok türelmetlenségét kárhoztatom, hiszen amikor a mai világban olyan, Magyarországon legalábbis, olyan a gazdasági helyzet, hogy az emberek sokszor máról hónapra élnek fizetéstől fizetésig, vagy nyugdíjtől nyugdíjig, akkor igazán nem mindegy, hogy mikor érkezik meg 3 nappal később-e a nyugdíj az emberekhez, de ettől független, tehát ilyen értelemben a felháborodás indokolt, mégis azt mondom, hogy a régi időkhöz képest elképesztő a változás, a gyorsaság, az idő lerövidülése is, ilyen értelemben a távolságok lerövidülése is, hiszen amikor a középkorra gondolunk, vagy az ókorra gondolunk, de hát most a középkori bankok jutottak eszembe, vagy akár a Szent Sírra jekvő lovagok pénzügyei, hiszen ezt is tudjuk, hogy abban az időben ott kiépítettek központokat, és azok között a nagy biztonsággal, mert nagy katonai erővel utazó Szent Sírra igyekvő katonák voltak a biztosítékai, adott esetben a pénzügyi tranzakcióknak is, tehát ők bonyolították, ők voltak ilyen értelemben Európa bankárjai. Meg is irigyelte ezt tőlük, ezt csak úgy mellékesen jegyzem meg, annak idején a francia király és a templomos lovagokat csúful és galád és aljas módon elpusztította, hogy elvegye a vagyonukat, hiszen a pénzközvetítés azért mindig bizonyos vagyon felhalmozásával is járt, és azt tényleg nem lehet mondani, hogy a templomosok szegények voltak. No tehát, hogy így most egy kicsit visszatérjünk a mai napjainkra, azt mondhatom, hogy ami akkor hónapokba kerülhetett esetleg, legalábbis hosszú időbe, amíg ezek eljutottak egyik földrészről, vagy egy távoli városból Rómába, vagy fordítva. Ez ma már egy pillanat műve, hiszen csak egy kattintása a készüléken. Tehát noha a mai civilizáció már elképesztően fejlettebb, mint ezelőtt 100 évvel volt, vagy a középkorban volt, vagy az ókorban volt, elképesztően fejlettebb, azért még akkor se volt 1955 körül olyan fejlett, mint napjainkban. Így ezért eléggé megdöbbentő, hogy azok a megállapításai Toynbee-nak, amit abban az időben tett, valójában mai napig érvényesek, tehát nagyon jól látta a tendenciákat, de hát ezen ne csodálkozunk. Toynbee 12 kötetben foglalta össze a világ történelmét az emberiség által ismert legkezdetlegesebb civilizációktól napjainkig. Egy olyan átfogó ismerete volt, amihez foghatod, hát én azt hiszem, hogy nem igen találunk mást, és egy kicsit el is gondolkodik az ember azon, hogy vajon miért került Toynbee az egyetemi könyvtárak polcainak a hátsó részébe. Miért nem foglalkoznak ma is vele, hogy valahogy porossá vagy elavultá váltak a nézetei. Én, ami engem illet, mint gazdaságtörténész is, azt mondhatom, hogy a nézetei nem, hogy elavultak lennének, hanem nagyon is korszerűek. Akkor valami oka kellett legyen, hogy Toynbee-t a történész tanítás során a kötelező irodalom polcairól levették, és nem tudok másra gondolni, mint arra, hogy Toynbee egy elkötelezetten keresztény ember volt, és a világ szemlélete, a világ látása, a történelem elemzése is egy keresztény ember elemzése. Az elpogányosodott világunkba, hogy így mondjam, nem aktuális ez a megközelítés, nem divatos, és így kevesebben fordulnak Toynbee által feldolgozott témákhoz. Ezeknek egyike az, amiről mi most beszélünk, vagyis a kereszténység és a világvallások viszonya egy történész szemével. Ugye nem kell mondanunk, hogy a gazdasági kérdésekhez ennek nagyon fontos köze van. Más alkalommal is, amikor erről a témakörről beszéltünk, felvetettük, hogy a gazdasági cselekedetek mögött mindig ott van a térség uralkodó ideológiája, az pedig mindig a valláson alapult. A régi időkben, amikor egy-egy világ részen, földrészen kialakultak a nagy világvallások, ebbe az emberek beleszülettek, és életük során ez nagyon ritkán változott. Ahogy említettem, a középkorban is jártak hittérítők ezeken a vidékeken, és volt is egy időszak, amikor például nagyon eredményesek voltak, hogy így például felidézzem, akár a kínai, akár a japán kereszténységnek a sikereit, de a nyugati világ értékrendjével való összeütközés miatt aztán ezeket onnan kitiltották, és gyakorlatilag egészen napjainkig, vagy legalábbis közel a mai időkig, évszázadokig, utolsó évszázadig, ezek eléggé elzártak, maradtak, a világvallás fejlődési tendenciáitól ki kell magáéba maradt. Abba született bele, és így noha mondom, volt időnként egy-egy esély, hogy abból valami másra térjen át, gyakorlatilag aztán ez nem lett olyan általános, kivéve az Amerika felfedezését, ahol a kereszténység terjesztésének azonban egy nagyon sajátos és nem éppen a kereszténység szellemével egybevágó módszerét választották a konkvisztádorok, a hódítók, és ez a fegyver által terjesztett kereszténység gyakorlatilag az őslakosság eltávolítása. Toynbee ezt az előadás sorozatot, aminek az alapján a könyve készült, amiről én most itt beszélek, egy olyan előadás sorozat részeként mondta el vegyes fejezeteit, amelyeket több keresztény felekezet egyesített hittanárainak tartott erről a témakörről, hiszen azt nagyon jól tudjuk, hogy Amerikában igen sokfajta keresztény felekezet létezik, és azt mondhatom, hogy ezt a úgynevezett Newton teológiai iskolának, az episzkopális teológiai iskolának és az Union Theological Seminary-nek ajánlotta, akik meghallgatták az ő előadását. Tehát ott éppen erre a kérdésre nem nagyon tért ki, mert azért legyünk őszinték, bármely felekezethez tartozó újvilágbeli polgárról van is szó, az egy kicsit kényelmetlenül érezheti magát, akkor, amikor a történelemnek arra az időszakára utalnak vissza, amikor a kereszténységet ott elterjesztették, hogy tulajdonképpen úgy jutottak szabad földterületekhez és a természet kincseihez, hogy az ott élő embereket lemészárolták, elvették tőlük a mezőföldjük, őket rezervátumokba zárták, pedig egy nagyon szép keresztény gyűjtemény, keresztény írásgyűjtemény bemutatja a közelmúltban került ez a kezembe az elmúlt évtizedben, bemutatja példának okáért az amerikai indiánok hitvilágát is, annak az imádságait, és meg kell mondanom, hogy nyugodtan bármelyikünk elimádkozhatja keresztény hívőként is ezeket, tehát itt is igazolódik ebben, hogy a vallásoknak van nagyon sok közös eleme. Egyébként csak úgy megjegyzem, hogy ezt a nagyon szép kötetet a híres magyar, irgalmas rendi szerzetes Kozma Imre atya adja ki ezt az egész sorozatot, és ebben a Világimádságai című kötetében találtam ezekre rá, nem is beszélve, hogy az összes többi világ vallás imádságaiba is mennyi közös volt. Tehát azt, amit Toynbee mondott, hogy nagyon sok közös elem van a világ vallásokban, azt napjainkban is eleven élő kérdésként kezeli a katolikus egyház is. Majd rátérünk, hiszen ez a mondani valomnak egyik lényeges része, hogy mikortól kezdve vált ez teljes mértékben elfogadottá. Azt azonban látnunk kell, hogy a mai világban az emberek, ha beleszülettek is egy-egy vallásba, adott esetben azt megváltoztathatják, és alakítanak újabb vallásokat is. Erre is olvastam egy utalást a könyvben. Például a okáért arra, hogy látta Chicagóban Toynbee ott járván a bahájok nagyon szép templomát. Tehát mi is ez a bahái szekta, vagy bahái vallás. Ez tulajdonképpen a zsidó vallásból kiemelkedett. Én nem vagyok teológus, így nem tudom, hogy jól használom ezt a kifejezést, egy kicsit szinkretista szekta, vagyis összeolvaszt több világvallásban is található elemeket. De alapvetően egy zsidó vallási szektának tekinthető, de egy rendkívül toleránsnak. Ahogy ezt majd látni fogjuk, a zsidó vallásban két fő elképzelés van az Istenről, no, ez az egyiket a jóságos Istent veszi alapul. Hát igen, akkor ha az emberek válthatják is a vallásukat, akkor el kell gondolkozni azon, hogy vajon miért tennék meg azt. Hogy lehet bizonyítani, vagy megállapítani azt valamiről, hogy az jobb, mint a másik, és hogy érdemes ezért azt választani. Tehát mi lenne esetleg a konverziónak a magyarázata? Itt nem tudom megtenni, hogy ne utaljak. Nem nagyon régen, két éve megjelent könyvemre, az Ember hívőnek születik című könyvre, mondhatják a kedves hallgatók, hogy ez a cég reklámjának a helye. Igen, ma is tudom ajánlani olvasásra, hiszen abban is pontosan azt mutattam be, hogy mennyi olyan ember, tudós, élt irodalmár, történész, tudós, többek között Toynbee-ről is írtam benne, ilyen részletesen, mint itt nem, amiről most beszélünk, de még tovább ilyen tanulmányaim is vannak, készülök is belőle egy újabb könyvet kihozni, amelyek például bemutatják, hogy a közgazdaságtannak is mennyi olyan művelője volt, aki mélységesen keresztény volt, vagy ha nem volt, azzá lett. Példának okáért Schumacherre utalok, aki a Kicsi Szép című könyvet írta, és erről már alkalmasint a Mária Rádió hallgatóinak beszéltem is. Ez a könyv a természet, mint tőke felértékelését éppenséggel keresztény világnézeti alapokon mondja el, hiszen a Jóisten a Földet nem azért bízta ránk, hogy tönkretegyük, hanem azért, hogy gondozzuk és őrizzük. És ez az ember anglikán vallásba született be, és mit ad Isten élete vége felé keresztény, katolikus keresztény feleségének és leányának hatására. Amikor az édesanyja meghalt, utána áttért ő is a keresztény hitre. Milyen érdekes dolog volt, mármint úgy értem, hogy a katolikus keresztény hitre, milyen érdekes dolog, hogy nem akarta megbántani édesanyjának az érzelmeit is, azért a várt eddig ezzel, de már nagyon hamar, nagyon korán, a 60-as évek elején azt mondta, hogy rádöbbentem arra, hogy nézeteim milyen közel állnak bizonyos katolikus főpapok nézeteihez, és ez bizony nem más volt, mint a római pápa, hiszen azokban az időkben, amikor a II. Vatikáni zsinat előkészületei folytak, majd annak a következményeképpen megjelent dokumentumok, arra döbbentették rá Schumachert, hogy az ő világszemléletének az alapja nem lehet más, mint a kereszténység, eddig is az volt, csak nem a katolikus kereszténység, de úgy döntött, hogy ez a számára a legvilágosabb és legigazabb vallás, de nagyon sok mást tudok felsorolni, magát Toynbee-t, ugye, Toynbee barátait, a híres Narnia regények íróját, lehet, hogy idősebb orvosaim nem, vagy hallgatóim nem tudják, olvasóim is, melyszen írtam róla, de hallgatóim nem biztos, hogy tudják, hogy mi ez, de a fiatalok azt kérdezik meg az unokáikat, majdnem biztos vagyok benne, hogy tudni fogják. Ezek azok a könyvek, amelyek olyan mesevilágról szólnak, amelyben a gyerekek egy szekrényen keresztül lépnek ki. Nos, ezek a Narnia könyveknek az írója tele van keresztény szimbólumokkal, az önfeláldozás, a másokért való élet odaadás, a keresztény erények dicsőítésével, tehát gyakorlatilag ez az ember még mielőtt, hát szerény, nem agresszív, ám de passzív pogány ateizmusából megtért keresztény hitre, többek között Toynbee hatására, már akkor, és még azt is megelőzően, már ilyen szellemben írt. Toynbee-nak nagy csalódás volt, hogy nem a katolikus, hanem az anglikán hitre tért át, legalábbis életrajzának a tanúsága szerint. De hát a legfontosabb, azért én azt kell, hogy mondjam, a legfontosabb, hogy a keresztény hitre, vagyis elfogadva Jézus Krisztus tanítását. No de hát akkor most térjünk rá a fő témánkra, hogy tulajdonképpen a világvallásoknak, melynek oly nagy szerepe van a gazdasági életben is, meg általában az ember életben, hát hogyan hasonlíthatók össze? Ha megnézzük ezeket a világvallásokat, azt látjuk, hogy két vallás kivételével, a kereszténység és az iszlám kivételével, a régi, úgymond nagy világvallások mind valami fajta filozófiai alapról indultak. A céljuk a végső igazságok, a végső valóságok keresése volt. A kereszténységet egyszerű halászok, kétkezi munkások, idézőjelbe téve mondom, találták fel, vagyis valósították meg, hiszen az Úr Jézus halászok, a vámosok, az egyszerű emberek közül választottak ki a maga apostolait. Igazából csak egy nagyon képzett apostol volt, és az volt Szent Pál, akinek a levelei ma az Új Szövetség szerves részét képezik. Igen, mert Szent Pál volt az, aki ugye a leghamarabb ment el, ahogy így mondjam, idézőjelben mondom ezeket a szavakat, az oroszlán barlangjába, mert úgy értem, hogy a filozófia bölcsőjének, a filozófia fellegvárának a területére a görög világba téríteni, és nagyon sokan ismerik biztos a hívő keresztény hallgatóim közül a Szentírásnak azt a részét, amikor Görögországban prédikál Szent Pál, ahol mondani se kell, hogy hát bizony elég sok nevetésre és kikacagásra is találhatott, tehát ahol nem egy könnyen fogadták be azokat a nézeteket, amelyeket ő, aki nem kevésbé volt művelt, mint a görögök, csak nem abba a kultúrkörbe, nehezen tudott közel hozni hozzájuk, hiszen olyan tanításai voltak, amelyek egy epikúreus vagy sztoikus görög bölcselőnek ostobaságoknak tűntek. Hát igen, ahogy a Biblia is mondja, hogy a mi vallásunk a zsidónak botránya, pogánynak bolondság, így írja a Szentírás, és nem volt egyszerű, de mégis előbb vagy utóbb elkezdte magát a kereszténység is a görög filozófia nyelvén kifejezni. És azt kell, hogy mondjam, az iszlám hasonlóan egyszerű emberek körébe terjedt el, de az iszlámnak is voltak tudós szentjei. No tehát mindig van minden vallásban egy ilyen filozófikus alap és az emberek vallása. Van egy olyan magasabb vallás, ami elvontan filozófiai nyelven fogalmazódik meg, és van egy alacsonyabb igénnyel, ha szabad ezt így minősíteni, rituálék és szertartások formájában létezik, ami a nép vallása. Vannak elvek és vannak gyakorlatok. Akkor mit hasonlítsunk most össze, amikor választani próbálnánk? Nem biztatok én erre senkit most, én csak mondom, hogy a mai világ erre lehetőséget ad. Hogy mit hasonlítsunk össze, az elit vagy a népvallását? Vajon alapul vehetjük-e az összehasonlításnál, hogy melyik vallásban van közelebb a gyakorlat az elvekhez? Mert ugye mondhatnánk, hogy akkor talán azt választjuk, amelyik az embereket jobbá tette. Csak hogy ahogy alaposan áttanulmányozzuk a történelmet és a térséget, láthatjuk, hogy mindenütt voltak és vannak szentek, szerzetesek, remeték, akik kissé visszavonultan a világtól élnek, és magas szinten, magas értelmi szinten többnyire, vagy legalábbis ezek közül nagyon sokan művelik úgymond a hitet, a hit elveket. És mindenütt élnek körülöttük tömegben átlag emberek. Azt lehet mondani, hogy az arányok szinte mindenütt azonosak. Tehát a legkülönböző világvallásoknál, hogyha összehasonlítjuk a úgynevezett elitet a tömegemberekkel, az arány hasonló, így az összehasonlítás ebből a szempontból kevés eredményt ad, hiszen az átlag emberek messze vannak igazából azoknak az elveknek az egy az egybe való valóra váltásáról, amit a magas hit tanít. Ha a Bibliára nézünk, akkor abból azt is láthatjuk, hogy ez már abban az időben is így volt. Nem véletlenül mondta az Úr Jézus, hogy könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mert a gazdag embereknek sok olyan tanítás elfogadhatatlan volt, amelyet korábban a szegényekre fogalmazott meg, vagy amikor azt mondta, hogy a szegényeknek osszák szét a vagyonukat a gazdagok, akkor a gazdag ifjú is szomorúan elkullogott az Úr közeléből. Hiszen ez egy nagyon fontos tanítása lesz, de erre majd még kitérünk a kereszténységnek. Ha a 2000 év alatti kereszténységet nézzük, és azt, hogy az mára hova fejlődött, akkor azt láthatjuk, hogy a mai világban a keresztények nagyon-nagyon különbözőek. Nagyon különbözőek, és a különböző más vallásoknál is a népi hitvilág messze elszakad az elvi hitvilágtól, már úgy értem, hogy az értelmiség hitvilágtól, de ez nem jelenti azt, hogy ez a keresztény hit, vagy ez a vallásosság, ez alacsonyabb rendű lenne. Ezek is mind alkalmazzák az alapvető szabályokat és törvényeket, ahogy mondtam, rituálékat és szabályrendszert, amely szerint az életüket alakítják, és az így élő emberek nem lassabban vagy hosszabb úton jutnak el a mennyek országába, csak nem azzal a maximalizmussal, amit az elitvallás olykor képvisel. Ha tehát azt nézzük, hogy a mai, mármint ugye a mainál mindig két értelme van a szavaimnak, a mai értem azt, amit Toynbee 55-ben, 1955-ben mai világnak értett, és a másik az, ami most a 2000-es évek második évtizedében annak is a vége felé létezik. Tehát az ő világ szemléletében úgy látta, hogy az akkori abházak nagy többsége nem tudja, mi az az ateizmus. Ezzel szemben a svédek, akik ugye protestáns keresztények, még az államvallásilag voltak azok, nagy többsége nem tudja, hogy mi a kereszténység, vagyis legalábbis, ha tudja, elutasítóan áll hozzá. Pedig hát a gyakorlat érdekes módon a skandinávoknál, amit megvalósítanak a gazdaságpolitikájukban, sokkal közelebb volt ahhoz, legalábbis az 50-es években, mint amit a kereszténység hirdett, pedig adott esetben nem is vallásos emberek voltak, akik ezt megvalósították. De a keresztény tanításoknak a főleg a gazdaságra és az emberi személy méltóságára vonatkozó részét sokkal jobban megvalósították, mint más elvileg magát nagyon vallásosnak hirdető ország. Itália csücske, Calabria, ahol hát Itália kifejezetten katolikus ország volt, az abházokhoz állt sokkal közelebb, hogyha azt nézzük, hogy milyen aránya volt a úgynevezett elitvallásnak és a népi vallásnak, vagy a népkörében élő vallásosságnak. Hát ezért megdöbbentő, ha arra kell gondolnunk, hogy a gyakorlatilag a legkeresztényebb területek utasítják el manapság a kereszténység elméletét. Ezt 50-es években, tehát több mint 50 éve ezelőtt írta, hát még ha szegény, megérte volna az Európai Uniót, amely letagadja a keresztény gyökereit. No, ez egy beszúrás volt.
1: Változó világunk című műsorunkat hallották.

0: 2026-ban a Mária Rádió Mériam a békesség útjára hív bennünket. Hallgassuk most a mai elmélkedést.
1: A csend, amely békét szül. Szívében fontolgatta mindezt. Mária nem reagál azonnal, nem siet magyarázni, nem akar mindent rögtön megérteni. A csend nála nem üresség, hanem tér Isten számára. A béke gyakran ott születik, ahol megengedjük magunknak a csendet. Nem menekülünk előle, hanem benne maradunk. Hogyan viszonyulok a csendhez az életemben? Taníts a csend békéjére, Mária!
0: A Mária Rádió Mériam által meghirdetett békességéve mai gondolatát hallották.

Viski András, örököljétek az országot. Leemelték a teherautó platójáról, és egy körúti fának döntötték, hogy meg tudjon állni a saját lábán. Olyanná lett, mint aki védekezésből visszaöregedett a saját gyermekkorába. Kopasz feje, a messze ragyogó roppant koponya megállásra kényszerítette az arra járókat. Levette drótkeretes szemüvegét, fölemelte tekintetét, és ezt mondta a jobb és bal keze felől állóknak. Nosza, gyertek, atyám áldottai, örököljétek az országot, mert éheztem és ennem adtatok, szomjú hoztam és innom adtatok. Jövevény voltam és befogadtatok engem, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, fogoly voltam és eljöttetek hozzám. A jobb és bal keze felől állók így szóltak hozzá: ugyan, mikor láttuk, hogy éheztél és mi tápláltunk volna? Vagy szomjú hoztál és innod adtunk volna? És mikor láttuk, hogy jövevény voltál és befogadtunk volna? Vagy meztelen voltál és felruháztunk volna? Mikor láttuk, hogy beteg voltál és meglátogattunk volna? Vagy fogoly voltál és hozzád mentünk volna? Akkor így felelt a fába kapaszkodó, rátarti hazatérő: ha megcselekedtétek egyel az én legkisebb atyám fiai közül, akik egytől egyig a legkisebbnél is kisebbek voltak azokban a napokban, bizony én velem cselekedtétek meg. A jobb és bal keze felől állók erre azt mondták: nem. Azokban a napokban bizony nem cselekedtük meg egyetlen egyel sem a te legkisebb atyád fiai közül. Honnan veszed, hazudós, hogy megcselekedtük volna? Gyertek, én atyámnak áldottai, örököljétek az országot. Makacskodott mint hiába a hazatérő.

0: Miriam Rádió, Rimaszombat, FM 102,4. Enciklikák, pápai körlevelek olvasása.
1: Első fejezet, az ige fényében. 15. pont. Ebben a távlatban a család egy másik dimenzióját is felmutathatjuk. Tudjuk, hogy az új szövetségben szó van a házaknál összegyűlő egyházról. Egy család élettere átalakulhatott családi egyházzá, házegyházzá, az euharisztia az ugyanazon asztalnál ülő Krisztus jelenlétének helyévé. Feledhetetlen a jelenések könyvében leírt epizód. Nézd, az ajtóban állok és kopogok. Aki meghallja a szavam és ajtót nyit nekem, bemegyek hozzá, vele eszem, ő meg vele. Ez a 3. fejezetben található. Így rajzolnak meg egy otthonyt, melynek a bensejében jelen van Isten, a közös imádság, és ezáltal az Úr áldása. Ezt mondja a 128. Zsoltár is, melyet alapul vettünk. Lám, ilyen áldásban részesül az ember, aki féli az Urat. Áldjon meg téged Sionból az Úr. 16. pont. A Biblia a családot a gyermekek katekézise helyének is tekinti. Mindez a húsvét megünneplésének leírásából is előragyog, és később a zsidó haggadában, azaz a húsvéti vacsorát kísérő párbeszédes elbeszélésben fejtették ki. Mi több, az egyik zsoltár magasztalja a hit családban történő hirdetését. Amit hallottunk, amit megismertünk, és amit őseink beszéltek el nekünk. Nem titkoljuk el fiaink elől, hanem hirdetjük a jövő nemzedéknek. Az Úr dicső tetteit, erejét és a csodákat, amelyeket művelt. Ám parancsul adta Jákobnak, és mint törvényt rendelte Izraelnek, hogy amit kinyilatkoztatott az atyáknak, azt hirdetniük kell fiaiknak, hadd ismerjék meg a jövő nemzedékek, a fiak, akik majd születnek. Aztán ők kelnek fel, és tovább hirdetik gyermekeiknek. 78. Zsoltárban található. Ezért a család az a hely, ahol a szülők válnak gyermekeik számára a hit első tanítóivá. Személytől személyig tartó kézműves feladat ez. Ha fiad a jövőben megkérdezi, hogy ez miért van, ez feleld neki. Olvassuk a kivonulás könyvének 13. fejezetében. Így kezdenek bele az Úrhoz szóló énekükben a különböző nemzedékek, ifjak és leányok, öregek és gyermekek. 17. pont. A szülők kötelessége, hogy komolysággal teljesítsék nevelő küldetésüket, ahogyan gyakran a bibliai bölcsek tanítják. A gyermekeknek el kell fogadniuk és teljesíteniük kell a parancsot. Tiszteld apádat és anyádat. Ahol a tisztelt szó a maga teljességében a családi és társadalmi kötelezettségek teljesítését jelenti, amelyeket nem lehet elhomályosítani vallásos mentségekre hivatkozva. Ugyanis aki tiszteli apját, levezeti bűneit, és aki becsüli anyját, az kincset gyűjt magának. Olvashatjuk Sirák fia könyvének 3. fejezetében.
0: Enciklikák, pápai körlevelek olvasása című műsorunkat hallották.
2: Ima gyógyulásért. Jézus, te hordoztad betegségeinket, magadra vetted fájdalmainkat. Te viselted büntetésünket, ezért vagyunk mi megmentve. A te sebeid által gyógyulunk meg. Teljes bizalommal kérünk téged. A te drága véreddel mos tisztára minket. Szabadíts meg hibáinktól, bűneinktől. A keresztség vize által, amely a te nyitott szívedből állandóan árad életünkre, kérünk, újíts meg és növeld a beléd vetett hitünket. Megváltunk és királyunk. Gyújtsd lángra szívünket a szeretetet irántad, az Atya és a Szentlélek, valamint minden ember iránt. Erősítsd reményünket, hogy veled együtt lehetünk az Atya országában. Teljes bizalommal térdelünk eléd és kérünk, gyógyíts meg a megtört szíveket. Tedd kezedet fájó sebeinkre. Szabadíts meg minden bűnös ragaszkodástól, az alkoholizmustól és minden más bűnös ragaszkodástól. Szabadíts meg attól, hogy értelmetlennek lássam az életet. Szabadíts meg a gondolattól, hogy másokat kritizáljak, vagy rosszat mondjak bárkiről. Szabadíts meg a hatalomvágytól, a gőgtől, a féltékenységtől és a bizalmatlanságtól. Tedd kezedet fájó sebeimre, hogy azok meggyógyuljanak. Nálad minden lehetséges. Te vagy az én megmentőm. Általad újra rátalálok az életre, megismerem annak gazdagságát. Bocsáss meg nekem, mindenkinek, ahogy én is meg akarok bocsátani azoknak, akik engem megsebeztek. Gyógyíts meg, Úr Jézus Krisztus, beteg testemet. Értünk visel tövis koronád és szenvedéseid által. Gyógyíts meg az agy, a gerincvelő, az idegek minden betegségét. Tedd rám kezedet, és isteni fényeddel, gyógyító erőddel oszlass el bennem minden növekvő daganatot. Add, hogy sejtjeim újra egészségesen működjenek, ahogyan azt kezdetben megadtad. Érincs meg szememet, hogy megkapja és megőrizze a jó látást. Tedd ujjadat füleimre, és nyisd meg, hogy halljak. Mindenek előtt téged halljalak. Érincs meg nyelvemet, hogy bűnös szó ne hagyja el ajkamat, és csak téged dicsőítselek. Kezed és lábad sebeiért gyógyíts meg végtagjaimat, az ízületeket, az izmokat, az inakat és a csontok összes betegségét. Csak egy szót szólj, és béna tagjaim meggyógyulnak. Nyújts ki kezedet, és érincs meg bőröm beteg részeit, tégy engem tisztává. Ó Jézusom, te érettünk hagytad, hogy lándzsával megnyissák oldaladat. Erre a sebedre kérlek, erősítsd szívemet, tisztíts meg véremet, gyógyíts meg a beteg ereket. Add, hogy a víz, ami a te oldaladból folyt ki, megújítson engem, és áldássá váljon számomra. Gyógyíts meg a veséket, a hólyagot, a mirigyeket és hormonokat, a gyomor, a bélrendszer, a máj, az epe betegségeit. Neked, Uram, epét kínáltak italul. Vedd el hát keserűségemet, és ajándékozz meg az irántad való teljes bizalommal, örömmel. Vedd el gyengeségemet, tölts el új erővel. Erősíts meg immunrendszeremet, ellenálló képességemet. Óvj meg minden fertőzéstől. Ó Jézusom! Halálodra és feltámadásodra kérlek, ajándékozz meg a benned való új élettel. Gyógyíts meg a légutakat, a tüdőmet, és tölts el szent lelked leheletével, hogy szüntelenül dicsőíthesselek téged. Keresztelő Szent János által üzented, a vakok látnak, a sánták járnak, a leprások megtisztulnak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az evangéliumot. Ezért kérlek téged, tégy engem is jellé, hogy a világ higgyen, és rád találva dicsőítse Istent. Imámat felajánlom még családomért és mindenkiért, akinek testben, lélekben adósa vagyok. Ha a te akaratod, hogy hordozzam, hordozzuk a betegség keresztjét, akkor az elfogadás, a belenyugvás kegyelméért könyörgök. Végül pedig kérlek, hogy utolsó órámban ments meg a gonosztól. Állj mellettem szűzanyáddal, Szent Józseffel, hogy kegyelemben, lelki vigasztalásban várjam be halálom pillanatát.

0: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
1: Közzétették Leó pápa közelgő Olaszországon belüli lelkipásztori látogatásainak programjait. Hamarosan lezárul Cseppellényi György vértanú boldoggá avatási eljárásának egyházmegyei szakasza. A fenntarthatóságról szóló programok várják a látogatókat a Szentendrei Skanzenben május 1-én. A hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes. A mikrofonnál Horváth Nellit hallják. 14. Leó pápa 4 egynapos lelkipásztori látogatást tesz a közeljövőben Olaszországon belül, tudósít a Vatikáni Rádió. Május 8-án Pompejbe és Nápolyba, május 23-án Acerába, június 20-án Páviába és San Angelo Loggiába, július 4-én pedig Lampedusába utazik. Május 8-án Leó pápa a pompai rózsafüzér királynője kegyhelyre utazik, ahol nehéz helyzetű embereket látogat meg. Délután találkozik az érsekség papságával a nápolyi székesegyházban. Május 14-én a pápa meglátogatja a római La Sapienza egyetemet. Május 23-án Acerába megy, hogy kifejezze szolidaritását a térséges súlytól súlyos környezetszennyezés miatt. Június 20-án felkeresi Páviában a San Pietro in Ciel d'Oro bazilikát, ahol Szent Ágoston földi maradványait őrzik. Július 4-én Lampedusa szigetén a pápa lerója kegyeletét a tengerbe veszett migránsok emléke előtt, és megemlékezik Ferenc pápáról. Cseppellényi György pálos szerzetes boldoggá avatásáról tartottak konferenciát Sárospatakon április 25-én. Írja a Magyar Kurír. A vértanú szerzetes életét és korát Urbán Márta a levéltáros mutatta be az eseményen. Cseppellényi György 1620 körül Trencsén vármegyei Bicsén született nemesi származású családban. Rendje a Mária völgyű kolostor arpeljelének nevezte ki 1660-ban. Előbb Terebesen, majd

0: Nyák Csaba egri érsek indította el 2023-ban. A fenntarthatóságról szóló előadások, workshopok és beszélgetések várják az érdeklődőket május 1-én pénteken a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Adta hírül az MTI. A természetben megvalósuló zöld fesztivált időszaki kiállítások, interaktív programok is színesítik a Szentendrei Skanzen területén. A felelős gasztrohősök programja, a források okos felhasználása és az egészséges étkezés népszerűsítése. A kézműves foglalkozáson a gyerekek többek között krumplipot készíthetnek, valamint kipróbálhatják a krumpli nyomdát is. A látogatók részt vehetnek egy erdőmérnök által vezetett természetismereti sétán is, valamint bejárhatják a múzeum teljes területét a helyben bérelhető kerékpárokkal is. A színpadi programok között lesz bábjáték és zenei produkció. A Magtárban az Együtt a fenntarthatóságért című tárlat lesz megtekinthető. A hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
1: Híreinket hallották.

0: felvidéki magyar nyelvű Mária Rádió.
1: 10 óra. Hittanóra Lépes Lóránt atyával.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, Lépes Lóránt atya vagyok. A hittanóránkban eljutottunk a Máté evangéliumának 8. fejezetéig, és a következő percekben a vihar lecsendesítésével foglalkozunk ebben a részben, 23-tól a 27. versig. Először felolvasom ezt a részt. Bárkába szállt, s tanítványai követték. Egyszerre csak nagy vihar támadt a tavon, úgyhogy a hullámok elborították a bárkát. Ő azonban aludt. Oda mentek hozzá, fölkeltették és kérték: Uram, ments meg minket, elveszünk. Jézus azt mondta nekik: Mit féltek, kicsiny hitűek? Aztán fölkelt, parancsolt a szélvésznek és a víznek, s nagy nyugalom támadt. Az emberek csodálkozva kérdezték: Ki lehet ez, hogy még a szélvész és a víz is engedelmeskedik neki?

A bárka nagyobb méretű vízi közlekedési eszköz. A Szentírásban az evezős és a vitorlás hajóra nincs az Ószövetségben külön kifejezés. Az izraeliták az egyiptomiakkal és föníciaikkal ellentétben a hajózásban nem voltak ügyesek, és valószínűleg kedvük sem volt hozzá. Például Salamon hajó útjait föníciaiak bonyolították le, erről tanúskodik Királyok első könyve, 9. fejezet, a 10. fejezetben a 22. vers, mert a királynak Hirám hajón kívül tarzsisi hajói is voltak a tengeren. A tarzsisi hajók minden harmadik esztendőben visszatértek és hozták az aranyat, ezüstöt, elefántcsontot, meg a majmokat és a pávákat. A genezereti tavon halászhajók, vagyis bárkák jártak. Lukács evangélista is erről tanúskodik a 3. fejezetben, szól tanítványainak, tartsanak készenlétben egy bárkát, nehogy a tolongó tömeg agyonnyomja. Hammurápi törvénykönyvében Krisztus előtt 2000 körül már szerepel a hajó és vele kapcsolatos jogi problémák. Például a 236. paragrafusban ezt olvassuk: ha egy polgár a hajóját hajósnak bérbe adta, s a hajó hanyag volt, hajós hanyag volt, s a hajó elsüllyedt vagy megsemmisült, a hajó helyett hajót kellett adnia. Vagy a 237. paragrafusban, ha egy polgár a hajóját hajósnak bérbe adta, és gabonával, olajjal, gyapjúval és egyebekkel megrakta, de a hajós hanyag volt, s a hajó elsüllyedt vagy megsemmisült, a hajósnak a rakománnyal együtt kell visszaadnia a hajót. Vagy 238. paragrafusban, ha a hajós egy polgár hajóját elsüllyesztette és kiemeli, a vételár felét fizesse. És 240. paragrafusban, ha egy evezős hajó vitorlással ütközik, és az elsüllyedt hajó tulajdonosa Isten előtt tegyen vallomást arról, mi volt a hajóban, és az evezés tulajdonosa adja meg mindazt, ami elveszett. A Szentírásban a hajó az egyház jelképe, előképe Noé bárkája. Az egyházatyák szerint az egyház hasonló a tengeren hánykódó hajóhoz, mely nagy viharban sokféle helyről jött embereket szállít, akik a jó királyság egyetlen városában kívánnak lakni. Ez a hajó nem süllyed el, mert tapasztalt kapitánya van. Tulajdonosa Isten, kormányosa Krisztus, alkormányosai a püspökök, diakónusok, árbóca a halál fölötti győzelemjele a kereszt, kormánylapátjai a két szövetség, vitorlája Krisztus szeretete, vaspántjai Krisztus szent parancsai, kísérői a szent angyalok. A képnek vannak gyökerei a zsidó apokaliptikában is, és az Ószövetségben is, mert tenger, mint az egyén, illetve a nép megpróbáltatásának szimbóluma. Görög írók gyakran hasonlították hajóhoz a poliszt, a várost, melynek kapitánya a király. A hajó, mint az egyház képe, a görög-római jelképvilágból nőtt ki. A keresztény szerzők Alexandré Kelemen közvetítésével vették át, és kiforrott formában a 3. században jelenik meg. Szent Justinosnál a hajó, a kereszt és a keresztség jelképe.

Noé bárkája, nagy házformájú vitorla és evező nélküli hajó, mely által a vízözön idején megmenekült a földi élet. Noé parancsot kapott az Úrtól, építs bárkát fenyőfaágból, fenyőfából és nádfonatból, s kívül és belül kentbe szurokkal. 300 könyök legyen a hossza, 50 könyök a szélessége, és 30 könyök a magassága. Készítsa a bárka fölé tetőt. Az ajtót helyezd felül a bárka oldalára, s építs alsó, középső és felső emeletet. Noé bárkája a keresség, a keresztfa és az egyház előképe volt. Genezáreti tó, édesvízű tó Palesztinában, a Jordán árok északi végében. Hossza 21 kilométer, legnagyobb szélessége 12 kilométer, mélysége 42 és 48 méter között váltakozik. Területe 144 négyzetkilométer. Tükre 108 méterre van a tengerszint alatt. Halban rendkívül gazdag. Ezért környéken a lakosság fő foglalkozása ősidőktől fogva a halászat. Például 1990-ben 24 fajta hal élt a genezáreti tóban. Jézus korában a nyugati és északi partja népesebb volt. A genezáreti tó az új szövetségben, például Lukács evangéliumában az 5. fejezetben fordul elő, másút galileai tó vagy tibériás tavak név alatt szerepel. Jézus korában Isten szemének is nevezték. A genezáreti tó és környéke Jézus nyilvános működésének Jeruzsálem mellett a legfontosabb területe. Az északi parton volt Kafarnaum, ahol Jézus és a szűzanya lakott, valamint Korozain és Betsaida. Nyugat felé Magdala, Tibériás, délkeletre Gadara. A genezáreti tó keleti partján történt a kenyérszaporítás, a gadarai megszállott meggyógyítása, a betsaidai vak meggyógyítása, továbbá Kafarnaum az első apostolok meghívása Jairus leányának föltámadásának a helye, kissé nyugatabbra a hegyi beszéd, a föltámadás után a primátus átadása, Magdalában a találkozás Mária Magdolnával, a tavon a csodás halfogások, vagy a vízen járás mind-mind a genezáreti tóhoz kapcsolódik. A galileai tengerből fogta Péter azt a halat, amelynek szájában megtalálta a statért, amelyből ugye kifizette a templomadót. Sajátos földrajzi helyzete következtében gyakoriak voltak a hirtelen viharok, amelyről ugye hallottunk a hittanóra kezdetén idézett evangéliumi részben. Azt is hallottuk ebben a részben, hogy az apostolokat félelem fogta el. Az akarat elutasító aktusa egy várható és fenyegető rosszal szemben. Az Ószövetség népe sokféle félelmet ismer. Lótnak vagy Jákob fiainak félelme meghatározatlan, inkább csak a létbizontalanságból fakad. A haláltól való félelem különösen nyomasztó, egész életében súlyos igaként nehezedik az emberre. Olvassuk Sirák fia könyvében, 40. fejezetben. Ezen kívül félelem keltő lehet az ember számára kiszolgáltatottsága a természeti erőknek, az ismeretlen, kitaposatlan út, az ellenség, a bizonytalanság, rossz emberi kapcsolatok, a rabszolgasság, az állatok félelme. A félelem összefonódhat szégyenkezéssel, féltésbe, tapintatba mehet át. Tiszteletadás alapja is lehet a szülők, az öregek, a hatalom, a tekintély iránt. Jahve az Úr
félelemmel töltött el Izrael ellenségeit. Ugyanakkor a félelem kiváltott egyfajta magatartást. Mózes menekült, Saul nem áldozta föl a zsákmányolt állatokat, a nép levonult Egyiptomba. A ne félj formula Isten segítő szándékának és hatalmának jele, mely arra utal, hogy Isten hű a szövetséghez, megtartja ígéretét. Erről biztosítja Ábrahámot, Mózest és a száműzötteket, mielőtt feladatot bízna rájuk. Akkor is isteni szóként hangzik e formula, amikor ember bátorítja, nyugtatja a másik embert. Az Istentől való félelem minden más félelmet eloszlat. Ez az Isten félelem az új szövetségben tökéletesedik. A szeretetben nincs félelem. Jézus isteni erejének megtapasztalása a tanítványokat a félelemtől Isten bensőséges imádásához és dicsőítéséhez vezeti. Szent Pálnak Jézus föltámadása a halál félelemtől való megszabadulást jelenti. A rabszolga félelme fiúi tiszteletté alakul. Az új szövetségben e világ szorongattatásai egy új világ vajudásának kínjai. Az erkölcs teológia alapvetően megkülönböztet két félelmet, egyrészt a szolgai félelmet és az Isten félelmet. Az erősség erőnye az Isten félelmet erősíti, a szolgai félelmet legyőzi, de nem vezet félelem nélküliséghez.

Istenfélelem természetes erény, az értelem meghajlása a természetes erkölcsi törvény alkotója előtt, aki minden jót megjutalmaz és minden rosszat megbüntet. A vallástörténelem tanúsága szerint az Istenfélelem, mint az emberi cselekedet és magatartás befolyásolója minden népnél és kultúrában megtalálható volt. A teljes élet jutalmazása vagy büntetése a fölfoghatatlan, az egészen más, a szent joga, akit az ember nem érthet meg, de föltétlenül tisztelnie és félnie kell. Az Isten félelem vallásosság társerénye, ellentéte a vakmerőség. Isten félelem a Szentlélek hét ajándékának egyike, természet fölötti erény, mely rendezetté teszi a lélekben a szeretetet. Önismeretre épül, aki ismeri önmagát, az okkal fél attól, hogy gyöngesége, hibája vagy bűne eltávolíthatja Istentől, akit szeret. Fokozatait a forrása határozza meg, a szolgai félelem valójában nem Isten félelem, mert nem szeretetből, hanem önféltésből való. A lélek csak azért féli Istent, hogy elkerülje bűnei büntetését. A tökéletes Istenfélelem forrása a gyermeki szeretet, mely fél megbántani a mennyei atyát, illetve a jegyesi szeretetet, mely az Istennel egyesült lélek szeretete. Az Istenfélelem gyümölcsei megfontoltság és éberség a bűnre vezető alkalom elkerülésében, Isten iránti igazságosság, megadja Istennek az imádást és a tiszteletet, mely megilleti őt. A szelídség továbbá megóva az ítélkezéstől, Istenre bízza azt, vagy erősség, aki Istent féli, az Istenért minden jóra és áldozatra képes. Az Ószövetség népe Istenfélelem miatt nem vette ajkára Jahve nevét. Mózes eltakarta arcát az égő csipkebokor előtt, mert félt Istenre tekinteni. A félelem a teremtettség velejárója. Érinti a lét, az élet titkát is, ezért a mindenek fölötti hatalommal, Istennel és az ő angyalaival való találkozáskor is elfogadja az embert. Mózest maga Isten szólította fel, hogy vesse le saruját, mert szent a hely, ahol Istennel beszél. E felszólítás, mely Isten nevének kinyilatkoztatását vezette be, egyúttal kinyilatkoztatása annak is, hogy Istenhez csak a megfelelő tisztelettel és Istenfélelemmel szabad közeledni. Az Istenfélelem helye a puszta, mert magánya érezhetőbbé teszi Isten jelenlétét. Erről tanúskodik a második törvénykönyv első fejezete. Aztán elindultunk Hóreptől, s ahogy az Úr, ami Istenünk parancsolta, átkeltünk azon a hatalmas és félelmetes pusztán, amint láttátok, az amoriták hegyvidéke felé tartva. Az Istenfélelem nem átélés vagy érzelmek kérdése. Tanulni kell, el kell sajátítani és akarni kell. Az Istenfélelem hiánya gonoszságra, elvetemültségre mutat. Az istentelen emberre jellemző, hogy nincs Istenfélelme az ő szemei előtt. Ahogy erről szó van a 35. Zsoltárban, míg a szentek gyülekezetében nagy és rettenetes ő. Ezzel ellentétben pedig a 88. Zsoltárban imádkozzuk. Az Isten félelmet ugyanis követnie kell a bűntől való félelemnek. Így az Isten félelem a hívő egész magatartását meghatározza, mind erkölcsi, mind vallási vonatkozásban. A bölcsességi könyvekben központi szerepe van az Isten félelemnek, hiszen a bölcsesség kezdete az Úr félelme. Ezért imádkozza a 118. Zsoltár, szegezd át félelmeddel az én testemet. Az Isten félelem minden más félelmet eloszlat. Velem az Úr, ezért nem félek, mit árthat nékem az ember. Az ellenség félelmétől mentsd meg lelkemet.
Az istenfélelem alapja az, hogy az Úr ítéletei igazak, igazoltak, művei csodálatosak, de félelmetesek is. E félelmet, melyet Isten titokzatossága és végtelen hatalma ébreszt, maga Isten emeli föl az ő igazságossága és irgalmassága iránti bizalomra, az igaz istenfélelemre. A biztatás ne félj, az Úr és az ő angyalainak színe, szinte állandó kísérője, mind az Ó, mind az Új Szövetségben.

az Ószövetség népe istenfélelem miatt nem vette ajkára Jahve nevét. Mózes eltakarta arcát az égő csipkebokor előtt, mert félt Istenre tekinteni. A félelem a teremtettség velejárója. Érinti a lét, az élet titkát is, ezért a mindenek fölötti hatalommal, Istennel és az ő angyalával való találkozáskor is elfogadja az embert. Mózes maga Isten szólította fel, hogy vesse le saruját, mert szent a hely, ahol Istennel beszél. E felszólítás, mely Isten nevének kinyilatkoztatását vezette be, egyúttal kinyilatkoztatása annak is, hogy Istenhez csak a megfelelő tisztelettel és Istenfélelemmel szabad közeledni. Az Istenfélelem helye a puszta, mert magánya érezhetővé teszi Isten jelenlétét. Isten Jézus Krisztusban megjelent ember szeretete az Istenfélelmet is ennek a szeretetnek távlatába helyezte, de nem iktatta ki. Jézus csodái a magasztalás és csodálat mellett Isten félelmet is kiváltottak. Gondoljunk csak a béna meggyógyítására, vagy amikor Jézus vízen jár, vagy a szerencsés halfogása, illetve a Naimi fiú föltámasztására. Mindez Isten félelmet váltott ki az emberekben. A háborgó tenger lecsendesítésekor a tanítványokat nagy félelem fogta el, hogy ezt ma hallottuk a hittenóra elején. De nem a viharos tenger, hanem Jézus hatalma láttán. Az Isten félelem és a hit között szoros a kapcsolat. A kis hitűség növeli a szolgai félelmet, az erős hit táplálja az Isten félelmet. A hit bizonyossága volt Noé Isten félelme, mellyel a bárkát elkezdte építeni. Simeon hitének és Isten félelmének jutalmaként láthatta meg az üdvözítőt. Az apostolok cselekedeteiben a keresztényi lett és zsidósághoz csatlakozott görögség állandó jelzője az Isten félő. A keresztényeknek, jól lehet Isten rendíthetetlen országának birtokosai, mindenkor szent Isten félelemben kell munkálkodniuk üdvösségükön. A János első levelének kijelentése a 4. fejezetben 18. vers, szeretetben nincs félelem, a szolgai félelemre vonatkozik. Az Isten félelem tökéletes példáját maga az Úr Jézus adta, amikor halálfélelmét a mennyei atya iránti fiúi szeretet Isten félelmével győzte le.

0: A materialista véleményeket, melyek szerint a vallást a félelem, az ismeretlentől való rettegés szülte volna, épp a keresztények istene döntötte meg, aki a megtestesülésben egésszel közel jött az emberhez, hogy úgy ismertesse meg önmagát, mint szeretet. A biblikus és keresztény misztikus hagyomány finom különbséget tesz az Isten félelem és az Isten szeretet között. Ugyanakkor vallja ezek elválaszthatatlan összetartozását is. Keresztények tévedése olykor, hogy az Isten félelmet a tökéletes Isten szeretet hiányának tekintik, a tökéletes és tökéletlen bűnbánat közti különbség alapján. A tökéletlen bűnbánat oka azonban nem az Isten félelem, hanem a büntetéstől való félelem, ami valójában szolgai félelem. A jegyesi és gyermeki szeretetből fakadt Isten félelem lényege, hogy egyedül az Isten megbántásától félve szeretetből igyekszik elkerülni a bűnt. A bűnökért járó büntetést a mennyei atya nevelő, fenyítő szeretetének jeleként fogadja. Szent Ágoston gyakran idézett szavainak is ez a távlata, a félelem ószövetségét felülmúlta a szeretet új szövetsége. Itt a régi törvény és Jézus új parancsa áll szemben egymással. A keresztény hit része ugyanakkor az is, hogy Jézus föltámadásával végleges üdvösséget szerzett, ami az Isten félelmet e földi élet vonatkozásában nem teszi alaptalanná. A szentek nem egyszer nagyon elesettnek és sötétségben keresgélőnek érzik magukat Isten közelében. A misztikus kegyelmekben Istenhez nagyon közel jutott avilai Szent Teréz utolsó óráiban őszinte Isten félelemben imádkozta a bűnbánati zsoltárokat. Az Isten félelem egyre inkább az élő hithez vezethet, mert megőrzi a hívőt a hamis, önmaga számára készített istenképtől. Tiszteli Istenének szabadságát és felfoghatatlanságát, amennyiben Istentől nem minden problémájára megoldást és minden vágya teljesedését várja, hanem hisz a szeretetében, annak ellenére is, hogy e szeretet olykor számára érthetetlen módon cselekszik. A természetes istenfélelmet a fogyasztói társadalomnak hamis magabiztossága csak nem teljesen kiszorította. Ezzel megszűnt az emberi közössége természetes szabályozó motívuma. Megköszönöm a kedves testvérek figyelmét. Körülbelül ennyi fért a mai hittanórába. Áldott szép napot kívánva búcsúzik önöktől Lépes Lóránt atya. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Lépes Lóránt atya hittanóráját hallották.

Kedves hallgatói család! Idén ismét lehetőség nyílik, hogy adójuk 2%-ával egy önök által kiválasztott szervezetet támogassanak. Idén fontos változás, hogy 2%-ot szüleink számára is felajánlhatunk. Ez viszont nem zárja ki, hogy ugyanezt megtegyük egy civil szervezetnek is. A felajánlott 2%-ok összeadódnak, nem helyettesítik egymást. Tehát két szülő esetében összesen 6%-ról rendelkezhetünk. Jogi személyek esetében az adóbevallást könyvelők végzik. Ez esetben elegendő megadni a szükséges adatokat, ezek megtalálhatók honlapunkon és közösségi oldalunkon. Változott a formanyomtatvány is. Amennyiben ön alkalmazott, adóbevallását a munkáltatója végzi. Ez esetben önnek egy nyilatkozatot kell kitöltenie és leadnia a munkáltatónak. Ezt a nyilatkozatot megtalálják az adóhivatal honlapján www.finansnasprava.sk, valamint egy a rádió adatait már előre tartalmazó nyomtatvány rövidesen elérhető lesz honlapunkon is. Buzdítjuk a Mária Rádió Miriam köré gyűlt hallgatói családtagjait, éljenek törvényadta a lehetőségükkel, hiszen, mint azt már tudják, ez a fajta támogatás nem jelent többletkiadást az adózó számára. Bátorítsák dolgozó családtagjaikat, barátaikat, ismerőseiket egyaránt, rendelkezzenek ezen összeg felett saját meggyőződésük, értékrendjük szerint. Hálásan megköszönjük, ha választásuk idén a Szűzanya rádiójára esik.

0: Miriam Rádió, Rosnyó, FM 90,5.
1: Középkori gondolkodók című műsorunk következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, Aquinói Tamás és Bonaventura párizsi működése lényegében egybeesett a Párizsi Egyetemen a skolasztikus gondolkodás fénykorát jelentő 1260-70-es évek nagy, lényegében az arisztotelészi bölcselet keresztény értelmezése körül kimontakozó vitájával. Ebben a vitában elsőként 1270-ben nyilatkozott meg hatalmi szóval az egyház, amikor is Étienne Tampié párizsi püspök, az egyetem kancellárja, néhány olyan a filozófiai fakultáson a népszerű tételt ítélt el, amelyek a görög bölcselőre hivatkozva igyekeztek átértelmezni a keresztény filozófia hagyományos, Szent Ágoston konzervatív, lényegében fideista, platonizáló nézetein alapuló tételeit, amelyeket Albertus Magnus és tanítványa Aquinói Tamás is erős kritikával szemlélt. Ezt 7 esztendővel később, 1277. március 7-én egy jóval terjedelmesebb 219 állítást cenzúrázó jegyzék követte, amely bár nevek említése nélkül, de Arisztotelész és arab kommentátora Averroész radikális híveinek kijelentései mellett Tamás mester néhány állítását is a katolikus hitre nézve veszélyesnek ítélte. A püspök egy előzetes vizsgálat, lényegében egy feljelentés eredményeire hivatkozó indoklása szerint, idézem, Párizsban néhányan azok közül, akik a szabad művészetek fakultásán a tudományokkal foglalkoznak, veszik maguknak a bátorságot, hogy saját fakultásuk határait átlépve bizonyos a jelen irathoz csatolt tekercs vagy cédulák által tartalmazott nyilvánvaló és kárhozatos tévedéseket, sőt, mi több, hiába valóságokat és hazug esztelenségeket adjanak elő és vitassanak meg az iskolákban. A püspök érvelése szerint ezek az emberek, megint idézem, az említett tévedések köré a pogányok írásaiból emelnek védőfalat, és tudatlanságuk szégyenére azt állítják ezekről az írásokról, hogy meggyőző erejük miatt azok cáfolatára nem képesek. A szóban forgó magiszterek által oly nagyra tartott írások kétségkívül Arisztotelész művei, és Averroész azokat magyarázó kommentárjai voltak, amelyeket ekkor már a korábbi tilalmak ellenére széles körben tanulmányoztak a párizsi egyetemen. Ez pedig a püspök szerint oda vezet az érintettek, idézem őt, hogy úgy ne tűnjék, hogy amit ilyen módon jóvá hagynak, az egyben az ő véleményük is, válaszaikat annyira köntörfalazva adják elő, hogy miközben elkerülik Sküllát, belebotlanak Karybdiszbe. Azt állítják ugyanis, hogy ezek a dolgok igazak a filozófia szerint, de nem igazak a katolikus hit szerint, mintha két ellentétes igazság volna, és mintha a Szentírás igazságával szemben az elkárhozott pogányok szavában volna az igazság. Az elmarasztalt, a 7 évvel korábban már elítélt tételek kibővítésének tekinthető listában filozófiai, metafizikai, teológiai, az egyházi és az egyetemi életre vonatkozó kijelentéseket egyaránt találunk. Egy részüknek valóban Arisztotelész bölcselete, és annak Averroész általi értelmezése a forrása, de korábbi keresztény bölcseleti iskolák nézetei és korabeli párizsi egyetemi közszájon forgó egyház és valláskritikai gondolatok is helyet kaptak a felsorolásban. Így, ami az Istenre vonatkozó téves nézeteket illeti, szerepel itt annak kijelentése, hogy a semmiből ő sem képes teremteni, az, hogy csupán első ok a létezők oksági sorában, amelynek egésze azonban már nem függ tőle, vagy az, hogy Isten maga is alában vetve a metafizika és a világ törvényeinek, és annak a szükségszerűségnek, amely keretet szab teremtő aktivitásának. Ebből természetesen adódik mindenhatóságának tagadása, vagy az a kijelentés, hogy Isten nem lehet mindentudó, hiszen sem az egyedi létezőket, sem az eljövendő dolgokat nem képes kimerítő módon megismerni, ez pedig nem más, mint Isten szabadságának a tagadása is, aki végső soron csak önmagát, nem pedig a világot ismeri meg. Más tételek szerint Isten hatalma arra sem terjed ki, hogy halhatatlanságot vagy romolhatatlanságot adjon a rajta kívül lévő dolgoknak, sőt, a teremtés rendjébe gondviselő módon kegyelmi aktusok révén sem képes, és nem is akar beavatkozni. Ezekkel az állításokkal összefüggésben szerepel a listán a világ örökké valóságának állítása. Ezt a tételt maga Tamás is állította abban az értelemben, hogy szigorúan filozófiai úton a teremtés időbelisége nem bizonyítható. Szerinte a világ örökké valósága Isten szuverenitásának sérelme nélkül lehetne igaz is. Az pedig, hogy van teremtés, van kezdet, nem a filozófia révén, hanem a kinyilatkoztatásból, tehát nem értelmi úton levezetett ismeretként a miénk. Tempi püspök jegyzetének néhány tétele az úgynevezett egyetemes intellektus, a közös értelem tanának kifejtése, amelynek forrása talán nem is Averroes, hanem a másik nagy muszlim bölcselő, a Vicenna rendszere, és amelyet, mint hamis kijelentést Albertus Magnus és Aquinói Tamás is élesen elutasított. Így szerepel a listán az összes ember értelme szám szerint egy kijelentés, amely azt feltételezi, hogy a világban csupán egyetlen osztatlan és örök értelem van, amelyből az emberi értelem csak időlegesen a földi lét idejére részesedik, ám ez az értelem rész a halál után visszatér a közös értelembe. Egy másik tétel szerint ezért nem helyes az az állítás, hogy az ember gondolkodik, hiszen nem a személyes, hanem a közös értelem az, ami munkál benne. Hasonló a helyzet az emberi lélekkel, amely csupán a test formája, így azzal együtt pusztul a halálban, míg a csupán kölcsönbe kapott értelem visszatér az egyetemes értelembe. Ezzel függ össze az a megállapítás is, hogy az emberi lélek nem lehet halhatatlan. Csak az értelmes lélek rész örök, ám ez nem kerül ítélet alá, és test szerinti feltámadás sem lévén nem is tér vissza a testi szubstanciába. Tampié püspök listája szerint a párizsi magiszterek között népszerű az a nézet, amely szerint sem a világban, sem az ember világában nincs helye szabadságnak, sőt, véletlennek sem. A világ dolgait az égi testek mozgása irányítja, az emberi akaratot pedig egyedül vágyakozásunk tárgyai határozzák meg. Ez utóbbiból komoly erkölcsi következtetések is adódnak. Így az erkölcsi törvény lényegében azonos a természettörvénnyel, lelkünkbe táplált erények pedig nincsenek. Ez azt is jelenti, hogy értelmetlen az aszkézis, a vezeklés, a bűn, nincsenek érdemszerző cselekedetek, a bűn maga pedig nem más, mint a természetrendje vagy a józan értelem ellenében való cselekvés. A keresztény erkölcs szabálya így valóban akadályok a tudás gyarapodása és az ebből fakadó jó élet útjában, hiszen bennem mesék és koholmányok irányítanak bennünket. A tilalmi lista talán legfontosabb részei a filozófia és a teológia viszonyát érintik. Így az a kijelentés, hogy nincs kiválóbb állapot a filozofálásnál, antik előzményekre megy vissza, és a bölcseletnek a teológiával, a tudásnak a hittel szembeni magasabb rendőrségét sugallja. Ezzel szorosan összefügg az a kijelentés, hogy idézem, a teológia tudásunkhoz semmit nem ad hozzá, vagy az a másik, hogy lehet valami igaz a filozófiában, ami hamis a teológiában, és fordítva. Ez utóbbi nem más, mint az úgynevezett duplex veritas, a kettős igazság tétele, megtoldva azzal a meggyőződéssel, hogy összeférhetetlenségük esetén a filozófiai igazságokat kell magasabb rendűnek tekinteni. Főleg ez utóbbi alapján ragasztották az elítélésben szereplő állításokat képviselő, ám lényegében azonosíthatatlan gondolkodói körre a latin averroista jelzőt, bár az erősen kétséges, hogy voltak-e olyan csoportok a 13. és 14. században Párizsban, amelyek vegytiszta módon ezt a nézetrendszert vallották volna. De az is kétséges, hogy mennyire averroista a kettős igazságtana. Maga az arab filozófus nem vallott ilyesmit. Ő, amikor az emberek megismerő képességeik szerint különböző csoportjairól beszélt, szólt arról, hogy vannak a filozófusok és a hittudósok, akik más és más módon, mást és mást ismernek meg az igazságból, ám az eléjük táruló igazság maga egy és oszthatatlan. Mindent egybevetve úgy tűnik, a párizsi püspök jegyzéke minden, az igaz hittől eltérő nézetet felsorolt tilalmi jegyzékében, ám hogy ezt a tételsort egészében és nyilvánvaló módon bárki is vallotta, hirdette volna 1270 után a párizsi egyetemen, az erősen kétséges. Az elítélés fő címzettjei a kortársak szerint minden esetre azok a radikális arisztoteliánus magiszterek voltak, akik közül a legismertebb, Tamásnak is szellemi ellenfele, Sieger de Brabant volt a legmeghatározóbb egyéniség. Sieger 1240 körül született a németalföldi brabanti hercegségben, és elemi tanulmányait Liège-ben végezte. Klerikusként ott nyert fiatalon kanónok is stallomot, és ennek javadalma tette lehetővé, hogy a párizsi egyetemen tanuljon tovább. 1256-tól már Párizsban a pikárdiai nemzet tagjaként volt diák a filozófiai fakultáson, ahol 1266-ban magiszteri címet szerzett, és bekerült a fakultás tanári testületébe. Élénken kivette a részét az egyetemi autonómiáért, és a kolduló rendi tanárok katedrához juttatása ellen folyó küzdelemből, az elmélet világában pedig Arisztotelész és Averroes megfellebbezhetetlen tekintélyére hivatkozva, egyszerre volt ellenfele Tamásnak és Bonaventúrának, a tomistáknak és augusztiniánusoknak. Írásai közül csak kevés maradt fenn, egy kommentár Arisztotelész a Lélekről című munkájához, egy az Értelemről és egy a Gondolkodó Lélekről címet viselő értekezés. Ezek alapján csak annyi állapítható meg, hogy a filozófiának a teológiával, a filozófusnak az egyházi hatalommal szembeni autonómiáját követelte, és ebben az

0: ért Liège-be, ahol a helyi káptalan tagjaként élt tovább. 1280-ban hivatalos ügyben Orvietóba, a pápai udvarba utazott, ahol elmebeteg titkára meggyilkolta. Sigurd de Brabant neve így némileg indokolatlanul lett a latin averroizmusnak nevezett szabadgondolkodó, eretnek szellemiség jelképévé, hiszen ő maga feltehetően csak egy lelkes, az egyházi hatóságok tudományos tűrő képességeinek határát feszegető klerikus volt. Jellemző, hogy a róla megemlékező Dante is az isteni színjátéklapjain a paradicsomban jelölt ki helyet a számára, amikor így írt. Eszkiről szened én rám visszaváltod, oly lélek fénye ki mély bölcseletben járva a földön, csak a sírra vártott. Szigieri örök lángja lobog ebben, Szalma utcában kinek egykor ajkán sok gyűlöletes igazság kirebbent. Kedves hallgatóim, búcsúzzunk ezzel az 1277-es válságtól és a latinaverroistáktól. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Középkori gondolkodók című műsorunkat hallották.

0: Felvidéki Magyar Nyelvű Mária Rádió.
1: 11 óra.
2: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Pataki Bélával, a Budapesti Műszaki Egyetem villamosmérnöki kar oktatójával Balogh Bernadett beszélget.
3: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit és a Mária Rádió budapesti stúdiójában kedves vendégünket, Pataki Bélát, a Budapesti Műszaki Egyetem villamosmérnöki kar oktatóját. Gyermekkorára visszaemlékezve, milyen élmények, emlékek jutnak az eszébe?
4: Magyar mércével mérve viszonylag nagy családból származom. Mi négyen voltunk, testvérketten vagyunk már csak életben. Én voltam a legfiatalabb, de apám mégis öten voltak. Anyám még ugye nem olyan sokan, de anyai nagyapám még 9-en voltak, tehát elég nagy család volt, és bizonyos részeiben legalábbis elég összetartó is. Főleg anyai részről még másod-harmad, negyed unokatestvéreket is számon tartottunk, úgyhogy egy elég összetartó nagy család volt, ami azt gondolom, hogy egy nagyon jó élmény volt, és ez, hát azt mondom, hogy hála Istennek azóta is megvan ez az élményem, mert azóta is egy elég nagy családnak a része vagyok. A édesapám első generációs értelmiségi volt, a édesanyám egy tulajdonképpen régi értelmiségi családból származik, nagyapám, meg dédapám, meg mindenki értelmiségi volt, tanárok, református lelkészek, orvosok, és eléggé természetes módon mindenki tanult, mindenki végezte a dolgát. Azt gondolom, hogy eléggé kiegyensúlyozott gyerekkor.

0: volt. Miközben édesanyának nagyon sok ambíciója volt, és nagyon szerette, hogy sokra vigyük, ez nem volt erőszakos egyáltalán. Tehát nem csinál tragédiát abból, hogyha nem kapott az ember vagyből ötöst, vagy még négyesen kapott, bizonyos dolgokat elintézett, hogy majd kijavított, fiam, kész. Nagyjából az ott a felfogás, én ezt igyekeztem továbbvinni a saját családom, és ez a te dolgod, a te érdeked, nem én foglak téged minden lépésre rugdosni, hogy most mennyire egyről kettőre, hanem csináld a dolgodat, én is csinálom a magamét, ha segíteni kell, szólsz és segítünk egymásnak. Szerettük egymást a testvéreim, mert nem volt egész életünkben komoly konfliktusunk ugye egymással igazából. Persze voltak egy nagy család, mindig van nehezebben, meg könnyebben elviselhető emberek, néha mi is nehezebben elviselhetőek vagyunk. De normálisan végezgettem az iskolát, hol intőt kaptam, hol dicsérőt kaptam, mentek a dolgok a maguk természetes rendjén. Viszonylag jó voltam a természettudományokból, elég sok ilyen matematika tanár, meg a nagyapám egyik bátyja is matematikus volt, anyám is matematikát tanított, elég sok ilyen természettudományos beütés volt, úgyhogy végén is mi mind a négyen mérnöki pályára kerültünk. Igazából középiskolában ilyen speciális matematika osztályba jártam, nyomatta is a tanár, hogy esetleg megyek tanárnak, de mivel édesem az tanár volt, ő inkább lebeszélt, mert azt mondta, hogy nagyon szerencsétlen a körülmények egy tanár számára. Ezzel párhuzamosan, ami meghatározó volt, hogy az egész életem többen három fő területen zajlik és zajlott. Az egyik ugye a család, a másik az a munkahely vagy iskola, harmadik meg valamilyen gyülekezet vagy gyülekezeti kapcsolat. Viszont korán bekerültem a gyülekezetbe, a családunk úgy épült, hogy apám családja római katolikus volt, a édesanyám családja református volt persze. Mind a két oldalon volt, akik ezt nagyon komolyan vették, és nagyon elkötelezettek voltak, és komolyan mélyen hívők voltak. Nálunk úgy alakult a családban, hogy édesapám sokkal kevésbé volt ilyen szempontból elközelett, úgyhogy végén is én is református lettem, a nővérem is református lett, és mi református gyülekezetbe kapcsoltunk be, ahol kb. 50 éve ott vagyok abban ugyanabban a társaságban, és ez már akkor nagyon meghatározó élmény volt számomra, illetve egész fejlődésem erősen hozzátartozott a pályaválasztáshoz, párválasztáson keresztül mindenre rányomta a bélyegét, és egy elég jó társaság volt, együtt jártunk, természetesen nem csak istentiszteletre, hanem kirándulni is, meg táborba, meg ide, meg oda. Azt kell, hogy egy jó, vidám társaság volt. Annak ez nyilván nem volt kézenfekvő, hogy ezt hogyan oldjuk meg a Kádár rendszerbe, akkor mindenféle dolgok voltak, beléptünk a sportegyletbe, és annak az álcája alatt mentünk. Nyilvánvalóan tudták, hogy miről van szó, tehát ez nem is kétséges, de ezt így eltűrték. Ha direktből próbáltuk volna, akkor azt nem tűrték volna el, de az egész ment egészen normálisan. És akkor így elvégeztem az általános iskolát, gimnáziumot, és bekerültem a Műszaki Egyetemre viszonylag problémamentesen. Elég jó, erős középiskola, erős matematika tagozatán egyetem se volt igazán nagy gond számomra, és így azt az egyetemet végig elég jó eredményekkel elvégeztem. Az érdekes, talán az egyetemen jobb eredményeim voltak, mint az általános iskolában általában. Az általános iskolában egy csomó olyan tárgy volt, ami nem tartozott az elsődleges érdeklődési körömbe, hogyha finoman akarunk fogalmazni. Azt az egyetem elvégzések környékén megnősültem, meg az utolsó évben, tehát az utolsó előtt évben, negyed éven megnősült, nem, és az ötöd éve már megszületett az első fiam, így alakult tovább a családi életünk.
1: Az akkori személyisége az más volt, ha mai szemmel kell nézni?
0: Hát ez nagyon nehéz megmondani. Egyrészt az ember a saját személyiségére nem emlékszik jól vissza, attól függ, milyen lelki alkat, az egyik az ostorozva emlékszik, hogy jaj, de borzasztó volt, a másik meg úgy emlékszik, hogy én voltam a legjobb. Nem tudnám megmondani, hogy a személyiségem mennyire volt más vagy nem, mint a mai. Hát nyilván az ember változik, megérik. Hát szokták azt mondani, hogy csak ennek 60 éves korában ugyanaz a vélemény, mint 20 éves korában, akkor 40 évet elvesztegetett az életéből. Hát nekem sok mindenben más a véleményem. Az érdekes, hogy ma én azt gondolom, hogy most több minden érdekel engem. Amikor az érettségiztem, akkor egész egyértelmű volt, hogy néhány dolog érdekel, matematika, fizika, mérnöki dolgok, stb. Ma sokkal inkább el tudnám így utólag képzelni azt, hogy rengeteg más érdekes területe is van az életnek, a jog, a művészetek, a mindenféle egyéb, tehát most sokkal, azt kell mondjam, tágabb az érdeklődési köröm. De most ez a személyisége, vagy csak egy vonása, vagy nem, ezt nehéz megmondani, mert az ember azért csak tapasztalt ezt-azt. Tehát nyilvánvaló módon rengeteg minden átmegy, és hát ezt beleépíti jól vagy rosszul a személyiség, vagy nem beleépíti, beleépül a személyiségébe, aztán lesz belőle valami.
1: Már megemlítve a családját, ami az egyik nagy kapaszkodója, ahogy ön is említette, kérem, hogy róluk meséljen nekünk.
0: Hát a feleségemet ebbe a bizonyos gyülekezetbe ismertem meg, és hát néhány éve ismertük, de igazából nem volt ilyen szemúgy közünk egymást, amikor katonának vittek, akkor utána a leszerelés után jöttünk mi össze, így mondjam, és az egész egyetemi időszak alatt együtt voltunk. Ő biológus szakot gimnáziumot végzett az ELTE-n, és ő is egy nagy családból származott, ők hatan voltak testvérek. Ilyen szempontból ez egy nagyon jó találkozás volt, hogy ő is viszonylag nagyobb családból jött, egy csomó dolog természetes volt neki is, mint ami nekünk is, tehát senki sem csodálkozik, hogyha kisgyerekek vannak, ha ez van, az van, ez életnek a része. Tehát ilyen szempontból ez egy jó találkozás volt, azt kell mondjam. Hasonló jellegű család volt, tehát sok szempontból más, mert apósom jogász volt, mert itt a micsoda, tehát nem teljesen azonos a kettő, meg az ő apja katona, meg nem tudom, tehát ez kicsit más volt nyilván, nem is cél, de azért sok szempontból az értékekben, mikben találkoztunk, és ezzel nem volt semmi gond. Nem volt több gond, azt mondom, mint ami természetes. Nyilván mindenképpen egy összecsiszolódás, az egy súródásos folyamat, de nem volt semmi extra probléma, úgy gondolom.
1: Az apai szerepet hogyan éli meg mindennapokban?
0: Ezen gondolkoztam, és nem könnyű megmondani. Az apai szerepet úgy élem meg, ez majd később társadalmasítunk rá, hogy igazából én egy ponton egyedül maradtam a gyerekekkel, és a születtek gyerekeink, nekünk 6 gyerekünk született, és hát eredetileg 4-et szerettünk volna, de így alakult. Azért emlékszem pontosan, hogy 4-et szerettünk volna, mert annak idején volt egy ilyen, hogy a házasulóknak el kellett menni valami tanácsadásra, vagy nem tudom mire, és akkor elmentünk egy nőgyógyász, vagy nem tudom ki beszélt ott velünk, és akkor megkezdték külön-külön, hogy hány gyereket szeretnék, és a mennyasszonyom meg én is azt mondja, hogy 4-et. És azóta is nem beszéltük meg előtte, ettől függetlenül összejött nekünk ez a 4, és azért emlékszem ennyire pontosan, hogy 4-et. Aztán végén is 6 gyermekünk született, tehát volt alkalom megélni az apai szerepet. Az apai szerepet én küzdelmesen éltem meg, különösen, és amikor egyedül maradtam, mert akkor nyilván az volt az érzés az embernek, hogy az valahogy az anyát is pótolni kell. Hát ez egy nehéz történet. Az egyik az, hogy azt viszonylag hamar realizáltam, nem kellett hozzá nagy ész, hogy én nem vagyok egy melegszívű, babusgatós típusú valaki. Tehát én nem vagyok az, aki állandóan ölelgetem, simogatom, jaj, szegényként, mi van veled? Hát veled is van mindenféle baj, velem is van mindenféle baj, próbáljuk meg segíteni egymásnak, és végezzük a dolgunkat, és segítsük, szeressük egymást, de nem vagyok egy nagyon ilyen babusgatós valaki. A másik az, hogy engem is azt gondolom, hogy bizonyos folyik eléggé szabadon neveltek, tehát ugye nem nagyon szóltak bele minden apróságba, hogy most akkor mit csinálok, hogy csinálok. Engem érdekelt kisgyerekkoromban a csillagászat, és simán este 9-10-ig a ismeretterjesztő csillagvizsgálóban ott voltam, 7-es vagy 13 éves koromban, jöttem haza villamosra, busszal, emlékszem, hogy találkoztam az általános tanárom, aki rosszul lett, hogy mit keresek én itt este 9-10 óra tájban. Ezt a szüleim megbíztak bennem, hazajövök, haza is ment. Tehát nem volt ezből gond. Én is ugyanígy próbáltam a gyerekeimet valamilyen szinten önállóan meg szabadságra nevelni. Én mai napig is úgy gondolom, én elmondom neki, hogy nem értek vele egyet, hát persze nyilván, hogyha felnőttebb, nem a 3 évesnek, de már a 18 évesnek elmondtam, hogy szerintem az pálya, amit te kigondoltál magadnak, az nem neked való ilyen és ilyen okokból, de ha ezt választod, én támogatni foglak, ez a te dolgod, én figyelmeztettelek, de én nem fogok egy életen keresztül azt hallgatni, hogy miattad nem lettem balerina, atomtudós, mit tudom én, jéghokis. Ő felnőttél, a te életed, a te döntésed. Én igyekszem támogatni, és igyekkel ezek figyelmeztetni. Körülbelül ezzel természetesen ez a 3 éves kortól 30 éves korig ez fokozatosan alakul ki. Tehát nyilván a 3 évesnek nem földön engedek meg minden döntést, aztán később egyre inkább. Tehát ez egyik. A másik az, hogy én leginkább azt éltem meg, hogy nekem az apai szerepben is önmagammal kell a legtöbbet küzdenem. Tehát én nem vagyok se nagyon alkatilag, nem vagyok különösebben rendes, nem vagyok különösebben következetes, mint említettem, nem vagyok különösebben babusgatós. Nekem magammal kell megküzdenem, hogy amit úgy gondolok, hogy kéne csinálni, azt megpróbáljam tényleg meg is csinálni. Ez nekem bőven elég, a gyerekeim megküzdenek a saját bajaikkal, tehát én amennyire lehet, akkor velük azt gondolom, hogy legtöbbjükkel nem sokat küzdöttem, és nem is nagyon akarok ilyen szempontból, most így mondom, hogy rájuk telepedni. És nem is akartam soha, és ez nálunk viszonylag működött. Hát nyilván minden családban kialakul egy légkör. Nekem vannak barátaim, akik egészen máshogy nevelik a gyerekeiket, és az is nagyon jól elsülhet. Tehát én nem gondolom, ez üdvözítő, ahogy én azt csinálom. De még fontos volt, hogy mivel nekünk volt egy nagyon jó közösségünk a gyülekezetben, az elég természetes az, hogy őket is vittük. És ami szerintem nagyon fontos az, hogy az ember amennyire lehet, ezt nyilván nem tudja megcsinálni teljesen, próbálja a gyerekeinek olyan baráti kört, tehát legalábbis megpróbálják kitenni őket, aztán, hogy hozzákapcsolódnak-e, vagy nem, az sok mindenem múlik, ahol hasonló értékek, hasonló gondolatok, hasonló vágyak és célok forognak, tehát szerintem ez sokkal fontosabb, mint az, hogy én most magyarozzam őt, hogy most mit, matekból, vagy magyarból, vagy történetből ötöst kapjon, annak szerintem ehhez képest elhanyagolható jelentősége, mert azt látni kell, hogy tinédzser korban sokkal inkább a kortársak hatnak rá. Tehát nekem nagyon jó érzés volt, amikor hát gimnáziumban azt tapasztaltam, hogy ott ül 6-8 olyan gyerek, akinek ismerem a szüleit. Ez egy nagy előny volt. Nem biztos, hogy ők jóba lesznek, nem biztos, hogy az egész kialakul, de tudtam, hogy hova engedem, mert tudom, hogy ők is azt hallják otthon nagyjából, amit miénk is hallanak. Ez semmire nem garancia, tehát ez nem mondom, hogy ez valami csodaszer lenne. Általában nem hiszek a nevelési, meg egyéb csodaszerekben sem. Én ezt már elmondtam másképp, úgy gondolom, ez kicsit olyan, mint amikor az ember kertészkedik. Ha az ember igyekszik megcsinálni jól rosszul a dolgokat, és aztán egy áldás, egy kegyelem, hogyha abból lesz gyümölcs. Tehát az ember megmetszi, meg megkapálja, meg megpermetezi, hogyha éppen nem lusta rá, meg éppen van rá ideje, meg nem esik az eső, és aztán csodálkozva várja, hogy lesz ebből egy gyümölcs, vagy nem. Így van szerintem a gyerekekkel is. Azt sem látom messze, hogy mindig mindent megcsináltunk. Igyekeztünk többé-kevésbé, hogy megcsináljuk azt, amit jónak gondolunk, aztán várja az ember az áldást.
1: Egyfajta gyümölcsként élte meg, amikor a Gránit Oroszlán példaképdíjra APA kategóriában jelölték. Az egy visszaigazolás volt azért?
0: Hát azon haboztam hosszú ideig, hogy én egyáltalán részvék. Az annyiban volt egy gyümölcs, az a legidősebb fiam találta ki. Én nem is hallottam el az egészre, amíg meg nem keresték, és nem írtak nekem, hogy jelöltek, vagy a fiam írt. Szerintem, ha én írtam volna, akkor a utca végébe se kerültem volna. Igazából pontosan azért, mert azt gondolom, hogy és ezért egy visszaigazolás is, meg nem is. Ez egy visszaigazolás, a fiam nem a legrosszabb apa díjra jelölt, az már egy önmagában egy szép dolog. Én tudnék rengeteg okot, ami miatt akár arra is jelölhetett volna. Ugyanakkor én nem vagyok nagyon alkalmas, erre még inkább rájöttem ott, nem nagyon alkalmas, én úgy gondolom példaképnek. Tehát ugye azon a példakép az, aki meg tudja sommásan fogalmazni, ezt így kell csinálni, és akkor ti így csináljátok, akkor ez milyen szép példa, és akkor ez itt menni fog. Én nekem ez a amit az előbb is mondtam, ez a hatalmas érzésem, hogy nem tudom, ez mennyire példakép dolog, szerintem mindenki ezt csinálja, hogy jó-rosszul küzd magával, hogy végezzem el ezt, amit jónak gondolok, és aztán ki az áldást várja, ki pedig a reménytelenségben nézi az eseményeket, én várom az áldást, és reménykedem a kegyelemben, hogy az mindazt, amit elügyetlenkedtem, az nem fog tönkretenni semmit. Ez nem tudom, ez mennyire egy példaképszerű álláspont, tehát azért mondom, hogy ezért ezt így nehéz egy mondattal mondani, de körülbelül ennyit tudok erről összefoglalva.
1: Visszaemlékezve olyan időszakokra az életében, amikor nehézséggel, megpróbáltatással találkozott, mibe tudott önkapaszkodni, mi jelentett segítséget?
0: De tulajdonképpen az életemnek a meghatározó tulajdonképpen traumája az volt, amikor 41 éves koromban elvesztettem a feleségemet, és ott maradtam 6 gyerekkel, és akkor hirtelen teljesen váratlan történet volt, előző este még beszélgettünk, minden rendben volt, és másnap délre már nem élt szegény. Amivel kapaszkodtam, és ezt írtam rá, például a gyászjelentés és a Jobb könyvéből van, a Jobb könyvének az 5. része 18. verse, hogy mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de keze meg is gyógyít. Tehát az ember tudja azt, hogy az Isten nem, és én úgy gondolom, és ebben erősen hiszek, az Isten nem úgy van mellettünk, hogy állandó happy end az életünk, meg rubickolunk, meg bármerre lépünk, akkor a ötös lottó találatok olyannak, hanem hol megsebez, hol bekötöz, hol meggyógyít, hol megsimogat, hol megfenyít. A lényege az a történetnek, hogy nincsen az ember egyedül. Tehát azt gondolom, talán ez a nagycsaládos ömlengéseimből is kiderült, hogy nem arról szól az élet szerintem, hogy én vagyok, hanem hogy egy közösség része vagyok. Nagyon szeretem, van egy könyv, egy Aronson nevű amerikai pszichológus írt, aminek az a címe a társas lény. Tehát az ember az egy társas lény, mi nem individualistának születtünk, hanem társas lénynek születtünk, és az egyik legnagyobb élményem és legfontosabb tapasztalatom, hogy az Isten velünk van. Tehát ha egyedül vagyok, akkor is az Istenre mindig számíthatok. Bárki elhagyhat, bármi történhet, de ő rá számíthatok. Tehát amikor ott volt, hogy tényleg iszonyan meg volt sebezve az életünk, teljesen villámcsapásként hatott, amikor hirtelen meghalt a feleségem, és ott álltam egy újszülött gyerekkel, és a legidősebb meg 18 éves volt, 6 gyerekkel, és fogalmam nem volt, hogy mit fog csinálni, és átéltem azt, hogy alkalmatlan vagyok anyának, az eléggé hamar nem kell sok ész hozzá, hogy rájöjjek, mert nem vagyok az a fajta melegszívű pátyolgatós, és akkor nem volt más, mint az ember abban kapaszkodott, és abban bízott, az Isten viszont mellettem van, és az Isten nem fog engem elhagyni, és ahogy megsebzett ezzel a tragédiával, úgy be is fog kötözni, és tovább fog vinni. Tehát azt gondolom, hogy ez egyik legfontosabb élményem volt így az életem során, és ma is napig is, hát most nyilván már öregszem, mint a csuda, de az ember ebbe tud kapaszkodni, hogy majd, ha még vénebb leszek, mint most, akkor is az Isten mellett, és nem fog elhagyni utolsó lehelletig. Tehát ez amivel az ember leginkább tud, én leginkább tudok kapaszkodni, persze ki mibe kapaszkodik. Ez a tapasztalat és élmény volt, ami talán a legmeghatározóbb volt. Persze ez nem csak úgy jelentkezik, hogy az ember mitten hangokat hall, vagy valami hasonló, hanem maga, amit említettem, a gyülekezeti közösség, mert a családi közösség borzasztó sokat jelent, az közvetít az Isten szeretetéből az ember felett. Tehát rengeteget kaptunk, tehát tényleg nagyon sok segítséget ilyen-olyan módokon más emberektől, csomó keresztszülő a gyerekeimet pátyolgatta maga szintjén, módján, nyilván nem azon a módon, ahogy egy anyat szenné, de hát valamilyen módon azért ott voltak, és a munkahelyemnél is nagyon jó közösség volt, ők is nagyon sok mindenben támogattak a családban is, tehát tényleg nagyon sok támogatást kaptam, de azért alapjában azt éltem meg, hogy mindegyik mögött ott volt az Úristen, aki engem megteremtett és megtart azóta is, és a kegyelmével irányítgatja és löki előre az én életemet néha ellenkezésem ellenére.
1: Ha olyan dolgokról kérdezem, amelyik a legnagyobb örömei az életben, olyan dolgok, amiket ajándéknak tekint, akkor mi mindent sorolna fel?
0: Hát ebben rengeteg mindent felsorolhatok igazából. Tehát az egyik az, hogy én nagyon szeretem azt, hogy egy nagyon érdekes, szép világban élünk. Tehát amit mondtam is, hogy öregkoromra sokkal több minden érdekel, mint fiatalkoromra. Tehát egy csomó dologra rájöttem, hogy milyen érdekes, milyen szép a természet, a társadalomban izgalmas dolgok vannak. Ez önmagában egy nagyon hálára indító dolog szerintem. Tehát nem valami szürkére festett üres szobában éljük le az életünket, hanem egy színes, érdekes világban élünk. Ez egyik dolog. Nyilvánvalóan nagy hálával éli meg az ember a gyerekeit, néha ebben vannak hullámvölgyek ebben a hálában, de azért általában hálával éli meg az ember a gyerekeit. Nagyon nagy hálával tölt el, hogy most, hogy fölnőttek, hogy mennyire együtt vannak és támogatják egymást. Egy nagyon nagy öröm, az hiszem minden szülőnek egy öröm, amikor azt látja, hogy az egyik segít a másiknak, és nem nekem kell, vagy nem szól neki senki, hanem magától észreveszi, hogy szükség van, megy, csinálja, rengeteg mindenben egymásra támaszkodhatnak. Ez önmagában nagy öröm. Nagy öröm az, hogy a gyerekeim most azt kell, hogy pillanatnyilag egy kivételével beépültek szintén különböző gyülekezetekbe, tulajdonképpen azt az utat járják, amit én jónak gondolok. Nagy reménységem, hogy az egy gyermekem is előbb-utóbb visszatalál a gyülekezetbe. Nyilván nincs nekem erre garanciám senkitől írásban, de nem is kell. Ezek mindig, tulajdonképpen szerettem a munkámat, kicsit az utóbbi idő megkopott, mert lehet, hogy kicsit bele is fáradtam, hogy őszinte legyek. Maga a munkat baromi érdekes, és én tulajdonképpen szerettem az egyetemen tanítást, mert elég sok fiatallal találkozik az ember, és az egyfajta ilyen karbantartó jellegű dolog, tehát talán lassabban öregszik az ember, egy csomó ilyen 20 évesen beszélgessen, járjon, dolgozzon, és akkor új dolgokat, az új slangtől kezdve az új eszközökig mindenfélékről hal, meg lát, meg beszélget. Ez mindenképpen egy nagyon jó dolog. Amiben inkább belefáradtam az, hogy a bürokrácia az egyre inkább elsöpör mindent, és ezt én elég nehezen bírom, érdekes, ezt egyre kevésbé bírom. Ebben nem tudtam megtalálni a szépséget egyelőre, majd lehet, hogyha még tovább öregszem és butulok, akkor ebben is, de még itt nem tartunk. Hálás vagyok annak, hogy végén is megéltünk, tehát sohasem voltunk különösebben gazdagok, de különösebben szegények sem, tehát azt kell mondjam, hogy volt fedél a fejünk fölött, volt ennivalónk, előbb-utóbb lett valami használt autónk, amivel el lehetett gurulni, ahova akartunk, eljutottunk ide-oda, tehát semmi, azt kell mondjam, hogy nincsen semmi olyan tragikus hiány, én úgy gondolom, a mi életünkben. Persze ez nagyon viszonylagos, mert nyilván az, amit én jónak tartok, azt esetleg egy gazdagabb a szegénységnek, szegényebb meg gazdagságnak tart. Hát én azt kell, hogy elégedett vagyok nagyjából az anyagi szinttel, amit sikerült elérnünk. Rengeteg minden persze lehetne hiányokat is sorolni, de minek? Mert az egészségemmel is azt kell, hogy elégedett vagyok, nincs olyan semmi különösebb nagy bajom. Hát itt kezd fájni, meg ott kezd fájni, meg mit tudom én, egy kis koleszterin, egy kis ez-az, de hát ez hozzátartozik az élethez, tehát ezzel megint nincsen olyan sok baj. Olyan igazából nagy problémám nincs személyemben. Szóval rengeteg minden elégedett vagyok, azt kell mondjam. Tehát miközben nyilván mindenhol vannak bajok és súrodások, de alapjában vél mennek a dolgok úgy, mint ahogy egy életnek gondolom mennie kell, amihez sírás is, meg nevetés is tartozik. Alapjában tudunk jókat nevetni is együtt, tehát nincsen ezzel, azt gondolom, olyan nagyon nagy baj, miközben minden nap megvan a maga problémája, meg nehézsége is a dolognak. Amikor meghalt a feleségem, egy idő után arra jöttem rá, ami szerintem baromi fontos az ember életében, hogy ne sajnálja magát. Tehát az borzasztó könnyű belesüppedni abba az ember magát sajnálni, de azt gondolom, hogy a egyik legkártékonyabb dolog az ember, hogy saját maga sajnálatával van elfoglalva. Mert az sehova se vezet. És igazából, hogyha az ember tényleg, erre néha kényszeríteni kell magát az emberek, hogy vegye észre a jó dolgokat is, ne csak a rosszakat, és ne az, hogy jaj, miért pont az én feleségem halt meg, erre nincsen válasz. Ő halt meg, ennyi van, ez tény. Miért pont az én gyerekem ilyen, miért pont nekem megy tönkre az autóm, a házam, a mit tudom, a kémény nálunk dugul el, hát annyi mindent lehet sorolni, az elképesztő, de ez belesüppedek az önsajnálatból, hogy pontosan sehova se vezet. Igazából itt van egy könyv, az nagyon érdekes, én tavaly olvastam, egy holokauszt túlélő, az Edith Eger, egy Amerikába szakadt nő írt, aki ő írta rá ezt, hogy rájött arra, hogy vagy áldozattá teszem magam tulajdonképpen, vagy pedig szétnézek, és azt mondom, hogy mindegy, ez történt, most hogyan tovább? És ez egyetlen egészséges dolog szerintem, amit az ember tényleg kényszeríteni kell magát, de nincs más.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
2: Pataki Bélával, a Budapesti Műszaki Egyetem villamosmérnöki kar oktatójával Balogh Bernadett beszélgetett.

0: Miriam Rádió, Érsekújvár, FM 94,6.
1: Az imaórák liturgiája. Az egyház hivatalos imája következik.
2: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja! Pásztorok áldott, főpásztora Krisztus,

Harcok van edzett, hűfi adat egykor, égi kenettel belül gazdagítva, szent közösségnek gondos pásztorává, tette a lélek. Nyájadnak őre, pásztorai tükre,

0: Krisztus a jókat jutalmul az égben, megkoronázod mi nekünk is add meg, hogy pásztorunkat nyomdokai járva mennybe kövessük. Himnusszal áldjuk mindeneknek atyát, felmagasztalván Isten fia téged, Szent Lélek Istent ugyanúgy dicsérjük, szerte a Földön. Amen.
1: Az Úr kimentette őket az elnyomatásból. Alleluja. Istent kísértették újra meg újra. Izrael szentjét keserítették. Nem emlékeztek vissza hatalmas kezére, sem a napra, amikor kimentette őket az elnyomásból, amikor megmutatta jeleit Egyiptomban, csodáit művelte Tánisz mezején. Vérré változtatta folyóikat, spatakjaikat, hogy ne ihassanak. Mérges legyeket küldött, hogy mardossák őket, és békákat, hogy így romlást hozzon rájuk. Féreg fogára adta termésüket, munkájuk gyümölcsét a sáskáknak. Szőlőjüket jégesővel pusztította el, fügefáikat felhőszakadással. Jégverés írtotta csordáikat, nyájaikat tüzes villám. Rájuk bocsájtotta lobogó haragját, indulatát, ostorát, verését, ártó angyalok seregét. Szabadjára engedte indulatát, nem kímélte őket a haláltól, életüket dögvésszel sújtotta. Megölt minden első sarjat Egyiptomban, minden elsőszülött fiút Kám sátraiban. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Úr kimentette őket az elnyomatásból. Alleluja. Bevezette őket Szent hegyére az Úr. Alleluja. Kihozta népét, mint a juhokat, mint nyájat terelgette őket a pusztában. Biztonságban vezette őket, nem rettegtek, de ellenségeiket a tenger borította el. Bevezette őket Szent földjére, a hegyre, melyet jobbja szerzett nekik. Nemzeteket űzött ki előlük, és földjüket nekik adta örökségül. A pogányok sátraiba Izrael törzseit telepítette. Mégis megkísértették és ingerelték a fölséges Istent, szövetségével mit sem törődtek. Elpártoltak tőle, hűtlenné lettek, ugyanúgy, mint ősatyáik, mint a csalfa íj eltérültek. Pogány oltáraikkal fölingerelték őt, bálványaikkal féltékenyé tették. Isten hallotta és haragra gerjedt, és nagyon megutálta Izraelt. Elhagyta silói hajlékát, sátorát, ahol az emberek között lakott. Fogságba juttatta hatalma jelét, ékességét ellenség kezébe. Népét kiszolgáltatta a kardnak, szívét harag töltötte el öröksége ellen. Fiaikat tűzemésztette meg, hajadonlányaik pártában maradtak. Kard által hullottak el papjaik, özvegyeik nem siratthatták el őket. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Bevezette őket Szent hegyére az Úr. Alleluja. Júda törzsére esett választása, és kiválasztotta Dávidot, szolgáját, hogy legeltesse Izraelt az örökségét. Alleluja. De aztán, mint álomból felserkent az Úr, mint bor mámorából ébredő harcos. Végigvert ellenségeik hátán, örök gyalázattal bélyegezte őket. De József sátora nem kellett már neki, Efraim törzsét nem választotta, hanem Júda törzsére esett választása, és Sion hegyére, amelyet szeretett. Magasra építette szentélyét akár az eget, örök alapot vetett neki, mint a földnek. És kiválasztotta Dávidot szolgáját, fölemelte a junyáj mellől, magához vette az anyajuhok mögül. Legeltesse népét, Jákobot, és Izraelt, az ő örökségét. És ő tiszta szívvel terelgette őket, ügyes kezű pásztorként járt előttük. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Júda törzsére esett választása, és kiválasztotta Dávidot szolgáját, hogy legeltesse Izraelt, az ő örökségét. Alleluja. Isten új életre hívott minket, alleluja. Jézus Krisztusnak a halálból az élő reményre való feltámasztása által, alleluja.
2: Olvasmány a Jelenések könyvéből. Én, János, láttam egy másik angyalt, amint alászállt az égből. Nagy hatalma volt, s fénye beragyogta a földet. Teljes erejéből kiáltozott. Elesett, elesett a nagy Babilon. Ördögök tanája lett, minden tisztátalan szellem hajléka, minden tisztátalan madárfészke, minden tisztátalan és gyűlöletes állat odúja, mert erkölcstelensége tüzes borából minden nemzet ivott, vele erkölcstelenkedtek a föld királyai, és a föld kereskedői meggazdagodtak határtalan fényűzéséből. Egy másik szózatot is hallottam az égből, ez így hangzott. Én népem, vonuljatok ki onnét, nehogy részetek legyen bűneikben, és benneteket is érjenek csapásaik. Bűneik az eget verik, de az Úr számon tartja gonoszságaikat. Úgy fizessetek neki, ahogy ő fizetett nektek. Tetteit kétszeresen viszonozzátok. Serlegébe töltsetek két annyit, mint amennyit ő töltött. Amennyit gőgösködött és dőzsölt, annyi gyötrelmet és bánatot okozzatok neki. Hisz ezt mondja magában. Királynőként trónolok, nem vagyok özvegy, és nem ismerem a gyászt. Ezért egyetlen napon zúdulnak rá a csapások. Halál, gyász, éhség, sőt tűz fogja elhamvasztani, mert hatalmas az Úr, az Isten, aki ítéletet tart fölötte. Siratják és gyászolják a föld királyai, akik vele bujálkodtak és dőzsöltek, amikor majd látják, hogy füstölögve ég. De gyötrelmeitől való félelmükben távol állnak, és így kiáltoznak. Jaj, jaj, te nagy város, Babilon, te hatalmas város! Egy óra alatt beteljesedett rajtad az ítélet. A föld kereskedői is siratják és gyászolják, mert senki sem veszi meg többé áruikat. Az arany és ezüstárut, a drága követ és gyöngyöket, a patyolatot, a bíbort, sejmet és karmazsint, a sokféle tujafát és elefántcsont csecsebecsét, az értékes fából, bronzból, vasból és márványból készült mindenféle edényt, a fahéjat és balzsamot, az illatszert, mirthát és tömjént, a bort és olajat, a liszlángot és búzát, a barmokat, juhokat és lovakat, a kocsikat és a rabszolgák testét és lelkét. Az érett gyümölcs, amelyre lelkedben vágyódtál, elfonnyadt. Minden fény és pompa oda van, és nyomuk sem lesz többé. A kereskedők, akik meggazdagodtak belőle, gyötrelmeitől való félelmükben távol tőle megállnak, siránkoznak és jajgatnak. Jaj, jaj, te nagy város! Patyolatba, bíborba és karlátba öltöztél, arannyal, drága kővel és gyöngyel voltál ékes. Egy óra alatt elpusztult ekkora gazdagság. Minden hajókormányos és révész, minden hajós és tengerész megállt a távolban, amikor megpillantotta a füstölgő tüzet, és így kiáltozott. Melyik város hasonlít ehhez a nagyvároshoz? Hamut szórtak a fejükre, zokogva és gyászolva siránkoztak. Jaj, jaj, te nagyváros! A te gazdagságodból gazdagodott meg mindenki, akinek hajója járt a tengeren. Egy óra elég volt, hogy elpusztulj. Örüljetek neki, te, ég, ti szentek, apostolok és proféták. Isten kimondta igazságotokért felette az ítéletet. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Gyertek ki Babilonból, tisztuljatok meg, akik az Úr edényeit hordozzátok. Az Úr előttetek fog haladni, és Izrael Istene gyűjt egybe titeket, állelúja. Én népem, vonuljatok ki Babilonból, hogy megmentse ki az életét az Úr haragja elől. És Izrael Istene gyűjt egybe titeket, állelúja.
3: Olvasmány Szent Atanász püspök szónoklataiból. Isten szellemi, romlást és anyagot nem ismerő igéje a mi világunkba jött, bár előzőleg sem volt távol. Soha nem volt a világnak egyetlen olyan része sem, amelyből hiányzott volna, hiszen Atyával együtt létezve mindent, mindenütt betöltött. Eljött hozzánk jóságában, s mintegy felfedte magát előttünk. Megkönyörült emberi nemünk nyomorúságán, megindult a mi romlásunkon, s nem tűrve, hogy eluralkodjék rajtunk a halál, nehogy elpusztuljon a teremtmény, és nehogy meghiúsuljon Atyának embert alkotó tevékenysége. Ő maga is olyan testet vett fel, amely nem különbözik a miénktől, és nem csupán csak jelen akart lenni ebben a testben, és nem is csak valami jelenés akart lenni. Ha ugyanis csak látszani akart volna előttünk, nyilvánvalóan más valami dicsőbb testet is felvehetett volna, ő mégis a mi testünket öltötte magára. A szűzben templomot, testet épített magának, amelyben lakott és megmutatkozott közöttünk, s azt, mint engedelmes eszközt tette magáévá. Így tehát a miénkhez hasonló testét, mivel mindnyájan alá voltunk vetve a halál romlásának, mindenkért halálra adva, utolérhetetlen jósággal felajánlotta Atyának. Részben azért, hogy mindazok számára, akik benne halnak meg, az embereket sújtó és a bűn miatt hozott törvény megszűnjék, hiszen az Úr testében már érvényét veszítette, és hogy az ugyanolyan testtel rendelkező emberekkel szemben se legyen már hatája. Részben pedig azért, hogy a romlásba hullott embereket újra romolhatatlanná tegye, és visszahívja őket a halálból az életre. Magára vett testével és feltámadása kegyelmével teljesen számozi tőlük a halált, mint ahogy a tűz megemészti a szalmát. Krisztus azért vette magára a halandó emberi testet, hogy miután ez a mindenek fejedelmének, az igének lett a teste, egyben elégtétel is legyen halálával az összes emberért, és mivel ebben a testben benne lakik az ige, ezért maradjon is meg romolhatatlanságban, és végül az ő feltámadása kegyelméből romolhatatlan legyen minden emberi test is. Amikor ezt a magára vett testet halálba tiszta, szeplőtelen és véres áldozatként felajánlotta, és önmagát másokért feláldozta, a halált a hozzá hasonló emberektől is elűzte. Így Isten igéje, aki mindenek felett áll, templomát és látható testét, amint mondta, mindenkért felajánlva és feláldozva, halálával lerót minden tartozást, s így Isten romlást nem ismerő fia, aki emberi testével mindenkihez hozzá van kapcsolva, a feltámadás ígéretével méltán és joggal tett halhatatlanná minden embert. Ezek után a halálrontásának már nincs semmi ereje az emberek felett. Hála az igének, aki az egy test révén bennük lakik. Mint egy szájammá teszlek, erős ércfallá teszlek ezelőtt a nép előtt. Harcolni fognak ellened, de nem győznek le, mert veled vagyok, állelúja. Föllépnek majd hamis tanítók, akik veszélyes tévtanokat terjesztenek, és még megváltó urukat is tagadják. Harcolni fognak ellened, de nem győznek le, mert veled vagyok, állelúja.
0: Esengő szolgák, jöjjetek, tárjátok fel ma szívetek, nyissátok darra ajkatok, hogy boldog Istent áldjatok. Délóra bús emlékez, örök bírót ítélnek el, kihez nem férhet földi vád, rágyarló nép halált kiált, minket szívbéli hála költ, védkünk miatt is féljük őt, s a bősz ellenség ront reánk, védelmet tőle kéri mánk. Kérleljük most az ég urát, királyát s véle egy fiát,

0: Alleluja, alleluja, alleluja. Zengve szálljon fel hozzád, kérésem, Uram, ígéreted szerint adj nekem értelmet. Zokogó kérésem, hadd jusson eléd, szabadíts meg, amint megígérted. Zsoltár ének csendül ajkamon, mert rendelkezéseidre megtanítasz. Zengő nyelvem szabadról dalol, minden parancsolatod igazságos. Zárj karodba, szabadíts meg engem, mert végzéseid útját választottam. Zaklatottan vágyom, Uram, szabadításodra, és törvényedben gyönyörködöm. Zengem dicsőséged, csak életem tartsd meg, ítéleteid segítsenek engem. Zord útra tévedtem, mint az elveszett bárány. Keresd meg szolgádat, mert intelmeidet nem felejtem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Szívemből ünnepének árad, dalomat a királynak zengem. Nyelvem gyors, mint a gyorsíró veszélye. Szebb vagy, mint akárki az emberek fiai közül, kedvesség ömlik el ajkadon, mert Istened örökre megáldott téged. Pöst fel derekadra kardodat, te bátor harcos, és fényes díszruhádban aras diadalt. Szállj síkra az igazságért, hűségért, jóságért, és íjadon a húrt feszítse erős jobbod. Nyilvesszőt halálos éles népeket taszít lábad elé, és a király ellenségeinek szívébe talál. Trónod, Isten, áll örökkön örökké, kormánypálcád az igazság jogara. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, ezért kent föl Isten a te Istened, az örömolajával társait közül. Ruhád fahéjtól, áloétól és mirhától illatos, elefántcsont palotákból örömödre hárfa zendül. Kedveseid között királylányok is lesznek. Királynő áll a jobbodon, Ofír aranyával ékesítve. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Hallgass rám, leányom, és figyelj, hajlítsd füledet szavamra, felejtsd el népedet és atyád házát. Elbűvölte a király szépséged, urad ő, jöjj és hódolj előtte. Írusz leánya ajándékokkal siet hozzád, a nép gazdagjai arcot fényét keresik. Belül a királylány csupa szépség, arannyal van átszőve ruhája. Színpompás ruhában vezetik a királyhoz, szüzek követik és barátnői kísérik útján. Hangos örömújjongás között vonulnak, bevonulnak a királyi palotába. Atyáid helyett fiaid lesznek, az egész földön fejedelmekké teszed őket. Én pedig nevedet mindenkor hirdetem, nemzedékek végtelen során, hogy magasztaljanak téged a népek is, századokon át, örökkön örökké. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Krisztus feltámadt a halálból, elsőként a halottak közül. Mivel egy ember idézte elő a halált, a halottak is egy ember révén támadnak fel. Amint ugyanis Ádámban mindenki meghal, úgy Krisztusban mindenki életre is kell. Az Úr láttára, alleluja! Öröm töltött el a tanítványokat, alleluja! Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, működjék bennünk mindenkor húsvéti kegyelmed, amellyel új életet adtál a keresztség szentségében. Engedd, hogy segítségeddel bőtermést hozzunk, és vezess el minket a boldog örökké valóságba, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
1: Zsolozsmát imádkoztunk.

Krisztus előtti 4. században Hiaszon élt egy görög tanító, aki neves iskolát vezetett, az iratok szerint Avanatusz városában. Jelenlegi tudásunk szerint Tatiosznak hívták.

Tatiosz görög filozófus bölcseleteiből, a szeretetről. Szeress úgy, hogy tudod, szeretetre születtél, és a szívvel, amely önzetlenül érez, a föld valamennyi lénye közül egyedül az embert jutalmazták meg a hatalmas istenek. Becsüld meg. Szeress úgy, hogy tudod, a szeretet értéke semmivel sem mérhető. Ajándékő, az istenek ajándéka. Becsüld meg. Szeress úgy, hogy tudod, a szeretetnek nincs szüksége jutalomra, és az istenek mosolya kíséri majd minden lépésedet. Becsüld meg. Szeress úgy, hogy tudod, hullámzik az élet, miként a tengerek. Emberi kis hajódad lelket kormányozza, az a lélek, amely láthatatlanul szeret. Becsüld meg. Az élet olyan, mint az örökké változó tenger. Senki sem állhat biztos lábbal a hullámok hátán. Ne feledd, cseppekből áll össze az élet óceánja. Mindegyik cseppje másfelé tart, és másmilyen. Az út hol egyenes, hol kanyarog. Hogy melyik a rövidebb, attól függ, hová akarsz eljutni. Ami túl sok, valójában kevés. A színek kavalkádja könnyen elhalványul, és összemosódik. A túl sok hang zajjá sűrűsödik, és hangzavarrá értelmetlenkedik. Ami elég, jobb a jobbnál. Aki tudja, mit jelent ez? Boldog ember. Van egy pillanat, ami maga az élet, és ezekért az apró élhető pillanatokért élünk, amit úgy nevezel igazság, a szeretet igazsága.

0: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
1: Kiválasztották a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó 5 védőszentjét. Kiosztották a díjakat a Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Vármegyei Levéltár családtörténeti versenyén Pécsen. Krausz Ferenc az Amerikai Tudományos Akadémia tagja lett. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztő Konyorszkiné Bodnár Emese. Szent II. János Pál pápa, Kim Tagön Szent András áldozópap, Cabrini Szent Franciska, Bakita Szent Josefina és Szent Carlo Acutis lesznek a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó védőszentjei, jelentette ki a világtalálkozó helyi szervezőbizottsága, tájékoztat a Fidesz, a Vatikán hivatalos missziós hírügynöksége április 26-án. A 2027-es szöuli világtalálkozó védőszentjeinek kihívása hirdetésével egy időben elindult egy interaktív alkalmazás is, Fedezd fel védőszentjeidet címmel. A személyiségtesztek és az interaktív kvízek mintájára, amelyek manapság nagyon népszerűek a fiatalok körében, szerepel a helyi szervező bizottság által kiadott közleményben. A kezdeményezést Koreában azért hívták életre, hogy bevonják a fiatalokat az ifjúsági világtalálkozó előkészületeibe, írja a Magyar Kurír. A Mondj egy sztorit a Dédiről családtörténeti verseny 4. évadának díjátadóján Pécsen a Magyar Nemzeti Levéltár, a Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Vármegyei Levéltárában április 29-én rendezték meg. A díjakat dr. Gőzsi Zoltán, a Baranya Vármegyei Levéltár igazgatója, főlevéltárosa adta át. Első helyezést ért el Halmi Noel Gábor, a pécsi Janus Pannonius Gimnázium 8. osztályos tanulója. Második lett Konyorci Kaliz, a Ciszterci rend nagy

0: kötéssel jutalmazták. A legjobb pályaműveket pedig a Levéltár honlapján is közzéteszik. A Nobel-díjas Krausz Ferenc, az Amerikai Egyesült Államok legtekintélyesebb tudományos testülete, az Amerikai Tudományos Akadémia tagja lett, közölte az Élvonala Alapítvány az MTI-vel. Április 29-én az Amerikai Tudományos Akadémia bejelentette, hogy kutatási eredményeik elismeréseként 120 új tagot és 25 nemzetközi tagot választottak soraikba. A döntés tovább erősíti a professzor jelenlétét a globális tudományos térben. Krausz Ferenc, az Élvonala Alapítvány kezdeményezője és kuratóriumi elnöke, a Max Planck Kvantumoptikai Intézet igazgatója, a Müncheni Ludwig Maximilian Egyetem és a Hongkongi Egyetem professzora. A nemzetközi tagok, az akadémia azon kiválóságai, akiknek nincs amerikai állampolgárságuk, így a tagság nem csak Krausz Ferenc eddigi munkásságának szól, de a magyar tudomány nemzetközi elismertségét is emeli. A hírszerkesztő Konyorcikné Bodnár Emese nevében megköszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
1: Híreinket hallották.

0: Tűz Mária, alleluja!
1: Mert valóban feltámadott az Úr, alleluja!
0: Könyörögjünk, Istenünk egyszülött fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak föltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál. Kérünk, add, hogy az ő szent anyja Szűz Mária közben járására az örök élet örömeit elnyerhessük, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Kedves hallgatóink! A Felvidéki Mária Rádió stúdiójában ima szándékokat fogadunk a 035 7 72 72 72-es telefonszámon, Magyarországról a 00 426...

Kedves hallgatóink! A Fölvidéki Mária Rádió stúdiójában ima szándékokat fogadunk a 035 7 72 72 72-es telefonszámon, Magyarországról a 00 421 35 7 72 72 72-es telefonszámon vagyunk elérhetőek. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy telefonálás közben rádiókészüléküket halkítsák le, vagy kapcsolják ki.

0: Szeretettel köszöntöm Önöket a Mária Rádió Miriam stúdiójából, Észak-Komáromból. Király Attila vagyok, és már is megérkeztek az első hívások. Igen, tessék.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, imád kérnék szépen egy meghalt édesanyáért, élőkét leányáért, Ilonka családjáért, meghalt szülőkét, dédszülőkét, üskülőkét és a családjáért. Meghalt férjemért, testvéreiért, meghalt szülőjét, dédszülőkért, üskülőkért. Környére a sebzettumba a doktorokért, ápolókért és az odajáró betegekért. Meghalt László, József, Tihamér, Kálmán, élő György és Klárikáért. Jó szándékra, saját egészségem javulásáért, meghalt szüleimért, családjáért és az egész rokonságért, nagyszülőkért, dédszülőkért, ükszülőkért, meghalt nővéremért, sogoromért, meghalt fiúkért, meghalt leányáért, élő nővérem és sogoromért és családjáért, húgom élő családjáért és gyermekeiért, saját családom gyermekeim és unokáimért és dédunokámért, élő és elhunyt takért, atyákért, akik Komáromban szolgáltak, élő és elhunyt apjainkért, Mária rádióért, a háború megszűnéséért, Szentatyáért és a tisztító szűrbe szenvedő lelkekért, aki senki se imádkozik. Az első áldozásra készülő gyermekekért, meghalt keresztülőjét, Lajos Máriáért, meghalt fiúkért, Jánosért, meghalt menyükért, Erzsébetért. Élő Erzsébet, Teréz, Margit és az összes elhunyt rokonságért. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Köszönöm szépen. Imádkozni fogunk a szándékokra. Igen, tessék, hallgatom.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm Önöket. Szeretnék hallaimat kérni beteg papjamért, lányomért, anokámért, beteg férjemért, saját magamért, Szakal és Peres úré, testvérjé, Erikai, de mindre, Marikai, Gyuri, Lévába. És Önöknek is kérem ezt a hallaimat, és minden beteg testvéremnek, akinek szüksége van szűzanyára és imára. Köszönöm szépen, Isten adja magukat.
0: Köszönöm szépen.
2: Dicsértessék.
0: Megadjon velünk.
2: Persze.
0: Igen, tessék. Igen.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenki, amen.
3: Isten adja még magukat az egész Mária Rádió társaságának, kellemes és nagyon szép vasárnapot kívánok, és kérem, kérek imád, Urunk Istenünk irgalmas segítségéért, a szárazság megszűnéséért, hasznos esőjét, esdve kérjük a mennyek és földnek urát, háríts el felőlünk a szárazság veszedelmét. Ugyanúgy imád kérek Szűz Mária közbenjárásáért, májusi királynőnk, szűzanyánk, égi édesanyánk, légy közbenjárók szent fiadnál. Nagyon szépen köszönöm, Isten adja meg mindnyájukat.
0: Köszönjük szépen. Máriával együtt imádkozunk. Igen, tessék. Igen, hallom.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenekkel nem.
4: Én hálaimat kérnék a családtagjainkért, szüleikért megsegítését ezen a szép szűzanya ünnepen. Igen. És a föltalmat Úr Jézustól pedig nem utolsó sorban beteg lelki atyainkért, elhunyt lelki atyainkért, és most Karafa lelki atyáért, aki volt törzső túron, kis túron, a kisunokalmat keresztelte nagy hálával és szeretettel gondoltunk rá, most pedig az Úr Jézus adjon neki örök nyugodalmat, vigye őt az új jobbjára, családtagjaikat pedig segítse a bánatba, és a ne...
0: Igen.
4: És még azt szeretném csak utolsó sorban, hogy az egész tábot üdvözöljük, és vasárnap olyan gyönyörű a Szent Mise volt, hogy nagyon, olyan gyönyörű vasárnapunk még nem volt. Mindig nagyon-nagyon szépen megszervezik ezeket az ünnepeket, úgyhogy nagyon-nagyon hálásak vagyunk, a jó Isten fizesse meg.
0: Köszönöm.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Köszönjük, hogy megosztottál velünk ezeket a szándékokat. Imádkozunk értük. Még van egy-két perc a műsoridőből, addig nem megjön, jött is egy hívás. Igen, tessék.
5: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Imád szeretnék kérni. Édesanyámnak 50. évfordulója volt tegnap, és a szűzanya, drága Jézus, adjon neki körök nyugodan, a édesapámnak 65 férjeink. Mindenki meghalt a családba, így férfiak a négy testvérünk, no, négyen vagyunk még testvérek, és nagyon szépen köszönjük. Itt drága Jézusnak nem tudunk hálát adni, hogy maguk vannak. Köszönjük szépen, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Imádkozunk az Úrra hagyatkozva.
5: Köszönöm szépen, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Egy-két perc még maradt, addig beolvasnák egy-két szerkesztőségbe érkezett szándékot. Imád kérek Szilvia, Mária és Ilike testvérünk gyógyulásáért. Hálából megszűnés, a háború megszűnéséért, a tisztító tűzben szenvedőkért, megtérésekért kérünk imád. És akkor hamarosan elkezdenénk a rózsafüzér imádságot. Kérem, ebbe is kapcsolódjanak be.

0: Igen, tessék, hallgatom.
1: Ja, dicsértessék a Jézus Krisztus. Én a rózsafűzővel jelentkeztem ma.
0: Jó, mindjárt hamarosan elkezdjük.
1: Köszönöm.

0: Kedves hallgatóink, interaktív rózsafüzér következik, melyben ön a hallgató imádkozik. Élő adásunk telefonszáma 035 7 72 72 72. Külföldről is elérhetőek vagyunk a 00421 35 7 72 72 72-es telefonszámon. Megkérem a kedves hallgatókat, hogy telefonálás közben halkítsák le, vagy kapcsolják ki rádiókészüléküket.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, testföltámadását és az örök életet, amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz a életünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozza a életünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozza életünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Hát miképpen kezdetben, most is mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom!
2: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafűzér első titka, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál. Mária tisztában van önmagával, nem saját elképzeléseire épít, nem saját eszére hagyatkozik, de Istenben bízik. Nem tudja pontosan, hogy mi vár rá, de bízik abban, aki meghívta őt az Isten anyai feladatra. Mondjam én is Máriával, íme az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
2: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafűzér, második titka, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Szűz Mária útra kelt, bár maga is várandós, de sietnie kell, mert harja, hogy rokona Erzsébet rászul a segítségre. Aki Krisztust birtokolja, a szívesen hordozza az imént, hordozza, az, mint Szűz Mária, a szeretet cselekedeteit teszi, mert Krisztus sürgeti, mozgatja és irányítja. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
3: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafűzér harmadik titka, akit te szent szűz a világra szültél. Figyeld Mária hódolat teljes magatartását, ahogyan kézbe veszi, ahogy nézi, becézgeti a gyermeket. Ebben a csöppember palántában benne lakik az Istenség egész teljessége. Hódolatából a hit öröme, szeretetéből az imádás öröme születik. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szemcűz a világra szültél.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, világra szültél.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
4: asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz az érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom!
4: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafűzér negyedik titka, akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál. A Szent Szűz megértette, hogy Isten áldozatul kéri tőle egyetlen fiát, a test, a világ, a sátán csaló örömei is az egyetlenünket követelik tőlünk áldozatul. Lelkünket próbál csak meg, hisz addig úgysem hiszed, még nem, meg nem próbálod. Mennyiig az öröm van abban, nemet mondani a testnek, a világnak, sátánnak, akármit ígér is, és igent mondani Istennek, bármekkora áldozatot követel is. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
5: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafűzér 5. titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Figyeld Mária lelkületét, szívébe véste a történteket, és elelgondolkodott rajtuk. Szívébe véste az evangéliumot, az örömhírt, és abból táplálkozott. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz templomban megtaláltál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
6: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja!
6: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyeljük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
6: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
6: Amen.

Megköszönöm minden kedves hallgatónak, akik együtt imádkoztak velünk. Elköszönöm Önöktől, Király Attila. Áldott szép napot kívánok!

0: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
1: Pray and Run futózarándoklatot rendeztek Mária Pócson. Köszöntötték a Nyíregyházi Egyházmegye nyugdíjas papjait. Ismét megnyílik a pesti alsórakpart a gyalogosok és a kerékpárosok előtt május 1-én. A hírszerkesztő Kovács néppap Ágnes. A mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Egy érintésre mottóval zarándoklatot tartottak a Mária Pócsi Nemzeti Kegyhelyen április 25-én összekötve a mozgás örömét a közös imádsággal, írja a Magyar Kurír. Kicsik is nagyok egyaránt elindultak a családi örömfutás 1 kilométerén, de parókiák és iskolák csoportja is részt vettek a programokon. Többek között a speakerek, ifjabb Obbágy László atya és Szikora Gábor is feleltek a nap hangulatáért. Az összehangolt munkának a polgárőrség, a rendőrség, a mentőszolgálat, a görögkatolikus motorosok és a helyi atyák jelenlétének köszönhetően a metropólia minden szegletéből érkező futók biztonságban tölthették a napot. A célunk maga Jézus Krisztus, az úton pedig a szűzanya segít minket, tanított Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspök a napot elindító reggeli paraklízban. A részvétel ingyenes volt, a távok pedig lehetőséget adtak mindenkinek a bekapcsolódásra. Szocska Ábel megyéspüspök és munkatársai látták vendégül a Nyíregyházi Egyházmegye nyugalmazott áldozó papjait a Nyíregyházi Szent Miklós házban április 23-án, írja az Egyházmegye. A találkozó testvéri együttlét is hálaadás volt az idős lelkipásztorok több évtizedes áldozatos szolgálatáért. Az ünnepségre az Ungvári Unió létrejöttének 380. évfordulójának előestéjén gyűltek össze. Horváth Tamás bírósági helynök beszédében kiemelte a jelenlévők példamutatását. Óriási dolog, hogy az elmúlt időszak több mint egytizedét az itt lévő atyák szolgálata fedi le, mondta. Szocska Ábel megyés püspök beszámolt az egyházmegye aktuális híreiről. A püspök beszélt a kápolna ikonjairól is, melyeket kárpát-aljai művészek készítettek, akiket a háború kitörése sodort Magyarországra, illetve akik ott maradtak a pincék mélyén áram nélkül dolgoztak a közösségért. Május 1-ével ismét megnyílik a pesti alsó rakpart a gyalogosok, kerékpárosok és a kikapcsolódni vágyók előtt. Az első időszak

0: ünnepnapokat érintő forgalmi változás október 25-ig marad érvényben. A nyitó hétvégén május 1-e és 3-a között közösségi, kulturális, zenés és gyermekprogramokkal várják az érdeklődőket. A rendezvények ingyenesen látogathatóak. A hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
1: Híreinket hallották.

0: felvidéki magyar nyelvű Mária Rádió.
1: 13 óra.
0: Cserkész hangon című műsorunk következik.
2: Jó munkát! Ez itt a Cserkész hangon, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség podcast és rádió műsora, a felvidéki Mária Rádióban. Én Török Sára vagyok, műsorvezető társam Kocúr László.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszöntöm mai vendégünket, Zachar Pált ipolyságpolgármesterét.
4: Sziasztok!
3: Aki hát azt mindenki tudja, hogy ipolyság polgármestere, és azt is nagyon sokan tudják, hogy neki komoly cserkész múltja van. A 90-es évek forrásában, ugye tudjuk, hogy akkor még minden más volt. A szövetség másodvirágzása idején, felívelő szakaszban, az ezred forduló előtt nőtt bele a cserkészetbe. A 2000-es, ma már nem túlzás azt mondani némi szerintelenséggel, hogy legendás 5. számú segédőrcsezető képzőtábor kis növendéke volt, ahonnan sokan kikerültek, akik ma is jelentős szerepet játszanak mozgalmunkban, például mozgalmi alelnökünk Bodzás Gergely is ugyanebben a táborban táborozott veled. 2002-ben volt a lőrcsezető képzőtáborban, később pedig a külföldi Magyar Cserkész Szövetség Clevelandi segédtisztképzőtáborában szereztél képesítést, csapatparancsnok voltál, vezetőképzőtáborokat vezettél, tehát egy és ilyen fiatalon tehetjük hozzá, tehát egy nagyon komoly cserkész életút áll mögötted, ami még ugye most folyamatban van, tehát ne egy lezárt szakaszként beszéljünk erről. Mindemellett nagycsaládosként egy várost is vezetsz, tehát egy város áll mögötted. Arról, hogy hogyan működnek ezek között, a terek között a szinergiák, erről szeretnénk faggatni itt ma a Cserkész hangon stúdiójában.
2: Kezdjük is rögtön a legelején, kérlek, meséld el nekünk, hogy hogyan is lettél cserkész, hogyan találkoztál ezzel a mozgalommal?
4: Hát ez nagyon egyszerű volt, mert igazándiból nem is volt nagyon más választásom. Két nővérem volt cserkész, innentől kezdve adta magát, hogy amint elértem én is azt a kort, hogy már vihettek engem is rendezvényekre, vagy éppen indult akkor őrs, akkor természetesen már csak azt kellett eldönteni, hogy mikor kezdünk, tehát hogy nem nagyon volt kérdés, hogy nem kellett megtalálni a se cserkészetnek engemet, se én nekem a cserkészetet, ez automatikusan jött.
3: Az ipolysági csapat ma is szövetségünk egyik legnagyobb csapata, de a 90-es években, amiről beszélünk, tehát a rendszerváltás utáni felévelő időszakban, akkor is egy meghatározó csapat volt. Alapító parancsnok a Králik Ferenc volt, őre pedig Cao TV vette át és vitte nagyon sokáig ezt a csapatot. Milyen volt az ipolysági csapatnak egy gyermekként a 90-es évek második felében?
4: Rettentő izgalmas időszak volt, tehát, hogy amennyire látom azt, hogy visszaemlékezek azokra az évekre, aztán visszaemlékezek azokra az évekre, amikor én magam voltam aktív cserkészvezető, illetve látom azt most a saját

0: Gyerekeimnél, hogy hogyan valósul meg a hétköznapokban a cserkész élet. Óriási különbségek vannak, minden kor szerintem a saját igényeit elégíti ki azokkal a módszerekkel. Akkor még ugye egy nagyon markáns időszak volt, visszaemlékszem első őrsvezetőmre, Klukon Tiborra. Klukon Tibor gyakorlatilag az még olyan cserkészvezető volt, hogy mi is non-stop kint voltunk egyébként, csak ha nagyon-nagyon indokoltá vált tartalmi szempontból, hogy az őrsit bent tartsuk, akkor tartottuk a helye a piskola egyik a tantermében az őrsi gyűléseket, de Tibor az még úgy hordott minket nyári hónapokban ki a természetben, hogy ott bivakoltunk mindenféle lózunk nélkül, tehát hogy ez egy ilyen fantasztikus érzés volt, ez az, ami igazándiból aztán meg is fogott, vagy megadta azt az alapozást, az első löketet, ami aztán tovább itt későbbiekben ugye meg kell még említenem Zlatner Tibit, akit valószínűleg sokan emlékeznek rá azokból az időszakokból, tehát ő is egy meghatározó őrsvezetőm volt, gyakorlatilag azt hiszem, hogy ő kettőknek köszönhetem azt aztán, hogy ilyen sokáig részt vettem, vagy megmaradtam a mozgalomban. Igen, az ipolysági cserkészcsapat az ahogy én akkor láttam, hogy gyakorlatilag biztos úgy nekem is, mint más gyerekeknek is, gyakorlatilag a cserkészcsapatnak köszönhetően nyílt ki számunkra a világ. Tehát, hogy a cserkészcsapatnak köszönhetően juthattunk el, utazhattunk el olyan helyeire az országnak, hogy a Kárpát-medencébe, ahova azelőtt soha. Tehát, hogy ez egy ilyen kapaszkodó volt, vagy gyakorlatilag egy ilyen létre a világ felé, és azt gondolom, hogy ez az, ami a leghasznosabb volt a gyermekként.
1: Azt tudtuk mondani, hogy aki egyszer cserkész fogadalmat tesz, akkor ő már örökre cserkész marad. Jelenleg mennyire tudsz bekapcsolódni a helyi csapat életébe?
0: Hát most már én, ugye gyermekeim aktívan részt vesznek a helyi cserkész csapat munkájában. Fiam már vezetői feladatokat kap, két lányom azok pedig heti rendszerességgel járnak őrsi gyűlésekre, illetve csapatrendezvényekre. Én inkább megpróbálom most a operatív részét támogatni, tehát hogy a ipolysági cserkészcsapat parancsnokával nagyon jó kapcsolatban vagyunk, tehát hogy oldunk olyan feladatokat, amikben a leghasznosabb tudok lenni. Csapatrendezvényekre ritkán jutok el, tehát most ez inkább csak ilyen programegyeztetési okok miatt, de például a közelgő közgyűlésen is tervezek ott lenni, úgyhogy bízom benne, hogy sikerül ott is a szombat reggeli megnyitóra időben megérkeznem.
2: Ugye a városvezetés, amiről majd hamarosan beszélni fogunk, számos vezetői készséget igényel, amit a cserkészetben alaposan megalapoztál. Ezt ugye a mozgalomhős korában, a 90-es években még nem volt elég vezető, tehát szokás volt az, hogy az egyes csapatok vezetői, ahol voltak vezetők, azok elmentek mások csapattáboraiba. És én 1999-ben, ha nem tévedek, amikor az Ipolynyéki, az akkor még létező Bábindali és még néhány csapat Lukanyényén táborozott, akkor Mászamikivel egy motorbiciklivel elmentünk, úgyhogy a hátamon volt kettőnk fölszerelése, mert nem voltak még ilyen fancy csomagtartók, mint most.
0: Igen.
2: És nem ismertelek előtte, én akkor ott figyeltem fel rád, amikor egy zászlófelvonásnál kiemeltek, hogy a strandprogram keretében egy dezorientált gyerekmedencében fuldokló kisgyereket kisegítettél a vízből, és mondták, hogy az akar Palkót, ezért megdicsérjük, és levonhattad a zászlót. Akkor mondtam, hogy hát ezelőtt, a gyerecske előtt szép karrier lehetőség állt, és ezért is örültem, amikor a következő évben a segédőrcsezető képzőtábor kisjelöltjei között láthattalak. A mai tábort aztán magad is sokáig vezetted. Ezt az évet, ha fölrajzolod az életedben, hogy jelöltként, majd parancsnokként a szövetség alapozó vezetőképző táborában, akkor mit látsz ennyi év távlatából?
0: Hát ugye azt látom, hogy még ma is működik, meg akkor is az működött, tehát hogy ugye nem jön be, ez az egyik tételmondata is, hogy az alapítónknak, hogy a nevelés elsősorban példa, gyakorlatilag ott, amikor jelöltként részt vettem, hát már előtte is készültünk, tehát minden vágyunk az volt, hogy elősünk segédős vezetőképző táborba, és hogy jelöltként végig harcoltuk ezt a 10 napot, és napról napra újabb és újabb fejlődési szakaszokon mentünk keresztül, akkor már ott tudtuk, mindannyiunk fejében benne volt ez a vágy, mindannyiunk szívében benne volt ez a vágy, hogy egyszer mi szeretnénk majd képzők lenni, szeretnénk majd a vezetőképző táborokban aktívan dolgozni, tehát hogy az a csoda, amit cserkészetnek hívunk, az azt hiszem, hogy ott a vezetőképző táborokban van az olvasztó tégeje az egésznek, tehát ott jön ki leginkább, vagy ott tudjuk legkönnyebben elérni azokat a nevelési célokat, amiért az egész mozgalom működik. Ezt egyébként ez az év, amiről beszéltél, ez kitart, és ez ennek a párhuzamait látom egyébként ma is, mert akkor tud egy dolog sikeres lenni, vagy akkor tudnak egyébként kollégák, vagy bárki sikeres lenni, hogyha először is felmázolod neki, megmutatod, hogy hova lehet eljutni, mutatsz neki egy jövőképet, aztán segíted őt, hogy dolgozzon kőkeményen, elsősorban saját magán, aztán pedig az ügyön, hogy el tudja érni a céljait, és végül aztán ő maga lesz az, aki ránymutat a többieknek. Tehát, hogy ezt ilyen nagyon leegyszerűsítem ezt a folyamatot, akkor ez egyébként ez egy sikeres modell, és nem csak a cserkészetben működik, hanem az élet más területén is.
2: Te azon kevés vezetőink közé tartozol, akik az SMC mellett a KMCS vezetőképző struktúráiba is betekinthettek, bár a két szervezetnek, az alpjai közösség a feladata alapvetően más. Ugye a KMCS-nél sokkal hangsúlyosabb a nemzeti identitás megtartása, a magyar nyelv helyes használata, a sokkal komolyabb asszimiláció ellen a civil szervezet lehetőségeivel való fellépés. Hogy láttad a két vezetőképző rendszer közötti fő különbségeket?
0: Hát ugye abban az évben nem valósult meg segédtisztképző tábor az SMC Berkén belül. Ez volt a fő oka, hogy a KMCS-es segédtisztképző táborba vettem részt. Ugye annak nagyrészt köszönhető a ti támogatásotoknak akkoriban. A legnagyobb különbség igazándiból, hát azon túl, hogy amit mondtál, hogy jelenleg más célokat tűznek ki a mozgalom vezetői, ez érthető is, a legnagyobb különbség talán a kulturális különbségből fakad. Tehát, hogy azok a gyerekek, akik bár magyarként Amerikában élnek, ugye Clevelandről beszélünk, illetve tehát, hogy a Clevelandbe utazó többi magyar cserkészről, tehát, hogy tagadhatatlanul ők egy amerikai közösségben élnek, tehát hogy az ő hűtőjükön, a magyar zászló mellett büszkén van kiragasztva az iskolában megrajzolt amerikai zászló is, tehát hogy náluk ez a kettős nemzetiségi tudat rettentően erős, tehát az a patrióta szellemiség az beléjük nevelődik, és amit még látni benne az, hogy nem mindegy, hogy első, második vagy harmadik generációs magyarokról beszélünk, tehát hogy teljesen másképp viszonyulnak egyrészt a magyarságukhoz, egyrészt ahhoz a helyhez, ahol ők élnek, illetve azt azért láttuk, hogy a Szlovák Magyar Cserkész Szövetség mind szellemiségben, mind struktúrában, mind vezetőképzésben, tehát azt gondolom egy nagyon jó iránytű minden más testvérszövetség számára, hisz itt azért nagyon-nagyon, úgy vettem észre, hogy sokkal több időt, energiát fordít, nem csak a mozgalom vezetése, hanem a vezetőképző táborok vezetése is, a csapatvezetők arra, hogy minden jól működjön.
1: Ahogy már itt korábban elmondtad, lehetőséged volt akár egy tábort vezetni, akár egy csapatot, most pedig egy település élén állsz. Ezeket a tapasztalatokat, készségeket, amiket a cserkészet által szereztél meg, hogyan tudod hasznosítani a munkád során?
0: Ez a vezetői lét az igazándiból a készségfejlesztésen alapul, tehát hogyha van olyan lehetőséged, hogy bekerülsz olyan közelbe, hívjuk azt vezetőképző tábornak, vagy bármi másnak, ahol van lehetőséged fejleszteni ezeket a készségeket, és van hozzá érzéked, akkor rád lehet bízni feladatokat, hogy vezess nem csak embereket, hanem ügyeket, mutass jó példát, és juttass el embereket, vagy emberek csoportját A-ból B-be, nem csak földrajzilag értem az A-ból B-ba, hanem valamilyen fejlődési úton is. Ezek a vezetői készségek nagyon hasznosak egyébként a település vezetés során is, de azért vannak óriási különbségek, tehát hogy ez egy óriási nagy szerencse, de hát így működik a mozgalom, tehát hogy ezért a Cserkészszövetség túlnyomó részben, vagy talán 100%-ban, tehát jó szándékú emberek közösségét jelenti, jó szándékú keresztény emberek közösségét, ez már a városvezetésben nem feltétlenül van így, tehát hogy emellé mindenképp fel kell magadat vértezni olyan páncélokkal, amik aztán segítenek téged abban, hogy a vezetői készségétet tud kamatoztatni.
2: Most hallgassunk egy kis zenét, aztán folytatjuk a beszélgetést Zachar Pállal, mai vendégünkkel.

0: Jó munkát! Ez itt a Cserkész Hangon, a Szlovákia-Magyar Cserkészszövetség podcast és rádió műsora a Felvidéki Mária Rádióban. A mai adásban Zachar Pál, Ipolyságváros polgármestere a vendégünk. Ő mesél cserkész éveiről, valamint arról beszélgetünk, milyen egy település első emberének lenni.
1: Ugye az adás első felében megtudhattuk, hogy hogyan teltek a cserkész éveid, de kérlek, avasd be, hogy az önkormányzati szférába hogy kerültél bele. Ugye ez nem egy egyenes út, ugye családilag neked adódott a cserkészet, de nem mindenki lesz önkormányzati képviselő, ráadásul nem fiatalon. Mi vonzott ebben a szférában?
2: Egyébként az önkormányzati munkát én ugyanúgy egy közösségi szolgálatként élem meg, mint annak idején a cserkészvezetői munkát. Tehát, hogy ha cserkészvezetőként, akkor őrsvezetőként, vagy aztán később helyi csapatparancsnokként fontosnak tartottam azt, hogy az a hely, ahol éljünk, az egyel jobb legyen, akkor magától adódott az is, hogy ezt próbáljuk meg városi szinten is meglépni, tehát hogy legyünk ott a döntéshozataloknál, próbáljuk meg pozitív irányba terelni a várostérítő döntéseket, illetve hát vállaljunk felelősséget a közösségünkért. És igen, igazándiból már följött, emlékszek rá, hogy egy-kétszer már beszélgettünk róla, hogy milyen lenne bekapcsolódni az önkormányzati munkába, de aztán eljött az a pillanat, amikor el is indultam helyi képviselőjelöltként a választásokon, és egész szép eredménnyel kerültem be a helyi testületbe, akkor értettem meg, hogy ez mekkora felelősség, tehát hogy amikor te ott vagy fiatal ipolyságiként, eddig ugye oldottad egy közösségnek az ügyeit, vagy felvállaltad egy közösségnek az irányítását, és akkor észreveszed azt, hogy egyébként az egész városban a szavazásra jogosult emberek x százaléka azt gondolja, hogy ugyanezt a munkát végezd a város javára is, ne csak a cserkész közösség javára. És aztán onnantól kezdve, tehát ugye az ott kapott bizalom és felelősség, amit azok az emberek, akik azt kérték, hogy jó, akkor most már minket is képvisel, legyél te a mi képviselőnk, akkor onnantól kezdve elkezdte másképp tekinteni az önkormányzati munkára.
1: És mi volt az a switch, az a kapcsoló, ami úgy gondolta, hogy az önkormányzati képviselőséget egy magasabb szintre emeld, és polgármester jelöltként is elindulj?
2: Hát, hogy én először 8 évvel ezelőtt indultam polgármesternek, tehát, hogy akkor jelöltette magamat, de akkor nem nyerte meg a választásokat, és maradtam tovább önkormányzati képviselő, és igazándiból 4 évvel ezelőtt pedig úgy álltam hozzá az egészhez, hogy én már nem is indultam, vagy nem is jelöltettem magamat képviselőnek, csak polgármesternek, mert hoztam egy ilyen döntést, hogy nem szabad magunkat ráerőszakolni egy közösségre, tehát döntsék el az emberek, ha az általam képviselt értékek és irányt fontosnak tartják, és azt mondják, hogy haladjon erre a város, akkor fog dolgozni polgármesterként ezért a közösségért, ha viszont nem, akkor pedig átadom a teret azoknak, akiknek az értékeit vagy az irányait többen támogatják. Tehát az akkor egy ilyen forduló, tehát hogy bevittem az egészet egy ilyen T-kereszteződésbe, hogy vagy jobbra, vagy balra el kell menni, tehát hogy már önkormányzati képviselőként én elmondtam azt, hogy mit tartok fontosnak, szerintem a helyek megismerhettek kellőképpen, és akkor most már döntsük el, hogy akkor ezt magasabb szintre emeljük, vagy pedig akkor egyenlőre ideiglenesen, nem tudom mindig, akkor viszont én kivonulok a helyi önkormányzati munkából, és foglalkozok más ügyekkel.
0: 2022 óta vagy Ipolyságváros polgármestere. Hogyan tudod megőrizni az évek alatt ezt a tenni akarást, ezt a lendületet, ahogy anno elkezdted még képviselő jelöltként?
2: Tudod, ez úgy működik, hogy vagy benned van az a belső drive, vagy nincs benned az a belső drive. Ha benned van az a belső drive, kiépült benned fiatalkorodban, akkor ez fog előre vinni. Persze, hogy vannak nehezebb időszakok, persze, hogy van olyan szakasza az életnek, amikor azt mondod, hogy belefáradtál, vagy éppen túl sok kihívás jön egyszerre, de ez mind csak átmeneti, ez mind csak időszakos. Ha benne van az a belső drive, akkor megtanulod kezelni ezeket a helyzeteket, túlteszed magadat ezen, és aztán persze lehet ezt lehet ezt fejleszteni, meg segíteni. Jó emberekkel kell magadat körbevenni, olyan baráti társaságokba kell járni, akik inspirálnak téged, olyan témákkal kell foglalkoznod, amik inspirálnak téged, és aztán ezek túllendítenek a nehezebb időszakokon. De még egyszer az alapja az, hogy vagy kialakult benned fiatalkorodban ez a belső drive, vagy nem.
1: Avasd be bennünket, hogy egy napod, ugye mondtad, hogy vannak könnyebb és nehezebb időszakok, könnyebb és nehezebb alkalmak, tehát nincs átlagos nap, de egy olyan átlagosnak mondható polgármesteri napi polyságon egy 7000 lelkes városban, egy regionális központban, hogy néz ki?
2: Hát egy standard hétköznapon, amikor nem reggeli edzéssel indul, akkor ez egy 5.30-as ébredést jelent, ugye reggel el kell készíteni a gyerkőcöket, mind az 5 gyereket el kell juttatni bölcsibe, oviba, iskolába, egyikbe, másikba. Reggel ez az én feladatom, tehát ezt kell nekem győzni még azelőtt, hogy beérek a városházára. A reggeli családi logisztika az nálam van. Aztán ugye, ha hétfőről beszélünk, akkor hétfő mindig egy ilyen hétindító gyűléssel kezdünk, ahol ott van minden szakosztályvezetője a városnak, a városi cégek igazgatói ott vannak, városi intézményeknek a vezetői. Ott mondják el a kollégák, hogy az előző héten kitűzött feladatokból mit sikerült elérni, illetve még az elképzelésük a következő hétre, és aztán gyakorlatilag a elég sűrűre betervezett naptár alapján zajlik a nap. Attól függ, vannak olyan napok, amikor nem is vagyok a városházán, tehát mert máshol kell feladatot teljesíteni, tehát ez Pozsony-Budapest, vagy bármilyen más, vagy egyébként Nyitráról, ha beszélünk, illetve hát vannak olyan úgynevezett office napok, irodai napok, amikor pedig az előkészített felgyűlemlet aláírnivalókat, vagy éppen áttanulmányozásra váró dokumentumokba temetkezek bele. Mindezek mellett ugye vannak reprezentációs feladatok, ahol kell képviselni a várost, illetve hát egy nagyon jól összeegyeztethető másik feladatkör van még itt a megyei képviselőség. Azt gondolom, hogy ez egy ilyen ideális kombináció, hogyha az ember a helyszintű ügyeket összhangba tudja hozni a megyei szintű ügyekkel, mert ez egy ilyen win-win szituáció. A megyére is bekerülnek a helyszintű igények, illetve helyszintre is be tudjuk hozni a megyei szinergiákat.
0: Bizonyára azért a sok boldog pillanat mellett vannak nehezebb napok is, vagy akár kihívások. Melyek a legnagyobb kihívások, amikkel polgármesterként találkozol?
2: Hát megmondom őszintén, hogy csalódás az, amit a legnehezebben viselek. Szoktam csalódni emberekben, szoktam csalódni ügyekben, szoktam csalódni véleményekben. Tehát, hogy az, amit úgy érzek, hogy a legtovább tart feldolgozni. Tehát, hogyha belevetem magamat valamibe, dolgozunk valamin, és aztán menet közben kiderül, hogy ez nem jól értékeltem a helyzetet, vagy nem volt jó a helyzetfelismerésem, vagy félreértettem az egész szituációt, aztán az akkor úgy ki tud zökkenteni, de mondom, hogy aztán utána azonnal el kell kezdeni beszélgetni az inspiráló emberekkel, inspiráló kollégákkal, és aztán egyébként meg nagyon gyorsan jön a következő feladat, a következő kihívás, tehát hogy nincs túl sok idő egyébként merengeni a...
0: Benne ragadni a problémában,
2: így.
1: Ebben a polgármesteri ciklusban mire vagy a legbüszkébb, amit sikerült elérned a városban?
2: Hát ugye az zászlósavú projektünk az a Bartók Béla Kulturális Központ, tehát hogy ugye a város eddig soha, most először ment bele líderként nemzetközi projektekbe, ezt egy szlovák-magyar határon átnyúló program keretében nyertünk el erre majd 3 millió eurót, és ebből megépítjük a Bartók Béla Kulturális Központot. Egyébként május-júniusban fogjuk már átvenni az épületet a kivitelezőtől, tehát ez az első ütem, ez szépen el is készült, úgyhogy majd folytatjuk a második ütemmel. Ez volt a legnagyobb kihívás, mert a maga városházon dolgozó kollégáknak is ez egy teljesen újszerű feladat volt, illetve saját méretünkhöz képest ez egy nagy kihívás, hisz ez a 89 óta a legnagyobb, legjelentősebb beruházása a városnak, úgyhogy azt gondolom, hogy erre az egész csapat, minden kolléga, akivel együtt dolgozunk, ezen, tehát mindannyian büszkék lehetünk rá. Ezen kívül természetesen vannak olyan részsikerek, amik azt gondolom, hogy pozitív irányba mozdították el a várost. Például, hogy megnyitottuk a városi gyógyszertárat, ami most már azt eredményezte, hogy estig nyitva van, illetve szombaton is nyitva van, ezelőtte nem volt, tehát hogyha szombaton reggel szükség volt valakinek gyógyszerre, akkor Kürtösre vagy Lévára kellett utaznia. Ezt most már megoldottuk, felszámoltuk ezt az áldatlan állapotot, és nagyon jó szolgálatot teljesít, egy kiváló csapatot sikerült ott összerakni. Nem volt egyszerű, tehát egy új dolgot indítani mindig nagy kihívásokkal jár. A gyógyszertárnak működés is körülbelül másfél év alatt stabilizálódott. Azt gondolom, hogy a helyem őszülésének egyik legjobb katalizátora pont a városi gyógyszertár beindítása volt, de hát már a nagy dolgok megkérik az árukat. Emellett, hogy teljesen átszerveztük a városi rendőrséget, vagy éppen a kulturális életet egy teljesen új dimenzióba helyeztük. Ezek azok a dolgok, amire aztán majd nem kell szégyenkezni.
0: Szerinted mi kell ahhoz, hogy valakiből jó polgármester legyen? Mi a titok?
2: Hát biztos, hogy nagyon jók azok a polgármesterek, akiknek van cserkész múltjuk, azt látom a polgármester kollégákon is, tehát hogy ezért az érződik. A másik pedig az, hogy szeretni kell a saját városát vagy faluját, és szeretni kell az ott élő embereket. Ha ezek megvannak, és felkészült, kitartó, talpra esett, és a fejlődés mellett teszi le a voksát, nem csak a város fejlődése mellett, hanem saját maga fejlesztése mellett is, akkor ott jó eséllyel nagy dolgok történnek.
1: Mit tanácsolná a tagságunk azon 18 év feletti részének, aki úgy gondolná, hogy az önkormányzati politikában is szeretné magát valamilyen szinten kipróbálni?
2: Mindenképp tegye meg, tehát hogy az ugye októberben lesznek a helyi és a megyei választások, úgyhogy ezt nagyságrendileg szeptember elejéig papírra kell tenni, hogyha valaki szeretne indulni. Én azt javaslom, hogy próbálja ki ezt a fajta munkát. Biztos, hogy minden település életében jó az, hogyha cserkész múltú fiatalok is részt vesznek a döntéshozatalokban. Aztán majd mindenki eldönti, hogy való-e vagy passzol-e neki az önkormányzati munka, vagy nem. Én azt gondolom, hogy egy ilyen szolgálatot elvállalni az egyébként egy nemes cselekedet.
1: Hát akkor hallottátok, Pali is mindenkit buzdít arra, hogy a csapaton túl is próbáljatok egy magasabb szinten tenni a helyi közösségért, de ugyanez természetesen az egyházközség munkájába való bekapcsolódást, vagy bármilyen helyi szolgálatot is jelenteti. Ez volt a Cserkész Hangon második évadának második adása. Zachar Pál, a Lipolyságváros polgármesterével beszélgettünk a cserkészet és az önkormányzat átjárhatósági lehetőségeiről, szinergiáiról. Ide vártuk a stúdióba Köpöncei Pétert is, aki sajnálatos módon defektet kapott útközben, de mire ez adásba kerül, addigra vár biztosan kicserélni. Visző amúgy is jó technikai képességekkel rendelkezik. Hát ezt egy lehetőségnek tekintjük arra, hogy őt egy másik adásba behívjuk majd a későbbiekben.
0: Az adás hamarosan elérhető lesz a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség Spotify és YouTube csatornáján is. Köszönjük a hallgatóknak a megtisztelő figyelmet, két hét múlva újra találkozunk.
3: Cserkész Hangon című műsor.

0: Litániát imádkozunk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennyei Atya Isten!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Szent Lélek Úristen!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Szent Háromság Egy Isten!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Szentsége Szűz Mária!
2: Könyörögj érettünk!
1: Isten Szent Anyja!
2: Könyörögj érettünk!
1: Szüzek Szent Szüze!
2: Könyörögj érettünk!
1: Krisztus Szent Anyja!
2: Könyörögj érettünk!
1: Egyházunk Anyja!
2: Könyörögj érettünk!
1: Isteni Kegyelem Anyja!
2: Könyörögj érettünk!
1: Tisztaságos Anya!
2: Könyörögj érettünk!
1: Szeplőtelen Szűz Anya!
2: Könyörögj érettünk!
1: Sérelem nélkül való Anya!
2: Könyörögj érettünk!
1: Szűz Virág Szent Anya!
2: Könyörögj érettünk!
1: Szeretetre méltó Anya!
2: Könyörögj érettünk!
1: Csodálatos Anya!
2: Könyörögj érettünk!
1: Jó Tanács Anya!
2: Könyörögj érettünk!
1: Teremtőnk Anya!
2: Könyörögj érettünk!
1: Üdvözítőnk Anya!
2: Könyörögj érettünk!
1: Nagy okosságú Szűz!
2: Könyörögj érettünk!
1: Tisztelendő Szűz!
2: Könyörögj érettünk!
1: Dicsérendő Szűz!
2: Könyörögj érettünk!
1: Nagyhatalmú Szűz!
2: Könyörögj érettünk!
1: Irgalmas Szűz!
2: Könyörögj érettünk!
1: Hűséges Szűz!
2: Könyörögj érettünk!
1: Igazság tükre!
2: Könyörögj érettünk!
1: Bölcsesség széke!
2: Könyörögj érettünk!
1: Örömünk oka!
2: Könyörögj érettünk!
1: Lelki tiszta edény!
2: Könyörögj érettünk!
1: Tiszteletes edény!
2: Könyörögj érettünk!
1: Ájtatosságnak jeles edénye!
2: Könyörögj érettünk!
1: Titkos értelmű rózsa!
2: Könyörögj érettünk!
1: Dávid király tornya!
2: Könyörögj érettünk!
1: Elefántcsont torony!
2: Könyörögj érettünk!
1: Mária aranyház!
2: Könyörögj érettünk!
1: Fridnek szent szekrénye!
2: Könyörögj érettünk!
1: Mennyország ajtaja!
2: Könyörögj érettünk!
1: Hajnali szép csillag!
2: Könyörögj érettünk!
1: Betegek gyógyítója!
2: Könyörögj érettünk!
1: Bűnösök menedéke!
2: Könyörögj érettünk!
1: Szomorúak vigasztalója!
2: Könyörögj érettünk!
1: Keresztények segítsége!
2: Könyörögj érettünk!
1: Angyalok királynője!
2: Könyörögj érettünk!
1: Pátriárkák királynője!
2: Könyörögj érettünk!
1: Proféták királynője!
2: Könyörögj érettünk!
1: Apostolok királynője!
2: Könyörögj érettünk!
1: Vértanúk királynője!
2: Könyörögj érettünk!
1: Hitvallók királynője!
2: Könyörögj érettünk!
1: Szüzek királynője!
2: Könyörögj érettünk!
1: Minden szentek királynője!
2: Könyörögj érettünk!
1: Átteredő bűn nélkül fogantatott királynő!
2: Könyörögj érettünk!
1: Mennybe felvett királynő!
2: Könyörögj érettünk!
1: Rózsafüzér királynője!
2: Könyörögj érettünk!
1: Családok királynője!
2: Könyörögj érettünk!
1: Béke királynője!
2: Könyörögj érettünk!
1: Magyarok nagyasszonya!
2: Könyörögj érettünk!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit!
2: Kegyelmezz nekünk, Jézus!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit!
2: Hallgass meg minket, Jézus!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit!
2: Irgalmazz nekünk, Jézus!
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja!
2: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!
1: Könyörögjünk! Add, Urunk, hogy mi a te szolgáid, folytonos lelki és testi jólétnek örvendjünk, és a boldogságos mindenkor Szűz Mária dicsőséges közben járása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
0: Litániát imádkoztunk.

0: hogy köszöntsünk úgy, mint egykor az Úr angyala.
1: A Szentírás folyamatos olvasása következik. Korintusiaknak írt második levél.
2: A harmadik fejezet. Megint ajánlani kezdjük magunkat? Talán csak nem szorulunk nektek szóló, vagy tőletek kapott ajánló levélre, mint némelyek. Ti vagytok a mi ajánló levelünk, a szívünkbe írva. Olvassa és megérti minden ember, mert meglátszik rajtatok, hogy Krisztus levele vagytok, amelyet mi írtunk, nem tintával, hanem az élő Isten lelkével. Nem is kőtáblára, hanem az élő szív lapjaira. Ez a bizalmunk Isten iránt Krisztusból ered. Nem mintha magunktól képesek volnánk valamit is kigondolni, mint egy a saját erőnkből, hiszen alkalmasságunk Istentől való. Ő tett alkalmassá arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem a betűjé, hanem a léleké. Hiszen a betű öl, a lélek pedig éltet. Ha már a halálnak betűkkel kőbe vésett szolgálata oly dicsőséges volt, hogy Izrael fiai nem tekinthettek Mózes arcára, arcának múló ragyogása miatt, hogy ne volna sokkal dicsőségesebb a lélek szolgálata. Ha ugyanis már az ítélet szolgálata dicsőséges volt, akkor Isten igazságosságának szolgálata még sokkal dicsőségesebb. Sőt, ami ott dicsőséges volt, ennek túláradó dicsőségéhez képest valójában nem is dicsőséges. Ha ugyanis már a mulandó oly dicsőséges volt, akkor a maradandó még sokkal dicsőségesebb lesz. Mivel ezt reméljük, teljes nyíltsággal szólunk. Nem úgy, mint Mózes, aki befötte arcát, hogy Izrael fiai ne lássák mulandó dicsőségének a végét. Az ő értelmük eltompult, hiszen mindmáig rajta van a fátyol az Ószövetségen, amikor olvassák, és rajta is marad, mert csak Krisztusban tűnik el. Igen, mind a mai napig fátyol borítja a szívüket, amikor Mózest olvassák. De ha majd az Úrhoz térnek, eltűnik a fátyol. Az Úr ugyanis lélek, ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Mi pedig mindnyájan, akik födetlen arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét, a dicsőségben fokról fokra hozzá hasonlóvá változunk át az Úr lelke által.
1: Szentírási részletet hallottunk a korintusiaknak írt második levélből.

0: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
1: Közzétették Leó pápa közelgő Olaszországon belüli lelkipásztori látogatásainak programjait. Hamarosan lezárult Cseppellényi György vértanú boldoggá avatási eljárásának egyházmegyei szakasza. A fenntarthatóságról szóló programok várják a látogatókat a Szentendrei Skanzenben május 1-én. A hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes. A mikrofonnál Horváth Nellit hallják. 14. Leó pápa 4 egynapos lelkipásztori látogatást tesz a közeljövőben Olaszországon belül, tudósít a Vatikáni Rádió. Május 8-án Pompejbe és Nápolyba, május 23-án Acerába, június 20-án Páviába és San Angelo Loggiába, július 4-én pedig Lampedusába utazik. Május 8-án Leó pápa a pompai rózsafüzér királynője kegyhelyre utazik, ahol nehéz helyzetű embereket látogat meg. Délután találkozik az érsekség papságával a nápolyi székesegyházban. Május 14-én a pápa meglátogatja a római La Sapienza egyetemet. Május 23-án Acerába megy, hogy kifejezze szolidaritását a térséges súlytól súlyos környezetszennyezés miatt. Június 20-án felkeresi Páviában a San Pietro in Ciel d'Oro bazilikát, ahol Szent Ágoston földi maradványait őrzik. Július 4-én Lampedusa szigetén a pápa lerója kegyeletét a tengerbe veszett migránsok emléke előtt, és megemlékezik Ferenc pápáról. Cseppellényi György pálos szerzetes boldoggá avatásáról tartottak konferenciát Sárospatakon április 25-én. Írja a Magyar Kurír. A vértanú szerzetes életét és korát Urbán Márta a levéltáros mutatta be az eseményen. Cseppellényi György 1620 körül Trencsén vármegyei Bicsén született nemesi származású családban. Rendje a Mária völgyű kolostor arpeljelének nevezte ki 1660-ban. Előbb Terebesen, majd Felső Elefánton szolgált. Több száz családot térített vissza a katolikus hitre. 1669-ben füzéri plébános lett. 1673-ra 7 falut térített vissza a katolikus hitre. A füzéri plébánián bújdosó protestáns katonák foggyul ejtették.

0: Valósuló zöld fesztivált, időszaki kiállítások, interaktív programok is színesítik a Szentendrei Skanzen területén. A felelős gasztrohősök programja, a források okos felhasználása és az egészséges étkezés népszerűsítése. A kézműves foglalkozáson a gyerekek többek között krumplipot készíthetnek, valamint kipróbálhatják a krumplinyomdát is. A látogatók részt vehetnek egy erdőmérnök által vezetett természetismereti sétán is, valamint bejárhatják a múzeum teljes területét a helyben bérelhető kerékpárokkal is. A színpadi programok között lesz bábjáték és zenei produkció. A Magtárban az Együtt a fenntarthatóságért című tárlat lesz megtekinthető. A hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
1: Híreinket hallották.

0: A felvidéki magyar nyelvű Mária Rádió.
1: 14 óra.
2: Szent Lecke az apostolok cselekedeteiből. Pál apostolnak Pizidiai beszéde utáni szombaton szinte az egész város összegyűlt, hogy hallja az Isten igéjét. Amikor azonban a zsidók meglátták a nagy tömeget, féltékenység fogta el őket, és rágalmakat szórva akarták meghazudtolni Pál szavait. Pál és Barnabás azonban bátran kijelentette. Először nektek kellett hirdetnünk az Isten igéjét, de mivel ti visszautasítjátok, és nem tartjátok magatokat méltónak az örök életre, most a pogányokhoz fordulunk. Ezt a parancsot adta nekünk az Úr. A pogányok világosságává rendeltelek téged, hogy üdvösségük légy egészen a föld végső határáig. A pogányok ennek hallatára örvendezve magasztalták az Úr tanítását, hittek is mindazok, akik az örök életre voltak rendelve. Az Úr igéje így az egész környéken elterjedt. A zsidók azonban felbújtották az előkelő vallásos asszonyokat, meg a város elöljáróit, és üldözést szítottak Pál és Barnabás ellen. Ezért kiutasították őket a városból. Ők pedig vádképpen lerázták ellenük lábukporát, és Ikóniumba mentek. A tanítványok pedig elteltek örömmel és szentlélekkel.

2026. május 2-a szombat, Evangélium Szent János könyvéből 14. fejezet 7-től 14. vers. Az utolsó vacsorán Jézus így szólt tanítványaihoz: ha ismernétek engem, atyámat is ismernétek, de mostantól fogva ismeritek őt és látjátok. Fülöp megjegyezte: Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és ez elég nekünk. Jézus így válaszolt: már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp. Aki engem lát, az látja az atyát is. Hogyan mondhatod hát, mutasd meg nekünk az atyát? Nem hiszed talán, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem. Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt, még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az atyához megyek. Bármit kértek majd nevemben az atyától, megteszem nektek, hogy az atya megdicsőjön a fiúban. Ha pedig tőlem kértek valamit a nevemben, azt is teljesítem. Elmélkedés. Mutasd meg nekünk az atyát, kéri Fülöp apostol Jézustól. Őszinte kérés és vágy ez, amely sokunk szívéből felszakad időnként, hiszen szüntelenül Isten közelségére, megérinthetőségére vágyakozunk. Jézus válasza kissé meglepő: aki engem lát, az látja az atyát. Nem azt mondja, hogy elmondom neked és a többieknek, ki az atya, hanem azt, hogy az ő személyében jelen van az atya, mert minden szava cselekedete együttérzése az atya szívét tárja fel. Jézus azért jött közénk, hogy az atyát láthatóvá tegye. Ez az evangéliumi rész a keresztény hit egyik legmélyebb titkához vezet el minket. Isten nem elrejtőzik előlünk, hanem kinyilatkoztatja, megmutatja magát nekünk. Nem elérhetetlen, hanem kapcsolatba akar lépni velünk. Jézus a híd az atyához. Fülöp kérése és Jézus válasza segíthet nekünk is újra felismerni azt, hogyha látni akarjuk az atyát, Jézusra kell néznünk, mert ő a láthatatlan Isten képmása. Az ő tetteiben a mennyei atya cselekszik, az ő tanításában az atya szól hozzánk. Jézus tanítványaként mi is az atya képmása vagyunk, ha engedjük, hogy átalakítson minket. A szeretet, a megbocsátás, a béketeremtés apró tettei az atyát teszik láthatóvá a világban. A húsvéti időszakban, amikor a feltámadott jelenlétéről elmélkedünk, ez a nap arra hív, hogy merjük meglátni az atyát Jézusban, és éljünk úgy, hogy az emberek bennünk is meglássák őt. Uram Jézus Krisztus, te vagy az út, az igazság és az élet, te vagy az atyához vezető út. Taníts minket rád figyelni, téged szemlélni, hogy általad megismerjük a mennyei atyát. Add, hogy életünkben ne csak beszéljünk Istenről, hanem tükrözzük is az ő szeretetét és irgalmát az emberek felé. Segíts, hogy tetteink, szavaink, jelenlétünk másokat is elvezessenek hozzád és az atyához. Erősítsd hitünket, hogy amikor kérdezünk, keresünk, kételkedünk, újra és újra rád találjunk. Mutasd meg magadat, Urunk, és ez elég nekünk. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.

Kedves hallgatóink! Nagy örömet jelent számunkra, hogy ima szándék fogadásaink során egyre többen kapcsolódnak adásainkba. A nagy igényre való tekintettel ezentúl heti 3 alkalommal fogadjuk telefonhívásaikat és üzeneteiket. Így az eddig megszokott szerdai és szombati napokon kívül hétfőnként is élő adásban fogadjuk ima szándékaikat. Mindenre az említett napokon, tehát hétfőn, szerdán és szombaton a déli úrangyala imádság után kerül sor. Szándékaikat a 12 óra 15 perckor kezdődő rózsafüzérben ajánljuk fel. Imádkozzunk együtt egymásért!

0: Minden napra egy gondolat. Napi meditációk Szent II. János Pál pápa imádságaiból és írásaiból című könyvből Meleg Mária olvas fel.
1: A személy fejlődése, a gondolkodás, a tudás és az intellektuális képesség a személy tudatának mélyebb szintjén található. Nagy fejlődési különbség van az első szavak és az első gyermeki elképzelések, a néha fontos problémákra utaló első naív kérdések és a későbbi tanulmányok között, amikor az elme kezdi megérteni a trigonometriát, az irodalmi elemzést, a filozófiai gondolkodást vagy a matematikai logikát. Mindez az emberi fejlődés része. Minden egyént ebből a szempontból kell vizsgálnunk. Még a kevésbé tehetséges emberek is, akikkel néha találkozunk, a személy fejlődésének e nagy emberi valóságához tartoznak. A személy végső soron tudat, és ha a tudatnak vagy lelkiismeretnek ezt a lényegi elemét nem értjük meg, lehetetlen emberi fejlődésről értekezni vagy vitatkozni. A tudat adja a meghatározó struktúráját annak, ami én vagyok, és az egyedi és megismételhetetlen én.
0: Minden napra egy gondolat. Napi meditációk Szent II. János Pál pápa imádságaiból és írásaiból című könyvből Meleg Mária olvasott fel.
2: Én azt sohasem hangoztattam, hogy erényez. Csak itt maradtam, közöttetek szépen, szegényen. Testvérparasztok, árva népem. Veletek vagyok viharverten, sorsvállalón, hitben töretlen. S ha az utam végére értem, hogy miért volt így, meg se kérdem. Mehettem volna arra én is, ahol szebb a föld, szebb az ég is. Vagy csupán azok látják szebbnek, kik a falutól messze mennek. Hol szebb, nem tudom. Nem is kérdem. Dalolni ott sem, itt sem érdem. Nótáinkba könnyek vegyülnek, míg falatnyi kenyérré gyűlnek. Mégis dalolunk itt vagy ottan, népünkkel együtt, parasztosan. Velük megosztva mindent, mindent. Velük szeretve földet, Istent.

0: Lépes Lóránt atya műsorigazgató gondolatait hallják.
1: Kedves hallgatói család! Húsvét az év legnagyobb keresztény ünnepe. Jézus szenvedése és feltámadása megváltást hozott nekünk. Lehetővé tette számunkra, hogy reményt kapjunk a boldog örök életre. Legyen ez az időszak az öröm, a szeretet és a megbocsátás ünnepe mindnyájunk számára. 16. Benedek pápa mondta, a keresztények legnagyobb titka az, hogy az Isten fiának feltámadásával minden életet újra lehet kezdeni. A Mária Rádió támogatásával lehetőséget teremtenek arra, hogy minél több emberhez eljuthasson ez az örömhír. Kérem, segítsenek nekünk adományaikkal húsvét után is, hogy továbbra is szolgálhassuk a szűzanya hangjának terjesztését. Bízunk benne, hogy a Mária Rádió nagy család összefogásával még több embernek hozhatjuk el Isten igéjét és szeretetét. Köszönöm, hogy nagylelkűen támogatja az Isten Anya rádióját.
0: Lépes Lóránt atya gondolatait hallották.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Leó pápa. Segíteni kell a keresztények megmaradását a Közel-Keleten. A Szentatya telefonon beszélt az Európai Tanács elnökével. Egy pápa mobil az Egyesült Államokban. Szolidaritási út a háború sújtotta gyermekekért. Én te vagyok. Sajgó Balázs atya elmélkedése húsvét 5. vasárnapjára. Leó pápa. Segíteni kell a keresztények megmaradását a Közel-Keleten. Csütörtökön délelőtt fogadta a Vatikánban 14. Leó pápa a Kölni Főegyházmegye Világegyház és Párbeszéd hivatalának küldöttségét, az intézmény fennállásának 50. évfordulója alkalmából. Folytassák nemes küldetésüket a hátrányos helyzetű egyházmegyék megsegítésére szerte a világon, különös tekintettel Közel-Keleti testvéreinkre, buzdított a Szentatya.
1: Your visit takes place during the Easter season, when the whole church rejoices in the Lord's resurrection and renews her hope in the new life that flows from the Paschal mystery.
0: Látogatásuk húsvéti időben zajlik, amikor az egyház örvend az Úr feltámadása miatt, és megújítja az új életbe vetett reményét, ami a húsvéti misztériumból fakad. Leó pápa ezekkel a szavakkal köszöntötte a kölni delegációt, majd az egyház egyetemességéről és a párbeszéd fontosságáról osztotta meg velük gondolatait. Krisztus feltámadásának fényében az egyház felismeri küldetését, mely minden néphez szól, nem erőszakkal, hanem azzal, hogy tanúságot tesz az igazságról a szeretetben. A párbeszéd erősíti a szeretet közösséget, megnyit a megértésre, és a békeügyét szolgálja. Ezáltal Krisztus magához vonz minden dolgot, az egyház pedig az egység és a remény jelévé válik a világ számára.
1: These same elements are deeply rooted in the history of your archdiocese.
0: Éppen ezek a tényezők gyökereznek mélyen a Kölni Főegyházmegye történetében, mely profétai módon megnyílt az egyetemes egyház előtt, készen a találkozásra, a népek és kultúrák közötti párbeszédre. Josef Frings bíboros és helynöke vezetésével a kölni érsekség 1954-ben partner kapcsolatot létesített a tokiói főegyházmegyével. Németországban ez volt az első ilyen kezdeményezés. Úttörőként indítottak el olyan fontos segélyprogramokat, mint a Misereor és az Adveniat, lefektetve ezzel az 1976-ban létrejövő Világegyház és Párbeszéd hivatal alapjait. Ma is szervezetük identitásának középpontját alkotja ez a valóban egyetemes egyházi látásmód, mely szolidáris Európa határain is túl, és a párbeszéd kultúráját folytatja.
1: Moved by this same spirit, the Archdiocese of Cologne became a founding member of the Meeting of Aid Agencies for the Eastern Churches, RUACO.
0: Ettől a szellemiségtől vezérelve lett a Kölni Főegyházmegye a keleti egyházakat segítő mű, a RUACO alapító tagja. Az évek során segítőkezet nyújtott az éhínség, áradások, háború és más válságok sújtott a régióknak. Az érsekség több mint 100 ország helyi egyházát támogatja, különös tekintettel a Közel-Keletre és a keleti egyházakra. Emellett ösztöndíjat biztosít a papképzéshez, valamint segíti az idős papok ellátását. Leó pápa személyesen is megtapasztalta a Kölni Főegyházmegye nagylelkűségét perui püspökként, amikor több más kezdeményezés mellett oxigénkészüléket adományoztak Csiklájónak, ami sok ember életét megmentette. Az emberek ma is hálásak érte.
1: In view of this rich legacy, I express sincere gratitude for the many initiatives in which you continue to be engaged.
0: Őszinte háláját fejezte ki a Szent Atya ezért a gazdag örökségért és a sok kezdeményezésért, amelyet ma is folytatnak. Nagy lelkű szolgálatukon keresztül láthatóvá és konkréttá válik az egyház egyetemes dimenziója, a szolidaritás, az egység és a béke evangéliumának tanúsága által egy olyan világban, melyet gyakran megosztottság és szenvedés jellemez. Soha nem volt még ekkora szükség erre a tanúságtételre, mint most, jelentette ki a pápa. Sok keresztény testvérünk kényszerül elhagyni hazáját, a háború, az erőszak és a szegénység miatt, és sokuk megélhetése közvetlenül függ a Kölni Főegyházmegye Világegyház és Párbeszéd hivatalának segítségétől. Folytassák ezt a szeretett szolgálati küldetést, hogy testvéreink érezzék az egyetemes egyház közelségét. Különösen is támogassák a keresztények közel-keleti jelenlétét, hogy a keleti egyházak tiszteletre méltó hagyománya megmaradjon, és szélesebb körben ismerté váljon, kérte még Leó pápa.
2: Leó pápa telefonon beszélt az európai tanács elnökével. 14. Leó pápa telefonbeszélgetést folytatott az európai tanács elnökével, melynek középpontjában a közel-keleti helyzet állt, különös tekintettel Cisziordániára és a dél-libanoni keresztények helyzetére, valamint a közelmúltban tett afrikai apostoli útjára is kitért. Szerdán délután 14. Leó pápa telefonon beszélt António Costával, az Európai Tanács elnökével, jelentette a Szentszék sajtóirodája. Az újságíróknak kiadott közleményben közölték, hogy a szívélyes beszélgetés során a pápa és az Európai Tanács elnöke megvitatták a közel-keleti helyzetet, különös tekintettel a palesztin államban lévő Cisziordániára és a dél-libanoni keresztények helyzetére. A Szentszék sajtóirodája hozzátette azt is, hogy a Szentatya megosztotta gondolatait az április 13-a és 23-a közötti afrikai apostoli útjáról is, amelynek során Algériába, Kamerunba, Angolába és Egyenlítői Guineába látogatott. A közlemény megjegyezte, hogy Leó pápa hangsúlyozta a vallásközi párbeszéd, a béke előmozdításának és a kontinens leghátrányosabb helyzetű közösségei támogatásának fontosságát. Egy pápa mobil az Egyesült Államokban, szolidaritási út a háború sújtotta gyermekekért. A Szeretett Szolgálat Dikasztériuma támogatja a Cross Catholic Outreach jótékonysági szervezet kezdeményezését, amelynek célja a fegyveres konfliktusok által sújtott gyermekek megsegítése. A pápa járműve az Egyesült Államokban tesz körutat, hogy felhívja a figyelmet a háború áldozatai által tapasztalt valóságra, miközben imára és elmélkedésre is lehetőséget kínál. A szeretet a keresztény élet gerince, nem maradhat elméleti, hanem cselekvésben kell megnyilvánulnia, amely szolgálattá válik. Luis Marín de San Martín érsek a pápai fő alamizsnás szavai rávilágítanak a Szeretett Szolgálat Dikasztériuma új kezdeményezésének jelentőségére, amely a pápa nevében végzi küldetését. Április 28-án a dikasztérium prefektusa személyesen adta át egy pápa mobil kulcsait Michele Sagarinónak, az Egyesült Államokban működő Cross Catholic Outreach jótékonysági szervezet elnökének. Szerda reggel az általános kihallgatás végén Sagarino üdvözölhette 14. Leó pápát, akinek bemutatta a szervezet munkáját, amely a múltban a Csiklájó egyházmegyét is segítette, ahol Leó pápa korábban szolgálatát végezte Peruban. Ez a pillanat jelentette az Amerikai Katolikus Hősök a Remény körútja hivatalos kezdetét, amely egy közel 3700 mérföldes, New Yorktól Kaliforniáig tartó, az Egyesült Államokon átívelő utazás. Célja a háború következményei által sújtott gyermekek és kiszolgáltatott emberek támogatása, valamint ima alkalmak lehetőségének megteremtése. A jótékonysági szervezet emellett egy nagyszabású adománygyűjtő árverést is szervez, népszerűsít és bonyolít le az Egyesült Államokban, amelynek bevételét a dikasztérium jótékonysági tevékenységére fordítják. Luis Marín de San Martín érsek szerint a pápa mobil átadása társadalmi értéket képvisel, a leginkább rászorulókkal való szolidaritás tekintetében, valamint a Szentatyával való kapcsolatok megerősítését és az evangelizáció előmozdítását is szolgálja. Hálás vagyok a Cross Catholic Outreach-nek, amely régóta együttműködik a szeretett szolgálat dikasztériumával, és nagylelkűen támogatja, azt nyilatkozta a pápai főalamizsnás. A közel 25 évvel ezelőtt alapított szervezet tevékenysége a világ különböző részeire terjed ki. Egyedül 2024-ben 32 országban, köztük Malawiban, Zambiában és Haiti működött, ahol 279 projektet támogatott és beruházott egészségügyi, mezőgazdasági, élelmezési, tiszta vízhez való hozzáférési, oktatási és mindenek előtt lelki segítségnyújtási programokba. Ennek a különleges körútnak a szervezői hangsúlyozzák, hogy a pápa mobil így remény mobillá válik az Egyesült Államok útjain, a remény járművévé, miközben eljut a szenvedőkhöz. A 2026 júniusára és júliusára tervezett kezdeményezés egybeesik az Egyesült Államok függetlenségi nyilatkozata 1776-ban történt aláírásának 250. évfordulójával. 13 várost érint, köztük New Yorkot és Washingtont, és olyan helyeken is megáll, mint Notre Dame és St. Louis, egészen délnyugatig és Kaliforniáig eljutva. A kezdeményezést eredetileg Ferenc pápa kívánta, és engedélyezte azzal a céllal, hogy a bevételt a szegényekhez, és különösen világszerte háborúk áldozatául esett gyermekekhez juttassák el. A keresztény életszentség, írta a 14. Leó pápa, a Dilexite kezdetű, a szegények iránti szeretetről szóló apostoli buzdításában gyakran az emberiség legelfeledettebb és legsebzettebb helyein virágzik. A legszegényebbek különleges helyet foglalnak el Isten szívében, ők az evangélium szeretetjei, Isten országának örökösei. Bennük szenved és támad fel Krisztus. Bennük fedezi fel újra az egyháza hivatását, hogy a leghitelesebb önmagát mutassa meg. Ez az a küldetés, amelyet a szeretett szolgálatért felelős dikasztérium nagy odaadással folytat.
0: Én te vagyok. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Húsvét 5. vasárnapjára.
3: Krisztus nélkül az élet békétlen, nyugtalan, céltalan. Amíg saját utamat járom és saját elképzeléseimet követem, ahogy a tanítványok és az Emmauszi tanítványok esetében is történik a húsvéti események folyamán, addig még nem látok tisztán. Nézek, de nem látok. Addig úgy is fogalmazom meg állapotomat, mint a két tanítvány húsvét 5. vasárnapjának evangéliumában. Tamás, aki kéri az Urat, hogy mutassa az utat, és Fülöp, hogy mutassa meg az atyát. Jézus mindkét kérésre egyetlen választ ad. Ő az út, s aki ő rajta jár, látja az atyát. Jézus nem úgy útmutató, mint Mózes és a próféták, s mint sok más nagy vallás alapító, hanem saját magát nevezi útnak. Aki bátorkodik nyomaiba lépni, ahogy a jó pásztor vasárnapján is megfogalmazásra került, az az atyával való egységet építi. Pontosabban fogalmazva, nem az ember építi az Istennel való egységet, hanem az atya építi be a nyitott embert saját magába. Így van ez a szent áldozásnál is. Nem én fogadom be az Urat, ez csak a látszat. Az Úr épít be engem saját magába. Jézus az atyával való teljes egysége miatt nevezheti magát útnak, s ezért igazságnak is. Nem csak azért, mert igazságokat mond ki és azokat tanítja, hanem mert ő teljesen benne él az igazságban. Az igazság ugyanis nem állítások és elméletek sorozata, hanem magatartás. Igazodás az isteni élethez. Aki Jézust látja, látja az atyát is. mert Jézus az egyetlen, aki nem magát mutogatja és hirdeti, hanem mindenben az Atya dicsőségének megnyilvánulását akarja. Sosem gondol magára, csak az Atyára. Jézus minden szava is tette, kinyilatkoztatás arról, hogy milyen az Atya Isten. Ez az Atyával való egylényegűségének lényege. Teljesen átviláglik rajta az Atya dicsősége. Semmit nem tesz az Atya engedélye nélkül, mindent megbeszél vele. Csak addig megy el, amíg az Atya engedi, és ez mégis sok lesz az embereknek. Ezt nem bírja meg a kis ember, aki elfordítja arcát a fénytől, és középszerű kíván maradni. Jézus nem kicsinyes vagy középszerű ember, hanem nagyszerű ember, az embernek fia, ahogy nevezi magát. Az ember projektet valósítja meg maradéktalanul, de nem önerőből, hanem az Atya szent lelkével, és így akar minden embert az egység fele vezetni. Ehhez nem fér kétség. Erről szól az evangélium, és erre kap meghívást minden ember. Nem a középszerűségre, hanem arra, hogy mindent megtegyek az ember projekt sikeréért. A siker szó valójában a legrosszabb szó, ami ellenkezik az evangélium szellemiségével. Pontosan azért, mert nem kell semmit tenni, csak átengedni a minden hatót, aki amúgy is áthat mindent, csak meg kell neki engedni. Richard Rohr ferences szerzetes szavaival csak félre kellene állni a felém érkező Isten útjából. Aki Jézus útján halad, annak van igaza még akkor is, ha ez látszólag szembeszegülés a világ hangjával, mert ebben rejtőzik az igazi élet. Igazi élet, mert isteni élet. Az az ember, aki nem engedi át életében Istent, útjába áll Istennek, és saját üdvösségét, vagyis teljesére jutását kockáztatja. Állandóan tevékeny és zajong, keresztet farag, és felfeszít rá mindenkit, s így saját magát is, mert nem engedi át az Isten élet áramlását, ami az egyetlen lényeg. Minden más önáltatás, önaltatás, önámítás, félrevezetés, önbecsapás. Ha nem Krisztust keresem mindenben és mindenkiben, ha nem Krisztus a középpont, akkor csak beszélek róla szavaimmal, de távol vagyok tőle életemmel. Beszélek róla, de nem ő vele. Beszélek az útról, de nem járok rajta. Beszélek az igazságokról, és tanítom azokat, de nem igazodom az igazsághoz, s így elillan mellettem az élet. Jézus magára mutat. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Ne nyugtalankodjék szívetek, bennem is higgyetek. Antal testvér kopog a mennyország kapujában. Belülről hall egy hangot, aki azt kérdezi tőle, ki az? Antal testvér vagyok, hangzik a válasz. Az ajtó azonban nem nyílik. Eltelik jó sok idő, és a testvér újra próbálkozik. Belülről újra hallja a hangot, aki ismét kilétére kérdez rá. Erre csak annyit válaszol, testvér vagyok. Az ajtó erre a válaszra sem nyílik. Eltelik ismét jó sok idő, és a testvér újra megpróbál bejutni. Az újra elhangzó ki vagy kérdésre most már csak annyit válaszol. Én, te vagyok. A testvér ráébredt. Krisztusba kell beépülnie. Teljesen. A cél az Atyával való egység Krisztusban. Amíg el nem jutok oda, hogy Krisztus lássam a másikban, addig még nem látom az Atyát sem.
0: Én te vagyok? Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották húsvét 5. vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak minket. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
4: Szent Ágoston vallomásaiból Szabó Tamás olvas fel.
5: 8. könyv, 2. fejezet. Viktorianus rétor megtérése. Elmentem Simpliciánushoz, Ambrus püspök lelki atyához, kit amaz úgy szeretett, mintha igazán atya lett volna. Elmondtam neki, miféle téves utakon bolyogtam, és mikor szót ejtettem arról, hogy olvastam a Platónféle irány egy némely könyvét, a néhai római rétor Victorianus latin fordításában, ki, amint hallottam, keresztény módon halt meg, szerencsésnek mondott, hogy nem más bölcselők megtévesztő és a világ alkotó elemeiről szóló ostobaságokkal tele írásai jutottak kezembe, hanem ezek, mert ezek mindenképpen Isten és az ő igéje felé irányítanak. A tudós görgnek ismeretlen, a gyermekben pedig nyilván meglévő krisztusi alázatos lelkületre akart buzdítani, mikor ugyanezen Viktoriánusról megemlékezett, akit Rómában tartózkodása alatt igen közelről ismert. Nem hallgattam el, amit mondott róla, mert esete nagy dicsérete kegyelmednek, és egyben a te magasztalásod, Uram. Elmondta, hogy Viktoriánus rendkívül művelt, és minden tudományban járatos aggastyán volt, ki a bölcseleti irodalomból igen sok művet elolvasott, és bírálattal kísért. Mivel a leghatalmasabb szenátorok közül akárhány az ő tanítványa volt, kiváló tanító működése emlékéül e világ fiai szerint igen nagy kitüntetést, szobrot érdemelt ki, és kapott a római fórumon. Egész öreg koráig a pogány isteneket tisztelte, s részese volt annak az ocsmány vallási iránynak, amellyel majdnem az egész római előkelő világ töltekezett, s a népet is mindenféle isten szörnyetegek, sőt, az ugató Anibus tiszteletére csábította. Ezek a bálványok valamikor fegyverrel támadtak Neptunus, Vénusz és Minerva ellen. Róma legyőzte őket, és most mégis azokhoz imádkozott. Az Ag Viktoriánus sok éven át az egész világot telekiabált a védelmükben, de aztán nem szégyen lett kezdő tanítvány lenni Krisztus Urunknál. Nem restelt forrásodban újjászületni, s vadságát a kereszt gyalázatához lefékezve az alázatos Krisztus igájába belesimulni. Uram, ki az eget lehajlítottad, s leszálltál, a hegyeket megérintetted, s füstölögtek. Mi úton, módon jutottál bele ebbe a lélekbe? Szimpliciánus mondja, hogy sokat forgatta a Szentírást, és nagy igyekezettel tanulmányozta az egész keresztény irodalmat. Egyszer aztán, nem ugyan nyilván, hanem négy szemközt bizalmasan azt mondta Szimpliciánusnak: vedd eszedbe, hogy én már keresztény vagyok. Ő meg: sem nem hiszem, felelte, sem nem számítalak a keresztényekhez, míg nem látlak templomba járni. Mosolygott Viktoriánus. Hát, úgymond, falak teszik a keresztényt keresztényé. Gyakran emlegette keresztény mi voltát. Szimpliciánus mindannyiszor ugyanazt felelte neki, ő meg mindig a falak miatt gúnyolódott. Tartott attól, hogy megtalálja sérteni a bálványimádó barátait, s nyakába szakadt pogány hatalmuk egész haragja olyan magasból, akár csak a libanoni cédrus erdőkből jönne, melyeket még össze nem tört az Úr. Mikor azonban olvasmányai és vágyakozásai megerősítették, mikor kezdett félni, hogy Krisztus megtagadja a szent angyalok előtt, ha nem meri megvallani őt az emberek előtt, mikor tisztán látta maga előtt a nagy bűnt, hogy mélységes tanításod egyszerűségét restelte, de nem restelte a nagyra vágyó sátán bűnös tiszteletét, amelynek csupa nagyra látásból behódolt, mert az volt a divat, akkor végre szégyenkezve ismerte meg a maga hiába valóságát, szégyenkezett igazságod előtt, és egyszer csak egészen váratlanul azt mondta Szimpliciánusnak: gyerünk a templomba, keresztény akarok lenni. Az meg örömében helyét is alig találva elment vele. Nem sokkal utóbb, az alapvető igazságokban való oktatás után jelentkezett, hogy keresztelkedni akar. Az egyház örült, Róma csodálkozott. A büszke pogányok haraggal vettek róla tudomást, fogukat csikorgatták és sápadoztak, szolgádnak pedig Ura Istene lett reménysége, s nem törődött a hiú és hazug őrültségekkel. Végre elérkezett a hit megvallásának ideje. Rómában ezt előre megfogalmazott nyilatkozatban szokott történni, amelyet a megkeresztelendők valamely emelvényről a hívek gyülekezete előtt mondottak el, emlékezet után. A presbiterek, a papok azt tanácsolták Viktoriánusnak, hogy szűkebb körben tegye le a hitvallást. Ezt a módot ugyanis felszokták ajánlani azoknak, akiknél félni lehetett, hogy szégyellős természetük megzavarja őket. Ő azonban határozottan az egész jámbor gyülekezet előtt akarta nyilvánossá tenni a megtérését. Hisz a retorikát is nyilvánosan tanította, pedig annak ugyan semmi köze az üdvösséghez. S ha nem félt a makacs pogány hallgatóságtól, mikor előadásait tartotta, mi félni valója lehetett most, mikor a te ígédet kellett szelíd híveit előtt hirdetnie? Fellépett az emelvényre letenni a hitvallást. Akik csak ismerték, pedig mindenki ismerte, örömzúgás között hangoztatták a nevét, és mint a közlelkesedés elfoltott kiáltása hangzott mindannyiuk ajkáról, Viktoriánus, Viktoriánus. Rögtönös volt örömük kitörése, mikor megpillantották, de gyorsan el is csendesedtek, hogy meghallhassák. Fölséges bizakodással vallotta meg Viktoriánus az igazi hitet, hogy szinte valamennyien szerették volna keblükre ölelni, s szívükbe zárni. Majdnem szétszették örömükben és szeretetükben az öröm és szeretet kezeivel.
4: Szent Ágoston vallomásaiból Szabó Tamás olvasott fel.

Dicsérjük és áldjuk ezt a dicsőséges napot, melyen Krisztus Urunk a pokol erejét megtörte, a szent ősatyákat az alvilágból kiszabadította, és kimondhatatlan dicsőségben föltámadott. Azért örvendezzünk és vigadjunk, tiszteljük és neki hálát adjunk, mert örömnek napja ez. Alleluja! Méltó a bárány, akit megöltek, hogy erőt és istenséget, bölcsességet és erősséget, tiszteletet, dicsőséget és áldást vegyen. Alleluja! Hálát adunk neked, mindenható Isten, aki vagy, aki voltál, és aki leszel, hogy hatalmadat és dicsőségedet engedted Krisztusnak. Alleluja! Mert most legyőzetett az ellenségnek hatalma, és megrontatott a halálnak fullánkja. Alleluja!

0: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
1: Kiválasztották a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó 5 védőszentjét. Kiosztották a díjakat a Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Vármegyei Levéltár családtörténeti versenyén Pécsen. Krausz Ferenc az Amerikai Tudományos Akadémia tagja lett. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztő Konyorszkiné Bodnár Emese. Szent II. János Pál pápa, Kim Tagön Szent András áldozópa, Cabrini Szent Franciska, Bakita Szent Josefina és Szent Carlo Acutis lesznek a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó védőszentjei, jelentette ki a világtalálkozó helyi szervezőbizottsága, tájékoztat a Fidesz, a Vatikán hivatalos missziós hírügynöksége április 26-án. A 2027-es szöuli világtalálkozó védőszentjeinek kihívása egy időben elindult egy interaktív alkalmazás is, Fedezd fel védőszentjeidet címmel. A személyiségtesztek és az interaktív kvízek mintájára, amelyek manapság nagyon népszerűek a fiatalok körében, szerepel a helyi szervező bizottság által kiadott közleményben. A kezdeményezést Koreában azért hívták életre, hogy bevonják a fiatalokat az ifjúsági világtalálkozó előkészületeibe, írja a Magyar Kurír. A Mondj egy sztorit a Dédiről családtörténeti verseny 4. évadának díjátadóján Pécsen a Magyar Nemzeti Levéltár, a Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Vármegyei Levéltárában április 29-én rendezték meg. A díjakat dr. Gőzsi Zoltán, a Baranya Vármegyei Levéltár igazgatója, főlevéltárosa adta át. Első helyezést ért el Halmi Noel Gábor, a pécsi Janus Pannonius gimnázium 8. osztályos tanulója. Második lett Konyorci Kaliz, a Ciszterci Rend Nagy Lajos gimnáziuma 7. osztályos tanulója. Harmadik helyen végzett Szarka Melinda, a Ciszterci Szent Margit általános iskola 8. osztályos tanulója. Külön díjat kapott Hoffmann Bálint, a Sombereki Kalász Márton általános iskola és alapfokú művészeti iskola 8. osztályos diákja. Az ünnepségen a felkészítő pedagógusok munkáját is elismeréssel jutalmazták. A legjobb pályaműveket pedig a levéltár honlapján is közzéteszik. A Nobel-díjas Krausz Ferenc, az Amerikai Egyesült Államok legtekintélyesebb tudományos testülete, az Amerikai Tudományos Akadémia tagja lett, közölte az Élvonala Alapítvány az MTI-vel. Április 29-én az Amerikai Tudományos Akadémia bejelentette, hogy kutatási eredményeik elismeréseként 120 új tagot és 25 nemzetközi tagot választottak soraikba. A döntés tovább erősíti a professzor jelenlétét a globális tudományos térben. Krausz Ferenc, az Élvonal Alapítvány kezdeményezője és kuratóriumi elnöke, a Max Planck Kvantumoptikai Intézet igazgatója,

0: felvidéki magyar nyelvű Mária Rádió.
1: 15 óra. Az irgalmasság rózsafüzére következik.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
4: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és

0: az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, testét és véréd, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen. Az irgalmasság Rózsefüzért imádkoztuk.

0: A világosság rózsafüzérét imádkozzuk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszem a Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vatt az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vatta az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békét megőrizze.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vatta az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
3: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafüzér első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
4: Abban az időben a Jordán vidékén föllépett keresztelő János. A bűnbánat keresztségét hirdette, Jézus ekkor elhagyta Názáretet. Elment Jánoshoz, és megkeresztelkedett a Jordán vizében. Tanúságot tett róla a mennyei Atya, a Szentlélek és János. Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,
2: most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: még éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafüzér második titka, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
4: A szolgák mi vagyunk, kik figyelik az édesanyát. Szava sosem parancs, sosem utasítás, most is szelíd tanítás csupán. Tegyétek, amit mond.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kínványította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kínványította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Ó Jézusom!
2: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
6: A világosság rózsafüzér harmadik titka, aki meghirdette Isten országát.
4: Amerre Jézus jár, föléled a halott, meggyógyul a leprás, a béna, a bűnös magába száll, mert az élet bősége árad el mindenkiben, amikor a szeretet országával találkozik. A te életed is tanúskodik a szeretetről?
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,
9: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel helyes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
9: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
8: Ó Jézusom!
9: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafüzér negyedik titka, aki a Tábor hegyén megmutatta Isten dicsőségét.
4: Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost. Fölment velük egy magas hegyre, színében elváltozott előttük. Arca ragyogott, mint a nap, ruhája fehér volt, mint a hó. Illés és Mózes jelent meg Jézussal. Beszélgettek közeli szenvedéséről. Az Atya tett tanúságot róla, Jézus, az én szeretett fiam, őt hallgassátok.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isten dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafüzér 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
4: Élő kenyér, benne lélegzik az Isten. Élő kenyér, benne áldozza életét övéért. Élő kenyér, néven szólít a feltámadott. Élő kenyér, szeretetét sugározza, mikor imádod.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
2: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd el mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
0: A világosság rózsafüzérét imádkoztuk.

0: hogy köszöntsünk úgy, mint egykor az Úr angyala.
1: ...2026-ban a Mária Rádió Mériam a békesség útjára hív bennünket. Hallgassuk most a mai elmélkedést.
2: A csend, amely békét szül. Szívében fontolgatta mindezt. Mária nem reagál azonnal, nem siet magyarázni, nem akar mindent rögtön megérteni. A csend nála nem üresség, hanem tér Isten számára. A béke gyakran ott születik, ahol megengedjük magunknak a csendet. Nem menekülünk előle, hanem benne maradunk. Hogyan viszonyulok a csendhez az életemben? Taníts a csend békéjére, Mária!
1: A Mária Rádió Mériam által meghirdetett békességéve mai gondolatát hallották.

0: Könyörgés a békesség évében.
1: Ó, legszentebb és áldott Szűz Mária, béke királynője és az irgalom anyja, tekints kegyesen reánk gyermekeidre, kik e megsebzett világban sóhajtozunk. Látod, anyánk, hogy a béke hiánya országokat és nemzeteket zúz szét, családokat sebez, közösségeket ront meg, és a szívek mélyét is pusztulásra hajtja.
2: Háborúkban a fegyverek zaján túl a lélek titkos küzdelme is zajlik, ahol a szeretet és az irgalom, a gyűlölet és a romlás hatalmával viaskodik. Ezért esedezve kérünk téged, taníts bennünket imádkozni, mert az ima az a mennyei erő, amely a szíveket, döntéseket és magát a történelem menetét is képes megváltoztatni.
0: Könyörgünk azokért, akik a népek sorsáért felelősek, sőt ellenségeinkért is, mert bizony tudjuk, nem támad béke puszta egyességekből, ha nincs megtérés és bűnbánat. Vezess minket az Úr szent törvényeihez, hogy a szentségekhez hűségesen visszatérvén Isten békéjét elnyerjük.
3: Anyánk, kérünk, járj közben értünk, hogy a rózsafüzér szent imádságát hűségesen és buzgósággal végezzük, és hogy a kis imacsoportok az evangélium olvasása által a békesség élő hajtásai legyenek, mint kis sarjadék a világ sötét erdejében.
4: Örvendező szívvel kapcsolódunk te hozzád. A Mária Rádió Miriam a 2026. esztendőt a békesség évének jelölte ki. Ebben az évben könyörgéssel, tanúságtétellel és közösen indított szent kezdeményezésekkel szolgáljuk az Úr békéjét. Hívunk minden hallgatót, imatársat és jó akaratú lelket, hogy lélekben és tettekben velünk egyesüljön.
5: Ó Mária, ne engedd felednünk, a béke először bennünk születik. A kiengesztelődés, irgalom és megbocsátás szent erejében. Mert csak az válhat a béke eszközévé, kinek szívében csend és rend honol.
0: Veletek vagyok, mondta a mi Urunk. Ez legyen számunkra vigasz és erő, hogy Jézus békéjét hordozzuk, s a világ sok sebe közé hintve a szeretet balzsamát adjuk tovább.
1: Legyen a 2026-os esztendő a békesség éve. Szíveinkben, családjainkban, egyházunkban és a nemzetek közösségében. Amen.

0: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
1: Pray and Run futószarándoklatot rendeztek Máriapócson. Köszöntötték a Nyíregyházi Egyházmegye nyugdíjas papjait. Ismét megnyílik a pesti alsórakpart a gyalogosok és a kerékpárosok előtt május 1-én. A hírszerkesztő Kovács néppap Ágnes. A mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Egy érintésre mottóval zarándoklatot tartottak a Máriapócsi Nemzeti Kegyhelyen április 25-én összekötve a mozgás örömét a közös imádsággal, írja a Magyar Kurír. Kicsik is nagyok egyaránt elindultak a családi örömfutás 1 kilométerén, de parókiák és iskolák csoportja is részt vettek a programokon. Többek között a speakerek, ifjabb Obbágy László atya és Szikora Gábor is feleltek a nap hangulatáért. Az összehangolt munkának a polgárőrség, a rendőrség, a mentőszolgálat, a görögkatolikus motorosok és a helyi atyák jelenlétének köszönhetően a metropólia minden szegletéből érkező futók biztonságban tölthették a napot. A célunk maga Jézus Krisztus, az úton pedig a szűzanya segít minket, tanított Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspök a napot elindító reggeli paraklízban. A részvétel ingyenes volt, a távok pedig lehetőséget adtak mindenkinek a bekapcsolódásra. Szocska Ábel megyéspüspök és munkatársai látták vendégül a Nyíregyházi Egyházmegye nyugalmazott áldozó papjait a Nyíregyházi Szent Miklós házban április 23-án, írja az Egyházmegye. A találkozó testvéri együttlét is hálaadás volt az idős lelkipásztorok több évtizedes áldozatos szolgálatáért. Az ünnepségre az Ungvári Unió létrejöttének 380. évfordulójának előestéjén gyűltek össze. Horváth Tamás bírósági helynök beszédében kiemelte a jelenlévők példamutatását. Óriási dolog, hogy az elmúlt időszak több mint egytizedét az itt lévő atyák szolgálata fedi le, mondta. Szocska Ábel megyés püspök beszámolt az egyházmegye aktuális híreiről. A püspök beszélt a kápolna ikonjairól is, melyeket kárpát-aljai művészek készítettek, akiket a háború kitörése sodort Magyarországra, illetve akik ott maradtak a pincik mélyén áram nélkül dolgoztak a közösségért. Május 1-ével ismét megnyílik a pesti alsó rakpart a gyalogosok, kerékpárosok és a kikapcsolódni vágyók előtt, az első időszakban a hétvégéken és ünnepnapokon vehetik birtokba a látogatók a területet, közölte a főpolgármesteri hivatal az MTI-vel kedden. Május 26-án és augusztus közepe között új rugalmas forgalmi rend lép életben. Hétköznapokon délután 17 óra után a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják a rakpartot, míg napközben megmarad az autós közlekedés lehetősége. A forgalom elől lezárt terület ezúttal is a pesti alsó rakpart Margit híd és Erzsébet híd, illetve az Irányi utca közötti szakasz lesz. A hétvégéket és ünnepnapokat érintő forgalmi változás október 25-ig marad érvényben. A nyitó hétvégén május 1-e és 3-a között közösségi, kulturális, zenés és gyermekprogramokkal várják az érdeklődőket. A rendezvények ingyenesen látogathatóak. A hírszerkesztő Kovácsné pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: Felvidéki Magyar Nyelvű Mária Rádió.
1: 16 óra. Itt és Tudás című műsorunk következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök a Hit és Tudást hallják, Mária Rádió stúdiójából szeretettel köszönti önöket Brodsky Beáta műsorvezető. Egyúttal köszöntöm a vendégeinket a stúdióban, Nárai Szabó Gábor akadémikus, műsorunk állandó szerkesztője, Bodor György atya, az Ugrigeti Szent Család plébánia plébánosa, ő pedig papi szerkesztőnk, és témánkhoz kapcsolódó vendég pedig Tóri Kálmán, dr. Tóri Kálmán, gyermekgyógyász, a Semmelweis Tudományi Egyetem gyermekgyógyászati klinika, egyes számú gyermekgyógyászati klinikájának adjunktusa, és egy nagy tudományos felfedezés. Apropóján beszélgetünk most. A tudományos felfedezés a genetikában egy újabb magyar, vagyis hát egy nagy magyar eredmény született, amiről néhány hónappal ezelőtt beszámoltak a lapok. És egy magyar kutatócsoport franciákkal közösen a mindenféle genetikához kapcsolódóan felfedezést tett egy vesebetegség kapcsán. De nem fussunk előre annyira, hanem először is beszéljünk arról, hogy Gregor Mendel apát, Ágoston rendész szerzetes nevéhez fűződik a genetika tudományának megalkotása, megindítása. Mit tudunk róla?
3: Gregor Mendel volt az, aki felfigyelt arra a borsók, elsősorban a borsók tulajdonságait követve, hogy vannak olyan tulajdonságok, amik dominánsan, és vannak olyan tulajdonságok, amik recesszíven öröklődnek, és azáltal, hogy keresztezte a borsókat egymás között, a különböző tulajdonságú borsókat egymás között, meg tudta azt mondani, hogy melyek azok a tulajdonságok, amik dominánsan, melyek azok, amik recesszíven öröklődnek, és vissza tudta azt következtetni, hogy nem nevezte még akkor génnek ezeket az örökítésért felelős egységeket, de vissza tudta következtetni azt, hogy tulajdonképpen gének kell felelősek legyenek az egyes tulajdonságok meghatározásáért.
2: Arról, hogy sárga vagy zöld színű lesz az a borsó, ami keletkezik itt, ez volt a tét? Hogy milyen esetekben, tehát a borsóknak a színe?
3: Több tulajdonságot is vizsgálta, a legismertebb az a borsóknak a színe volt, igen. A borsó hüvelynek, illetve a borsó szemnek, magának is a szemét, illetve a ráncosságát, ezeket követte, illetve azt, hogy változik különböző tulajdonságú borsókat keresztezve egymás között, hogyan alakul ezen tulajdonság az első generáció, illetve a következőben.
2: Tulajdonképpen miért fontos ez nekünk embereknek? Mert ezt a bizonyos következtetést, hogy sárga vagy zöld szín, vagy ráncos lesz-e az a borsóhüvely, ez az emberi nemnél például a hajszín, szemszín, vagy bizonyos betegségek léte vagy nem léte szempontjából fontos.
3: Elsősorban a betegségekre koncentrálunk, orvosok, ugye ezeket próbáljuk, ezeknek az okát próbáljuk megtalálni, hiszen ezeken próbálunk változtatni, és nagyon sok betegség olyanok is, amikről korábban nem gondoltuk, hogy így öröklődnek, mendeli módon öröklődnek. Tehát számunkra azért fontosak ezek, mert nagyon sok betegség mutat mendeli öröklődést, ami azt jelenti, hogy egyetlen gén felelős a betegség kialakulásáért, és annak a génnek vagy dominánsan, vagy recesszív módon meghatározó típusai, azok határozzák meg azt, hogy végül a gyermek betegségben szenved-e vagy sem.
2: Tehát például, ha egy szülőpár hordoz egy mindketten annak a betegségnek felelős génpárt hordozzák, de recesszív módon, akkor nem lesz az a gyerek beteg, ha jól értem.
3: A recesszív betegségre az jellemző, hogy ahhoz, hogy egy gyermek beteg legyen, ahhoz mind a két szülőtől örökölnie kell egy hibás génkópiát, egy mutációt. A szülők nem betegek, hiszen nekik van egy épp kópiájuk is, de a gyermek azért lesz beteg, mert mind a két szülőtől a hibás kópiát örökli meg. Ez a recesszív betegségre a jellemző.
2: Gyuri atya, az egyházban hogyan viselkedünk mi keresztények a betegekkel szemben?

0: Tehát a beteg az egy selejtes valaki, vagy pedig egy olyan lény, akinek különös méltósága van, és kedves Istennek.
1: Hát régi lelkiség az, hogy betegek a mi uraink, tehát tulajdonképpen őket szolgáljuk, és rengeteg olyan alkalom adódik egy kórházlátogatáskor, ami akár egy pap számára is nagyon sokat jelent, és egy órás kórházi bentlét az akár egy hónapos lelki gyakorlattal is megfelel, tehát olyan dolgokkal szembesül ott a betegpasztoráció kapcsán a pap is, ami nagyon sokat segít a lelkiségünkbe.
0: Térjük vissza a kísérletekhez. Önök is egy betegséggel találkoztak, nefrózis nevű betegséggel, amikor kísérleteket folytattak, és amikor a genetika tudományában egy bizonyos eredmény született a kísérleteik folytán. Mi ez a nefrózis pontosan? Azt annyit tudok, hogy ez a vesével kapcsolatos latin ismereteim következtében.
2: Ez egy jelentős fehérjevizeléssel járó betegség. Az esetek nagy részében ez egy jóindulatú betegség, ami gyógyítható. Az esetek 90%-ában, 10%-ában azonban nem reagál a kezelésekre, és ezen 10%-ban jelentős részben veselégtelenséghez vezet, ami azt jelenti, hogy művesekezelésre, vesetranszplantációra szorul a gyermek vagy a felnőtt. Ennek egy formáját vizsgáltuk. Ezen szteroid rezisztensnek hívjuk ezeket, mert a szteroid kezelésre nem reagálnak a gyermekek. Ezen szteroid rezisztens formáknak egy része az monogénes, tehát mendeli öröklődés mutat, és eddig több mint 20 génnek a mutációja ismert, ami ilyen szteroid rezisztens nefrózist okozhat. Ezek közül vizsgáltuk mi a leggyakoribb formát. Tehát az egész nefrózis szindrómán belül egy meglehetősen kis csoportot.
0: Csak a hallgatók kedvére, ez a szteroid rezisztens, ez egy gyulladás gátlónak ellenálló. Tehát, hogy lefordítsam, hogy értsék.
2: Így van, a szteroidot az valóban itt egy gyulladás csökkentő szerként adjuk, illetve egy immunszupresszív szerként, ami az immunrendszert gátolja, és miután az esetek nagy részében ez egy immunológiai betegség, ezért ezen esetekben a szteroidra reagál, és a prognózis jó. Mi azon formával vizsgáltunk, ami a szteroidkezelésre tehát nem reagál, tehát szteroidrezisztens, és aminek nincsen terápiája. Jelenleg ennek a leggyakoribb genetikai formáját vizsgáltuk mi.
0: És mire jutottak pontosan? Azt olvastam, hogy ez egy nagyon kiemelkedő tudományos eredmény, ami hát megrengette egy kicsit a genetika tudományát. Jól érzékeltem ezt?
2: Több mint 10 éve ismerünk egy variánst, egy gyakori variánst, amit, hogyha a gyermek megörököl az egyik szülőtől, és a másik szülőtől pedig örököl egy mutációt, akkor azt gondoltuk eddig, hogy független attól, hogy a másik szülőtől milyen mutációt örököl, minden esetben beteg lesz a gyermek. Arra figyeltünk fel, hogy ha ez így lenne, akkor valóban sokkal több beteg gyermek, illetve beteg felnőtt kellene legyen, és ennek az okát kezdtük el vizsgálni, és találtuk azt, hogy ez a variáns, ez csak akkor okoz betegséget, hogyha meghatározott mutációkkal társul, tehát a mutációknak a töredékével. És a felismerés azért új, azért szemléletváltoztató, mert eddig azt gondoltuk, hogy minden mutációnak, minden génváltozatnak a sajátja, hogy ő maga betegség okozó-e vagy sem, és nem függ attól, hogy melyik másik mutációhoz társul. Tehát azt beszéltük, hogy a korábban egy recesszív betegséghez az kell, hogy mind az édesanyától, mind az édesapától mutációt örököljön a gyermek. De eddig az nem volt fontos, hogy melyik mutációval van párban. És ez egy olyan variáns, ami csak bizonyos mutációkkal párban okoz betegséget. A mutációk döntő részével nem. És hogyha ezt is figyelembe kezdjük venni, akkor kinyílik egy újabb kapu, nagyon sok gyakori variáns okozhat ilyen mechanizmus révén ritka betegséget. Eddig ez elképzelhetetlen volt, hogy egy gyakori variáns ritka betegséget okozzon, hiszen gyakori variáns gyakori betegséget okozhat, vagy semmit. De egy ilyen, hogyha már az is számít, hogy hogyan társulnak a két szülőtől örökölt variánsok, mutációk egymással, akkor már gyakori variánsok is okozhatnak ritka betegséget. És az a felismerésben a fontos, hogy innentől kezdve más megítélés alá kell essenek a gyakori variánsok, mert elképzelhető, hogy bizonyos más variánsokkal társulva már betegséget tudnak okozni. És ezt eddig a mendeli betegségekben nem kellett figyelembe vegyük.
0: Nekem azt tűnt fel a cikkben, az egyik tudományos felfedezést ismertető cikkben, hogy ennek a bizonyos variánsnak ilyen erkölcsi neveket adtak, hogy nagyon rossz indulatú, meg gonosz, meg ilyen emberi behelyettesítést. Ennek mi volt az oka?
2: Pusztán ezt egy...
0: Ez a modell nagyon különös volt számomra.
2: A Tátrai Péter, a Cambridge-i biológus írta ezt meg ilyen nagyon frappánsan. Az volt a célja, hogy érthetővé tegye, és azt hiszem, hogy nagyon jól sikerült. Én nagyon örültem ennek a fajta Lafont emmesébe illő elmesélésnek, hiszen...
0: Elmondaná ezt nekünk?
2: Nehéz ezt felidézni, megpróbálom. Tehát a négy fajta variánst elkülönítette tántoríthatatlanra, egy megingathatóra, egy jótékonyra és egy rosszra, és a ugye azt érzékeltette ezzel, hogy vannak olyan mutációk, amik mindenképpen patogének, amik megtántoríthatatlanak, de vannak olyanok, amik ingatagok, amik bizonyos mutációkkal együtt, ugye ez volt egy akkori variáns, ami bizonyos mutációk mellett betegséget okoz. Tehát az ingatag és a rossz indulatú volt, bocsánat, az ingatag is rossz indulatú volt, tehát az a párosítás, akik patogénné váltak, de az ingatag és a rossz, ők végül nem okoztak betegséget, mert a rossz önmagában nem volt annyira rossz, hogy az ingatagot megingassa. Hát ez ott érthető.
0: Szinte társadalmi modell volt, nagyon érdekes, ilyen tudományos cikket még nem olvastam, amiben bármilyen gén... anyag erkölcsi kategóriákkal lett feltüntetve.
3: Na most hagyj hozzam a molekulákat ezek után. Engem az nyűgöz le ebben a kutatásban, hogy egy konkrét klinikai gyakorlatban előálló problémának a megoldása egészen a molekuláris szintig tökéletesen meggyőzően előáll. És itt az a lényeg, hogy az egyik fajta mutáns, vagy az úgynevezett VAD típus, tehát a nem változott génnek a megfelelő által kódolt fehérje, az annyira mozgékony, hogy ő tud illeszkedni a másikhoz, akkor is, hogyha az egy kicsikét rossz. És ez azt jelenti, hogy illeszkedik hozzá, tehát akkor jó indulatúnak lehet nevezni, vagy jótékonynak. Viszont, hogyha az a bizonyos mutáció bekövetkezik, akkor lehet egy olyan változat, ami kimereveti a molekulát, és akkor az már nem tud illeszkedni. Ez aztán a teljesen rossz eset, és akkor jön létre ez a bizonyos rossz párosítás, de sokkal ritkábban, mint hogyha valamennyi esetben tudna párosodni a két molekula.
0: Ez a nefrózis, ez körülbelül a vesebetegségeknek hány százalékát teszi ki?
2: A krónikus vesebetegséghez vezető kórképeknek a kb. 10%-áért, 10-15%-áért felelős. De ez a nefrózis szindróma maga ennél sokkal gyakoribb, ez csak azon alcsoport, aki kezelhetetlenség a krónikus vesebetegséghez vezet. Igen.
0: Kezelésnek, és hát a gyulladás csökkentő kezeléseknek. És amikor ezt a felfedezést tették, tehát tulajdonképpen ez klinikai gyakorlatban született, vagy konkrétan erre kerestek rá valamit? Tehát ez a gyógyítás közben születő felismerés, vagy...
2: A genetikai tanácsadás során gyakran elbeszélgetünk azon testvérekkel, akik maguk egészségesek, de van egy beteg testvérük, így tudjuk, hogy a családban van egy mutáció, és ezt a mutációt az egészséges testvérek 66% eséllyel hordozzák. És ezen hordozó testvérekkel szoktam beszélgetni arról, hogy miután van egy gyakori variáns, amihez, hogyha ez a mutáció társul, akkor ugye betegséget okozhat. Ez a gyakori variáns az olyannyira gyakori, hogy Európában minden 15. ember hordozza. Tehát a hordozó egészséges testvéreknek azt szoktam mondani, hogy ha egyszer megházasodnak, akkor hozzá kell a párjukat, mert meg kell nézzük, hogy a párjuknál jelen van ez a variáns, mert ha jelen van, akkor sajnos 25% eséllyel születhet beteg gyermekük. És mindig azzal szoktam megnyugtatni a családokat, hogy azzal nyugtattam meg őket, hogy ugyanakkor az esélye annak, hogy a következő generációban ez a betegség előfordul, mint annak, hogy az előző generációban előfordult. És mindig azt válaszolták a családok, hogy jó, hát sose fordult még ez elő eddig, csak az éppen érintett gyermeknél. És ez kezdett gyanús lenni, hogy lehet az, hogy egy ilyen gyakori variáns eddig sem unokatestvéreknél, sem a korábbi generációkban egy a mutációt hordozó ősnél nem okozott még betegséget, és ez kezdett el foglalkoztatni, hogy akkor ez biztosan így van-e, mert minden család azt mondta, hogy ó, hát soha nem volt még ez a betegség, és ez már valószínűtlen volt a variánsnak a gyakoriság alapján, amit még egyszer Európában minden 15. ember hordoz.
0: Ez a génvizsgálat, vagy az, hogy benne van-e az a bizonyos hordozó anyag, ez egyszerű vérvétellel történik, csak azért, hogy a hallgatókat.
2: Igen, igen.
0: Tehát őnekik semmilyen különleges vizsgálatra nem kell.
2: Nem. A vérben lévő fehérvér sejtekből ki lehet vonni a DNS-t, és azt tudjuk vizsgálni, ez minden sejtben ugyanaz ez a DNS állomány, tehát bármelyik sejtből tudjuk vizsgálni.
0: És megint, mivel ez a hit és tudás műsor, megint egyfajta pasztorációs kérdés jutott az eszembe. Most fogják boldogávatni, már megvan szerencsére a dátum, 6. Pál pápát is. 6. Pál pápának egy csodát tulajdonítanak. A csoda arról szól, hogy egy beteg gyógyíthatatlan méhen belül szenvedő magzatnak a gyógyulásáért és világra jöveteléért az ő közbejárására történt, mivel abortuszra küldték a mamát, hogy az a gyerek az gyógyíthatatlan betegségben szenved, és jobb lesz, hogyha elvetetik, mielőtt megszületne, és az a bizonyos gyerek, az most már egy felnőtt, épp és egészséges. Tehát számtalanszor történik ilyen válaszút a kismamáknak, amikor az orvos azt tanácsolja, vagy felvilágosítja arról, hogy a méhében fejlődő magzat az súlyosan károsodott, és aminek az lesz a következménye, hogy vagy ő is meghal a szülésben, vagy pedig egy súlyosan beteg, fogyatékos ember fog születni. Hogy áll ehhez az egyház?
1: Hát le kell szögezni, hogy a hit és a tudomány nem áll szemben egymással, de ugyanakkor a hit mindig produkál meglepetéseket. Tehát ami egyszerűen megmagyarázhatatlan, amit hát mi csodának tartunk, ha egyháziasan fogalmazunk, nyilván az orvostudomány ezt a fogalmat, mint csodát így nem ismeri, hanem megmagyarázhatatlan jelenségnek tartják, de hát ezzel a tényezővel számolni kell. Tehát, és ez nagyon meglepi az embereket.
3: Én azt hiszem, Szent Ágoston mondta azt, hogy azt a meglepő eseményt nevezzük csodának, amit nem tudunk megmagyarázni. Tehát változik a csoda fogalma az idők során.
0: Ön találkozott már az orvosi praxisában olyannal, ami elvileg minden tudományos eredménynek ellentmondott olyan gyógyulással?
2: Nagyon meglepő drámai fordulattal nem. Mindig látunk megmagyarázhatatlant, tehát azt nem merem állítani, hogy soha nem látunk semmit. Mindig minden úgy történik, hogy várjuk. De arra nem emlékszem, hogy olyasmit láttam volna, hogy egy drasztikus javulás következett volna be, ami teljesen váratlan volt.
0: Igen, néha a csodák egészen picinek tűnnek, de annak, akit érint, az egy hatalmas dolog, és hát nem lehet mindig prognózist felállítani 100%-osan. Ebből azt akartam kihozni, hogy az orvosok azért mondják, hogy XY-nak mondjuk egy hónapja van vissza ebben az állapotában, vagy 2 éve, de ezek nem mindig, a szerencsére nem mindig valósulnak meg. Miért kell mégis ilyen prognózist felállítani egy beteg szempontjából?
2: Nagyon sok mindenben segíti a genetika a prognózisnak a megítélését, és minél jobban megértjük, minél inkább mélységekben értjük a genetikát, amitől mi nagyon messze vagyunk, hogy teljes mértékben értsük, annál jobban látjuk azt, hogy egy betegség milyen prognózis lesz, hogy zajlik le, és ez nagyon fontos a családnak, hogy megértse, hogy mivel számolhat, milyen szervi érintettséggel számolhat, mikor várható az, hogy vesejtenség kialakul, mennyire kell komolyan venni, mennyire kell betegségtudat kialakuljon most vagy erre, nem, mennyire kell foglalkozni a betegségével a beteg. Ezekben nagyon sokat segít a genetika. Ennek a vizsgálatnak, hogy itt visszakanyarodnék hozzá, számomra egy nagyon jó élménye volt az, hogy amikor megértettük azt, hogy ez a variáns, ez valójában csak a mutációk egy töredékével együtt okoz betegséget, akkor vissza tudtam hívni azokat a családokat, akiket korábban riogattam, és el tudtam nekik mondani, hogy ez nem igaz, amit mondtam, nem lesz az egészséges testvérnek beteg gyermeke, akkor sem, hogyha esetleg a párja ezt a variáns hordozza, mert rosszul gondoltuk korábban.
0: És ez egy csodálatos örömhír.
2: Ez egy nagyon, nagyon örömhír, és ennek nekem egy nagyon fontos.
1: Azt szeretném megkérdezni a gyöntös urat, hogy ugye mondta, hogy 25%-ra gondoltak korábban, hogy a variáns az előkerülhet. Most ez az új felfedezés kapcsán hány százalék valószínűség?
2: Akkor, hogyha egy olyan mutációt hordoz a család, ami ezzel a variánssal nem okoz betegséget, akkor 0%. Uh-huh. Tehát akkor hiába hordozza a variánst a leendő házastárs, akkor nem lesz beteg gyermekük, még akkor sem, hogyha mind a mutációt, mind a variánst megörökli a gyermek, mert ez a társulás, ez nem okoz betegséget. Tehát a 25%-ról 0%-ra esett le, ami egy fantasztikus hír, és amit még mindig féltem a munkánk során, hogy esetleg nehogy a munkánk készülődése során időt veszítsünk, és emiatt esetleg egy család egy évvel tovább aggódjon egy beteg gyermek születése miatt.
0: Ez a csodája az orvostudománynak.
3: Itt hagy mondjam, itt a hit és a tudás közötti alapvető különbségre lehet fölhívni a figyelmet, tudnik. A tudás állandóan változik, és ezért bizonytalan, mindig egy kicsit relatív. Tehát amit most tanáig tudunk, az később kiegészítjük, és változik. Szerintem nem teljesen, de azért sok mindenben ilyen példát is most éppen hallunk.
0: Finomodik talán. Ez is egy ilyen finom hangolás. Az alapokat letették, de arra építkezünk. Mendel atya letette a genetika tudomány alapjait. Ez nem azt jelenti, hogy ő egyszer mindenkorra megmondta, hogy ez így marad, és azokkal a kornak megfelelő eszközökkel ő letette azt, amit letudott akkor. De erre építkeznek.
3: Tehát senki nem is vonja a kétségbe. Tehát én szerintem az teljesen tévedés, még a tudomány, tisztán tudományos szientista felfogás alapján sem, hogy valaki kvázi kérdőre vonja Mendelt, vagy lekicsinli, mert hát ő ezt nem tudta előre megjósolni. Hát ez a tudománynak a fejlődése.
0: Egyes újságcikkekben olvastam ilyen kicsit lesajnáló belerugását a genetika atyának, amit hát csodálkozva láttam, hiszen nem lehet ilyen statikusan felfogni egy tudományt.
3: Még lesajnálóban tudnám értékelni ezt a megjegyzést, csak most inkább eltekintek tőle.
2: Nem volt ez olyan érzésem szerint, senkinek sem a célja, tehát biztosan úgy érzem, hogy
0: nem.
2: Hogy nem igen, világos, hogy semmibe vegye, vagy csökkentse az értékét. A mendeli szabályok fantasztikus felismerések voltak. Azóta számos kivétel van, nem is ez az egyetlen, amiről most beszéltünk. Tehát számos kivétel van a mendeli szabályok alól, de ezek semmiben sem csökkentik az érdemét Mendelnek, úgyhogy ezt tudom.
0: Hogy fogadták a kutatótársak, vagy hogy történt ez a felismerés, egy ilyen heuréka jellegűen? Csak azért, hogy a hallgatókat is bevonjuk, hogy egy tudós, amikor felfedez valamit, akkor mit csinál? Ugrál örömében, vagy kifut a lakásból, és elmondja a szomszédoknak, mi történik ilyenkor, vagy másik osztályokra megy a kórházban.
2: Hát nagyon sok időt telt el a hipotézis felállítása és az igazolása között. Ahhoz, hogy ezt igazolni tudjuk, ahhoz egy nagy beteganyagra volt szükség, ezért kellett a francia kutatócsoportot is bevonni, ahol én korábban dolgoztam, tehát őket fölhívva annyira fel tudtam lelkesíteni, hogy megengedjék, hogy elmenjek hozzájuk, és náluk folytassam a vizsgálatokat, és amikor megérkeztem, mindent megrendeltek, rendkívül kedvesen fogadtak, mindent megrendeltek ahhoz, hogy a vizsgálatot elvégezzem, de még a vizsgálat reggelén is, ez egy egynapos vizsgálat volt, még a vizsgálat reggelén is mondták, hogy hát nem sok értelmét látják, de hát csak hajrá. És amikor este elmentünk együtt vacsorázni, mert az vizsgálat eredményétől függetlenül meghívtak előre, meg pezsgőt ajánlottak, hogyha igazam lesz, és elmondtam nekik, hogy igazam lett, és egyértelműen kiderült, akkor hát nagyon-nagyon jó érzés volt, mert nagyon kedvesen gratuláltak. Akkor rögtön elkezdtük törni a fejünket, hogy miért van az, amit láttunk, mert ahhoz még kellett egy pár nap, hogy megértsük, hogy miért gondoltuk azt, hogy ez a variáns, ez betegséget okozó. De hát az öröm az kezdődött, és onnantól kezdve az egész kutatócsoport ezen kezdett gondolkodni, és hogy mit tesz az ember, hát nem sokat alszik, annyira örül.
3: És azért hagyj figyeljem fel a figyelmet arra, hogy itt egy nagyon széleskörű együttműködés, tehát nem csak földrajzi értelemben, hanem tudomány terület értelmében is nagyon széles együttműködés valósult meg.
0: Interdisziplináris is?
3: Erőteljesen interdisziplináris. Tehát
0: a tudomány közé.
3: Pont a fehérje modellező kutatócsoport az ELTE-n az szállt be ugye a molekuláris részletek vizsgálatával, és én nekem az különösen tetszik, hogy a kettő milyen szépen összeér, és mutatja a modern tudománynak a fejlődés irányát. Nagyon sokféle szempontból kell egy-egy kérdést megvizsgálni.
0: Amikor a környékünkön háborús veszély van, és különböző konfliktusok dúlnak, fegyveres és egyebek a különböző földrészeken, olyan öröm hallani, hogy nemzetek nem csak ebben a műsorban, hanem egy előző műsorban, ahol űrkutató csoportok dolgoznak együtt, magyarok és európai űrkutatási ügynökség, itt pedig a genetika tudományában fognak össze, hogy ez, azt gondolom, hogy ez a békének egyfajta munkálása is mindenképpen.
2: Haladan élmény volt valóban megélni ezt az együttműködést a kémikusokkal. Percel András, Mennyhárt Óra és Tánel Pár voltak azok, akik az ELTE-ről, mint kémikusok ebben nagyon jelentős szerepet játszottak. És nagyon érdekes volt ezt megélni, hogy volt két egymás melletti aminosav, amik a fehérjében egymás mellett helyezkednek el. Az egyik az betegséget okozott, a másik pedig nem. Ezzel a variánssal társulva, ami értetetlen volt, mert azért két egymás melletti aminosavnak a hatásáról ezt nehéz volt elképzelni, hogy lehet, hogy ott vannak egymás mellett, és mégis ennyire más a hatásuk. És ezt a kémikusok mutatták ki, hogy mi a különbség. Ez haladlan élmény volt megérteni, hogy hogy mi a különbség a két aminosav helyzetében és az általa variánssal való társulásában.
0: Kedves hallgatóink közül, önök bizonyára emlékeznek a tanulmányaik során, hogy az aminosavak a fehérje molekuláknak a fölépítő elemei. Mindig ezekre vissza kell, hogy kapcsolják, mert ezt mindenki tanulta. Hogy ideig még biztosan tudnak minket követni.
3: Remélhetőleg mindenki
0: ideig
3: tanulta.
0: Még biztosan tudnak bennünket követni, és remélem, hogy tudnak is. Egy ilyen beszélgetésnek nem az a célja, hogy egy tudományágnak a szakszavaival leöntsük önöket, hanem az a célja, hogy bemutassuk, hogy miféle reménységet hoznak a tudományos kutatások, és egy hívő ember életében, mivel ez egy hit és tudás, a reménységen túl még milyen más szempontok szerint is lehet örülni a jövőnek, és bizakodni benne, ami megtámasztja. És mit szóltak a kollégák? Tehát nem volt senki sem szkeptikus, vagy mindenki nagyon örült? Vagy hogy van ez a tudományos világban? Itt is mindenki örül, vagy vannak azért, akik féltékenykednek ilyen esetben?
2: A vizsgálatban részvevő mindenki örült, és nagyon, nagyon jó visszhangja volt a nemzetközi szintéren is. Amilyen kongresszus eddig elvittük, mindenhol nagyon nagy örömmel fogadták, és miután ez új szemléletet, új távlatokat nyit, ezért komoly lehetőségeket kaptunk arra, hogy ezt széles fórumon bemutathassuk, úgyhogy több konferencián ezt elmondtam, és mindenhol nagyon jó visszhangja volt.
0: Merre fele? Tehát a kontinensen túl is?
2: Igen, Amerikában is, Atlantában, illetve a Franciaország több területén, igen.
0: És a gyógyszeripar ilyen esetben kapcsolódik-e egy ilyen felfedezéshez?
2: Azáltal, hogy megismerjük azt, hogy a fehérje, hogy miért okoz ez a társulás betegséget, hiszen azt is láttuk rögtön, hogy mi történik a fehérjével sejten belül, amikor ez a bizonyos rossz társítás kialakul. Azáltal már tudjuk azt, hogy hol kell beavatkozni a fehérje működésébe, hogy mit kell megváltoztatni rajta ahhoz, hogy végül elvárhassuk tőle azt, hogy helyesen működjön. Tehát amikor megismerjük a kor folyamatot, akkor mindenképpen magában rejti a tudás annak lehetőségét, hogy végül terápiás lehetőséget is biztosítsunk. Tehát közvetlenül nem.
0: De felfigyel már ilyenkor a gyógyszeripar kizárt dolog.
3: Az első lépés mindig az új gyógyszer kifejlesztésén az, hogy megismerjük az úgynevezett célrendszert, ahova be kell avatkozni, hogy valami kívánt hatást elérjük.
0: Mert itt a szteroiddal nem lehet eredményt elérni, tehát kell egy olyan gyógyszer, ami ezt, mert most már tudjuk az okokat az önök felfedezése kapcsán, hogy mi az, ami okozza, tehát akkor már közelebb jutunk a meglévő betegeknek a gyógyításához is?
2: Apró lépésekkel, de igen.
3: Mert azért nem lehet egy új DNS-t, örökítő anyagot beletenni az emberbe, tehát azért az alap az megmarad, annak a helyesbítése aztán már elég nehéz.
0: Korrigálása van olyan műtét, ami a genetikai, tehát annyira mikro műtét, ami a génállományra.
2: Nem, sajnos ilyen nincs.
0: Ilyen még nincs.
3: Szerencsére.
2: Ilyen nincsen. Hogy a genetikai terápiának lesz a jövője, az egy nagy kérdés. Én bízom benne, hogy lesz, mert azért nagyon sok területen segíthet, ahol nem tudunk a fehérjék szintén beavatkozni. Tehát a több szinten képzelhető el az, hogy egy genetikai betegséget orvosoljunk a fehérjék szintjén, de akár a gének szintjén is, ahol a nukleotidokat kell megváltoztatni. Jelenleg vannak próbálkozások, de jelenleg még a terápiás gyakorlatban bevet nincsen. De hogy ne legyen, azt nehéz elképzelni, és én bízom benne, hogy lesz, mert nagyon sok területen segíthet.
0: Most egy kicsit térjünk vissza, a fehérjék többször szóba kerültek. Miért fontos a fehérje az emberi szervezet kapcsolatában? Ön szempontjából, ugye az előbb beszéltük az alapbetegségről, amit kutattak, ez a bizonyos nefrózis, ahol a vizeletben fehér vérsejtek távoznak. Tehát gondolom, hogy itt a fehérje problémák vannak. Mi a fehérje?
2: Tehát fehérje távozik.
0: Igen.
2: A vérben van egy nagyon fontos alkotóelem, az albumin, ez az, ami elveszik ezen fehérjevizelés kapcsán. A fehérjéknek a szerepe a szervezetben az ennél sokkal összetettebb. A struktúrfehérjék, az enzimek, a számos területen, a fontos génjeink, a 20 000 gén, amiket jelenleg ismereteink szerint a legfontosabbaknak gondolunk, azok fehérjéket kódolnak. Ez talán jól mutatja azt, hogy valószínűleg a többi gén, amik RNS-eket kódolnak, azok is fontos szerepet játszanak a szervezetben. Ezeknek a szerepe még kevés ismert, de nem véletlen, hogy elkülönítjük azon géneket, amik fehérjéket kódolnak. Mert ezek a fehérje kódoló gének azok, amiknek a szerepe az sokkal kézzelfoghatóbb és egyértelmű.
3: Vegyi gyárak, tehát például az enzimek, azok a szervezet vegyi gyárai, azok pontják le az élelmet, amit meg az emésztésnél működnek, ezerféle dolgot csinálnak, és például ezeknek a gátlásával vagy serkentésével lehet bizonyos betegségeket is gyógyítani. Úgyhogy fehérje nélkül, hát kicsit talán túlzás, amit mondok, de majd lemondhatna, vagy nincs élet.
2: De a fehérje vizelés, amiről szó volt, az tehát csak egy fej, vagy hát
0: az, csak egy
2: az albumint érinti, tehát az egy fehérjének a, hogyha döntően az albuminnak a vesztésével jár, az tehát nem érinti a 20.000 gén által kódolt rendszerint sejten belüli fehérjének a vesztését. Itt, amikor fehérje vizelésről beszélünk, akkor csak a vérben lévő legkisebb fehérjének az elvesztéséről.
0: Hol van még fehérje a véren kívül?
3: Hát majdnem mindenütt. De a génben pont éppen nincsen, tehát ott az úgynevezett nukleinsavaknak a hosszú láncolatából áll, de mindenütt másutt van. És hogyha elkezd tehát az éhezésnél például az utolsó fázis a halál előtt, az a fehérje ürítés, amikor már nem csak a zsír fogy az emberből, hanem a fehérje is, és akkor életfontosságú fehérjék is lebomolhatnak, és akkor vége.
0: Fehérje. Fehérjékről beszéltünk, génekről. A génekben információk vannak az egész emberrel kapcsolatban, aki tehát megszületünk, és velünk, az életünkkel, az egészségünkkel, azzal, hogy milyenek vagyunk, ezek a gének hordozzák az információkat. Olyan, mint egy mikrocsíp, hogyha számítógépes hasonlatot szeretnék
3: még
0: mondani.
3: Olyan, még annál is,
0: még annál differenciáltabb. Mit jelent ez a gén, ezt hogy vesszük, mint aki teremtett bennünket, az belénk ültette azokat a kódokat, amik szerint működünk, vagy hogy történik ez a hit szintjén?
1: Hát a teremtő Isten biztos, hogy ebben részt vett, és hát csak csodáljuk mindig, amikor akár ezek kapcsán is úgy elgondolkodunk, és nagyon sok mindent még nem tudunk, és én is azt látom, hogy mondhatni azt, hogy a véletlen vezet sok felfedezéshez, de mondhatjuk azt is, hogy Isten kegyelme, hiszen az Istennek is célja az, hogy minél többet megismerjünk erről a világról, és ehhez is segít bennünket. Csak hát majd oda átlátjuk azt, hogy ez a segítség hogyan, mi módon ment végbe a világban.
3: És ilyen ritka véletlen meg nincsen. Tehát olyan valószínűségek vannak, most egy számot mondom, 10-40-en, hát azt nem is tudjuk elképzelni, úgyhogy ez már egy külön műsor tárgyát képezhetné. Annyira valószínűtlen dolgok valósulnak meg, például az élet során is, amiket teremtés nélkül nagyon nehéz elképzelni.
0: Tulajdonképpen az, hogy az ember rájön arra, mondjuk az őskortól kezdve látja, hogy az állat körülötte az melyik füveket rágja, hogyha valami problémája van, és felfedezi, hogy azok a füvek esetleg nála is valami jót tehetnek. És egészen mostanáig a genetikai kutatásokig végülis arról szólt, hogy a világ, amit tartalmaz az ember javára, az a tudásanyag, az valamiképpen az ember tudomására jusson, hogy minőségibb élet valósulhasson meg. De ennek a minőségi életnek, ennek nem elég csak a biológiai szinten megvalósulni, hanem ennek tulajdonképpen következnie kell és hatással kell lenni a szellemi lelki szintünkre is valamilyen módon ennek a minőségi többségnek, nem?
2: Így van, az orvos arra tud koncentrálni, hogy a testet gyógyítsa, de valóban az, hogy az illető mennyire boldog, az sok minden mástól függ, és azt abban, mi abban segítünk, abban próbálunk segíteni, ami a hivatásunk, de abban biztos vagyok, hogy nem ez határozza meg az illető boldogságát.
3: És azért hagyd mondjam hozzá, hogy a tudás felelősséggel jár, tehát most ezt nagyon jó volt hallani, hogy valaki egy csodálatos tudományos eredményt azért nem akart, hogy mondjam, visszatartani, hogy még jobb legyen, hogy ezáltal embereknek a döntéseit befolyásolja, tehát egy erkölcsi megfontolás fölülírta az ő esetleges ambícióját. Sajnos ez nem gyakori.
0: És az üzleti szempontokat és minden egyebet.
3: És olyan dolgokat csinál pont a genetikában, amikor az embernek tudományos kutató létére és a hajaszála az égnek áll, egyre kevesebb a felelősség, egyre nagyobb a pénzhajhászás, a szenzációhajhászás, úgyhogy eznek meg át kellene parancsolni, ha lehetne.
0: Itt a hit és a tudás pont ott találkozik, hogy a cél a tudománynak, az erkölcsös művelésének is a célja az ember java, és a hit munkálója, a lélekorvosa, ahogy egy pap, az a lélekorvosának kell, hogy legyen valamilyen szinten, az is az ember java, és itt találkozik, és Isten pedig minket azért teremtett, hogy a javunkat munkálja, ami azt felfedezzük, hogy az hol van, és megtaláljuk.
1: Szerintem még egy óriási alázat is szükséges minden esetben ahhoz, hogy eljussunk az eredményre. Éppen tegnap a Hittanon néztük a hittanosokkal, gyerekekkel a Néri Szent Fülöp életét, aki eredetileg misszióba kívánt menni. De valahogy ott maradt Rómába, alázattal szolgálta a gyerekeket, és hát Rómának ezáltal vált a legnagyobb apostolává, hogy nem ment el a misszióba, hanem alázattal azt a feladatot, amit Isten kijelölt a számára, azt teljesítette. Tehát sokszor a tudomány is így jut el az eredményekhez, hogyha alázattal szolgáljuk.
0: Mindenképpen. És mik a tervek ezzel a kutatással? Tehát önök most befejeztek egy kutatást, ezt megvizsgálták, tehát bizonyított ez már, ez az eredmény, ezt nyilvánosságra hozták, ezt most vizsgálják más intézetekben is?
2: Valunk találni más ilyen variánsokat, amiknek a betegség okozó képessége az attól függ, hogy milyen mutációkkal társulnak. Ezt a Pázmány Péter egyetem kollégáival is együtt elindítottuk, illetve vizsgáljuk még tovább. Bioinformatikai módszerekkel próbáljuk ezt. Illetve vizsgáljuk a francia laboratóriumban azt, hogy hogyan lehetne megváltoztatni ennek a fehérjének a helyzetét, tehát hogyan lehetne ezt a fehérjét, ami most kórosan bennmarad a sejt belsejében, kivinni a sejtnek a membránjába, ahol normálisan el kellene helyezkedjen, és ezáltal azt remélhetjük, hogy meg tudjuk gyógyítani a gyermeket. Illetve vizsgáljuk még azt, hogy pontosan ez a variáns mely mutációkkal okozhat betegséget. Van egy pár mutáció, amivel még nem tudjuk biztosan, és ezt vizsgáljuk most, hogy azokban is biztosak lehessünk, hogy még biztosabb legyen a tanácsadás, hogy még több családot, ha úgy tetszik, biztosíthassunk afelől, hogy nem lehet beteg gyermekük.
0: Tulajdonképpen visszatérve, ön is folytat személyes tanácsadást?
2: Igen.
0: Mi a gyakorlata? Tehát hogyan lehet egy rossz hírt úgy közölni egy szülővel, vagy egy emberrel, hogy mégis a reménység maradjon meg? Gondolkodott már ezen, hogy...
2: A gyakorlatban általában ez úgy zajlik, hogy a gyermek beteg, és keressük az okát. Amikor megtaláljuk az okát, a genetikai okát, akkor tulajdonképpen az nem egy rossz hír, akkor annak a család örül, hogy megvan az oka, mert megértik, hogy a gyermek miért lett beteg, és tudják azt, hogy mire számíthatnak. Tehát az meglepő, féltem attól valóban, amikor ezzel elkezdtem foglalkozni, hogy hogy fogják a családok fogadni, de az esetek nagy részében, sőt gyakorlatilag mindig,
0: jó,
2: a család örül, igen, mert megérti azt, hogy miért lett beteg, megértik azt, hogy ők nem felelősek, a szülők nem felelősek a gyermek betegségéért. Tehát a diagnózisnak a közlése az általában az egy örömhír, ha úgy tetszik. Hát, mert a gyermek betegségéről már tudnak. Tehát az nem egy egész más, amikor a betegség kialakulása előtt kellene megmondani azt, hogy a gyermek beteg lesz.
0: Hogy
2: a testvéreknél merülhetne ez fel, mert tudjuk, hogy van egy beteg gyermek a családban, és megszületik egy másik, nincsenek tünetei, és akkor a genetika módszerével azt meg tudnánk nézni, hogy ő beteg lesz-e vagy sem. Ezt viszont nagyon bölcsen nem engedi meg a törvény. Tehát ha csak nincsen terápiás következménye, ha csak nem tudjuk terápiáson késleltetni a betegség kialakulását az egészséges gyermeknél, akkor nem szabad megnézni egy egészséges testvérnél az, hogy beteg lesz-e majd később vagy sem. Ezt tiltja a törvény, nagyon bölcsen.
0: Ennek etikai okai vannak.
2: Etikai okokból így van.
0: Ez egy nagyon fontos eleme szintén a műsornak, hogy azért még megvannak a bölcs törvények, mert eljutnánk az eugenika tudományának a fölelevenítéséhez, hogyha olyan korai beavatkozások történnek, még amikor nem is, nincs is gyerek, de már akkor igaz?
2: Hát ez már a prenatális diagnosztikának a területe, ahol magzati korban nézzük meg. Ugye erre van lehetősége a szülőnek, hogyha ha tudják, hogy van egy beteg gyermek a családban, és tudják azt, hogy van esélye annak, hogy egy következő gyermek is beteg legyen, akkor valóban a törvény szerint kérhetik a prenatális diagnosztikát, azaz annak megítélését, hogy a gyermek beteg lesz-e vagy sem. Tehát még születés után nem kérhetik ezt, ha csak nincsenek tünetei már a gyermeknek, vagy ha terápiásra nem tudunk valamit tenni.
0: Tehát nem terhelik meg magyarul a gyereket azzal a tudattal, hogy ő esetleg lehet beteg az élete során.
2: Igen, a megszületett gyermeknél ezt nem szabad. Igen.
0: Ez egy nagyon helyes dolog szerintem is, mert elveszik a reménységét, és eleve egy beteg tudatos emberré fejlődik. Lehet, hogy nem is fejlődik ki benne a betegség.
2: Hát,
0: az is megvalósulhat. Én nagyon szépen köszönöm, hogy kedves beszélgetőtársai megosztották velünk ezt az új tudományos felfedezést, vagyis igazából Tóri Kálmán agyunktus úr, és Márai Szabó Gábor akadémikus is a kémiai tapasztalatait hozzátette, Bodor György atya pedig a pasztorális tapasztalatait ehhez a tudományos felfedezéshez, és én nagyon sok sikert kívánok önnek a jövőben, és gratulálok.
2: Köszönöm.
0: És kívánom, hogy a kutatás még inkább differenciálódjon, még nagyobb eredményeket hozzon, és remélem, hogy a közeljövőben ismét hallgathatjuk önöket, és jó hírekről számolhatnak be.
2: Nagyon köszönöm.
0: Kedves hallgatóink, önök a Mária Rádió Hit és Tudás műsorát hallották. Örülök, hogy megint velünk tartottak. Legyenek jók, vigyázzanak egymásra, és dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Hit és Tudás című műsorunkat hallották.

0: A Szentírás folyamatos olvasása következik. Ószövetség, Teremtés könyve.
1: A 20. fejezet. Elindult innen Ábrahám Negeb földjére. Kádes és Súr között lakott, és Gerárban volt jövevény. És mondta Sáráról, az ő feleségéről, a húgom. Érte küldött tehát Abimelek, Gerár királya, és elvitte őt. Eljött azonban Isten Abimelekhez álomban éjszaka, és szólt hozzá, íme, meghalsz az asszony miatt, akit elhoztál, ugyanis van férje. Abimelek azonban még nem érintette őt, és szólt, uram, vajon az ártatlant is megölöd? Nem, de ő maga mondta nekem, a húgom, és ő is azt mondta, a bátyám. Szívem egyszerűségében és kezem tisztaságában cselekedtem ezt. És mondta neki Isten az álomban, én magam is tudom, hogy szíved egyszerűségében tetted, és ezért őriztelek attól, hogy vétkezz ellenem, és nem engedtem, hogy hozzányúlj. Most tehát add vissza a férjének az asszonyt, mivel próféta, és imádkozzék érted, hogy életben maradj. Ha azonban nem akarod visszaadni, tudd meg, halállal halsz meg te, és minden, ami a tiéd. Amint Abimelek reggel fölkelt, összehívta minden szolgáját, és a fülük hallatára elmondott mindent. Azok az emberek nagyon megijedtek. Hivatta pedig Abimelek Ábrahámot, és mondta neki, mit tettél velünk? Mit vétettem ellened, hogy rám és országomra ilyen bűnt hoztál? Azt tetted velem, amit nem lett volna szabad tenned. És ismét szólt, mi volt a szándékod, hogy ezt tetted? Ábrahám válaszolt, azt gondoltam magamban, bizonyára ezen a vidéken nem félik az Istent, és meg fognak ölni engem a feleségem miatt. Egyébként ő valóban a húgom, atyám leánya, de nem az anyám leánya, azért öhettem feleségül. Mikor pedig Isten vándorlásra indított engem atyám házából, ezt mondtam neki, tedd meg nekem ezt az irgalmasságot. Mindenütt, ahová bemegyünk, mondd, hogy a bátyád vagyok. Abimelek tehát juhokat és szarvasmarhákat, szolgákat és szolgálókat fogott, és Ábrahámnak adta. És visszaadta neki a feleségét, Sárát, és szólt, íme a földem előtted van, lakjál ott, ahol neked tetszik. Sárának pedig mondta, íme, 1000 ezüstöt adtam a bátyádnak. Íme, ez lesz számodra a szemfátyol, mindazok felé, akik veled vannak, és mindenki előtt igaznak számítasz. Miközben pedig Ábrahám imádkozott, Isten meggyógyította Abimeleket és a feleségét, és a szolgálóit, és azok szültek. Az Úr ugyanis bezárt minden méhet Abimelek házában, Sára, Ábrahám felesége miatt.
0: Szentírási részletet hallottunk a Teremtés könyvéből.

0: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
1: Közzétették Leó pápa közelgő Olaszországon belüli lelkipásztori látogatásainak programjait. Hamarosan lezárult Csepellényi György vértanú boldoggá avatási eljárásának egyházmegyei szakasza. A fenntarthatóságról szóló programok várják a látogatókat a Szentendrei Skanzenben május 1-én. A hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes. A mikrofonnál Horváth Nellit hallják. 14. Leó pápa 4 egynapos lelkipásztori látogatást tesz a közeljövőben Olaszországon belül, tudósít a Vatikáni Rádió. Május 8-án Pompejbe és Nápolyba, május 23-án Acerába, június 20-án Páviába és San Angelo Loggiába, július 4-én pedig Lampedusába utazik. Május 8-án Leó pápa a pompai rózsafüzér királynője kegyhelyre utazik, ahol nehéz helyzetű embereket látogat meg. Délután találkozik az érsekség papságával a nápolyi székesegyházban. Május 14-én a pápa meglátogatja a római La Sapienza egyetemet. Május 23-án Acerába megy, hogy kifejezze szolidaritását a térséges sújtó súlyos környezetszennyezés miatt. Június 20-án felkeresi Páviában a San Pietro in Ciel d'Oro bazilikát, ahol Szent Ágoston földi maradványait őrzik. Július 4-én Lampedusa szigetén a pápa lerója kegyeletét a tengerbe veszett migránsok emléke előtt, és megemlékezik Ferenc pápáról. Csepellényi György pálos szerzetes boldoggá avatásáról tartottak konferenciát Sárospatakon április 25-én. Írja a Magyar Kurír. A vértanú szerzetes életét és korát Urbán Márta a levéltáros mutatta be az eseményen. Csepellényi György 1620 körül Trencsén vármegyei Bicsén született nemesi származású családban. Rendje a Mária völgyi kolostor arpeljelének nevezte ki 1660-ban. Előbb Terebesen, majd Felső Elefánton szolgált. Több száz családot térített vissza a katolikus hitre. 1669-ben füzéri plébános lett. 1673-ra 7 falut térített vissza a katolikus hitre. A füzéri plébánián bújdosó protestáns katonák foglyul ejtették. Elhurcolták és kegyetlen kínzásokkal gyötörték, amelyeket katolikus hitéhez ragaszkodva álhatatosan tűrt. 1674. május 24-én Szőkepusztán fejezték le. A vértanú szerzetes boldoggá avatását Ternyák Csaba egri érsek indította el 2023-ban. A fenntarthatóságról szóló előadások, workshopok és beszélgetések várják az érdeklődőket május 1-én pénteken a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Adta hírül az MTI. A természetben megvalósuló zöld fesztivált időszaki kiállítások, interaktív programok is színesítik a Szentendrei Skanzen területén. A felelős gasztrohősök programja, a források okos felhasználása és az egészséges étkezés népszerűsítése. A kézműves foglalkozáson a gyerekek többek között krumplipot készíthetnek, valamint kipróbálhatják a krumpli nyomdát is. A látogatók részt vehetnek egy erdőmérnök által vezetett természetismereti sétán is, valamint bejárhatják a múzeum teljes területét a helyben bérelhető kerékpárokkal is. A színpadi programok között lesz bábjáték és zenei produkció. A Magtárban az Együtt a fenntarthatóságért című tárlat lesz megtekinthető. A hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: felvidéki magyar nyelvű Mária Rádió.
1: 17 óra. Tanúságtétel. Személyes vallomások megtéréséről és a hit erejéről című műsorunk következik.
2: Boros Csaba vagyok, Mária Besnyőről jöttem. Ott élünk a Nagy Boldogasszony Bazilika tőszomszédságában. Mária Besnyőre Dunajvárosból kerültünk el. Az első pillanattól kezdve éreztük a szűzanya jelenlétét. Hívő és a vallásunkat gyakorló római katolikus család vagyunk. Azok is voltunk, tehát a származási családom Dunajvárosban is, de amiután elkerültünk Mária Besnyőre, valami egészen új lendületet vett az életünk. Az Isten kapcsolatunk. 8 éve szolgálom a Jóistent akolitusként, és nagyon sok kegyelemben volt részem, már ez idő alatt is, és már ideig is nagyon szép volt az út, ahogy elvezetett, ahogy hívott a mennyei atya, és mindig kimondhattam rá az én igenemet, és így erősítette a hitemet, hogy merjek kérni, körülnézni, merjek nézni máshogy a világra. Az igazi megtérésem 2 évvel ezelőtt történt egy Szentlélek szemináriumon, ahol tényleg a Jóisten hívott, Jézus megszabadított a bűneimtől, és lélekáradást követően a Szentlélek pedig teljesen betöltött. Ez abban mutatkozott meg, hogy voltak olyan rossz szokásaim, napi rutinjaim, tulajdonságaim, amiktől egyik napra a másikra megfosztott. Ezek voltak azok a jelek, amik nem csak nekem, hanem a környezetemnek is megmutatták, hogy itt valami történt. Elég hirtelen ember voltam, talán vagyok is még, bár ezt is egyre jobban veszi el tőlem a Jóisten. Például 2 éve semmilyen csúnya szó nem hagyja el a számot, de úgy, hogy ez egyik napra a másikra. Nem is tudom, hogy erről magamtól hogy tudtam volna leszokni, egyszerűen fogta és elvette. Aztán, hát addig is jártunk közösségekbe, a feleségemmel együtt közösen is, de azóta ezek meg sokszorozottak. Rengeteg felé hívnak, és rengeteg felé érzem a hívást. Imádságos lett az egész napom. Tehát nagyon-nagyon megszerettem imádkozni. Én előtte spontán saját szavakkal mindig csak hallgattam másokat, akikből olyan gyönyörű imák jöttek ki, ahogy imádkozott bennük a lélek, és ez is egyik napra másikra teljesen megváltozott. És olyan jó érzés az egész napot imában tölteni. Minden eseményben, találkozásban észre tudom venni ezóta a megtérésem óta az Isten jelenlétét. Gyakorlatilag 2 éve látom, ahogy a Jóisten az 5. evangéliumként írja saját kézzel az én történetemet, az én evangéliumomat, és ez egy olyan megnyugtató érzés az ő tenyerében élni az életemet. A Szentlélek szeminárium után a legjellemzőbb az lett az életemben, hogy egyik napra a másikra megláttam azt a rengeteg csodát, amit készít számomra az Úr. El is kell meséljem, hogy hogyan fedeztem fel ezt az életem eseményeiben. Látni azt, hogy az Isten tervez velem, és hogy mennyivel másabb az, ahogyan ő látja és irányítja a mi életünket, és hogy ebbe bevon, megengedi, hogy ebből időről időre meglássunk valamit. Mert Izajásnál olvassuk, hogy a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és az én útjaim nem a ti útjaitok. Azért tetszik nekem nagyon ez az ige, nagyon sokszor eszembe jut a napon végén, amikor hálát adok. Mindig vannak minimálisan elvárásaim azért, hogy szeretnék Istennek tetsző módon végigmenni azon a napon. És a nap végén látom meg azt, hogy mennyire sok irgalma és kegyelme talált még rám, amiket előre nem lehet kiszámítani. A mai történet, amit el szeretnék mondani, különleges történet. És az én életemben meg pláne az, mert arról fogok beszélni, hogy milyen gyengétség és tapintat az, ahogy felfedi előttünk egy-egy titkát, amiről semmit sem tudtunk korábban, és emiatt inkább féltünk tőle. Nálam ilyen volt a halál. A halállal kapcsolatos gondolatok, az elmúlás, nem tudtam vele sokáig mit kezdeni. De azért ez úgy mindig ott volt, mindig nyomasztott. Ahogy említettem, Dunajvárosból költöztünk Mária Besnyőre, és velünk nagyon sok minden gyönyörű dolog történt. Hívő család voltunk, ez elsősorban anyukám nagyon erős kitartásának volt köszönhető, hétről hétre misére járva, de a testvérem hívő ember gyan, de a szentsége

0: Istentől eltávolodott. Ritkán járt templomba, ez fájt édesanyámnak. Folyamatos ima szándékként meg is jelent az ő életében, hogy az öcsémért imádkozzon az ő megtéréséért is. Édesapám pedig járt anyuval a templomba, mert vitte, de ő igazából nem gyakorolta a hitit. És ez a történet, amit el szeretnék mondani, tavaly advent előtt kezdődött. Egy különleges lelki gyakorlatban volt részem. Hallottam egyszer, hogy a keresztény élet az legvadabb kalandregény, és erről a történetről nekem ez jutott eszembe, hogy az én gondolataim nem a ti gondolataitok. A sok szolgálat közül és sok közösség közül, amiben elhívott az Úr, elköteleződést egy szabadító szolgálatban tettem, és november vége felé volt egy szolgálatos lelki napunk. És ott hallottam egy történetet, egyik társunk tanította arról, hogy azóta a tanításnak a címe, hogy épp testben beteg lélek, beteg testben épp lélek, és nagyon megfogott az, amiről beszélt, hogy bizonyos testi betegségeknek hogyan, miként lehetnek lelki okai, és egy tapasztalt sebész orvos, aki nagyon régóta gyakorolja is a hitét, és nagyon hiteles volt minden, amit elmondott. És volt egy olyan története, hogy volt egy betege, akinek gyomor problémája volt, és akárhogy vizsgálta, nem találták ennek az okát, és ő szokott így közben járni. Közben járó ima közben egy olyan képet kapott, hogy kérdezzen rá ennek az illetőnek a házasságára. És kiderült, beletalált, hogy igen, az a házassággal ezzel bajok voltak, és hogy ez hogy emésztette lélekben az illetőt, és innentől ez a házasság rendbetételén dolgoztak, és nagyon rövid idő alatt elmúltak ezek a titokzatos testi tünetek is, és engem ez nagyon megfogott ez a történet. És a szüleimmel mindennapos telefon kapcsolatban voltunk. Minden nap megosztottam az előző napi lelki élményeimet. És ezt a történetet is elmondtam nekik, amire anyu nagyot sóhajtva csak annyit mondott, hogy de jó lenne, hogyha ezt a történetet hallaná az én testvérem is. És másnap úgy is adódott, hogy beszéltem az öcsémmel is, elmondtam neki ugyanezt a történetet, amire megosztott ő is egy teljesen váratlan történetet, hogy pont ilyen problémában van, pontosan ilyen gyomor jellegű bajai vannak, és neki is egy meg nem bocsátás, egy ilyen kiengeszteletlenség van a háttérben, úgy érzi. De ez volt egy olyan pillanat, hogy én már tudtam azt, hogy készülünk polgárra, egy szolgáló csapattal, gyógyító-szabadító ima alkalomra. És elhívtam oda. Létre is jött ez az alkalom, ez pontosan az adventi első gyertyának a meggyújtásának az előesti mise alkalmára esett, és itt egy hatalmas csoda történt. Már amikor megérkeztünk, éreztem, hogy valami isteni csoda van megint készülőben, mert a templom a belépés előtt a testvérem rákérdezett, hogy lehet itt gyónni vajon? Ő 30 éve nem gyónt. Tehát itt valami olyan öröm ragyogott fel bennem. Erre benyitunk a templomba, és két szórólapos kislány kezünkbe nyomott két szórólapot, hogyha szeretnénk gyónni, akkor ez alapján így és így meg lehet csinálni. Hát testvérem gyanakodva nézett rám, hogy itt valamiben az én kezem van benne, de én mentegettem, hogy nem, ez a Szentlélek. Tehát egész úton odáig végig a Szentlélekről beszélgettünk, és ő most ebbe így belecsöppen. És olyan gyönyörű volt az az este, a dicsőítés alatt megérintette a szívét Jézus, és 35 év után elment gyónni. Utána magához is vette Jézus Krisztust az oltári szentségben, és ez valami elmondhatatlan öröm volt. Hatalmas csoda. Azóta is ebben az állapotában van. Ismét jár templomba, áldozik és gyón. Anyukámnak pedig több évtizedes imája lett meghallgatva ezen az adventi első vasárnapon. A következő vasárnap volt Mária Besnőnek egy lelki napunk, és az első szünetben váratlanul fölhívott édesanyám, hogy apu szívinfarktust kapott. És apukámnak volt már 5 évvel ezelőtt egy sztrókja. És abban a pillanatban belém hasított valami olyan erős fájdalom. Éreztem, hogy valahogy emögött is egy isteni szándék van, csak azt nem értettem még, hogy hogyan, meg miért. És nem is tudtam parancsolni az érzéseimnek. Kirohantam erről a tanításról. Úgy összeszorította egy erős marok a szívemet, hogy úgy éreztem, hogy a világból szaladok ki. Hirtelen nem is tudtam, hogy hova menjek, hogy mit csinálják. Az volt a szerencsém, hogy ahogy néztem föl az égre, eszembe jutott, hogy ennél jobb helyen nem is lehetek, mert itt van tőlem 3 méterre a tabernákulum, hát letérdeltem elé, és 2 órán keresztül imádkoztam egészen addig, amíg teljesen meg nem nyugodtam, annyira, hogy a lélek jelenlétem és visszajött, és fölhívtam a testvéremet, hogy most mi történik meg, hogy hát vitték apu Székesfehérvárra, és rohantam haza, hogy megyünk oda. És apu ágyánál összegyűlt az egész család. És ott volt Jézus. Mert egy olyan meghitt, vidám beszélgetés volt, szinte nem is értettük, hogy ezen az ágyon épp egy szívinfarktusnak a kellős közepén kivizsgálva, apu humoránál volt, nagyon-nagyon örült nekünk. Úgy is fogta föl, hogy ez egy nagyszerű találkozás. Jó családi alkalom. És másnap gyújtottuk meg a második adventi gyertyát. Innentől kezdve visszavitték Dunai városba, Székesfehérvárról, és felváltva jártunk be hozzá a kórházba, és sajnos azt láttuk, hogy napról napra egyre romlik az állapota. Egyre kevésbé tudunk kommunikálni, de mégis valami csodálatos szeretet övezte ezeket a találkozásokat, meg egy csomó aktív cselekedet. Például, hogy hívjunk gyorsan papot apuhoz. És ebben sem volt egy pillanatig egyetértés teljesen köztünk. Ugye mindannyian jót akartunk. Hogy apu, aki talán nincsen annyira közel a Jóistenhez, megijedhetett őt. Anyu, akinek nagyon-nagyon fontos ez, mégis kétségei voltak, hogy helyes dolog-e most így papot hívni, majd talán várjuk meg, amíg úgy fölépül és haza tudjuk hozni, és akkor majd otthon hívjuk ki a plébánost. De aztán mégis úgy döntöttünk, hogy adjuk meg az esélyt az Úrnak. Hívjuk fel a plébánost, és két csörgés után fölvette a telefont. És már ott is volt. És olyan megerősítő volt, hogy amikor mentünk látogatni délután, már nem nagyon tudott apu beszélni, de azért ezt még elmondta, hogy úgy megnyugtatta a pap bácsi, így mondta. Annyira jó volt mégis, hogy hagytuk azt, hogy az Úr győzzön, hogy ne hallgassunk ezekre az ellenemondó hazugságoknak. Ahogy felváltva mentünk be, hol öcsém, ugye anyu minden nap, egyik nap hol öcsém, másik nap én, és annál az ágynál, hát mondhatom úgy, hogy halálos ágynál, azokat a pillanatokat sose fogom elfelejteni. Ahogy fogtam a kezét, a kezembe a granültől fekete véraláfutásos volt a kézfeje is. Emlékszem, hogy az jutott az eszembe, hogy pont olyan a kezed, apukám, mint Jézusnak, ilyen stigmás a kezed. Látszanak a szögeknek a nyomai. És olyan érdekes volt, hogy a testvérem, amikor kijöttünk a kórteremből, így szólított meg, hogy apunak olyan volt a keze, mint hogyha Jézus keze lett volna. És ezek mind olyan csodálatos jelenlét tapasztalatok, hogy Jézus mindig ott van, minden az ő tudtával zajlott. Aztán emlékszem, hogy az utolsó alkalom, amikor láttam élve aput, már gyakran bele-bele aludt a gyengeségbe, és úgy gondoltam, hogy hát már elég sokáig voltam ott, köszönök el tőle, és jövök el. Meg akartam várni, hogy még egyszer lehunja a szemét, és majd úgy közben megyek el, és akkor nem hunyta le. Ahogy távolodtam el, csak nézett. Egy nagyon kedves barátomnak volt egy ilyen gondolata, hogy ő hallotta, hogy ebben az átmeneti állapotban haldoklók sokszor már nem is minket látnak ott, hanem Jézust magát. És ez nekem eleíródott a szívembe és a gondolataimba. Ez egy nagyon megható összegzése volt ennek a képnek. Mindez történt egy héttel szenteste előtt, és egy pénteki nap volt az, amikor készültem lemenni hozzá megint a kórházba. Anyu hívott, hogy már nem menjek, mert apu elköltözött az Úrhoz. És pedig már két hete készültem erre a pillanatra, hogy tudtam, hogy ez el fog jönni. Abban a pillanatban visszatarthatatlan szomorúság és sírás tört rám. Elindultam haza a munkahelyemről, és feleségem már tudta a hírt, otthon fel is készítette a gyerekeket, és azonnal felhívott, és olyan jó volt, hogy hazáig szóval tartott. Nem láttam ki a könnyeimtől, nem is tudom, hogy vezettem haza. És folyamatos hangos monológban elkeseredve imádkoztam, és imádkozva tartott szóval a feleségem, és emlékszem, hogy ez egy nagyon furcsa és nagyon különleges imádság volt, mert egy ilyen nagyon mély, megkeseredett pillanatban azt jutott ki belőlem sírva, hogy apukám, küldj egy messenger üzenetet, ha odaértél. És még úgy el is ültem azon, hogy mi jött ki belőlem, és amikor hazaérkeztem, megláttam a legkisebb fiunkat, ahogy a sötétben sír. Meghallottam, hogy a középső fiam gitározik. Nem szoktam rá figyelni, hogy mit gitározik, de most megszólalt bennem egy hang, hogy figyelj csak, hogy mit játszik. És nem csak, hogy játszott, a felcsukló hangon énekelt, és egy olyan dalt játszott, az a címe, hogy Knocking on Heaven's Door, kopogtatok a mennyország ajtaján. És ebben a pillanatban megint elöntött engem valami, a gyász kellős közepén egy olyan öröm, hogy ez az ima is általam irányíthatatlan módon csúszott ki belőlem, hogy jelezz apukám, ha odaértél. És ilyen véletlen nincsen, hogy a fiam pont ezt a dalt játsza, és ezt énekli. És erre fölhívja a lélek a figyelmemet, hogy hallgass csak ezt meg. És hát mi hívők vagyunk. Muszáj volt, kötelező volt nekem ezt elhinni. Gépészmérnök vagyok, és mint ilyen elég racionális, meg a logikát mindenben kereső a gondolkodásom. De ezek a pillanatok, ezek olyanok, hogy mindent elsöpörnek. Tehát tudom, hogy ilyen véletlen nincsen. Hogy éppen ezt játsza, hogy apu már ott van a mennyországban, és innentől kezdve rengeteg ilyen üzenetet és megerősítést kaptam minden nap. Egészen addig még teljesen meg nem bizonyosodtam róla, hogy igen, apu ott van az Úr színe előtt. Az advent harmadik hetében kedden még apunak simogattam a halálos ágyának kezét. Érezhettem vele együtt, lehettem neki Jézus Krisztus jelenléte. Csütörtökön a 15. kerületi Fenóban a fogyatékkal élők nappali otthonában tartottunk egy adventi koncertet a kurziós zenekarral, és ott is fantasztikus szeretett megtapasztalásokban volt részem, és pénteken elköltözött apu. És ha ezt nekem valaki előre mondja, hogy lesz egy ilyen hét az életemben, ahol ezek a dolgok fognak történni, biztos, hogy elutasítottam volna, hogy ezt nem fogom elbírni. Ki ad nekem ehhez ennyi erőt, hogy ennyire ki tudjak lépni saját magamból, de úgy látszik, hogy valóban a szent lelkkel, ő benne és ő velem minden lehetséges. És hogy még milyen megtapasztalások voltak, emlékszem, hogy apu halálának másnapján reggel. Úgy ébredt fel a feleségem, egy Thomas Mann regényt olvasott, és valahol a közepe felé tartott, hogy csak úgy mellesleg között, hogy ja, a papa üzent a mennyből. Nézek, hogy micsoda, és mutatja, hogy ott a közepén épp ott tartott, este lefekvéskor olvasta, hogy és a papa üzent a mennyből, hogy most már jó, mondom, ilyen nincsen. És csupa-csupa ilyen megtapasztalások nap mint nap. 28-án Szent Család vasárnapján én voltam beosztva a 9-es misén, és Sirák fia könyvéből kellett, hogy felolvassak. És a felolvasás közben megcsuklott a hangom, ugyanis azt kellett felolvassam, hogy legyen gondod apádra öregségében, és ne keserítsd őt életében. Ha meg is fogyatkozik erejében, légy elnéző iránta, és nevesd meg életének egy napján se. Nevesd meg életének egy napján se. Apád iránt tanúsított jó cselekedeted nem megy feledésbe, és elszámolják neked bűneidért. És eszembe jutott az, hogy még az infarktus előtt egy-két héttel volt egy olyan telefonbeszélgetés, hogy anyu nem volt otthon. Ezért apuval beszéltem, és ennek a beszélgetésnek a végén azt mondta apu, hogy annyira szereti hallgatni az Isten élményeket, amiket megosztok. És tudja, hogy ő azért nem teljesen úgy élt, és ő jobban távolabban az Istentől, mint ahogy mi vagyunk anyuval. És szó szerint ezt mondta, hogy de ugye nem vettek meg ezért. Az, hogy ezek egy héten belül történjenek ezek a megerősítések, az, hogy minden pillanatban érzem azt, hogy fogja az Isten ezen a nehéz úton a kezemet, hogy velem van, hogy nem hagy el egy percre se. Aztán nagyon szeretek szentségimádásokra járni, és a szentségimádáskor is nézem az oltári szentségben jelenlévő Jézust. Hozzá imádkozom, és egyszer csak elkanyarodik az imám oda, hogy odahoztam aput, és hallom hangosan szólni abban a csendben, hogy aki engem lát, az látja az atyát. És hogyha apu ott van az atya előtt, akkor minden szentségimádásban én aput is látom, nem vagyunk elválasztva. Mi továbbra is együtt vagyunk. Sok tanulsága van ennek a történetnek az, hogy az Isten mennyire bölcs és mennyire igazságos, hogy ő sokkal jobban ismer engem, mint én magamat, hogy ő tudta ezt, hogy mennyire félek a gondolattól is elveszíteni egy legközelebbi hozzátartozót, hát inkább nem is gondolok rá. És az én nyelvemen, az én közlési módomon szólt hozzám, úgyhogy tudja azt, hogy mit bírok el, hogy tényleg igazi szerető atya, aki úgy gügyög hozzám, ahogy az ő szeretett gyermeke azt megérti. Aztán minden adventben törekszem arra, hogy több időt töltsek az Isten közelségében, a gondolataimban, meg a tetteimben. És eddig úgy néztek ki ezek az adventi alkalmak, hogy hát a karácsonyi ajándékokat már jó előre beszerezzük, és milyen jó, hogy akkor decemberben, akár lelki gyakorlatokon, meg sok-sok imával tudjuk várni az eljövendőt. De amikor mindezek egy pár hétre rá úgy leülepedtek bennem, és megláttam azt, hogy minden hogyan volt az Úr műve, hogy mennyivel másabb az a lelki gyakorlat, ahol maga Jézus a lelkivezető. Én azt gondoltam, hogy milyen jó készület várni Jézust, hogy megszülessen a szívünkbe, de itt valami más történt. Igen, megint egy valami sokkal nagyobb dolog, mint amit el tudtam előtte képzelni. ennyi mindent megmutatott és felfedett az ő misztériumából, az ő szemén, az ő szemüvegén keresztül, a mindent szeretetből, a jóváalkotás fényében, az örökké valóságnak a távlatában mutatja meg az életemet. Aztán, ahogy olvasom a Szentírást, és elém kerül egy-egy ige, amit hát úgy gondolom, hogy én már ennek minden oldalát ismerem, megtapasztaltam, nagyon tudom, hogy miről szól. És elém kerül az elhaló búzaszem története, és annak a megvilágosodása, hogy igen, aput egy bizonyos szempontból elveszítettük, de mit kaptunk? Tehát, hogy szoktuk énekelni, hogy te adsz és elveszel. Apu oda költözött hozzád, most már ott van előtted, a te színed előtt, ahol nincs több kérdés az ő életében, és mi tudjuk is azt, és te meg is mutattad azt, hogy ott van, hogy semmi kétségünk ne legyen benne, de egy évtizedes vágyát teljesítetted édesanyámnak azzal, hogy az öcsém meg megtért ezen az első adventi hétvégén ennek a hatalmas csodának a keretében. Ezeket a történeteket ugye meg szoktam osztani a hozzám legközelebb állókkal, akik nagyon szeretik is hallgatni, és egy barátom, aki napra kész volt belőlem, kapásból ezt vágta rá, hogy mit csodálkozol, nem most fejeztétek be a Szent Brigitta imát? Egy társammal egy éven keresztül imádkoztunk Szent Brigitta imáját, aminek nagyon erős ígérvényei vannak, például az, hogy a rokonságomból 15 lelket kiszabadít a tisztító tűzből. 15 lelket megtart a kegyelemben Jézus, és 15 bűnös lélek megtér. Hogy melyik 15 lélek, nem tudjuk. De itt most én ezt tanúsíthatom, hogy a mi családunkban ilyen rövid idő alatt ekkora változások történjenek. Hát igen, tanúsítom, hogy a Szent Brigitta ima működik. Igen, valóban, tehát tanácsolom mindenkinek, hogy érdemes kitartani benne. Nagyon nagy kegyelmei vannak. Egész életünkben képesek vagyunk csendben rettegni, halál pillanatától menekülni. Tudjuk, hogy mindannyiunknál be fog következni a földi halál. A szeretteinknél is, és nálunk is. A gonosznak ez az éltető eleme, úgy értem, hogy az őt éltető eleme, hogy a bűneitekkel foglalkozzatok, és lefelé, magatok elé, a földre szegjétek a tekinteteteket. Úgy akarja bemutatni ezt az eseményt, mint a nagy cserbenhagyás pillanatát. Látod, nem is szeret téged a te Istened. A szabadító szolgálatban, amikor elköteleződtünk, kellett válaszunk egy pajzs és egy kardigét, amivel tulajdonképpen ezt a szellemi harcot mindig vívjuk, ez mindig kéznél van. És emlékszem, amikor kinyitottam a Szentírást, nagyon hamar az ige talált én rám. Az első János levélből tudjuk, hogy Isten szeretete azzal lesz teljes bennünk, hogy az ítélet napján is lesz bizalmunk. A tökéletes szeretet kizárja a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár. És ez most nagyon erősen elkezdett világítani előttem, hogy az ítélet napján is lesz bizalmunk. És apukám tulajdonképpen minden szentségben részesült, és ami természet fölötti visszajelzések és tapasztalások értek, mindezt a sort erősítik meg bennem. És ez, hogy a tökéletes szeretet kizárja a félelmet, ez pedig fordítva is igaz. Ebben az elmúlt másfél-két évben több olyan hosszabb, rövidebb periódusa volt az életemnek, amikor úgy éreztem, hogy tényleg őszintén nem félek semmitől. És ezek pont egybeestek azokkal az időkkel, amikor úgy ragyogott is belőlem, vagy rajtam keresztül az Istennek ez a túlcsorduló szeretete. Ezért mondom, hogy ez fordítva is igaz, hogy a tökéletes szeretetnek az egy jele, hogyha azt érezzük, hogy nem félünk. Fél lábbal beengedett az ő titokzatosságába, és számomra korábban elképzelhetetlen módon nem elriasztott ennek az elmúlásnak a jelenet sora, hanem közelebb hozta a mennyet. Világi értelmezés szerint ez egy elmúlás történet lenne, hatalmas hiányérzettel, tátongó sebekkel, elmulasztott alkalmakkal, meg egy rakás miérttel. Én azonban szemtanúja lehettem egy égi születésnapnak, úgy, hogy még itt a földön élek. Soha nem fogom elfelejteni ezt az időszakot. És tényleg új értelmet nyer a liturgiában mondott imánk, hogy igen, valóban a halálodat hirdetjük, Urunk, mindent tettünk el, de a napunk végén mégis hittel valljuk feltámadásodat, míg el nem jössz. Amen.
1: Kedves hallgatók, Boros Csaba tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.
2: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről című műsorunkat hallották.
3: Hírek. Hitéleti aktualitások, események. Kiválasztották a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó 5 védőszentjét. Kiosztották a díjakat a Magyar Nemzeti Levéltár Baranya vármegyei levéltár családtörténeti versenyén Pécsen. Krausz Ferenc az Amerikai Tudományos Akadémia tagja lett. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztő Konyorszkiné Bodnár Emese. Szent II. János Pál pápa, Kim Tagön Szent András áldozópap, Cabrini Szent Franciska, Bakita Szent Josefina és Szent Carlo Acutis lesznek a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó védőszentjei, jelentette ki a világtalálkozó helyi szervezőbizottsága, tájékoztat a Fidesz, a Vatikán hivatalos missziós hírügynöksége április 26-án. A 2027-es szöuli világtalálkozó védőszentjeinek kihívása hirdetésével egy időben elindult egy interaktív alkalmazás is, Fedezd fel védőszentjeidet címmel. A személyiségtesztek és az interaktív kvízek mintájára, amelyek manapság nagyon népszerűek a fiatalok körében, szerepel a helyi szervező bizottság által kiadott közleményben. A kezdeményezést Koreában azért hívták életre, hogy bevonják a fiatalokat az ifjúsági világtalálkozó előkészületeibe, írja a Magyar Kurír. A Mondj egy sztorit a Dédiről családtörténeti verseny 4. évadának díjátadóján Pécsen a Magyar Nemzeti Levéltár, a Magyar Nemzeti Levéltár Baranya vármegyei levéltárában április 29-én rendezték meg. A díjakat dr. Gőzsi Zoltán, a Baranya vármegyei levéltár igazgatója, főlevéltárosa adta át. Első helyezést ért el Halmi Noel Gábor, a pécsi Janus Pannonius gimnázium 8. osztályos tanulója. Második lett Konyorci Kaliz, a Ciszterci Rend Nagy Lajos gimnáziuma 7. osztályos tanulója. Harmadik helyen végzett Szarka Melinda, a Ciszterci Szent Margit általános iskola 8. osztályos tanulója. Külön díjat kapott Hoffmann Bálint, a Sombereki Kalász Márton általános iskola és alapfokú művészeti iskola 8. osztályos diákja. Az ünnepségen a felkészítő pedagógusok munkáját is elismeréssel jutalmazták. A legjobb pályaműveket pedig a levéltár honlapján is közzéteszik. A Nobel-díjas Krausz Ferenc, az Amerikai Egyesült Államok legtekintélyesebb tudományos testülete, az Amerikai Tudományos Akadémia tagja lett, közölte az Élvonala Alapítvány az MTI-vel. Április 29-én az Amerikai Tudományos Akadémia bejelentette, hogy kutatási eredményeik elismeréseként 120 új tagot és 25 nemzetközi tagot választottak soraikba. A döntés tovább erősíti a professzor jelenlétét a globális tudományos térben. Krausz Ferenc, az Élvonal Alapítvány kezdeményezője és kuratóriumi elnöke, a Max Planck Kvantumoptikai Intézet igazgatója, a Müncheni Ludwig Maximilian Egyetem és a Hongkongi Egyetem professzora. A nemzetközi tagok, az akadémia azon kiválóságai, akiknek nincs amerikai állampolgárságuk, így a tagság nem csak Krausz Ferenc eddigi munkásságának szól, de a magyar tudomány nemzetközi elismertségét is emeli. A hírszerkesztő Konyorcikné Bodnár Emese nevében megköszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
4: Híreinket hallották.

0: Az örvendetes rózsafüzért imádkozzuk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
3: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér első titka, akit te szent szűz a Szent Lélektől fogantál. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szent Lélektől fogantál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szent Lélektől fogantál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szent Lélektől fogantál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szent Lélektől fogantál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, szent lélektől fogantál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, szent lélektől fogantál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, kit te szent szűz, szent lélektől fogantál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, szent lélektől fogantál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, szent lélektől fogantál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
3: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, és Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Ó Jézusom,
3: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te szent szűz a világra szültél. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom,
3: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes. Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vatta az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vatta az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vatta az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vatta az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vatta az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vatta az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és Szent Léleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Ó Jézusom!
3: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér ötödik titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
3: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
3: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, ami Urunk által.
3: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
0: Az örvendetes rózsafüzért imádkoztuk.

0: Kedelme, ne hagyd egy házadat szent és kiváló lelki pásztorok nélkül. Aki nyájadat Péterre és utódaira bíztad, add, hogy Leó pápánk az apostoli lelkű szent főpapok nyomdokait kövesse. Aki jóságosan tanítod és neveled a népeket, ne engedd, hogy a világ elveszítse érzékét a lelki táplálék iránt. Aki ismered tieidet, ne engedd, hogy egy is elvesszen azok közül, akikért véredet ontottad. Aki válladra veszed a gyöngét, és felkutatod az elveszett bárányt, erősítsd meg gyenge hitünket, és térítsd vissza magadhoz azokat, akik elhagytak téged. Aki életedet adtad juhaidért, ölelt szent szívedre Róbertet, és elhunyt családtagokat, és többi elhunyt testvérünket.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk Jézus Krisztus, hallgass meg néped kéréseit, és örvendeztesd meg nyájadat a pásztorok gondosságával, a pásztorokat pedig a rájuk bízott lelkek engedelmességével, aki élsz és uralkodol mind örökkön örökké.
1: Amen.

0: bűned előtt áldozatunk, mosd le, Uram, bűneimet is. Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyházjavára.
0: Urunk Istenünk, vedd jó néven adományainkat, amelyeket Szent Atanász püspök emlékezetére előtted bemutatunk, add, hogy az ő tévedéstől mentes hitét valljuk, az általad kinyilatkoztatott tanításról tanúságot tegyünk, és így eljussunk az üdvösségre, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek, emeljük föl szívünket, adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban, méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány. Mert megsemmisült a múlt, az elesett világ újra éled, és életünk teljesen

teljes épségét visszanyerjük Krisztus által. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjong, a mennyei erők és az angyali hatalmak dicsőséget, himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme, hitünk szent titka.
1: Halálodat kérjek, Úrunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért, fiat, halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Te tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atyaisten a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Ha Krisztussal föltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyessen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
0: Föltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mind örökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a veletek.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.
0: Mi Urunk Jézus Krisztus szent testének és vérének egyesítése, szent áldozásban váljék lelkünk üdvösségére.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus teste őrizzen meg engem az örök életre.

Mondjuk el együtt a lelki áldozás imáját. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, Úr Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Úrunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök életre. Köszöntelek, Úr Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is.

Atyánk, hogy tiszta szívvel fogadjuk, amit ajkunkkal magunkhoz vettünk, föld életünkben kapott ajándékot. Segítsen bennünket az örök életre,

0: Könyörögjünk! Mindenható jóságos atyánk, Szent Atanász püspökkel együtt álhatatosan hisszük, hogy egyszülött fiad veled együtt igaz Isten. Add kérünk, hogy a szentség mindig éltessen és tápláljon minket, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
0: Krisztus, kegyelmez nekünk.
1: Krisztus, kegyelmez nekünk.
0: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
0: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Mennyei Atya Isten, megváltó Fiú Isten, Szent Lélek Úristen, Szent Háromság Egy Isten, szentséges Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, Szűzek Szent Szűze, Krisztus Szent Anyja, Egyházunk Anyja, Isteni kegyelem anyja, tisztaságos anya, szeplőtelen szűz anya, sérelem nélkül való anya, szűzvirág szent anya, szeretetre méltó anya, csodálatos anya, jó tanács anya, Teremtőnk Anyja, üdvözítőnk Anyja, nagy okosságú szűz, tisztelendő szűz,

Igazság tükre, bölcsesség széke, örömünk oka.

Frígynek szent szekrénye, mennyország ajtaja, hajnali szép csillag, betegek gyógyítója, bűnösök menedék.

királynője, minden szentek királynője, áteredő bűn nélkül fogantatott királynő, mennybe fölvett királynő, rózsafűzés.

0: Magyarok nagyasszonya, Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja, könyörögjünk, add, Urunk, hogy mi a te szolgáid folytonos lelki és testi jólétnek örvendjünk, és a boldogságos mindenkor Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk Krisztus a mi Urunk által. Oltalmad alá futunk Istennek, Szent Anyja, könyörgésünket meg ne vesz szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, mindenkoron dicsőséges és áldott Szűz. Mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk, engeszteld meg nekünk Szent Fiadat, ajánlj minket Szent Fiadnak, mutasd be minket Szent Fiadnak. Amen. Imádkozzál érettünk, Szent József,
1: hogy megjobb lehessünk Krisztusi életeinek.
0: Szentséges Szűz anyád jegyesének érdemeire kérünk, Úristen, add, hogy mindazt, amire könyörgéseink elégtelenek, az ő közben járására megnyerjük, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.

0: Ez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, aki a lelkek vesztére körül járnak a világban, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen. Örömteli szép napot kívánok mindannyiotoknak. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
1: És Istennek.

Batta György, egy mondat a szeretetről. Hol szeretet van, ott szeretet van. Nem baj, hogy más vagy. Más a honod, a templomod. S nyelvedben, lélek emelte versedben másként zendülnek az igék. Csendülnek rímharangok. Hogy mongolos az arcod. Szabad, hogy a szavak hozzád vonuljanak, mint hegyből a nyáj. És senkinek se fáj, hogy bennük még véreid rakta, Szent István látta, tüzek parázslanak. S mint betlehemi fényözön elönti bensődet az öröm, hogy benned szeretet van, kiapadhatatlan. Látod, hogy növi be a világot, mint fénylő moha, arcok s virágok mosolya. Halál nem rettent, serkent, a jóra törekedhetsz, másokért cselekedhetsz. Nyújtod a kezed, s tenyeredbe veszed akár egy cinege madárkát, a földet, ezt az árvát, ezt a vergődőt, vérzőt, lángokban égőt, csapzottat, meggyalázottat. Símítod, ne remegjen, gyógyuljon, ne ernyedjen, urifán fényesedjen. Csak arról énekeljen, hol szeretet van, remény és jövő van.

Dicsérjük és áldjuk ezt a dicsőséges napot, melyen Krisztus Urunk a pokol erejét megtörte, a szent ősatyákat az alvilágból kiszabadította, és kimondhatatlan dicsőségben föltámadott. Azért örvendezzünk és vigadjunk, tiszteljük és neki hálát adjunk, mert örömnek napja ez. Alleluja! Méltó a bárány, akit megöltek, hogy erőt és istenséget, bölcsességet és erősséget, tiszteletet, dicsőséget és áldást vegyen. Alleluja! Hálát adunk neked, mindenható Isten, aki vagy, aki voltál, és aki leszel, hogy hatalmadat és dicsőségedet engedted Krisztusnak. Alleluja! Mert most legyőzetett az ellenségnek hatalma, és megrontatott a halálnak fullánkja. Alleluja!

Urunk Jézus Krisztus, Te a halál sötétségébe elküldted világosságodat. A legmélyebb magány örvényében, most és mindenkor, szereteted hatalma lakik. S titkait közepette, a megváltottak allelujáját énekelhetjük. Add meg nekünk a hit alázatos egyszerűségét, mert nem hagy tévelyegni minket. S ha a sötétség és az elhagyatottság óráiban hívsz, amikor minden bizonytalannak látszik, adj abban az időben is, amikor ügyed halálküzdelmet vív, elegendő fényt, hogy téged el ne veszítsünk. Elegendő fényt, hogy másoknak is fény lehessünk. Azoknak, akik még jobban rászorulnak erre. Hadd világítson be húsvéti örömöt titka, mint a hajnalfény napjainkba. Hadd legyünk igazán húsvéti emberek a történelem nagy szombatjain. Add, hogy a világos és a sötét napokban egyaránt, a mai időkben is vidáman járjuk utunkat eljövendő dicsőséget felé. Ámen.

0: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
1: Pray and Run futózarándoklatot rendeztek Máriapócson. Köszöntötték a Nyíregyházi Egyházmegye nyugdíjas papjait. Ismét megnyílik a pesti alsórakpart a gyalogosok és a kerékpárosok előtt május 1-én. A hírszerkesztő Kovács néppap Ágnes. A mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Egy érintésre mottóval zarándoklatot tartottak a Máriapócsi Nemzeti Kegyhelyen április 25-én összekötve a mozgás örömét a közös imádsággal, írja a Magyar Kurír. Kicsik is nagyok egyaránt elindultak a családi örömfutás 1 kilométerén, de parókiák és iskolák csoportja is részt vettek a programokon. Többek között a speakerek, ifjabb Obbágy László atya és Szikora Gábor is feleltek a nap hangulatáért. Az összehangolt munkának a polgárőrség, a rendőrség, a mentőszolgálat, a görögkatolikus motorosok és a helyi atyák jelenlétének köszönhetően a metropólia minden szegletéből érkező futók biztonságban tölthették a napot. A célunk maga Jézus Krisztus, az úton pedig a szűzanya segít minket, tanított Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspök a napot elindító reggeli paraklízban. A részvétel ingyenes volt, a távok pedig lehetőséget adtak mindenkinek a bekapcsolódásra. Szocska Ábel megyéspüspök és munkatársai látták vendégül a Nyíregyházi Egyházmegye nyugalmazott áldozó papjait a Nyíregyházi Szent Miklós házban április 23-án, írja az Egyházmegye. A találkozó testvéri együttlét is hálaadás volt az idős lelkipásztorok több évtizedes áldozatos szolgálatáért. Az ünnepségre az Ungvári Unió létrejöttének 380. évfordulójának előestéjén gyűltek össze. Horváth Tamás bírósági helynök beszédében kiemelte a jelenlévők példamutatását. Óriási dolog, hogy az elmúlt időszak több mint egytizedét az itt lévő atyák szolgálata fedi le, mondta. Szocska Ábel megyés püspök beszámolt az egyházmegye aktuális híreiről. A püspök beszélt a kápolna ikonjairól is, melyeket kárpát-aljai művészek készítettek, akiket a háború kitörése sodort Magyarországra, illetve akik ott maradtak a pincik mélyén áram nélkül dolgoztak a közösségért. Május 1-ével ismét megnyílik a pesti alsó rakpart a gyalogosok, kerékpárosok és a kikapcsolódni vágyók előtt. Az első időszakban a hétvégéken és ünnepnapokon vehetik birtokba a látogatók a területet, közölte a főpolgármesteri hivatal az MTI-vel kedden. Május 26-án és augusztus közepe között új rugalmas forgalmi rend lép életbe. Hétköznapokon délután 17 óra után a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják a rakpartot, míg napközben megmarad az autós közlekedés lehetősége. A forgalom elől lezárt terület ezúttal is a pesti alsó rakpart Margit híd és Erzsébet híd, illetve az Irányi utca közötti szakasz lesz. A hétvégéket és ünnepnapokat érintő forgalmi változás október 25-ig marad érvényben. A nyitó hétvégén május 1-e és 3-a között közösségi, kulturális, zenés és gyermekprogramokkal várják az érdeklődőket. A rendezvények ingyenesen látogathatóak. A hírszerkesztő Kovácsné pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: Jézus Mária, alleluja!
1: Mert valóban feltámadott az Úr, alleluja!
0: Könyörögjünk Istenünkért szülött fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak föltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál. Kérünk, add, hogy az ő szent anyja Szűz Mária közben járására az örök élet örömeit elnyerhessük Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.

0: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Pataki Bélával, a Budapesti Műszaki Egyetem villamosmérnöki kar oktatójával Balog Bernadett beszélget.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit és a Mária Rádió budapesti stúdiójában kedves vendégünket, Pataki Bélát, a Budapesti Műszaki Egyetem villamosmérnöki kar oktatóját. Gyermekkorára visszaemlékezve, milyen élmények, emlékek jutnak az eszébe?
2: Magyar mércével mérve viszonylag nagy családból származom. Mi négyen voltunk, testvérek, ketten vagyunk már csak életben. Én voltam a legfiatalabb, de apám mégis öten voltak. Anyám még ugye nem olyan sokan, de anyai nagyapám még 9-en voltak, tehát elég nagy család volt, és bizonyos részében legalábbis elég összetartó is. Főleg anyai részről még másod, harmad, negyed unokatestvéreket is számon tartottunk, úgyhogy egy elég összetartó nagy család volt, ami azt gondolom, hogy egy nagyon jó élmény volt, és ez, hát azt mondom, hogy hála Istennek azóta is megvan ez az élményem, mert azóta is egy elég nagy családnak a része vagyok. Édesapám első generációs értelmiségi volt, az édesanyám egy tulajdonképpen régi értelmiségi családból származik, nagyapám, meg dédapám, meg mindenki értelmiségi volt, tanárok, református lelkészek, orvosok, és eléggé természetes módon mindenki tanult, mindenki végezte a dolgát. Azt gondolom, hogy eléggé kiegyensúlyozott gyerekkorom volt, miközben édesanyámnak nagyon sok ambíciója volt, és nagyon szerette, hogy sokra vigyük, ez nem volt erőszakos egyáltalán, tehát nem csinált tragédiát abból, hogyha nem kapott az ember vagy ötös, vagy még négyesre kapott, bizonyos dolgokat elintézett, hogy majd kijavított, fiam, kész. Nagyjából az ott a felfogás, én ezt igyekeztem tovább

0: a saját családom, és ez a te dolgod, a te érdeked, nem én foglak téged minden lépésre rugdosni, hogy most mennyire egyről kettőre, hanem csináld a dolgodat, én is csinálom magamét, ha segíteni kell, szólsz és segítünk egymásnak. Szerettük egymást a testvéreim, mert nem volt egész életünkben komoly konfliktusunk ugye egymással igazából. Persze voltak egy nagy család, mindig van nehezebben, meg könnyebben elviselhető emberek, néha mi is nehezebben elviselhetőek vagyunk. De normálisan végezgettem az iskolát, hol intőt kaptam, hol dicsérőt kaptam, mentek a dolgok a maguk természetes rendjén. Viszonylag jó voltam a természettudományokból, elég sok ilyen matematika tanár, meg a nagyapám egyik bátyja is matematikus volt, anyám is matematikát tanított, elég sok ilyen természettudományos beütés volt, úgyhogy végül is mi mind a négyen mérnöki pályára kerültünk. Igazából középiskolában ilyen speciális matematika osztályba jártam, nyomotta is a tanár, hogy esetleg megyek tanárnak, de mivel édesem az tanár volt, ő inkább lebeszélt, mert azt mondta, hogy nagyon szerencsétlen a körülmények egy tanár számára. Ezzel párhuzamosan, ami meghatározó volt, hogy az egész életem többen három fő területen zajlik és zajlott. Az egyik ugye a család, a másik az a munkahely vagy iskola, harmadik meg valamilyen gyülekezet vagy gyülekezeti kapcsolat. Viszont korán bekerültem a gyülekezetbe, a családunk úgy épült, hogy apám családja római katolikus volt, a édesanyám családja református volt persze. Mind a két oldalon volt, akik ezt nagyon komolyan vették, és nagyon elkötelezettek voltak, és komolyan mélyen hívők voltak. Nálunk úgy alakult a családban, hogy édesapám sokkal kevésbé volt ilyen szempontból elközelett, úgyhogy végül is én is református lettem, a nővérem is református lett, és mi református gyülekezetbe kapcsoltunk be, ahol kb. 50 éve ott vagyok ugyanabban a társaságban, és ez már akkor nagyon meghatározó élmény volt számomra, illetve a egész fejlődésem ez erősen hozzátartozott a pályaválasztáshoz, párválasztáson keresztül mindenre rányomta a bélyegét, és egy elég jó társaság volt, együtt jártunk, természetesen nem csak istentiszteletre, hanem kirándulni is, meg táborba, meg ide, meg oda. Azt kell, hogy egy jó, vidám társaság volt. Annak ez nyilván nem volt kézenfekvő, hogy ezt hogyan oldjuk meg a Kádár rendszerbe, akkor mindenféle dolgok voltak, beléptünk a sportegyletbe, és annak az álcája alatt mentünk. Nyilvánvalóan tudták, hogy miről van szó, tehát ez nem is kétséges, de ezt így eltűrték. Ha direktből próbáltuk volna, akkor azt nem tűrték volna el, de az egész ment egészen normálisan. És akkor így elvégeztem az általános gimnáziumot, és bekerültem a Műszaki Egyetemre viszonylag problémamentesen. Elég jó, erős középiskola, erős matematika tanulatán egyetem se volt igazán nagy gond számomra, és így azt az egyetemet végig elég jó eredményekkel elvégeztem. Az érdekes, talán az egyetemen jobb eredményeim voltak, mint az általános iskolában általában. Az általános iskolában egy csomó olyan tárgy volt, ami nem tartozott az elsődleges érdeklődési körömbe, hogyha finoman akarunk fogalmazni. Azt az egyetem elvégzések környékén megnősültem, meg az utolsó évben, az utolsó öt évben, negyed éven megnősült, és az ötöd éve már megszületett az első fia, így alakult tovább a családi életünk.
1: Az akkori személyisége az más volt, ha mai szemmel kell nézni?
0: Hát ez nagyon nehéz megmondani. Egyrészt az ember a saját személyiségére nem emlékszik jól vissza, attól függ, milyen lelki alkat, az egyik az ostorozva emlékszik, hogy jaj, de borzasztó volt, a másik meg úgy emlékszik, hogy én voltam a legjobb. Nem tudnám megmondani, hogy a személyisége mennyire volt más vagy nem, mint a mai. Hát nyilván az ember változik, megérik. Hát szokták azt mondani, hogy csak 60 éves korában ugyanaz a vélemény, mint 20 éves korában, akkor 40 évet elvesztegetett az életéből. Hát nekem sok mindenben más a véleményem. Az érdekes, hogy ma én azt gondolom, most több minden érdekel engem. Amikor az érettségiztem, akkor egész egyértelmű volt, hogy néhány dolog érdekel, matematika, fizika, mérnöki dolgok, stb. Ma sokkal inkább el tudnám így utólag képzelni azt, hogy rengeteg más érdekes területe is van az életnek, a jog, a művészetek, a mindenféle egyéb, tehát most sokkal, azt kell mondjam, tágabb az érdeklődési köröm. De most ez a személyisége, vagy csak egy vonása, vagy nem, ezt nehéz megmondani, mert az ember azért csak tapasztalt ezt-azt. Tehát nyilvánvaló módon rengeteg minden átmegy, és hát ezt beleépíti jól vagy rosszul a személyiség, vagy nem beleépíti, beleépül a személyiségébe, aztán lesz belőle valami.
1: Már megemlítve a családját, ami az egyik nagy kapaszkodója, ahogy ön is említette, kérem, hogy róluk meséljen nekünk.
0: Hát a feleségemet ebbe a bizonyos gyülekezetbe ismertem meg, és hát néhány éve ismertük, de igazából nem volt ilyen szempontból közünk egymást, amikor katonának vittek, akkor utána a leszerelés után jöttünk mi össze, így mondjam, az egész egyetemi időszak alatt együtt voltunk. Ő biológus szakot végzett az ELTE-n, és ő is egy nagy családból származott, ők hatan voltak testvérek. Ilyen szempontból ez egy nagyon jó találkozás volt, hogy ő is viszonylag nagyobb családból jött, egy csomó dolog természetes volt neki is, mint ami nekünk is, tehát senki se csodálkozik, hogyha kis kisgyerekek vannak, ha ez van, az van, az életek a része. Tehát ilyen szemben ez egy jó találkozás volt, azt kell mondjam. Hasonló jellegű család volt. Tehát sok szempontból más, mert apósom jogász volt, mert itt a micsoda, tehát nem teljesen azonos a kettő, meg az ő apja katona, meg nem tudom. Tehát ez kicsit más volt nyilván, nem is cél, de sok szempontból az értékekben mikben találkoztunk, és ezzel nem volt semmi gond. Nem volt több gond, azt mondom, mint ami természetes. Nyilván mindenképpen egy összecsiszolódás, az egy súródásos folyamat, de nem volt semmi extra probléma, úgy gondolom.
1: Az apai szerepet hogyan éli meg mindennapokban?
0: Ezen gondolkoztam, és nem könnyű megmondani. Az apai szerepet úgy élem meg, ezt majd később társadalmasítunk rá, hogy igazából én egy ponton egyedül maradtam a gyerekekkel, és a születtek gyerekeink, nekünk 6 gyerekünk született, és hát eredetileg 4-et szerettünk volna, de így alakult. Azért emlékszem pontosan, hogy 4-et szerettünk volna, mert annak idején volt egy ilyen, hogy a házasulóknak el kellett menni valami tanácsadásra, vagy nem tudom mire, és akkor elmentünk egy nőgyógyász, vagy nem tudom ki beszélt ott velünk, és akkor megkezdték külön-külön, hogy hány gyereket szeretnék, és a mennyasszonyom meg én is azt mondja, hogy 4-et. És azóta is nem beszéltük meg előtte, ettől függetlenül, hogy összejött nekünk ez a 4, és azért emlékszem ennyire pontosan, hogy 4-et. Aztán végén is 6 gyermekünk született, tehát volt alkalom megélni az apai szerepet. Az apai szerepet én küzdelmesen éltem meg, különösen is, amikor egyedül maradtam, mert akkor nyilván az volt az érzés az embernek, hogy az valahogy az anyát is pótolni kell. Hát ez egy nehéz történet. Az egyik az, hogy azt viszonylag hamar realizáltam, nem kellett hozzá nagy ész, hogy én nem vagyok egy melegszívű, babusgatós típusú valaki. Tehát én nem vagyok az, aki állandóan ölelgetem, simogatom, jaj, szegényként, mi van veled? Hát veled is van mindenféle baj, velem is van mindenféle baj, próbáljuk meg segíteni egymásnak, és végezzük a dolgunkat, és segítsük, szeressük egymást, de nem vagyok egy nagyon ilyen babusgatós valaki. A másik az, hogy engem is azt gondolom, hogy bizonyos folyik eléggé szabadon neveltek, tehát ugye nem nagyon szóltak bele minden apróságba, hogy most akkor mit csinálok, hogy csinálok. Engem érdekelt kisgyerekkoromban a csillagászat, és simán este 9-10-ig az ismeretterjesztő csillagvizsgálatban ott voltam, 7-es vagy 13 éves koromban, jöttem haza villamossal, busszal, emlékszem, hogy találkoztam az általános tanárom, aki rosszul lett, hogy mit keresek én itt este 9-10 óra tájban. Ezt a szüleim megbíztak bennem, hazajövök, haza is ment. Tehát nem volt ezből gond. Én is ugyanígy próbáltam a gyerekeimet valamilyen szinten önállóan meg szabadságra nevelni. Én mai napig is úgy gondolom, én elmondom neki, hogy nem értek vele egyet, hát persze nyilván, hogyha felnőttebb, nem a 3 évesnek, de már a 18 évesnek elmondtam, hogy szerintem az pálya, amit te kigondoltál magadnak, az nem neked való ilyen és ilyen okokból, de ha ezt választod, én támogatni foglak, ez a te dolgod, én figyelmeztettelek, de én nem fogok egy életen keresztül azt hallgatni, hogy miattad nem lettem balerina, atomtudós, mit tudom én, jéghokis. Ő felnőttél, a te életed, a te döntésed. Én igyekszem támogatni, és igyekezek figyelmeztetni, körülbelül ezzel. Természetesen ez a 3 éves kortól 30 éves korig ez fokozatosan alakul ki, tehát nyilván a 3 évesnek nem földön engedek meg minden döntést, aztán később egyre inkább. Tehát ez egyik, a másik az, hogy én leginkább azt éltem meg, hogy nekem az apai szerepben is önmagammal kell a legtöbbet küzdenem, tehát én nem vagyok se nagyon alkatilag, nem vagyok különösebben rendes, nem vagyok különösebben következetes, mint említettem, nem vagyok különösebben babusgatós. Kell magammal kell megküzdenem, hogy amit úgy gondolok, hogy kéne csinálni, azt megpróbáljam tényleg meg is csinálni. Ez nekem bőven elég, a gyerekeim megküzdenek a saját bajaikkal, tehát én amennyire lehet, akkor velük én azt gondolom, hogy legtöbbjükkel nem sokat küzdöttem, és nem is nagyon akarok ilyen szempontból, most úgy mondom, hogy rájuk telepedni. És nem is akartam soha, és ez nálunk viszonylag működött. Hát nyilván minden családban kialakul egy légkör. Nekem vannak barátaim, akik egészen máshogy nevelik a gyerekeiket, és az is nagyon jól elsülhet. Tehát én nem gondolom, ez üdvözítő, ahogy én azt csinálom. De még fontos volt, hogy mivel nekünk volt egy nagyon jó közösségünk a gyülekezetben, az elég természetes az, hogy őket is vittük. És ami szerintem nagyon fontos az, hogy az ember amennyire lehet, ezt nyilván nem tudja megcsinálni teljesen, próbálja a gyerekeinek olyan baráti kört, tehát legalábbis megpróbálják kitenni őket, aztán, hogy hozzákapcsolódnak-e, vagy nem, az sok mindenem múlik, ahol hasonló értékek, hasonló gondolatok, hasonló vágyak és célok forognak, tehát szerintem ez sokkal fontosabb, mint az, hogy én most magyarozzam őt, hogy most mit matekból, vagy magyarból, vagy történetből 5-öst kapjon. Annak szerintem ehhez képest elhanyagolható a jelentősége, mert azt látni kell, hogy tinédzser korban sokkal inkább a kortársak hatnak rá. Tehát nekem nagyon jó érzés volt, amikor hát gimnáziumban azt tapasztaltam, hogy ott ül 6-8 olyan gyerek, akinek ismerem a szüleit. Ez egy nagy előny volt. Nem biztos, hogy ők jóba lesznek, nem biztos, hogy az egész kialakul, de tudtam, hogy hova engedem, mert tudom, hogy ők is azt hallják otthon nagyjából, amit miénk is hallanak. Ez semmire nem garancia, tehát ez nem mondom, hogy ez valami csodaszer lenne. Általában nem hiszek a nevelési, meg egyéb csodaszerekben sem. Én ezt már elmondtam másképp, és úgy gondolom, ez kicsit olyan, mint amikor az ember kertészkedik. Ha az ember igyekszik megcsinálni jól, rosszul a dolgokat, és aztán egy áldás, egy kegyelem, hogyha abból ez gyümölcs. Tehát az ember megmetszi, meg megkapálja, meg megpermetezi, hogyha éppen nem lusta rá, meg éppen van rá ideje, meg nem esik az eső, és aztán csodálkozva várja, hogy lesz-e belőle gyümölcs, vagy nem. Így van szerintem a gyerekekkel is. Azt sem látom ezt, hogy mindig mindent megcsináltunk. Igyekeztünk többé-kevésbé, hogy megcsináljuk azt, amit jónak gondolunk, aztán várja az ember az áldást.
1: Egyfajta gyümölcsként élte meg, amikor a Gránit Oroszlán példakép díjra úgy apa kategóriában jelölték. Az egy visszaigazolás volt azért?
0: Hát azon haboztam hosszú ideig, hogy én egyáltalán részvék. Az annyiban volt egy gyümölcs, az a legidősebb fiam találta ki. Én nem is hallottam el az egészre, amíg meg nem keresték, és nem írtak nekem, hogy jelöltek, vagy a fiam írt. Szerintem, ha én írtam volna, akkor a utca végébe se kerültem volna. Igazából pontosan azért, mert azt gondolom, hogy és ezért egy visszaigazolás is, meg nem is. Ez egy visszaigazolás, a fiam nem a legrosszabb apa díjra jelölt, az már egy önmagában egy szép dolog. Én tudnék rengeteg okot, ami miatt akár arra is jelölhetett volna. Ugyanakkor én nem vagyok nagyon alkalmas, erre még inkább rájöttem ott, nem nagyon alkalmas, én úgy gondolom példaképnek. Tehát ugye azon a példakép az, aki meg tudja sommásan fogalmazni, ezt így kell csinálni, és akkor ti így csináljátok, akkor ez milyen szép példa, és akkor ez itt menni fog. Én nekem ez a amit az előbb is mondtam, ez a határozott érzésem, hogy nem tudom, ez mennyire példakép dolog, szerintem mindenki ezt csinálja, hogy jó-rosszul küzd magával, hogy végezzem el ezt, amit jónak gondolok, és aztán ki az áldást várja, ki pedig a reménytelenségben nézi az eseményeket, én várom az áldást, és reménykedem a kegyelemben, hogy az mindazt, amit elügyetlenkedtem, az nem fog tönkretenni semmit. Ez nem tudom, ez mennyire egy példaképszerű álláspont, de azért mondom, hogy ezért ezt így nehéz egy mondattal mondani, de körülbelül ennyit tudok erről összefoglalóan.
1: Visszaemlékezve olyan időszakokra az életében, amikor nehézséggel, megpróbáltatással találkozott, mibe tudott ön kapaszkodni, mi jelentett segítséget?
0: Azért tulajdonképpen az életemnek a meghatározó tulajdonképpen traumája az volt, amikor 41 éves koromban elvesztettem a feleségemet, és ott maradtam 6 gyerekkel. És akkor hirtelen teljesen váratlan történet volt, előző este még beszélgettünk, minden rendben volt, és másnap délre már nem élt szegény. Amivel kapaszkodtam, és ezt írtam rá például a gyászjelentés és a Jobb könyvéből van, a Jobb könyvének az 5. része 18. vers, hogy mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de keze meg is gyógyít. Tehát az ember tudja azt, hogy az Isten nem, és én úgy gondolom, és ebben erősen hiszek, az Isten nem úgy van mellettünk, hogy állandó happy end az életünk, meg rubickolunk, meg bármerre lépünk, akkor a ötös lottó találatok olyannak, hanem hol megsebez, hol bekötöz, hol meggyógyít, hol megsimogat, hol megfenyít. A lényege az a történetnek, hogy nincsen az ember egyedül. Tehát azt gondolom, ez a nagycsaládos ömlengéseimből is kiderült, hogy nem arról szól az élet szerintem, hogy én vagyok, hanem hogy egy közösség része vagyok. Nagyon szeretem, van egy könyv, egy Aronson nevű amerikai pszichológus írta, aminek az a címe Társas lény. Tehát az ember az egy társas lény, mi nem individualistának születtünk, hanem itt társas lénynek születtünk, és az egyik legnagyobb élményem és legfontosabb tapasztalatom, hogy az Isten velünk van. Tehát ha egyedül vagyok, akkor is az Istenre mindig számíthatok. Bárki elhagyhat, bármi történhet, de ő rá számíthatok. Tehát amikor ott volt, hogy tényleg iszonyan meg volt sebezve az életünk, teljesen villámcsapásként hatott, amikor hirtelen meghalt a feleségem, és ott álltam egy újszülött gyerekkel, és a legidősebb meg 18 éves volt, 6 gyerekkel, és fogalmam nem volt, hogy mit fog csinálni, és átéltem azt, hogy alkalmatlan vagyok anyának, az eléggé hamar nem kell sok ész hozzá, hogy rájöjjek, mert nem vagyok az a fajta melegszívű pátyolgatós, és akkor nem volt más, mint az ember abban kapaszkodott, és abban bízott, az Isten viszont mellettem van, és az Isten nem fog engem elhagyni, és ahogy megsebzett ezzel a tragédiával, úgy be is fog kötözni, és tovább fog vinni. Tehát azt gondolom, hogy ez egyik legfontosabb élményem volt így az életem során, és ma is napig is, hát most nyilván már öregszem, mint a csuda, de az ember ebbe tud kapaszkodni, hogy majd, ha vén, még vénebb leszek, mint most, akkor is az Isten mellett, és nem fog elhagyni utolsó leheletig. Tehát ez amiben az ember leginkább tud, én leginkább tudok kapaszkodni, persze ki mibe kapaszkodik. Ez a tapasztalat és élmény volt, ami talán a legmeghatározóbb volt. Persze ez nem csak úgy jelentkezik, hogy az ember mit hangokat hall, vagy valami hasonló, hanem maga, amit említettem, a gyülekezeti közösség, mert a családi közösség borzasztó sokat jelent, az közvetít az Isten szeretetéből az ember felett. Tehát rengeteget kaptunk, tehát tényleg nagyon sok segítséget ilyen-olyan módokon más emberektől, csomó keresztülő a gyerekeimet pátyolgatta maga szintjén, módján, nyilván nem azon a módon, ahogy egy anyat szenné, de hát valamilyen módon azért ott voltak, és a munkahelyem is nagyon jó közösség volt, ők is nagyon sok mindenben támogattak a családban is, tehát tényleg nagyon sok támogatást kaptam, de azért alapjában azt éltem meg, hogy mindegyik mögött ott volt az Úristen, aki engem megteremtett és megtart azóta is, és a kegyelmével irányítgatja és löki előre az én életemet néha ellenkezésem ellenére.
1: Ha olyan dolgokról kérdezem, amelyik a legnagyobb örömei az életben, olyan dolgok, amiket ajándéknak tekint, akkor mi mindent sorolna fel?
0: Hát ebben rengeteg mindent felsorolhatok igazából. Tehát az egyik az, hogy én nagyon szeretem azt, hogy egy nagyon érdekes, szép világban élünk. Tehát amit mondtam is, hogy öregkoromra sokkal több minden érdekel, mint fiatalkoromra. Tehát egy csomó dologra rájöttem, hogy milyen érdekes, milyen szép a természet, a társadalomban izgalmas dolgok vannak. Ez önmagában egy nagyon hálára indító dolog szerintem. Tehát nem valami szürkére festett üres szobában éljük le az életünket, hanem egy színes, érdekes világban élünk. Ez egyik dolog. Nyilvánvalóan nagy hálával éli meg az ember a gyerekeit, néha ebben vannak hullámvölgyek ebbe a hálába, de azért általában hálával éli meg az ember a gyerekeit. Nagyon nagy hálával tölte, hogy most, hogy fölnőttek, hogy mennyire együtt vannak és támogatják egymást. Egy nagyon nagy öröm, az hiszem minden szülőnek egy öröm, amikor azt látja, hogy az egyik segít a másiknak, és nem nekem kell, vagy nem szól neki senki, hanem magától észreveszi, hogy szükség van, megy, csinálja, rengeteg mindenben egymásra támaszkodhatnak. Ez önmagában nagy öröm. Nagy öröm az, hogy a gyerekeim most azt kell, hogy pillanatnyilag egy kivételével beépültek szintén különböző gyülekezetekbe, tulajdonképpen azt az utat járják, amit én jónak gondolok. Nagy reménységem, hogy az egy gyermekem is előbb-utóbb visszatalál a gyülekezetbe. Nyilván nincs nekem erre garanciám senkitől írásban, de nem is kell. Ezek mind, tulajdonképpen szerettem a munkámat, kicsit az utóbbi idő megkopott, mert lehet, hogy kicsit bele is fáradtam, hogy őszinte legyek. Maga a munka baromi érdekes, és én tulajdonképpen szerettem az egyetemen tanítást, mert elég sok fiatallal találkozik az ember, és az egyfajta ilyen karbantartó jellegű dolog, tehát talán lassabban öregszik az ember, egy csomó ilyen 20 évesen beszélgessen, járjon, dolgozzon, és akkor új dolgokat az új szlengtől kezdve az új eszközökig mindenfélékről hall, meg lát, meg beszélget. Ez mindenképpen egy nagyon jó dolog. Amiben inkább belefáradtam az, hogy a bürokrácia az egyre inkább elsöpör mindent, és ezt én elég nehezen bírom, érdekes, ezt egyre kevésbé bírom. Na, ebben nem tudtam megtalálni a szépséget egyelőre, majd lehet, hogyha még tovább öregszem és butulok, akkor ebben is, de még itt nem tartunk. Hálásuk annak, hogy végén is megéltünk, tehát sohasem voltunk különösebben gazdagok, de különösebben szegények sem, tehát azt kell mondjam, hogy volt fedél a fejünk fölött, volt ennivalónk, előbb-utóbb lett valami használt autónk, amivel el lehetett gurulni, ahova akartunk, eljutottunk ide-oda, tehát semmi, azt kell mondjam, hogy nincsen semmi olyan tragikus hiány, én úgy gondolom, a mi életünkben. Persze ez nagyon viszonylagos, mert nyilván az, amit én jónak tartok, azt esetleg egy gazdagabb a szegénységnek, egy szegényebb meg gazdagságnak tart. Hát én azt kell, hogy elégedett vagyok nagyjából az az anyagi szinttel, amit sikerült elérnünk. Rengeteg minden persze lehetne hiányokat is sorolni, de minek? Mert az egészségemmel is azt kell, hogy elégedett vagyok, nincsen olyan semmi különösebb nagy bajom. Hát itt kezd fájni, meg ott kezd fájni, meg mit tudom én, egy kis koleszterin, egy kis ez-az, de hát ez hozzátartozik az élethez, tehát ezzel megint nincsen olyan sok baj. Olyan igazából nagy problémám nincs személyemben. Szóval rengeteg minden elégedett vagyok, azt kell mondjam. Tehát miközben nyilván mindenhol vannak bajok és súrodások, de alapjában mennek a dolgok úgy, mint ahogy egy életnek gondolom mennie kell, amihez sírás is, meg nevetés is tartozik. Alapjában tudunk jókat nevetni is együtt, tehát nincsen ezzel, azt gondolom, olyan nagyon nagy baj, miközben minden nap megvan a maga problémája, meg nehézsége is a dolognak. Amikor meghalt a feleségem, egy idő után arra jöttem rá, ami szerintem baromi fontos az ember életében, hogy ne sajnálja magát. Tehát az borzasztó könnyű belesüppedni abba az ember magát sajnálni, de azt gondolom, hogy a egyik legkártékonyabb dolog az ember, hogy saját maga sajnálatával van elfoglalva. Mert az sehova se vezet. És igazából, hogyha az ember tényleg, erre néha kényszeríteni kell magát az emberek, hogy vegye észre a jó dolgokat is, ne csak a rosszakat, és ne az, hogy jaj, miért pont az én feleségem halt? Meg erre nincsen válasz. Ő halt meg, ennyi van, ez tény. Miért pont az én gyerekem ilyen, miért pont nekem megy tönkre az autóm, a házam, a mit tudom, a kémény nálunk dugul el, hát annyi mindent lehet sorolni, az elképesztő, de ez belesüppedek az önsajnálatból, akkor pontosan sehova se vezet. Igazából itt van egy könyv, az nagyon érdekes, én tavaly olvastam, egy holokauszt túlérő, az Edith Eger, egy Amerikába szakadt nő írt, aki ő írta rá ezt, hogy rájött arra, hogy vagy áldozattá teszem magam tulajdonképpen, vagy pedig szétnézek, és azt mondom, hogy mindegy, ez történt, most hogyan tovább. És ez egyetlen egészséges dolog szerintem, amit az ember tényleg kényszeríteni kell magát, de nincs más.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
2: Pataki Bélával, a Budapesti Műszaki Egyetem villamosmérnöki kar oktatójával Balogh Bernadett beszélgetett.
3: Minden napra egy gondolat. Napi meditációk Szent II. János Pál pápa imádságaiból és írásaiból című könyvből Meleg Mária olvas fel.
4: A személy fejlődése, a gondolkodás, a tudás és az intellektuális képesség a személy tudatának mélyebb szintjén található. Nagy fejlődési különbség van az első szavak és az első gyermeki elképzelések, a néha fontos problémákra utaló első naív kérdések és a későbbi tanulmányok között, amikor az elme kezdi megérteni a trigonometriát, az irodalmi elemzést, a filozófiai gondolkodást vagy a matematikai logikát. Mindez az emberi fejlődés része. Minden egyént ebből a szempontból kell vizsgálnunk. Még a kevésbé tehetséges emberek is, akikkel néha találkozunk, a személy fejlődésének e nagy emberi valóságához tartoznak. A személy végső soron tudat, és ha a tudatnak vagy lelkiismeretnek ezt a lényegi elemét nem értjük meg, lehetetlen emberi fejlődésről értekezni vagy vitatkozni. A tudat adja a meghatározó struktúráját annak, ami én vagyok, és az egyedi és megismételhetetlen én.
3: Minden napra egy gondolat. Napi meditációk Szent II. János Pál pápa imádságaiból és írásaiból című könyvből Meleg Mária olvasott fel.

0: A Szentírás folyamatos olvasása következik. Korintusiaknak írt második levél.
1: A harmadik fejezet. Megint ajánlani kezdjük magunkat? Talán csak nem szorulunk nektek szóló, vagy tőletek kapott ajánló levélre, mint némelyek. Ti vagytok a mi ajánló levelünk, a szívünkbe írva. Olvassa és megérti minden ember, mert meglátszik rajtatok, hogy Krisztus levele vagytok, amelyet mi írtunk, nem tintával, hanem az élő Isten lelkével. Nem is kőtáblára, hanem az élő szív lapjaira. Ez a bizalmunk Isten iránt Krisztusból ered. Nem mintha magunktól képesek volnánk valamit is kigondolni, mint egy a saját erőnkből, hiszen alkalmasságunk Istentől való. Ő tett alkalmassá arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem a betűjé, hanem a léleké. Hiszen a betű öl, a lélek pedig éltet. Ha már a halálnak betűkkel kőbevésett szolgálata oly dicsőséges volt, hogy Izrael fiai nem tekinthettek Mózes arcára, arcának múló ragyogása miatt, hogy ne volna sokkal dicsőségesebb a lélek szolgálata. Ha ugyanis már az ítélet szolgálata dicsőséges volt, akkor Isten igazságosságának szolgálata még sokkal dicsőségesebb. Sőt, ami ott dicsőséges volt, ennek túláradó dicsőségéhez képest valójában nem is dicsőséges. Ha ugyanis már a mulandó oly dicsőséges volt, akkor a maradandó még sokkal dicsőségesebb lesz. Mivel ezt reméljük, teljes nyíltsággal szólunk. Nem úgy, mint Mózes, aki befötte arcát, hogy Izrael fiai ne lássák mulandó dicsőségének a végét. Az ő értelmük eltompult, hiszen mindmáig rajta van a fátyol az Ószövetségen, amikor olvassák, és rajta is marad, mert csak Krisztusban tűnik el. Igen, mind a mai napig fátyol borítja a szívüket, amikor Mózest olvassák. De ha majd az Úrhoz térnek, eltűnik a fátyol. Az Úr ugyanis lélek, ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Mi pedig mindnyájan, akik födetlen arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét, a dicsőségben fokról fokra hozzá hasonlóvá változunk át az Úr lelke által.
0: Szentírási részletet hallottunk a korintusiaknak írt második levélből.

0: Kedves gyerekek, esti mese következik.
1: Szervusztok, mesemondó Tündüs Manó vagyok. Ma este Móra Ferenctől a Malvinka című mesét fogom mesélni. Nem mondhatnám, hogy könyvkereskedői pályám ilyen váratlan befejezése nagyon elszomorított volna. Hiszen a ködmön a fő, gondoltam magamban, azért lakik benne tündér, hogy gondot viseljen rám. Oda itt aztán egyszerre a torkomba szaladtám a szívem, hiszen én nékem édesapám azt mondta, hogy míg a ködmönben tart, addig igazat kell mondanom, mert másképp úgy megnyúlik a fülem, hogy legyeszhetem vele magamat. Elnye, hogy én erről megfeledkeztem. Mi lesz most már abból, hogy csontos Szigfridet úgy letagadtam? Tapogattam a fülemet, hol az egyiket, hol a másikat? Hát egész világosan éreztem, hogy a jobb fülem már is hosszabb, mint a bal. Szép füves árok húzódott az utca hosszában, az tele volt szép békanyálas pocsolya vízzel. Fölé a hajolok, elmarkolászom a tetejéről a békanyálat, nézek a víz tükrébe, hát most meg már a bal fülem hosszabb a jobbnál. Ezen aztán elkeseredtem. Tám még most is csordogálna a könnyem az árok vizébe, ha egy madárka rá nem száll a karomra. Oda tekintek, hát nem madárka az, hanem kezecske. De olyan könnyű kezecske, hogy annál a pintyőke nem lehet könnyebb. A kezecskéhez egy töpörödött kis néni tartozik, akinek furcsa kukulafőkötő van a fején, nagy kerek okulária szemén, madzagon lógós katuja a bal kezén.
2: Mit csinálsz te, fiúcska, ilyen késő este az árok parton?
1: Kérdezte tőlem. Még a vékony hangocskája is olyan volt, mint a madárcsipogás.
3: Siratom a füleimet, mondtam keserbe szipogással.
2: A füleidet, fiúcska!
1: Csóválta meg a néni a fejét, hogy csak úgy csörögtek bele a pápaszem drótjai.
2: Azokat bizony sose sirasd, mert megvannak. Mégpedig friss, jó egészségben vannak. Szép nagy füleid vannak, te kisfiú.
3: Hisz éppen azért sírok,
1: eredt meg újra fájdalmam patakja. A kisnéni aztán leült mellém az árokpartra, és elmondatta velem, ki vagyok, mi vagyok. Hal kis kacagásokat hallatott közben, aztán gyöngéden megcsípte mind a két fülemet.
2: No, ez egyszer még elengedem a büntetést, de aztán mindig igazat mondj, kis Gergő, mert füled bánja füllentésed. Most pedig elmegyünk mi hozzánk, mert ilyen későn nem engedhetlek egyedül bolyongani a városban.
1: Nagyon megnyugodva tettem a kezem a kezébe, mert éreztem, hogy ez az öreg néni nem lehet más, mint a ködmön tündér. Az ideje ugyan nem lett volna még itt, de bizonyosan azért jött elő, hogy segítsen rajtam. Hát a kincseket ugyan előadja-e mindjárt? A skatuját az én karomra húzta, aztán ballagtunk egymás mellett apró lépésekkel az üres utcákon. Néha megráztam a skatuját, csöröge benne a kincs. Nem csörgött, csak zizegett. Keskeny pallón mentünk át egy folyóka felett, a tündér azt mondta, jól megfogjam a kezét, hogy le ne csúszszak. Jól átfogtam a markommal a vézna finom ujjacskát, s éreztem, hogy a középső ujján keményebb a köröm, mint a többin.
2: Aranykörme van, mint szép meluzinának,
1: mondtam magamban, mint mindenféle mesékben tudományos kisfiúhoz illik. Igen, takaros kis házban lakott az aranykörmű tündér. Elmondhatom, hogy azóta se láttam olyan kis házat. Nem is ház volt az, csak házacska, és nem ajtó volt rajta, csak ajtócska, és ablakocska, és abban muskátli bokrocska icipici cserepecskében.
2: Mindjárt megkeressük a gyufácskát, és meggyújtjuk a lámpácskát.
1: Tipegett ide-oda a tündér, és én kezdtem nem érteni a dolgot. Minek ő neki a gyufácska és lámpácska, mikor sokkal könnyebben is csinálhat világosságot? Csak megkocogtatja a körmével a gerendát, abból egyszerre kipattan egy aranylámpa is. És az aranylámpa csak ugyanott sugázott már az asztalocskán, és elöntötte fényel a két székecskét, és az ágyacskát, és sublótocskát, és a falon a kakukkos órácskát, és a kanári madár karitocskáját. De én ezt mind csak később láttam. Az első tekintetem a tündér ujjára esett.
2: És nem aranyszínű volt rajta a köröm, hanem fekete. Vaskörme van.
1: Szomorodtam el. Mindegy. A vaskörmű kezecske oly gyorsan kinyitott egy fariszekrénykét, és olyan fürgén szedett onnan elő fehér cipócskát, ludmájacskát, tányérkákat, hogy azt a világon semmilyen aranykörmű kéz nem csinálhatta volna ügyesebben. S ebben a percben igazán nem jutott eszembe, hogy az én meséimben a tündérek soha nem ettek libamájat. Úgy gyúrtam befelé, amit elém raktak, mint akármelyik mesetudatlan, csodaködmöntelen éhes gyerek. Csak arra kaptam fel a fejemet a tányérból, mikor a tündér megszólalt.
2: Hát, te pajtás, nem vagy éhes?
1: De még egy kicsit éhes vagyok, sonyítottam a tárra. Bízott már sokkal kisebb darab májacska pirostot, mint amekkorát én betessékeltem. A tündér kis kacajocskája újra felcsendült.
2: Nem téged értettelek, kisfiú? Azt a pajtást értettem.
1: Mutatott a kályha felé a vaskörmével. A kályha előtt egy nagy fekete macska húzakodott és ásítozott. Az ő neve volt Pajtás. Nagyon furcsa volt ez a feketeség a csupa fehér szobában. Nekem megint kezdett nem tetszeni a dolog. Ha, vaskörme van, fekete macskája van. Lomha puha léptekkel Pajtás oda oldalgott az asztalhoz, fölért majd a lapjáig. Fejét odafektette a tündér ölébe, az pedig kétfelé szegte a maradék májat.
2: Ne pajtás, ne kisfiú!
1: Ő maga nem evett semmit, ezen egy kicsit felderültem. Na mégis tündér lehet. Hát különös tündér volt. Ránézek megint a kezére, ahogy szép fehér ágyat vet a liliputi kanapéra. Hát már nincs rajta a vasköröm. Uram fia, ennek lejár a körme. Éjszakára bizonyosan leveti. Ilyen még a mesékben is hallottam. Nagyon elbámészkodhattam, mert a tündér gyöngéden megfriskázta az orromat.
2: Mi az, kis vendég? Mire tátottad úgy el a szemedet?
1: A körme, mondtam zavarodottan.
2: A körmöm?
1: Nézett a tündér a kezére.
2: Hát mi különös van a körmömön? Gondolom ez is csak olyan, mint más emberé.
1: Egy kicsit eltűnődött, aztán megint a furcsa kedves kis nevetés következett.
2: Tudom, bármire gondolnál. Nem köröm volt az, te bohóka, hanem a gyűszűm. No, szép kis szűcs gyerek vagy, ha még a gyűszűt se ismered meg.
1: De most már nem csak ő nevetett. Az öreg kanári is elnevette magát álmában. Az öreg óra is 13-at kakukkolt jókedvében 12 helyett. Még a mogorva öreg pajtás macska is úgy húzta föl a szája szélét, mint a nevethetnék-e volna. Nagyon megszégyeltem magam. Mikor a tündér azt kérdezte, mit gondolok, kicsoda ő, alig tudtam felelni.
2: Mel. Nem mel, hanem mal. Mal, na?
1: Csúfolt a kis nevetés. Meluzina! Vágtam ki végre nagy bátran. A csöpség most már úgy nevetett, hogy hátravetette magát a csöp karosszékben, amelyről nem ért le a lába a földre.
2: Nem ismerem, akit emlegetsz, kisfiú. Az is varrónő? Talán kis ruha varrónő?
1: Annyi aggodalom csicsergett a hangjában, hogy siettem a megnyugtatással.
2: Nem az. Szép Meruzina egy tündérnek a neve.
1: A pápa szemes öreg tündéren megint erőt vett a halk kacagás.
2: Persze elfelejtettem, hogy te egy bolondos kisfiú vagy, akinek mindig a tündéreken jár az esze. Én nem ismerem a tündéreket, fiúcska, a Meruzina tündért sem ismerem. Én nem Meruzina vagyok, én Malvinka vagyok, a kis ruhavarrónő. Te nem hallottad még hírét a Malvinkának? Persze nem is hallhattad, mert én csak úriházaknak dolgozom, úgy bizony.
1: Kevélyen intett a fejével, és kevélyen csörögtek a pápa szemdrótok.
2: Ide néz, kisfiú!
1: Kinyitott a falban egy gombocskára nyíló ajtót, és intett, hogy kukucskáljak be a fülkébe. Teli volt icike-picike szoknyácskákkal, amik kötelekre aggatva piroslottak, kéklettek, zöldeltek, sárgálottak, mint nagy virágfejek. Megint motoszkálni kezdett bennem a tündérek gondolata. Olyan formán képzeltem, hogyha már az öreg néni maga nem tündér is, legalább tündéreknek dolgozik. Olyanoknak, akik üres madárfészkekben laknak a bokrok sűrűjében, fák koronájában. Mert az lehetetlen, hogy gyerekek lehessenek olyan picik, akik ekkora ruhában járnak. Furcsa álmaim voltak azon az éjszakán a ködmönkém alatt, amivel betakargatott a tündérek varrójának gyöngét keze. Láttam, ahogy szárgya nő Malvinkának, és beröppen egy nagy fehér liliomke helybe. Ott volt pajtás macska is. Addig nézett bánatosan a gazdaszonykája után, míg egyszerre csak szakálla nőtt, s már akkor nem is pajtás macska volt, hanem az öreg küsmödi, a bűbájos ember.
0: Kedves gyerekek, ez volt az esti mese. Lefekvés előtt imádkozzatok, jó éjszakát kívánok!
4: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen! Én Istenem, jó Istenem, beszorodéd már a szemem. Tehát így mit váltam, amit azon mit eszlem. Mit az a én szüleimre, és a én jó testvétémre. Mit olyan a bolyból feltel, szótól hazudnád más lettel. Amen. Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nem írem. Amen.

0: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
1: Közzétették Leó pápa közelgő Olaszországon belüli lelkipásztori látogatásainak programjait. Hamarosan lezárult Cseppellényi György vértanú boldoggá avatási eljárásának egyházmegyei szakasza. A fenntarthatóságról szóló programok várják a látogatókat a Szentendrei Skanzenben május 1-én. A hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes. A mikrofonnál Horváth Nellit hallják. 14. Leó pápa 4 egynapos lelkipásztori látogatást tesz a közeljövőben Olaszországon belül, tudósít a Vatikáni Rádió. Május 8-án Pompejbe és Nápolyba, május 23-án Acerába, június 20-án Páviába és San Angelo Loggiába, július 4-én pedig Lampedusába utazik. Május 8-án Leó pápa a pompai rózsafüzér királynője kegyhelyre utazik, ahol nehéz helyzetű embereket látogat meg. Délután találkozik az érsekség papságával a nápolyi székesegyházban. Május 14-én a pápa meglátogatja a római La Sapienza egyetemet. Május 23-án Acerába megy, hogy kifejezze szolidaritását a térséges súlytól súlyos környezetszennyezés miatt. Június 20-án felkeresi Páviában a San Pietro in Ciel d'Oro bazilikát, ahol Szent Ágoston földi maradványait őrzik. Július 4-én Lampedusa szigetén a pápa lerója kegyeletét a tengerbe veszett migránsok emléke előtt, és megemlékezik Ferenc pápáról. Cseppellényi György pálos szerzetes boldoggá avatásáról tartottak konferenciát Sárospatakon április 25-én. Írja a Magyar Kurír. A vértanú szerzetes életét és korát Urbán Márta a levéltáros mutatta be az eseményen. Cseppellényi György 1620 körül Trencsén vármegyei Bicsén született nemesi származású családban. Rendje a Mária völgyű kolostor arpeljelének nevezte ki 1660-ban. Előbb Terebesen, majd Felső Elefánton szolgált. Több száz családot térített vissza a katolikus hitre. 1669-ben füzéri plébános lett. 1673-ra 7 falut térített vissza a katolikus hitre. A füzéri plébánián bújdosó protestáns katonák foglyul ejtették. Elhurcolták és kegyetlen kínzásokkal gyötörték, amelyeket katolikus hitéhez ragaszkodva álhatatosan tűrt. 1674. május 24-én Szőkepusztán fejezték le. A vértanú szerzetes boldoggá avatását Ternyák Csaba egri érsek indította el 2023-ban. A fenntarthatóságról szóló előadások, workshopok és beszélgetések várják az érdeklődőket május 1-én pénteken a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Adta hírül az MTI. A természetben megvalósuló zöld fesztivált időszaki kiállítások, interaktív programok is színesítik a Szentendrei Skanzen területén. A felelős gasztrohősök programja, a források okos felhasználása és az egészséges étkezés népszerűsítése. A kézműves foglalkozáson a gyerekek többek között krumplipot készíthetnek, valamint kipróbálhatják a krumpli nyomdát is. A látogatók részt vehetnek egy erdőmérnök által vezetett természetismereti sétán is, valamint bejárhatják a múzeum teljes területét a helyben bérelhető kerékpárokkal is. A színpadi programok között lesz bábjáték és zenei produkció. A Magtárban az Együtt a fenntarthatóságért című tárlat lesz megtekinthető. A hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: Ráhangoló.
1: Nemzetünkért, Istenünkhöz kiáltunk, és leborulunk Isten előtt. Leborulunk az ő nagysága és irgalmassága miatt, és leborulunk azért, mert az irgalmassága megmentett bennünket. Megmentett annyi áradattól, amelyek egy ezek közül is teljesen elpusztíthatta volna népünket, de megmaradtunk. És most itt állunk a 21. század kihívásai előtt, a szegénység előtt, a gazdagság és a szegénység égbe kiáltó igazságtalanságai előtt. Amikor látjuk magunk előtt a szabadságra törekvő népeket, de az eszközök között ott vannak az embertelen megoldások, a bombák, a repülőgép eltérítések, a fegyveres támadások a civil közösség ellen, és keressük a helyünket, hogy mivel tudnánk mi a világot javítani. Igazán egyet tehetünk meg. Mi a családunkban, mi egyénileg és a nemzetünkkel megpróbálkozunk, hogy Isten útján járjunk. Ez a mi dolgunk. Erre figyelmeztet bennünket 1974-ből Márton Áron is. Márton Áron, Erdély mint szentie, akit a nép ma is a szívében hordoz. Ő írja 1974-ben. Az ember hatalmát mind jobban kiterjeszti a dolgokra és a természetre, de úgy látszik, hogy magán a hatalmon nem képes úrrá lenni. Az ember még soha nem halmozott fel ekkora gazdagságot, és nem rendelkezett ilyen lehetőségekkel. És az eredmény az, hogy az emberiség talán egyharmada bőségben él, a másik több mint kétharmada nyomorban. Hogy szemléletesebben fejezzem ki ugyanezt, földünkön ma minden három ember közül kettő éhezik. Még sohasem volt ennyire érzékeny az ember a szabadságra, és ugyanakkor a szolgaság egyik fajtájából a másikba esik. Érzi, hogy az emberiség egy családot alkot, de a politikai, gazdasági, társadalmi, faji, ideológiai meghasonlás és a harc változatlanul folyik, és az emberiség családja ahelyett, hogy egységesedne, egyre több ellenségeskedő tömbre szakad szét. Az ember tökéletesebb társadalmi rendre törekszik, és nem múlik el hét, hogy hírt ne kapnánk emberrablásokról. Titokban elhelyezett bombák robbanásáról, légikalózok merényleteiről. Ilyen a mai világ. És a keresztény ebben a világban él. Az Úr azt mondta, ti vagytok a föld sója. Mit kell hát tennünk, hogy az evangéliumi só szerepét betölthessük? Kérdezi tőlünk Márton Áron 1974-ben. És kérdésében benne van a válasz, térjünk meg, és kövessük Jézust.

0: Felvidéki magyar nyelvű Mária Rádió.
1: 20 óra. Kiáltás. Ima a nemzetért.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
4: Kedves rádióhallgatók, határon innen és határon túl. Tisztelettel és szeretettel köszöntünk mindenkit a Makránci Szent István király filiális templomból. A közeljövőben ünnepeljük boldog Sálkaházi Sára vértanú, szociális testvér, liturgikus emléknapját, aki 1899. május 11-én született Kassán. Tiszteletére és életpéldája követésére a magyar kormány hathatós támogatásával egyházi iskolaközpont épült Szepsiben, ahol 2023-ban megindult

lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Ma este idézzük emlékezetünkbe boldog Sára testvér élet mottóját, Izaiás próféta vallomását. Aztán hallottam az Úr szavát, amint így szólt, kit küldjek, ki megy el nekünk. Így válaszoltam, íme, itt vagyok, engem küldj. Kedves testvéreim, boldog Salkaházi Sára testvér, szociális testvér életpéldáján felbuzdulva, a megszentelődés és az életszentségre való törekvés őszinte vágyával imádkozzunk közösen. Szűz Mária, égi édesanyánk, ismét hozzád jövünk, mert te vagy az igazság királynője. Gyermeki bizalommal kérünk, anyai esedezéseddel segítsd az egyház megújítását és a tartós béke megteremtését. Ma, amikor annyi viszály és békétlenség van az emberek szívében, amikor a nemzetek, a népek, a vallások és a pártok vezetői szolgálat helyett hatalomra vágynak és törnek, az egyház, a papság, a másik ember, a népek és a népcsoportok ellehetetlenítésére törekednek, kérünk, légy közben járunk Szent Fiadnál, hogy az ő ereje és békéje költözzék az üldözöttek, a megalázottak és az ártatlanul megvádoltak szívébe.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: A megosztott, a keresztény gyökereit már alig ismerő földrészünkért, Európáért is könyörgünk hozzád, hogy kontinensünk népei felismerjék Krisztus arcát. Eszközöld ki számunkra a Szentlélek világosságát, hogy nemzedékünk az evangéliumi értékrend normái szerint élje, emberi, vallási, anyanyelvi és nemi identitását. Szeretet lángot kegyelmét áraszt ki térségünk minden népére.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Imádkozzunk közösen úgy, ahogyan az Úr Jézus parancsára áldott

0: Jó édesanyáink és nagymamáink tanítottak bennünket imádkozni.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a

0: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Irgalmas Istenünk, mennyei jó atyánk, a mélységből kiáltunk hozzád, ahol a bűneink juttattak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét, segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe írt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket.
1: Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy örömmel mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szívjóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuknak az imádság és a béke példaképei legyenek.
0: Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Adorunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben éljünk.
1: Adj erőt, hogy ellen tudjunk mondani a sátánnak. Segíts minket legyőzni önmagunkban és körülöttünk mindaz, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez minket, másokat és teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára, de az igazak igazára és szeretetére épül.
0: Boldog asszony anyám, az örök igének szülőanyja, Mária jó anyám. Szent István királyunk oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Jár közben értünk szent fiadnál. Könyörög értünk, hogy mindig örömmel tegyük meg azt, amit fiad mond nékünk.
2: Urunk és Istenünk, ragyog

0: Kedves rádió hallgatók, határon innen és határon túl. Közös imádságot hallottak a Makránci Szent István király filiális templomból, ahol megtisztelő büszkeséggel őrizzük az első szent magyar család, Szent István király, Boldog Gizella és Szent Imre, valamint az utolsó magyar apostoli király, Boldog IV. Károly Csont erekjét. Augusztus 20-án ünnepi körmenetben sorakozunk fel mögéjük, hogy életpéldájukon buzdulva közben járásukat kérjük az idők jeleinek felismerésére és azok teljesítéséhez. Lelki egységünk további erősödését segítse az Anyaszent Egyház áldása.
1: Az Úr legyen veletek!
2: És
1: áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.
1: Mondjunk áldást az Úrnak, alleluja, alleluja.
2: Istennek

0: Az imaórák liturgiája. Az egyház hivatalos imája következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Kedves testvéreink, kedves hallgatóink! A Mocsai Rózsa Füzér királynőjének templomából a negyedik hét szombat reggeli dicséretét imádkozzuk. Kérjük, aki teheti, imádkozzék együtt velünk. Nyisd meg, Uram, ajkamat, hogy dicséretedet hirdesse szavam. Hallgassunk az Úr szavára, hogy eljuthassunk nyugalma helyére. Hallgassunk az Úr szavára, hogy eljuthassunk nyugalma helyére. Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, és újjongjunk üdvünk sziklája előtt. Lépjünk szín elé háladallal, magasztaljuk őt hangos ének szóval. Hallgassunk az Úr szavára, hogy eljuthassunk nyugalma helyére. Mert az Úr valóban nagy Isten, az összes isteneknél dicsőbb király. A föld mélységei az ő kezében vannak, és övé a hegyek minden orma, övé a tenger az ő műve, a szárazföld is az ő keze alkotása. Hallgassunk az Úr szavára, hogy eljuthassunk nyugalma helyére. Jöjjetek, boruljunk le, hódoljunk előtte, hújjunk térre, Urunk, alkotónk előtt. Mert ő a mi Istenünk, mi meg háza népe és kezének nyája. Hallgassunk az Úr szavára, hogy eljuthassunk nyugalma helyére. Bárcsak hallgatnátok ma az ő szavára, ne legyetek kemény szívűek,

0: Hallgassunk az Úr szavára, hogy eljuthassunk nyugalma helyére.
1: 40 évi terhemre volt ez a nemzedék, azt mondtam, ez a nép tévelygő szívű.
0: Nem ismerték meg utaimat, ezért haragomban kimondtam estümet. Nyugalmam helyére nem juthatnak el. Hallgassunk az Úr szavára, hogy eljuthassunk nyugalma helyére.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Hallgassunk az Úr szavára, hogy eljuthassunk nyugalma helyére.
1: A napfény újból felragyog,

0: adott, nekünk az Isten égnapot, s örök törvénye szabja meg, hogy váltsák egymás szüntelen. Te hívő biztos fénye vagy, rajtad nem úr az ősi rend, te nem tűnsz el, ha jön az éj, örök napfényként tündökölsz. Atyám, kinek nincs kezdete, add, hogy napunkat teljesen, Krisztushoz méltónak legyen, s minket szent lelke töltsön el. Amen.
1: Jó dolog énekkel magasztalni nevedet, fölséges, már hajnalban hirdetni jóságodat. Jó dolog az Urat áldani, énekkel magasztalni nevedet, fölséges,
0: már hajnalban hirdetni jóságodat, és éjszaka zengeni hűségedet.
1: Tíz húrulanton és hárfa zenével, citera mellett énekelve,
0: mert örömmel töltenek el alkotásaid, kezed művei láttán örvendezem.
1: Mély nagyszerűek a te műveid, Uram, gondolataid mély mélységesek.
0: Azóta az ember föl nem fogja, és nem érti meg őket az esztelen.
1: Sarjadhatnak a bűnösök akár a fű, és virágozhatnak a gonosztevő.
0: Sorsuk mégis örökös pusztulás, te azonban, Uram, fölséges vagy örökké.
1: Mert íme ellenségeid, Uram, mert íme ellenségeid elvesznek, és elpusztulnak mind a gonosztevő.
0: Erőd adsz nekem Mikáéhoz hasonló, és fölkentél szint tiszta olajjal.
1: Szemem ellenségeimre lenéz, s a rám törő gonoszok vesztéről hall a fülem.
0: Miről az igaz akár a pálma, úgy növekszik, mint a Libanon cédrusa.
1: Az Úr házában van elültetve, Istenének csarnokában bont virágot.
0: Gyümölcsöt érve korában is, termékeny maradt szépen zöldelő.
1: Hirdeti, hogy igaz az Isten, ő a menedékem, nincs benne hamisság.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Jó dolog énekkel magasztalni nevedet, fölséges, már hajnalban hirdetni jóságodat.
1: Új szívet adok nektek, és új lelket öntök belétek. Kihozlak titeket a nemzetek közül, és minden országból összegyűjtelek, és visszavezetlek saját földetekre.

0: Étalap, és új szívet adok nektek, és új lelket öntök belétek.
1: Kőszíveteket elveszem testetekből, és új szívet adok nektek.
0: Lelkemet árasztom belétek, ezt teszem, hogy törvényeim szerint járjatok, hogy parancsaimat megtartsátok és megtegyétek.
1: És lakhattok a földön, amelyet atyáitoknak adtam, és ti lesztek az én népem. Én pedig a ti istenetek leszek.
0: Dicsőség az atyának, a fiúnak és a szent léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Új szívet adok nektek, és új lelket öntök belétek.
0: Kisderek és csecsemők ajkán, zendítesz dicséretet magadnak, Urunk. Uram, mi Urunk, a te neved széles a világon, mély csodálatos.
1: Az egeknél fenségesebb a te dicsőséged.
0: Kisderek és csecsemők ajkán zendítesz dicséretet ellenségeiddel szemben, hogy elnémíts ellenséget és lázadó.
1: Szemlélem az eget ujjaid műve az, a holdak és a csillagokat te alkottad őket.
0: Ugyan mi az ember, hogy törődsz veled, az ember fia, hogy gondod van rám.
1: Kevéssel tetted kisebbé az angyaloknál, dicsőséggel és fénnyel koronáztad. Fölébe emeltek kezed műveinek.
0: Mindent az ő lába alá vetettél, minden juhot, barmot, a mező vadjai.
1: Az ég madarait és a tenger halait, amelyek a tenger ösvényeit járják.
0: Uram, mi Urunk, a te neved széles a világon, mi csodálatos.
1: Dicsőség az atyának, a fiúnak és a szent léleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Kisdedek és csecsemők ajkán, zendítesz dicséretet magadnak, Urunk.
0: Mi az Úr ígérete alapján új eget és földet várunk, az igazságosság hazáját. Szeretteim, minthogy ezt várjuk, legyetek rajta, hogy békességben, tisztán és fedhetetlenül találjon benneteket. Urunk türelmét tartsátok üdvösségnek. Ajkam örvendezzen, amikor neked énekel.
1: Ajkam örvendezzen, amikor neked énekel.
0: Nyelvem naphosszat igazságodat emlegesse,
1: amikor neked énekel.
0: Dicsőség az atyának, a fiúnak és a szent léleknek.
1: Ajkam örvendezzen, amikor neked énekel.
0: Lépteinket a békesség útjára vezéreld, Urunk. Áldott az Úr, atyáink is.

meg minket, atyáinkkal irgalmat gyakorol, hogy szent szövetségére emlékezzék, az esküre, amelyet Ábrahám atyánknak esküdött, hogy nekünk váltja be, amit ígért,

napról napra, amíg élünk. Téged pedig gyermek a fölséges Isten prófétájának fognak mondani, mert az Úr előtt jársz egyengedni az ő útját, az üdvösség ismeretére tanítod nemzetét, hogy bocsánat

világosságból, hogy fényt hozzon azoknak, akik sötétségben és halálos homályban ülnek. Lépteinket pedig a béke útjára vezérelje. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

0: eszére, Urunk. Imádjuk Isten, aki fia által reményt és életet adott a világnak, és kérjük alázattal.
1: Hallgass meg minket, Urunk.
2: Urunk, Istenünk, mindenek atya, aki a mai napot megérnünk engedted, add, hogy dicsőségedre Krisztussal töltsük el ezt a napot.
1: Hallgass meg minket, Urunk.
2: Add, hogy mindig éljen bennünk a hit, a remény és a szeretet, amellyel elárasztottad szívünket.
1: Hallgass meg minket, Urunk.
2: Urunk, hadd szegezzük mindig rád szemünket, hogy rögtön felelni tudjunk hívásodra, ha szólítasz.
1: Hallgass meg minket, Urunk.
2: Fordítsd el bennünket minden galátságtól és gonoszságtól, és minden botlástól őrizd meg lépteinket.
1: Hallgass meg minket, Urunk. Mi atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Mindenható örök Isten, te vagy az igaz világosság és az örök mai nap. Midőn újra visszatér hozzánk körforgásával a reggel, esedezve kérünk, világosíts meg lelkünket, mert eljöveteled villámkét hasítve a bűn éjszakájába, és szétoszlatja annak sötétjét, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Kedves testvéreink, kedves hallgatóink, a Mocsai Rózsa Füzér királynőinek templomából a negyedik hét szombat reggeli dicséretét imádkoztuk. Köszönjük, hogy velünk imádkoztatok. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
3: Zsolozsmát imádkoztunk.

Tűz Tamás. Májusi dal Máriához. Fönn a magasban a lánghevű nap megkoronázza a homlokodat. Szőnyeget sző a mező elibéd, rád ragyog éjjel a csillagos ég. Téged dicsérnek a halkszavú fák, rólad rebegnek az ajkak imád. Lombhas husog, s ha a szél dala száll, gondolatunk az egekbe talál. Végtelen tengerek csillaga vagy, lábadat mossa a hószínű hab. Tiszta szemedben a béke dereng, áhítatát híven őrzi a csend. Hódolatodra, ha nyílik a szánk, szent neved így ejti ki, édesanyánk.

0: A Napszentje című műsor következik.
1: Szent Atanáz püspök egyháztanító Alexandriában született 295 körül. Ott is halt meg 373-ban, 78 éves korában. Ezt az alázatos szent pátriarkát az utókor nagynak nevezi, és nem alaptalanul. Keresztény szülőktől származott. Mint kisgyermek érte meg Diokléciánus borzalmas keresztény üldözését. Tanítói közül néhányan az üldözés áldozatai lettek, de már diákonus volt, amikor püspökét, Sándort elkísérte a níciai zsinatra 325-ben. Személyesen megtapasztalta ezen az első egyetemes zsinaton az igaz egyház győzelmét az eretnek Árius fölött. A szentek életével kapcsolatban gyakran említést teszünk Áriusról, az ariánusokról, erről az eretnek tanításról. Lássuk röviden, hogy mit is jelent ez az eretnek tanítás, mit tanítottak. Abban az időben, Krisztus után a 300-as években, amikor alig ültek el a pogány üldözések viharai, új és vészesebb förgeteg zúdult az egyházra, az arianizmus, mely azt tanította, hogy Jézus Krisztus nem igaz Isten, hanem csak Istennek legkiválóbb teremtménye. Nem azonos lényegű az atyával, hanem legföljebb hasonló lényegű. Ez a tanítás a kereszténység gyökerét érinti. Ha az evangélium hirdetője és üdvünk szerzője Jézus Krisztus nem Isten, hanem csak igen kiváló ember, akkor tanításaival és parancsaival szembe lehet helyezni más, szintén kiváló emberit. Ha Krisztusban nem Isten lett emberré, akkor az embernek sem kell minden erejét megfeszíteni arra, hogy istenivé tegye lelkét és életét. Az arianizmus a szent kereszténységnek lefokozása az egész vonalon. Idézem a níciai hitvallásnak ide vonatkozó szavait. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az atyával egy lényegű, és minden általa lett. Íme az egyháznak hivatalos tanítása arról, hogy Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember. A néciai zsinat tehát 325-ben volt, a zsinat után 3 évvel, 328-ban, Sándor püspök halála után Atanászt választották meg Alexandria pátriarka püspökévé. Ettől kezdve 45 éven keresztül neki kellett vezetnie azt a nagy harcot, amelyet az igaz hívek vívtak az ariánusokkal szemben. A hit tisztaságáért való küzdelemben kihívta maga ellen a tévtanítók gyűlöletét. Ezért összesen 5 alkalommal száműzték. A száműzetésben 17 évet töltött. Sok baja volt az ingatag Konstantin császárral, aki írásban engedélyezte Árius működését. Atanáz ezzel nyíltan szembeszállt. Ezt írta a császárnak. Nem lehetséges újra fölvenni az egyházba olyan embereket, akik ellene mondanak az igazságnak, tévtanítást terjesztenek, és akikre az egyetemes zsinat kimondta a kiközösítést. Ezután olyan nagy lett az áskálódás ellene, hogy a legjobb megoldás a menekülés volt. Konstantin császár kedvezett az arianizmusnak, 339-ben letetnek nyilvánította Atanászt, aki első Gyula pápához menekült Rómába. A pápa ugyan hazasegítette, de a császár miatt újra az egyiptomi remetékhez kellett menekülnie, s csak Julianus császár idején térhetett vissza. Ám nem sokkal később ez a császár is száműzte. Ekkor találkozott Remete Szent Antallal, a remeték atyával. Ott írta meg életrajzát is. Cellájából irányította híveit. Egyiptom láthatatlan pátriarkája maradt. Egy érdekes, fennmaradt anekdóta így beszél róla. Egy alkalommal, amikor a Níluson menekült csónakon, észrevette, hogy üldözik. Erre megfordult a csónakkal, és szembe evezett velük. Azok megkérdezték, nem látta-e Atanászt? Ő így felelt, épp az imént hajózott felfelé a Niluson. Ha siettek, még elérhetitek. Így menekült meg. 366-ban Valens császár uralkodása alatt újabb 4 hónapos számüzetésre ítélték. Szülei sírboltjában bujkált. Amikor Atanász meghalt, úgy ünnepelték, mint az egyház oszlopát. Nagy gondot fordított arra, hogy népével megkedveltesse az aszkézist és a szüzességet. Mindenkit meggyőzött, mert bizalmat tudott kelteni. Keressük, ismerjük meg az igaz tanítást, és attól soha el ne térjünk. Mit is kérünk a Szentmise könyörgésében Istentől? Mindenható örökisten, te megadtad Szent Atanász püspöknek, hogy rendíthetetlenül védelmezze fiad istenségét. Segíts kegyelmeddel, hogy tanítása nyomán és pártfogásával egyre gyarapodjunk ismeretedben és szeretetedben.
0: A Napszentje című műsort hallották.

Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen. Középiskolás voltam, és felütöttem a Szentírást, akkor olyan meglepő volt számomra, amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy boldogságot, örömet, teljes életet akar hozni az Úristen. Úgy kérdésként merült föl nekem, hogy jó, a szakmámban elértem valamilyen fajta sikereket, amiket egy egyetemista elérhet, és akkor mindig egy-két lépéssel az ember előrébb jutott, de valahogy az is fölmerült, hogy jó, akkor ennyi az emberi élet, hogy mindig egy újabb lépcsőt hozzáteszünk, és mihelyt elérjük a lépcsőt, akkor az elillan annak az öröme. Az egyetemi tanulmányaim alatt ez ért lassan bennem, és a végzős évemre kezdett egyértelművé lenni számomra, hogy még intenzívebben kell elkezdenem keresni a Jóisten akaratát. Egy hosszabb út volt a hivatás keresése, belül egy intenzív érzelmekkel, hogy most akkor hogyan legyen. És akkor a szentségimádásban nagyon világosan megfogalmazódott előttem, hogy mi az a vágy, amit magamban érzek, hogy két dolgot szeretnék, ezt a vágyat éreztem, magamat az Úristennek szentelni, odaadni, és a másik az, hogy ezt a tapasztalatot továbbadni másnak. Nagyon-nagyon világosan beugrott számomra a szentségimádás során, hogy ciszterciek. Ott van szerzetes élet, és van a fiatalokkal való foglalkozás. És hogy most miután megválasztotta apátnak, egy egészen más szemszögből jutott az eszembe ugyanez az idézet. Tehát ez lett az apáti címeremen is az idézet, hogy életük legyen. Nekem most az a feladatom, hogy az isteni életet befogadni, és az isteni életet sugározni mások felé, és abban segíteni másokat, hogy valóban a Jézusi életük legyen, és bőségben legyen.

Bérci László Bernát, zirci ciszterci apát gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2018-ban.

0: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
1: Kiválasztották a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó 5 védőszentjét. Kiosztották a díjakat a Magyar Nemzeti Levéltár Baranya vármegyei levéltár családtörténeti versenyén Pécsen. Krausz Ferenc az Amerikai Tudományos Akadémia tagja lett. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztő Konyorszkiné, Bodnár Emese. Szent II. János Pál pápa, Kim Tagön Szent András áldozópap, Cabrini Szent Franciska, Bakita Szent Josefina és Szent Carlo Acutis lesznek a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó védőszentjei, jelentette ki a világtalálkozó helyi szervezőbizottsága, tájékoztat a Fidesz, a Vatikán hivatalos missziós hírügynöksége április 26-án. A 2027-es szöuli világtalálkozó védőszentjeinek kihívása hirdetésével egy időben elindult egy interaktív alkalmazás is, Fedezd fel védőszentjeidet címmel. A személyiségtesztek és az interaktív kvízek mintájára, amelyek manapság nagyon népszerűek a fiatalok körében, szerepel a helyi szervező bizottság által kiadott közleményben. A kezdeményezést Koreában azért hívták életre, hogy bevonják a fiatalokat az ifjúsági világtalálkozó előkészületeibe, írja a Magyar Kurír. A Mondj egy sztorit a Dédiről családtörténeti verseny 4. évadának díjátadóján Pécsen a Magyar Nemzeti Levéltár, a Magyar Nemzeti Levéltár Baranya vármegyei levéltárában április 29-én rendezték meg. A díjakat dr. Gőzsi Zoltán, a Baranya vármegyei levéltár igazgatója, főlevéltárosa adta át. Első helyezést ért el Halmi Noel Gábor, a pécsi Janus Pannonius gimnázium 8. osztályos tanulója. Második lett Konyorci Kaliz, a Ciszterci Rend Nagy Lajos gimnáziuma 7. osztályos tanulója. Harmadik helyen végzett Szarka Melinda, a Ciszterci Szent Margit általános iskola 8. osztályos tanulója. Külön díjat kapott Hoffmann Bálint, a Sombereki Kalász Márton általános iskola és alapfokú művészeti iskola 8. osztályos diákja. Az ünnepségen a felkészítő pedagógusok munkáját is elismeréssel jutalmazták. A legjobb pályaműveket pedig a levéltár honlapján is közzéteszik. A Nobel-díjas Krausz Ferenc, az Amerikai Egyesült Államok legtekintélyesebb tudományos testülete, az Amerikai Tudományos Akadémia tagja lett, közölte az Élvonala Alapítvány az MTI-vel. Április 29-én az Amerikai Tudományos Akadémia bejelentette, hogy kutatási eredményeik elismeréseként 120 új tagot és 25 nemzetközi tagot választottak soraikba. A döntés tovább erősíti a professzori jelenlétét a globális tudományos térben. Krausz Ferenc, az Élvonal Alapítvány kezdeményezője és kuratóriumi elnöke, a Max Planck Kvantumoptikai Intézet igazgatója, a Müncheni Ludwig Maximilian Egyetem és a Hongkongi Egyetem professzora. A nemzetközi tagok, az akadémia azon kiválóságai, akiknek nincs amerikai állampolgárságuk, így a tagság nem csak Krausz Ferenc eddigi munkásságának szól, de a magyar tudomány nemzetközi elismertségét is emeli. A hírszerkesztő Konyorcikné Bodnár Emese nevében megköszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: Felvidéki Magyar Nyelvű Mária Rádió.
1: 21 óra. Életkérdések című műsorunk következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, amen!
2: Nagy bizalommal köszönjük újra a kedves hallgatókat. A bérmálkozásról beszéltünk, a bérmál szentségéről, vagyis a pünkösnek a termőremesztésre, az aktualizálásáról, az ránk magunkra alkalmazásáról, és ajándékából meghívást kapunk arra, hogy a lélek erejében ne csak bennfent is legyünk az egyházban, hanem küldetésvállalók, ne csak egy bizonyos szintig akarjunk és a barátságot építeni, menjünk tovább, és hagyjuk, hogy ő tovább mélyítse a kapcsolatunkat vele. Tehát ilyen értelemben szeretnénk a bírmást nagyon megbecsülni, és ennek a kegyelmét fölfrissíteni, kérjük, hogy adja meg az Úr lelke, hogy bennünk is, meg a kedves hallgatókban is ez megerősödjön. Akit együtt vagyunk, Brückner Ákos előd, spirituális plebános ciszterci Székesfehérváról.
4: És Király Mária, egyházközségben a Karitász vezetője.
5: Endrén a Gyágoston, ciszterci Szent István gimnázium.

0: tudjuk, hogy ugyanakkor ott van a kézrátétel, mint egy nagyon jellegzetes szentek esdő mozzanat. Ha után nézünk a Biblia egészében annak, hogy mit jelent egy kenettel megkenés, hát akkor ez egy nagyon érdekes tanulsággal fog járni.
1: Az olaj, főleg az illatos olaj, az öröm jelképe. Ezért különösképpen ünnepségek alkalmával használták. Ha valakinek meg kellett fosztani magát minden kenettől, a böjttel egybekötve a gyásznak jele volt. Jézus mégis előírja annak, aki böjttől, hogy kenje meg fejét, mintha ünnepelne, hogy bűnbánatát ne fizogtassa az emberek előtt.
0: Tehát látjuk, az olajnak van egy alapvető jelentése, és hogyha tovább figyelünk arra, hogy még milyen hatása van, vagy milyen jelképi ereje.
1: Olajat önteni a vendég fejére a tiszteletadás jele volt. A kifejezés a zsoltárokban az isteni kegyek bőségének jelképzésére jelent meg. Asztal terítesz én nekem azok előtt, kik törnek ellenem, homlokomat olajjal illatosítod. Az evangéliumok két ízben említik, hogy egy asszony ezzel a megkenéssel tisztelte meg Jézust. Először a bűnös nő Simon farizeus házában. Míg Simon, aki pedig vendéglátója volt, nem öntött olajat Jézus fejére, az asszony illatos olajjal kente meg Jézus lábát. Jeruzsálembe való bevonulása előestéjén pedig Mária, Lázár nővére ismételte meg a tiszteletadás eme gesztusát, amikor megkente Jézus drága nárdus kenettel, tanítványok botránkozására. De Jézus helyeselte Mária tettét, sőt, új proféta jelentés adott neki, hivatkozva arra a szokásra, hogy a holt tetemeket illatszerekkel kenték meg. Az asszony tette elővételezte, előre jelezte a temetési szertartást, melyet majd elvégeznek Jézus testén kereszthalála után.
0: Nagyon szép ez, és ugye az egyház háromféle olajat használ, ugye a keresztendők olaját, a betegkenet és a szent krizmát. Az utóbbi olyan olaj, persze mindig növényolaj, nem kőolaj, amelyikbe krizmát, tehát ilyen balzsamot kevernek, egy illatos, fűszeres, ilyen hát gazdagító anyagot, amivel a krizmát sajátos jelentőséget kap. És ha tovább nézzük, hogy a, mit jelent a kereszténynél is, ha kenetet kap, olvassuk el ezt a pár mondatot itt. Igen.
2: A keresztény is kenetet kap, Korintusiak 1.21, János 2.20-27, de ezekben a szövegekben nem szentségi szertartásról van szó, keresztség vagy bérmálás, hanem a Jézus profétai felkenetésében való részesedésről, a hit által kapott lelki kenetről. A katekument Isten kente fel, mielőtt a keresztségkor megkapta a lélek pecsétjét, Korintusiak 1.21, vesd össze, Efezusiak 4.30, Isten beléje véste az evangélium tanítását, felkeltette szívében az igazság szavában való hitet, vesd össze, Efezusiak 1.13. Ezért nevezi János ezt a Krisztustól jövő szót kenése való olajnak, krizma. Ez a kenet, amely a lélek hatása alatt a hit által bensővé válik, János 14.26-16-13.
0: Tehát nagyon sok szentesi helyről van szó.
2: Megmarad bennünk, az igazság érzetét adja nekünk, megtanít bennünket mindenre. János tehát azt mondja, hogy a kereszténységnek nincs többé szüksége arra, hogy tanítsák. A prófétáknak az új szövetséggel kapcsolatos reménysége valóra válik, Jeremiás 31-30 éves, de Ézaiás 11-9. Ez a belső keretről szóló tan igen fontos a keresztény hagyományban és a lelkiségben. Alexandriai Kelemennél Krisztus ezt a hívást és ígéretet intézi a pogányokhoz. Felkellek titeket a hit keretével. És Szent Bernát, az Isten fiai ismertető egyének tekinti azt, hogy a kenet minden dologra megtanítja őket.
0: Hát ez kedves nekünk, ugye, ciszterciáknak, hogy Szent Bernát is idézi ez a bűvös levő szótár. Tehát látjuk, hogy meg tudjuk, hogy a három kategóriában a királyokat, a prófétákat, a papokat az ószövetségben kenettel, olajjal kenték fel, ugye egy szarubba öntött olajjal, ami egy ilyen meleg égőben nyilván nagyon jó is esik az embernek, tehát bizonyos illatos olaj nyilván valami jó légkört is teremt, de hát sokkal fontosabb az, hogy belül az embert valamiképpen az Isten kegyelmének a eladásával jel.

0: képezi, vagy azt közvetíti feléje. Az egyház három ilyen olajat használ, keresztenők olaja, betegkenet és a szent krizma. Ezek igazán nagy csütörtökön délelőtt készülnek a krizma misében, csak püspöki székén van ilyen, és hát ha elolvassuk azt, amit hogyan készül a krizma, amiket most ez érint különösen is, akkor ezt halljuk. Most könyörjünk, kedves testvérem, a mindenható Isten, hogy áldja meg, szentelje meg ezt az olajat, és mind azokat, akiket vele külsőleg fölkenünk, belsők is legyenek felkenté, és Isten megváltunk hűvének méltó részesévé. És egy hosszabb könyörgése így beszél a főpap: Istenünk, te vagy a szentség szerzés, az élet forrása, a hálaszavával járulunk végtelen jóságod elé, mert előre jelezted az Ószövetségben az olaj megszentelő erejét. Majd csodálatosan fölragyogtott a Szentlélek által, hogy az idők teljességében eljön, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus a húsvét szent titka által üdvözítve a világot, a Szentlélek kiadásával eltöltött az egyházot, és elhalmozta a csodálatos ajándékai által a mennyből, hogy egyházod által legyen teljessé a világ megváltásának műve. Tehát, hogy áradjon szét mindenfelé a krisztusi megváltás. Az emberiségnek azóta közvetített kegyelmet kincseit a szentségi krizmával, hogy fiadik újjászületek a kereség vizéből, a Szentlélek kenete által megerősödjenek, és hasonlóan legyenek Krisztushoz, mint küldetésének társai, prófetai, papok és királyok. Nagyon érdekes, mert a krisztusi szívügyeibe avat bele ez a krizmával való megkenés. A másik jel pedig a kézzátétel, ami a meghatalmazás volt a jele, és a Biblia nyomán az egyházban minden szentség közvetítése van egy ilyen epiklézis, ilyen szentek esdés, a pap kitárja a püspök kitárja kezét, és hogyha ennek is utána olvassunk, hogy mit jelent az, hogy kézzátétel, akkor megint érdekes dolgot fogunk tapasztalni, ami bizony nagyon hasznos, hogyha ezt egy kicsit átgondoljuk.
1: A szóval együtt a kéz az emberi nyelvezet egyik legkifejezőbb eszköze. Önmagában a kéz rendszerint a hatalmat jelképezi, sőt, még Isten lelkét is. Rátenni a kezet valakire több, mint egyszerűen a levegőbe emelni, még ha áldásra emelik is. Ez annyi, mint valóban megérinteni a másikat, és valamit önmagából közölni vele. Az Ószövetségben, mint az áldás jele, a kézrátétel realista módon kifejezi annak az áldásnak a jellegét, amely nem csupán szó, hanem tett. Így adja át Jákob egész ivadékának, annak az áldásnak egész gazdagságát, amelyet ő maga is őseitől, Ábrahámtól és Izsáktól kapott. Növekedjenek és sokasodjanak a földön. Mint a konszekráció jele, a kézrátétel azt jelzi, hogy Isten lelke elkülönít egy lényt, akit kiválasztott, tehát birtokába veszi őt, és tekintélyt, alkalmasságot ad neki egy tisztség betöltéséhez. Így különítették el a levitákat, mint szent felajánlást, így töltötte el a bölcsesség lelke Józsuét, képesítve őt arra, hogy betöltse teljes hatalommal a nép vezetőjének tisztjét. Új szövetségben, Jézus életében. Jézus az áldás jeleként rátette kezét a kisgyermekekre, átadva nekik azt a boldogságot, amelyet a szegényeknek hirdettek, így elnyerte atyától saját imájának gyümölcseit. A kézrátétel jele a megszabadulásnak is. Csak ugyan Jézus e gesztus révén gyógyítja meg a betegeket. Asszony, megszabadultál betegségettől, mondta a meggörbet asszonynak, majd rátette kezét, és az nyomban felegyenesedett.
0: Látjuk, hogy a kézzátétel is milyen mélysége van meg a kenésnek is, a szent kenet alkalmazásának. Tényleg lenyűgöző, hogy a betegekkel mit művel a szent kenet szentsége, hányszor lesznek megújhodottak, frissebbek, gyógyultabbak, vagy még egy futamot kapnak az Istentől, ami a családnak is, nekik is egészen különlegesen jó, erre most igazán példák seregét mondhatnánk. És hát már a keresztes is kedves dolog, hogy egy küzdelem, egy leendő életküzdelme készíti a kis megkeresztelt gyereket, ugye, hogy előzőleg a keresztvíz elemtés előtt, ugye a keresztek olajában megkenik a homlokát. Ezek nagyon mély dolgok. Azért érdemes elidőzni kicsit, majdnem, hogy el is csöndesednünk, mert az egyház szent jelei nagyon megfoghatóan, nagyon elgondolkodhatóan, nagyon emlékezetesen és nagyon követhetően mutatják, hogy az Isten áldása milyen hatása van ránk, hogyan erősít meg, hogyan bátorít, hogyan tesz világosabbá, lélekben tüzesebb lelkűvé. Románok Várdinnek, a nagyszerű tanító, lelkipásztornak, egyetemi tanárnak, aki a világhálóban óriási szerepet töltött a német ifjúság lelki megmentésében. Neki van egy ilyen könyv, az Egyház Szent Jelei. Hát ez egy olyan könyv, kis füzet, ebben sorra vesz mindenféle tárgyi, vagy ilyen cselekményes jelképet, tehát mit tudom, ez a gyertya tömjén megáldott víz, vagy mit jelent, hogy valaki kézzelátít, valakit megáldani, és így tovább. Tehát ezeket a gesztusokat mit jelent állni, vagy ülni a liturgiában, tehát ezzel, vagy tétet hajtani, ezzel tehát arra tanít, abban segít, hogy tudjunk elmélyedni egy ilyen cselekmény kapcsán. Ma túl sok esemény között élünk, túl sok fölfokozott esemény, gesztus között, rengeteg szimbólum jel, stb. Között. Hát az egyháznak egy olyan hihetetlen gazdag jelképrendszere van, egy ilyen jelzőrendszere van, különböző említett eszközökkel, hogy ezeket nem csak éppen tudomásul venni, hogy alkalmilag találkozni, hanem mélységben megragadni erőt ad. Érdemes erre odafigyelnünk. És hogyha így végignéztük, hogy a szertartás maga hogyan történik bírmában, és hogyan eszközölnek bizonyos jelképekkel ilyen készülő szertartásokat, akkor most azt kérdezném meg, hogy akkor mi hogyan készültünk föl, nektek mi maradt meg abból, amire törekedtünk. Annyit segítek, annyit sugok, hogy az annak idején, az előbbi olvasás végén láttuk, hogy az a bizonyos kézátétel Krisztus prófétai, papi királyi és pásztori szerepében részesít, tehát a tanító, a megerősítő és a közösséget formáló szeretetében. De ezt vettük alapul, amikor pirmásra készültünk. Mi maradt meg bennetek ebből? Világos látást adott ez?
2: Hát igen,
3: adhatjuk.
0: Tehát ez megmaradt ilyete szólan nektek, igaz? Megmaradt ilyete szólan, remélem. Ez a hármasság, igen. És ehhez fűztük a tennivalókat. Milyen tenni, miket próbáltunk ki, mit váltottunk élet ezekből. Mit olvastunk most többet, remélem legalábbis. Mit vettünk alapul a Szenté, az Isten üzenetéből a Szentírást olvastátok végig, ugye? Remélem. Melyik volt a legfontosabb olvasmány? Hát ami leginkább a Szentírásról. Apostolok cselekedete, persze. Hát az Evangéliumok fényében, persze. Mondják ezt Szentlélek evangéliumának is, mert látszik, hogy az egyház hogyan épül fel a lélek hatására. Hogyan mennek akkor tanúskodni Jézus húsvéti misztriuma erejében. Hát ez biztos emlékezetes volt. És kapod egy cédulát, amin volt egy lista, hogy milyen sorrendben olvasszuk a Szentírást. Mennyit sikerült az Jézus részeket sikerült már elolvasni? Hát azt még?
2: Nagyjából.
0: Neked igen? Nagyjából végigolvastad? És te?
3: Sajnos nem teljesen, de
0: de haladtunk benne. Tehát akkor nyugodt lehetek, hogy ezt még tovább olvasgatjátok. Ugye tudjuk a püspökről, Székelyes püspökatyától, aki egy ilyen pont korotokban, éppen ilyen 16 évesen, egy balatoni nyaralás közben kezébe kapta a Szentírást, nem csak az újság, az egészet végigolvasta egy balatoni nyaralás kapcsán, és mélyen megjellegezte, és aztán később Szentföldre eljutva, hát bőségesen kamatoztatta, hittan kövészírt ebből, tehát a Szentírásnak a tüze elragadt el, megjellegezte, megerősítette ebben az irányba. Tehát akkor próbálunk a Bibliát nézni. Aztán voltak ilyen imádságos elmérdések, mit kérdeztünk meg, mit vizsgáltunk át, a napi ima életünket, a reggel mit ajánlottunk, reggel, hogy jó reggel imádkozni. Egyetlen jó reggel imádkozni?
2: Persze.
0: Nagyon, mert mindjárt más a napunk. És miből áll két F-fel jeleztük, hogy
2: felajánljuk
0: a napunkat, és meg földobjuk a napunkat, lesz, ami lesz, mindenképpen már eleve legyen a kezébe, és föltekintünk rá, nem a plafonra, persze, ugye, majdnem a kék égre, elmondva, hogy az Isten, hát tőle kapott méltóság, amikor kiúzunk magunkat, ugye, így mindjárt más a reggel, aztán, és így tovább. Tehát aztán volt egy ilyen ötújas módszer, az mire vonatkozott az ötújas módszer? Mert ugye egy fiatal ember már ebben a korban nem csak imákat mond el, közül imákat, hanem elmélkedik. Mire van az ötújas módszer, hogy te hogyan elmélkedj, igaz? Mi volt az első, egy kicsi kis, mit szánsz az Istennek, mit adsz magadból? Egy kis időt, ugye? És utána a mutató nyomán rákérdezel, és rámutatsz arra az igazságra, amiről beszélünk, ugye? Középsúly az hol van kettő-kettő között, tehát mire készíted, hogy előbb-utóbb kénytelen vagy állást foglalni, vagyis dönteni. A gyűrűsúly a hűségnek a jele. Az a gyűrű rajta, hogy a hűséget az érzelmi átérés jelent, és végig simán Isten odajánlom mindent. Tehát próbáltuk átnézni, még azt is megbeszéltük, hogy milyen jót tesz az embernek, hogyha vannak ilyen szent helyei, vagy képei, vagy ilyen, tehát ilyen fogózói. Neked van-e valami ilyen kedves képed, vagy zarándok helyed, vagy valamilyen imád, vagy valami zenéd?
2: Tárgyhoz nem igazán, inkább csak a szokás.
0: Még ott vagy, akkor előbb-utóbb lehetséges, ugye szent életű ember a Prászkótokának volt, hogy amíg élek, remélek a jelszava, ugye? Nagyon sokat számít egy ilyen. Meg éppen ma beszélünk, hogy a vonzás, Isten minket nem dirigál, nem kényszerűen vonz. Ugye ez tipikusan egy ilyen isteni stílusjegy. És neked van-e valami, amit úgy nagyon megszuszolgatni?
3: Hát igazából tárgyként hát nekem van egy rózsafüzérem.
0: Igen.
3: Ugye említette az atya a zenét, hát végül is a zene is segít elmélyedni.
0: Igen, biztos, nagyon-nagyon. Olyan érdekeset hallottam most a napokban, hogy egy anya, akinek nagyon-nagyon beteg volt a gyermeke, azzal tudta a gyerekének a fájdalmát enyhíteni, hogy rájött, hogy a Bach meg a Mozart muzsika nagyon jót tesz neki. És erről beszélgettünk most a napokban, hogy ez egy bámulatos felfedezés, tulajdonképpen egy alkotó meglátás, hogy lehet így beteget fájdalom csillapítani, vagy gyógyítani, hogy a zenek a ritmikája, a dallamossága őt áthatja. Tehát a jelek, vagy ezek a különböző hatások, ezért van fontosak. És aztán azt is kerestük, hogy van-e valami kapcsolat egyházközséggel, te melyik egyházközséggel van kapcsolatod?
2: Hát leginkább a helyi Velencén, hová jár.
0: A Velencén jársz neked?
3: Hát nem is, főleg a helyi zámúi.
0: Helyzem, igen, világos. Tehát, ha mint bérmálkozó, a pevánosok elmondott, hogy atya kérem, bérmálkoztam, mit tettek az egyházközségén, olyan boldog lesz, mert akkor látja, hogy hát tényleg benned az Isten kegyelme nem aluszik, nem marad néma, nem marad béna, hanem vállod, ugye? Nagyon, és boldogan fog ezt tudomásul venni, hogy segíteni akarsz neki, ugye? Nyilván nem kell tornyot építened, vagy tetőt renoválnod, de azért valamit ott a pebánod igazán tudsz esetleg segíteni hívek közösségében. Hát egy fiatalnak nagyon nagy a jelentősége. Tehát ilyeneket nézzük, hogy mit tudok segíteni, hol kikkel tudok hatni, hogyan tudok valahol helyt állni. Ezeket gondoltuk végig. Na, volt ez a lyukettezés. Mi volt ennek a lényeg? Ezt akkor szedjük itt a kezünkbe, és nézzük, hogy miből állt ez, amit az égyszerűen egymásnak elmondjuk, egy megfelelő fölkészülés nyomán. Ezt nagyon vették ezt a lapot, mert ez a ti nyelveteken van írva. Mi hány fejezetből állt ez az ifjúsági bérmási füzet?
2: 12-ből.
0: Na, akkor ezzel mit tettünk mi igazából? Hogyan készültünk, hogyan adtuk egymásnak át?
3: Felosztottuk.
0: Felosztottuk, és ki elkészült ketten. Mind ABC osztályban, osztályprofilral, más és másképpen voltak ismertetett. Volt, aki nézte a gyakorlati alkalmazást, volt, aki nézte, mi az életértéke ennek, ugye? És ebből akkor nagyon jó beszélgetés alakult ki. Melyik fejlet volt neked a legértékes, legérdekesebb nézve? 12-ből.
2: Hát mi a 6. fejezetet?
0: Na, nézzük meg akkor, miről szólt a 6.
2: Jézus feltámadásáról.
0: Történt, és ez akkor neked mennyiben jött be? Nyilván már korábban is hittél ebbe, de most a nyelveden jobban megbeszéltük, ugye? És ott ismertük egymással, megosztottuk, amit olvastunk, igen?
2: Hát mindenképpen voltak benne érdekes különbségek, és ennek hatására elmélkedtem is rajta.
0: Igen? Na, látok, akkor kipróbált az elmélkedés ötújas módszerét, igen? És mi az a mondat, vagy az a rész, ami nagyon tetszett?
2: Hát nem. Most így nem tudnék, hogy rámutatni.
0: Igen, így hirtelen, mert nem készítünk most külön föl, így lesz két mondom föl, de mindenféleképpen világosabb volt, hogy Jézus nem visszatámadt egy klinika halállal ugye a földjére, hanem hát előre ment abba az örök életbe, amelyre minket is megszabadult, fölhívott, meg ajtót nyitott nekünk. Tehát, hogy ennek a reményet tölt el bennünket, akkor is, ha valakit el kell gyászolni. De nagyon szépek ezek a levelek, amit Kiki írt. Olvassuk megint fel egy ilyen pirmálkozási püspök atyának szóló üzenetet.
1: Milyen tisztelt megyés püspök úr! Az iskola felajánlotta a bérmálás lehetőségét, amivel én élni szeretnék, hogy még jobban elmélyüljek a hitemben. Szeretném követni a szüleim példáját, és ezzel én is példát szeretnék mutatni majd a gyermekeimnek. Szerintem a hittanórák és a külön foglalkozások felkészítettek engem arra, hogy megkapjam ezt a küldetést, és hogy kiálljak a hitemért minden körülmények között. A bérma nevem Hedvig, Szent Hedvig Lengyelország királynője után. Ő az egyik példaképem, mert egyszerű, tiszta életvitele és műveltsége révén sok emlékezetes dolgot tudott véghez vinni. A pogány Litvániát a kereszthez vezette, Prágában kollégiumot alapított litván teológusok számára. Szívén viselte a betegek, árvák, szegények és elesettek sorsát. Gyakran látogatta a kórházakat, ápolta a betegeket. A bérma szülőm egyben az osztályfőnököm is. A tanár úr a gimnázium 4 éve alatt szerves része az osztály mindennapjainak. Felnézek rá, mert a felesége és a kisfia mellett még ránk is sok figyelmet fordít. Jól összetartja az osztályközösséget, a diákok kedvelik őt.
0: Hát nagyon szép hitvallás, és akkor látszik, hogy ő átgondolta, fölkészült rá. Milyen jó, hogy az ember hitet tud vallani éppen abból az erőből, amit ez az egész találkozás jelent. Megyeri hitvallás, ezzel a Síkság egy nagyon megszenvedett, kétszer, két alkalommal megírt hitvallása. Ebből olvassunk egy szakaszt.
2: Megyeri hitvallás, Sík Sándor. Ört állt a hold a nagy kevély felett. 1000 sátorban 8000 fiú munkásnap után izmos álmot alszik. Kis Magyarország nagyot álmodik. A völgyben itt-ott pislogó tüzek, föl-fölvetik még fáradt szemüket, és hunyorgatnak, mire jó. Állok a dombon, s birkózom magammal, szorongatom a mire jó kígyó, s az 1000 éves ős kígyó nyakát, és a kígyó sziszeg. Mit állsz itt, te nagy bolond, gyereknél gyerekebb? Mire jó ez a cifra, katonásdi? Poéta álom, gyönyörű hazugság. A görgeteg elébe fekszel, é. Őserdők lángját kézzel oldhatod, foltos hullába támadhatsz lelked. Nézd délfelé, pokolkeverés az ég. Tudod, mi az? A pesti éjszaka. Mozik reklámja, kávéházi csillár, szemérre oltó színpadok tüze, a vadember tánc őrjöngő forgatagja, csupasz testeknek festett fénye szennye, lihegő lázas, cigaretta füstös, villanysugaras, izzó rozhadás. Nem látod-e, hogy tántorok belé a cédafényben minden, ami épp?
0: Hát egy nagyon megrázó vers részlete ez, tehát egy nagy felelősséggel élő papköltőnek ugye a vívódása, hogy hát mit tud tenni a fiatalokért, a fiatalokkal, És ez rögtön kaput nyit arra fel, amit nagyon szeretnénk hangsúlyozni, és egész találkozásunknak eztán egy kulcsszava. Az egyház úgy nevezi ezt, hogy misztagógia, hogy egy adott ajándékba, titokba tovább kell vezetni. Mi ezt nagyon szeretnénk szolgálni, és az iskolában is időnként a már bérmáltakat hát megkérdezzük, kíváncsi a véleményetekre. Tehát szeretnénk tájékozni arról, hogy ti mit, hogyan látok. Egy jó néhány ilyen kérdés nálam, aminek a két lapjét tudom itt megmutatni, vagy írásban, vagy ilyen most modern módon, interneten, vagy ilyen, tehát elektromos úton kérdezgettük egymást adott esetben különös szempontokról. Itt van egy olyan papírom, amit ugye még 213-ban intük az akkor bérmáltakhoz, tehát látszik, hogy nem most láttuk ezt ki. Szíveskedjél, olvasd el, hogy mi az az egész levelet, olvasd el.
3: Kedves 2013-ban bérmálkozott fiatalunk! Mint a mesében, három kérdésre kérem felelős és szent lelkes válaszodat. Szerinted mi volna az alkalmas feladat, amivel a Szent 40 napban, vagyis nagybőjtben elkísérnénk Urunkat még a kereszt útján is? Olyasmire gondolok, amit esténként igennel vagy nemmel lehet megválaszolni. Külön az 5-től 8. osztályosoknak, külön a 9-től 12. osztályosoknak. Második. Mennyire volt hatékony az elmúlt hónapokban, most már a fél éven is túl, az a spirituális évi program, amelyel az értékrendhez igazodunk, a szükséges, hasznos, kellemes skálájához, ahhoz, hogy az Isten világrendjében számomra, számunkra itt most mi a fontosabb és mi a későbbre halasztható. Harmadik, gondolkodjunk-e valami rövid, bensőséges megemlékezésre a bérmálási évfordulón kapcsán. Kérek, hogy péntekig, február 7-ig juttas-e válaszod a meghallgatlakba.
0: Hát ez ugye nem csak ilyen kamu, egy ilyen kis ugratás, hanem észrevettétek, igaz, hogy nem egyszer egy ilyen megfogalmazásban ezek tükröződnek, amit itt ma ajánlottatok. Innen tudjuk, hogy a Szent Mise azt mondják, hogy az fölüdít. Ha jártok, ha nem jártok rendszeresen, de azt tudjátok, hogy a Szent Mise fölüdít. Hát többször mondtuk, valaki azt mondta, hogy nincs ez a wellness szála, olyan jó lenne, mint egy mise. Hát azért ez egy hitvallás, senki ezért nem ad jelest, nem pontoz, nem jár prémium érte. Ez egy vallomás, tétel, legalább egy értékrendi állásfoglalás, ami előbb-utóbb életté is válhat, nem? Vagy észrevettétek, hogy néha olyan dolgokat tudunk visszatükrözni, ami bennetek él, tehát látszik, hogy például, hogy mennyire igényeltétek azt, hogy a szülőkkel karácsonykor egy ráérő találkozásban lehetek együtt, hogy odafigyelnek rátok. Ennél csak egy fontosabb ma, egy mai fiatalnak, az, hogy a szülők egymáshoz legyenek jól. Ezt irodalomban is után néztünk ennek, ennek már komoly fölmérése vannak, tehát egy fiatalnál annál fontosabb nincs, mint hogy anya-apa egymásra jöjjenek ki, ha vitatkoznak is időnként, de béküljenek ki, és lássuk bennük modellként, hogy hogy kell az életedben egymást elfogadni. Utána jön, hogy engem is hallgassanak meg, de és azt se bánom, hogy nem kapok sem ajándékot írt egyitek másik, de az a fontos, hogy odafigyeljek rá. Itt egy válasz látsz, a neveket nem mondjuk, ez két fiatal írta, válaszként, nevek nélkül, tessék.
2: Kedves elődatya, a nagybőjt lényege a hitben való elmélyülés, a kiengesztelődés és a lemondás. Jézus is kiment a pusztába, és 40 napot böjtölt. Ezért ebben az időszakban, a Szent 40 napban nekünk is áldozatokat kell hoznunk, le kell mondanunk bizonyos dolgokról, még jobban kell szeretnünk egymást, és még jobban kell figyelnünk Istenre. Ehhez kapcsolódó kérdéseim lennének. Ma többet segítettem-e a szüleimnek a megszokottnál? Kibírtam-e egy napot vezekedés vagy vitatkozás nélkül a testvéremmel? Tudatosan tettem-e jót az osztálytársaimnak? Ma lemondtam-e az édességekről? Ma használtam-e a számítógépet vagy saját szórakozásomra? Több kedvességet adtam-e bárkinek a szokásosnál? Nagyobb odafigyeléssel imádkoztam-e? Figyeltem-e arra, hogy ne beszéljek csúnyán? Mi így próbálunk élni, az egész családunk. Először a szükséges dolgokat tesszük meg, és csak utána foglalkozunk azzal, ami kevésbé hasznos, inkább kellemes. Gondolunk itt például a tanulásra, hogy mindig előbb tanulunk, és csak utána pihenünk, szórakozunk, vagy úgy szervezzük az életünket, hogy minden vasárnap el tudjunk menni a Szent Misére.
0: Hát ez nagyon szép, és ugye nagyon biztató. Most nem arra van szó, hogy ez tökéletesen mindig sikerül, és nem is arra van szó, hogy ez most szép dolgozat, vagy egy szép írás, hanem arra van szó, hogy egy hitvallást, egy tanúságtételt próbáltunk megfogalmazni. Aki valaminek a motivumát megfogalmazza, az indítékát, valamilyen értéket állt maga előtt, azért az egy tény, az nem kitalás, nem mese, nem szappan buborék, az már egyszer van. És hogyha az élet úgy adja az Isten, arra sürget bennünk, akkor könnyen megvalósítani, hogyha gondolkodtam rá, mint hogyha helyett üvöltök éjjel, péntek éjjel, ugye kettőig, háromig ott a fő utcán, igaz? Tehát valószínűleg ez a fajta magatartás, ez emberibbé tesz. Tehát ezt keresjük, hogy hogyan tud egy fiatal manapság mondjuk bele segíteni a jövő építésébe, a saját jövőtök, a mindjártok jövő építésébe. Ha mi egy ilyen iskola népe nem tudunk hazánknak, egyházunknak jelentősen jövőt segíteni, jövőt építeni, akkor nem lesz senkinek se jövő ezen a földön, mert ha aki ennyire megtalpalt, nem vállalná a holnapot, akkor mi lesz azzal, aki meg nem is gondolkodik ilyenem, még ilyen befolyás alá se kerül, kerül mindent, ami egy kicsit őt emberibbé tenni, stimmel? Pedig milyen épp egészségű ember lehet, hogy még egészségű, mint én vagy te, és mégis pusztítja magát, ahelyett, hogy jövőt építene. Na nézzünk még egy ilyet, ez egy későbbi valami volt, ez egy másik ilyen írás, akkor ezt az Ágostontól kérjük, olvasd ezt el.
3: Kedves megbérmált fiatalunk! Éppen egy hónap óta már a küldetés lelke hat át a bérmálás szentségében, a te személyes pünkösödből. A misztagógia, az egyházias tovább kísérés törődésével szeretnénk három témában válaszodat kérni. Első. Mi az a mozzanat, amely április 24-én, illetve azóta téged különösen is megérintett, amit megtapasztaltál, amit szívesen megosztanál az utánad jövőkkel? Hogyan fogadta a lakóhelye szerinti plébánosod, hogy már bérmátként vagy a segítségére? Második. Szerinted mi legyen a jövő évi mottunk az egész gimi számára? Valami olyan, mint amit idére szólóan 2015-ös 16-os tanévre az előtted bérmálkozótól kaptunk. Van célom, van célunk. Harmadik. Milyen várható területeid, ötleteid vannak arra, hogy a kapott kegyelmek erejében ezen a nyáron valamivel mások javára légy, hogy megoszd velünk a Krisztusban való örömödet, lendületedet. Kérjük, hogy június 1-ig add át válaszodat a meghallgatlak szobába. Sok áldással, 2016 Szent Háromság vasárnapján, május 22-én, elődatya.
0: Küzdünk azért, hogy jövő legyen, tehát ne csak szépeket mondjunk, tegyünk, énekeljünk, érmeket gyűjtsünk és fényképezzünk, hanem vagy fölvédeket vegyünk föl, hanem hogy ebből valóban egy folyamatos, szerves építkezés alakuljon ki. A szülőket is szeretjük megszólítani.
1: Kedves szülők, kedves szemünk fénye, kilencek és társaik.
0: Tehát ez olyan fiatalok, akik együtt voltak egy osztályból, talán korábban nem keresztre, vagy nem bírmálkodott fiatalok, vagy nem áldozott fiatalok, és hát ők meg a szüleik egy egységet képeznek.
1: Egy nagyon merész álommal tértem vissza az egri lelkipásztori konferenciáról. Ott felbátorodva szeretném meghívni önöket, titeket, egy a közeljövőnkben ránk váró hitvalló beszélgetés, latin nevén az egész egyházban honos, minden szentségvételnél elvárt scrutinium előkészítésére. Úgy gondolom, hogy a kedves szülőket is megtiszteljük azzal, hogy beleláthassanak abba a várva várt szentség felvételi folyamatba, ami nem csak az érintett fiatalnak, de egész osztályának nagy élmény. Amennyire fel tudom mérni a következő szombatok lekötöttségeit, február 11-e látszik a legalkalmasabbnak. Délelőtt 9-re jönnének a Cisterci templomba, és ott körülbelül 11:30-ig lennénk együtt egy viszonylag felfűthető teremben. Mindnyájuk bátor nagy lelkűségében vízva spirituális hittanár.
0: Hát ezek a törekvéseink, hogy ezek így összejöjjenek, egy fiatalunknak a majdnem szó szerinti válaszából jött egy nagy bőtre, ez a nagyon szép mondat, szíveskedj elolvasni.
3: Védj át valamit a másik keresztjéből, mint Sirena és Simon Krisztus keresztjéből. Töröld le a másik verejtékét, mint Veronika Krisztusét.
0: Hát ugye ez nagyon-nagyon jó eső dolog, és akkor azt a híres reményik verset olvassuk el, hogy valóban arról van, hogy Isten az bennünk fényes legyen. Olvassuk ezt el szép, nyugodtan, igattan, mert igen, jó írás.
2: Isten arc, reményik Sándor. Egy Isten arcon eltemetve bennem, tán lét előtti létem emlékképe. Fölébe ezer réteg tornyusol, de érzem ezer rétegen alul, csak nem tudom, miképp került a mélybe. Egy Isten arc van eltemetve bennem, néha magamban látom, néha másban. Néha állok, mint fosztott ág, szegényen. Ha rossz órámban eltűnik egészen, alter egóm az örök vándorlásban. Egy Isten arc van eltemetve bennem, a rárakódott világszenny alatt, a rám rakódott világszenny alól, kihűlt csillagok hamuja alól, akarom kibányászni magamat. Egy Isten arc van eltemetve bennem, s most ásott kapát csákányt ragadok, testvérim, jertek, segítsetek, egy kapavágást ti is tegyetek, mert az az arc igazán én vagyok.
0: Hát egy kapavást ti is tegyetek, az arc igazán én vagyok, adja Isten, hogy ki a maga arcában, úgy lássa Jézus, mint az irgalmasság évvel emlékeztek rá, egy olyan Jézus arca, Jézus alak volt megfestve, a híres szlovén papnak a műve, ahol a őt, akit őt átölel, az ember, akit és Jézus irgalmában maga az fogad, közös az egyik szemük, három szem volt csak ott, egyik szemük közös mindenki, Jézus is, meg a fiatal is néz a maga irányába, de egy szemükkel közösen néznek. Valahogy így legyen az Isten az bennünk megfrissített. Hát mivel májusban vagyunk, és hogy ne csak beszélünk a küldésen, egyszer vállaljuk is, szeretnénk, hogyha ezt most meghallgatnánk, egy olyan verset, a magyar anyákról szólót, hallgassuk.
1: Móra László, magyar anyák. Magyar anyák, virágos ágak, köszöntöm asszony lelketek, s még nyíló, sejmes rózsaszálak fonják át tiszta kebletek, én áldom csendben azt a házat, hol gőgicsél a kisgyermek. Magyar anyák, virágos ágak, köszöntöm asszony szívetek, amely fölött ott szundikálnak a glóriázott kisdedek, és áldom csendben azt a házat, hol gőgicsél a kisgyerek. Kik boldogan vonják őrre a szívetekből nőtt magot, ti adtok fénnyel tündökölve e fáradt földnek új napot, reménysugárt, s egy tépet honnak nyitott sebére balzsamot. Magyar anyák, a szíveteknek beszédes álma égig ér, hallom jövését új seregnek, mely új csodájú fényt ígér. És áldom mind azt a házat, hol ember angyal gőgicsél. Magyar anyák, virágos ágak, köszöntöm asszony lelketek, s a harmad szívű kisbabákat, akikre fényt leheltetek, és áldom őszinte imával a szebb jövőt, a gyermeket.
0: Köszönjük. Hát ezt mi is kívánjuk anyák napi és szűzanyás, édesanyás hónapban, májusban, hogy mi is a küldetésünket így kifejezzük. Na, még egy utolsót olvasunk el abból, hogy hogyan próbáljuk a fiatalokat ebbe a misztagógiába, a tovább gondolba bevonni, hogy örömötök legyen, és érezzétek, hogy fontosak vagytok abban, mert Isten meghívott benneteket.
3: Valamennyi kedves megbérmált fiatalunk, szeretnélem meghívni benneteket egy alkalmi segítségre. Érintsen ez minden megbérmáltat, akár 8. kora óta, akár az elmúlt hónapokban részesült a szent lelkes küldetés szentségében. Kérésem a következő. Első. Szerinted mi lenne a ti korotokat, társadalmi helyzeteteket érintőleg alkalmasabb, leginkább húsba vágó nagybőti feladat a gimnáziumunk minden tagja számára? Második. Gondold végig, hogy a megbérmálásod óta milyen helyzeteid voltak, amikor akár az egyházközségben, akár az iskolákban, akár a rokonságodban, akár a környezetedben tehettél valamit Krisztusért. Harmadik. Bizonyára tudod, hogy 2020-ban Magyarországnak nagy lehetősége és feladata a Nemzetközi Eukarisztikus Világkongresszus megrendezése. Mi mit tegyünk már is ennek érdekében? Válaszodat várjuk február 20-ig, előd atya.
0: Hát ezekre jönnek a válaszok, és örülünk, hogy ilyeneket találunk, és adja az Isten, hogy valóban ebből valami közös bontakozás alakuljon ki. És most még egy olyan kérelmet olvasnék fel, megint nagyon tanulságos, Földre megyés küspök úr, XY vagyok, a Cisztre Szent István gimnázium cirikáosztályos tanulója, járok. Mióta megszülettem, azon járunk a családommal Szentmisére, anyám hittanár. Azért írok önnek, hogy tesszívesen megbírmálni. Hiszem, hogy a Jóisten szándéka van velem, és bátran állok a küldetés elébe, amit tőle kapok. Birma szenten keresztül Szentjás választottam, akit 2016. december 21-én ismertem meg, egy reggeli rorátén, és nagyon megfogott, mert hasonló hozzám. Szeretek néha egy magamban lenni, verseket írni. Utána olvastam így Szent Jánosnak. Ez megüsödte bennem, hogy az ő szám a legmegfelelőbb szent. Birma apámnak a nagyapámat választottam, XY, nemrégen nagyon gondolkodtam rajta, hogy ki legyen a Birma szülőm, nem tudtam eldönteni, és akkor ugrott be, hogy nyáron, mikor nagyapámnál nyaraltam, mondta, hogy nálunk mindig a nagyapa volt a Birma szülő. Innentől már biztos voltam benne, hogy ő a legjobb választás. Bármit megtenne unokáért, imádkozik, tömbbe jár, nem is láttam volna jobb Birma apát. Hát köszönettel írja egyik társunk, és bár a nagyapa az egy idős valaki, de hát ha olyan életet élt, hogy lehet mit örökölni tőle lelkiekben, és ő szeretne örökíteni, akkor tisztelj meg a nagyszülőket is, mert az ember nem csak fiatalkorában birmálkozik és birmálkozott, hanem birmálságában az Isten országa kapujáig el kell számolni arra, hogy hogyan él az Istentől kapott küldetéssel.

0: szerető.
1: Köszönjük, hogy együtt elmélkedhettünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen.
2: Életkérdések című műsorunkat hallották.
3: Miriam Rádió, Érsekújvár, FM 94,6.
2: Jegyzet.
4: Mindig nagy örömmel látom, amikor idősebb házaspárok szeretettel fordulnak egymás felé. Mi a titkuk? Miért lehetnek ők így együtt? Miért nem gondolták azt, hogy másképpen kellene folytatni az életet egymás nélkül? Aztán, ahogy beszélgetünk, szép lassan föltárulnak azok a titkok, azok a módszerek, amelyek segítették őket évtizedek alatt, hogy egymás mellett maradjanak, és nem is akárhogy boldogan. Melyek ezek a módszerek? Nem fogok varázslatos gyógyszereket elmondani most a kedves hallgatóknak, sőt, egészen biztos vagyok benne, hogy többen ennél sokkal, de sokkal többet el tudnak mondani. Mégis vannak benne megfontolandó dolgok. Például ezekben a beszélgetésekben kiderül, hogy ők időt szánnak egymásra, arra, hogy beszélgessenek. Ahogy a híres lelkész, pszichológus egyik alkalommal egy rádió beszélgetésben mondta, Gyökösi Endre, mi a feleségemmel naponta egy órát beszélgetünk. Itt megállt egy pillanatra, még egyszer mondta, beszélgetünk. Nem megbeszéljük a dolgokat, hanem beszélgetünk. Valóban ez nagyon fontos. Amikor mind a kettő érzi, fontos vagy nekem. Ezért most feléd fordulok, és beszélgetek veled. Aztán a másik, amit az ilyen közös együttlétekben kihallok a beszélgetésükből, hogy fontos számukra nem csak a gyermekek nevelése, nem csak az, hogy megfelelő életkörülményeket biztosítsanak, hanem hogy az a fajta közös gondolkodásmód, amelyben élnek, az időről időre megerősödjék. Vagyis a hitük megerősítése. Közösen elmennek templomba, vagy éppen közösen imádkoznak, vagy közösen elmennek egy zarándokútra, ami nagyon fontos. Aztán a másik nagy varázslat, ami a kettejük kapcsolatát megerősítette, a közös élmények. Amikor együtt elmentek kirándulni, biciklizni, síjálni, vagy csak pusztán gyalogosan, vagy elmentek egy zarándokútra busszal, vonattal, vagy ismételten csak gyalogosan, teljesen mindegy, egy közös élmény, amit együtt élnek meg. Közösen találkoznak emberekkel, közösen kötik a barátságot, közösen emlékeznek vissza ezekre a szép dolgokra, és láthatatlanul a szálak egymás iránt erősödnek. Jó ezt látni. És bizony fájdalmas, amikor látom egy férfi és egy nő, akik igazán szerették, vagy talán most is szeretik egymást, de apróságokon tudnak úgy összeveszni, hogy abban életek törnek össze. Talán az alapot elfelejtették lerakni. Érdemes ezen elgondolkodnunk.
2: Jegyzet című műsorunkat hallották.

0: Egyszerű szavak című műsorunk következik.
1: Az Úr ugyanis lélek, ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Mi pedig mindnyájan, akik födetlen arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét, a dicsőségben fokról fokra hozzá hasonlóvá változunk át az Úr lelke által. 2. Korintusi levél 3.17.

Engedd, hogy az egyház tapasztalatával oktasson. Épp úgy találkozhatsz Krisztussal az egyház közösségi imájában, mint amikor a magányban és a csendben vagy mellette. Jézus az egyház jegyese és a te személyes barátod. Ez megmutatkozik Szent János evangéliumának utolsó fejezetében. János elmondja, hogy a feltámadása után Jézus kétszer megjelent az egybegyűlt tanítványok a jövendő egyház előtt. Ugyancsak beszámol Jézus és Mária Magdolna személyes, misztikus találkozásáról. Istennel való életünk számára rendkívül jelentős, hogy őt ugyanúgy be tudjuk fogadni egyénileg, mint ahogy be kell fogadjuk közösségben. Hited alapja nem lehet az, amit te magad látsz és megtapasztalsz önmagában. Tapasztalatod túl törékeny, túl szegényes ahhoz, hogy hitednek szilárd alapot biztosítson. Ami viszont csodálatos, egy közösséghez tartozol, részesülsz ennek a közösségnek, az egyháznak a tapasztalatában. Ha kizárólag csak arra támaszkodsz, amit te magad megtapasztalsz Istenből, nem sokat tudsz meg róla. Ha viszont meghallgatod mások tapasztalatát is, és évezredekben megjelent tapasztalatát másoknak, ezekre támaszkodva meggazdagodsz. Akkor hihetsz az egyistenben, hogyha ezeket a tapasztalatokat látod. És akkor hihetsz az egyistenben, aki végtelenül meghaladja azt a keveset, amit te magad megértesz belőle. Korunk egyik súlyos tévedése abból fakad, hogy számos ember csak annak ad hitelt, amit ő maga ellenőrizhet. Ha megnyílsz a keresztény közösség évszázados tapasztalatának a gazdagsága előtt, utat találsz az Istennel való mélyebben személyes találkozás felé is.

0: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
1: Pray and Run futózarándoklatot rendeztek Máriapócson. Köszöntötték a Nyíregyházi Egyházmegye nyugdíjas papjait. Ismét megnyílik a pesti alsórakpart a gyalogosok és a kerékpárosok előtt május 1-én. A hírszerkesztő Kovács néppap Ágnes. A mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Egy érintésre mottóval zarándoklatot tartottak a Máriapócsi Nemzeti Kegyhelyen április 25-én összekötve a mozgás örömét a közös imádsággal, írja a Magyar Kurír. Kicsik is nagyok egyaránt elindultak a családi örömfutás 1 kilométerén, de parókiák és iskolák csoportja is részt vettek a programokon. Többek között a speakerek, ifjabb Obbágy László atya és Szikora Gábor is feleltek a nap hangulatáért. Az összehangolt munkának a polgárőrség, a rendőrség, a mentőszolgálat, a görögkatolikus motorosok és a helyi atyák jelenlétének köszönhetően a metropólia minden szegletéből érkező futók biztonságban tölthették a napot. A célunk maga Jézus Krisztus, az úton pedig a szűzanya segít minket, tanított Szocska Ábel nyíregyházi megyés püspök a napot elindító reggeli paraklízban. A részvétel ingyenes volt, a távok pedig lehetőséget adtak mindenkinek a bekapcsolódásra. Szocska Ábel megyés püspök és munkatársai látták vendégül a Nyíregyházi Egyházmegye nyugalmazott áldozó papjait a Nyíregyházi Szent Miklós házban április 23-án, írja az Egyházmegye. A találkozó testvéri együttlét is hálaadás volt az idős lelkipásztorok több évtizedes áldozatos szolgálatáért. Az ünnepségre az Ungvári Unió létrejöttének 380. évfordulójának előestéjén gyűltek össze. Horváth Tamás bírósági helynök beszédében kiemelte a jelenlévők példamutatását. Óriási dolog, hogy az elmúlt időszak több mint egytizedét az itt lévő atyák szolgálata fedi le, mondta. Szocska Ábel megyés püspök beszámolt az egyházmegye aktuális híreiről. A püspök beszélt a kápolna ikonjairól is, melyeket kárpát-aljai művészek készítettek, akiket a háború kitörése sodort Magyarországra, illetve akik ott maradtak a pincik mélyén áram nélkül dolgoztak a közösségért. Május 1-ével ismét megnyílik a pesti alsó rakpart a gyalogosok, kerékpárosok és a kikapcsolódni vágyók előtt, az első időszakban a hétvégéken és ünnepnapokon vehetik birtokba a látogatók a területet, közölte a főpolgármesteri hivatal az MTI-vel kedden. Május 26-án és augusztus közepe között új rugalmas forgalmi rend lép életbe. Hétköznapokon délután 17 óra után a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják a rakpartot, míg napközben megmarad az autós közlekedés lehetősége. A forgalom elől lezárt terület ezúttal is a pesti alsó rakpart Margit híd és Erzsébet híd, illetve az Irányi utca közötti szakasz lesz. A hétvégéket és ünnepnapokat érintő forgalmi változás október 25-ig marad érvényben. A nyitó hétvégén május 1-e és 3-a között közösségi, kulturális, zenés és gyermekprogramokkal várják az érdeklődőket. A rendezvények ingyenesen látogathatóak. A hírszerkesztő Kovács néppap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: felvidéki magyar nyelvű Mária Rádió.
1: 22 óra.
0: Cserkész hangon című műsorunk következik.
2: Jó munkát! Ez itt a Cserkész hangon, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség podcast és rádió műsora, a felvidéki Mária Rádióban. Én Török Sára vagyok, műsorvezető társam Kocúr László.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszöntöm mai vendégünket, Zachar Pálti újságpolgármesterét.
4: Sziasztok!
3: Aki hát azt mindenki tudja, hogy Ipolyság polgármestere, és azt is nagyon sokan tudják, hogy neki komoly cserkész múltja van. A 90-es évek forrásában, ugye tudjuk, hogy akkor még minden más volt. A szövetség másodvirágzása idején, felívelő szakaszban, az ezer forduló előtt nőtt bele a cserkészetbe. A 2000-es, ma már nem túlzás azt mondani némi szerintelenséggel, hogy legendás 5. számú segédőrcsezető képzőtábor kis növendéke volt, ahonnan sokan kikerültek, akik ma is jelentős szerepet játszanak mozgalmunkban, például mozgalmi alelnökünk Bodzás Gergely is ugyanebben a táborban táborozott veled. 2002-ben volt a lőrcsezető képzőtáborban, később pedig a külföldi Magyar Cserkész Szövetség Clevelandi segédtisztképzőtáborában szereztél képesítést, csapatparancsnok voltál, vezető képzőtáborokat vezettél, tehát egy és ilyen fiatalon tehetjük hozzá, tehát egy nagyon komoly cserkész életút áll mögötted, ami még ugye most folyamatban van, tehát ne egy lezárt szakaszként beszéljünk erről. Mindemellett nagycsaládosként egy várost is vezetsz, tehát egy város áll mögötted. Arról, hogy hogyan működnek ezek között, a terek között a szinergiák, erről szeretnénk faggatni itt ma a Cserkész hangon stúdiójában.
2: Kezdjük is rögtön a legelején, kérlek, meséld el nekünk, hogy hogyan is lettél cserkész, hogyan találkoztál ezzel a mozgalommal.
4: Hát ez nagyon egyszerű volt, mert

0: években, amiről beszélünk, tehát rendszerváltás utáni felévelő időszakban, akkor is egy meghatározó csapat volt. Alapító parancsnok a Králik Ferenc volt, őre pedig Czau Tévi vette át és vitte nagyon sokáig ezt a csapatot. Milyen volt az ipolysági csapatnak egy gyermekként a 90-es évek második felében?
1: Rettentő izgalmas időszak volt, tehát, hogy amennyire látom azt, hogy, visszaemlékezek azokra az évekre, aztán visszaemlékezek azokra az évekre, amikor én magam voltam aktív cserkészvezető, illetve látom azt most a saját gyerekeimnél, hogy hogyan valósul meg a hétköznapokban a cserkész élet. Óriási különbségek vannak, minden kor szerintem a saját igényeit elégíti ki azokkal a módszerekkel. Akkor még ugye egy nagyon markáns időszak volt, visszaemlékszem első őrsvezetőmre, Klukon Tiborra. Klukon Tibor gyakorlatilag az még olyan cserkészvezető volt, hogy mi is non-stop kint voltunk egyébként, csak ha nagyon-nagyon indokoltá vált tartalmi szempontból, hogy az őrsit bent tartsuk, akkor tartottuk a helye alpiskola egyik a tantermében az őrsi gyűléseket, de Tibor az még úgy hordott minket nyári hónapokban ki a természetben, hogy ott bivakoltunk mindenféle lózunk nélkül, tehát hogy ez egy ilyen fantasztikus érzés volt, ez az, ami igazándiból aztán meg is fogott, vagy megadta azt az alapozást, az első löketet, ami aztán tovább itt későbbiekben ugye meg kell még említenem Zlatner Tibit, akit valószínűleg sokan emlékeznek rá azokból az időszakokból, tehát ő is egy meghatározó őrsvezetőm volt, gyakorlatilag azt hiszem, hogy ő kettőknek köszönhetem azt aztán, hogy ilyen sokáig részt vettem, vagy megmaradtam a mozgalomban. Igen, az ipolysági cserkészcsapat az ahogy én akkor láttam, hogy gyakorlatilag biztos úgy nekem is, mint más gyerekeknek is gyakorlatilag a cserkészcsapatnak köszönhetően nyílt ki számunkra a világ. Tehát, hogy a cserkészcsapatnak köszönhetően juthattunk el, utazhattunk el olyan helyeire az országnak, vagy a Kárpát-medencébe, ahova azelőtt soha. Tehát, hogy ez egy ilyen kapaszkodó volt, vagy gyakorlatilag egy ilyen létre a világ felé, és azt gondolom, hogy ez az, ami a leghasznosabb volt a gyermekként.
2: Azt tudtuk mondani, hogy aki egyszer cserkész fogadalmat tesz, akkor ő már örökre cserkész marad. Jelenleg mennyire tudsz bekapcsolódni a helyi csapat életébe?
1: Hát most már én, ugye gyermekeim aktívan részt vesznek a helyi cserkész csapat munkájában. Fiam már vezetői feladatokat kap, két lányom azok pedig heti rendszerességgel járnak őrsi gyűlésekre, illetve csapatrendezvényekre. Én inkább megpróbálom most a operatív részét támogatni, tehát ugye ipolysági cserkészcsapat parancsnokával nagyon jó kapcsolatban vagyunk, tehát hogy oldunk olyan feladatokat, amikben a leghasznosabb tudok lenni. Csapatrendezvényekre ritkán jutok el, tehát most ez inkább csak ilyen programegyeztetés jogok miatt, de például a közelgő közgyűlésen is tervezek ott lenni, úgyhogy bízom benne, hogy sikerült is a szombat reggeli megnyitóra időben megérkeznem.
0: Ugye a városvezetés, amiről majd hamarosan beszélni fogunk, számos vezetői készséget igényel, amit a cserkészetben alaposan megalapoztál. Ezt ugye a mozgalom hőskorában, a 90-es években még nem volt elég vezető, tehát szokás volt az, hogy az egyes csapatok vezetői, ahol voltak vezetők, azok elmentek mások csapattáboraiba. És én 1999-ben, ha nem tévedek, amikor az Ipolynyéki, az akkor még létező Bábindali és még néhány csapat Lukanyényén táborozott, akkor Mász Amikivel egy motorbiciklivel elmentünk, úgyhogy a hátamon volt kettőnk fölszerelése, mert nem voltak még ilyen fancy csomagtartók, mint most.
1: Igen.
0: És nem ismertelek előtte, én akkor ott figyeltem fel rád, amikor egy zászlófelvonásnál kiemeltek, hogy a strandprogram keretében egy dezorientált gyerekmedencében fuldokló kisgyereket kisegítettél a vízből, és mondták, hogy az akar Palkót, ezért megdicsérjük, és levonhattad a zászlót. Akkor mondtam, hogy hát ezelőtt a gyerecske előtt szép karrier lehetőség állt, és ezért is örültem, amikor a következő évben a segédőrcsezető képzőtábor kisjelöltjei között láthattalak. Amely tábort aztán magad is sokáig vezetted. Ezt az évet, ha fölrajzold az életedben, hogy jelöltként, majd parancsnokként a szövetség alapozó vezetőképző táborában, akkor mit látsz ennyi év távlatából?
1: Hát ugye azt látom, hogy még ma is működik, meg akkor is az működött, tehát hogy ugye nem jár be, ez az egyik tételmondata is ugye az alapítónknak, hogy a nevelés elsősorban példa. Gyakorlatilag ott, amikor jelöltként részt vettem, hát már előtte is készültünk, tehát minden vágy,

0: vágyunk az volt, hogy elősünk segédős vezetőképző táborba, és hogy jelöltként végig harcoltuk ezt a 10 napot, és napról napra újabb és újabb fejlődési szakaszokon mentünk keresztül, akkor már ott tudtuk, mindannyiunk fejében benne volt az a vágy, mindannyiunk szívében benne volt az a vágy, hogy egyszer mi is szeretnénk majd képzők lenni, szeretnénk majd a vezetőképző táborokban aktívan dolgozni, tehát hogy az a csoda, amit cserkészetnek hívunk, az azt hiszem, hogy ott a vezetőképző táborokban van az olvasztó tégeje az egésznek, tehát ott jön ki leginkább, vagy ott tudjuk legkönnyebben elérni azokat a nevelési célokat, amiért az egész mozgalom működik. Ezt egyébként ez az év, amiről beszéltél, ez kitart, és ez ennek a párhuzamait látom egyébként ma is, mert akkor tud egy dolog sikeres lenni, vagy akkor tudnak egyébként kollégák, vagy bárki sikeres lenni, hogyha először is felmázolod neki, megmutatod, hogy hova lehet eljutni, mutatsz neki egy jövőképet, aztán segíted őt, hogy dolgozzon kőkeményen, elsősorban saját magán, aztán pedig az ügyön, hogy el tudja érni a céljait, és végül aztán ő maga lesz az, aki ránymutat a többieknek. Tehát, hogy ezt ilyen nagyon leegyszerűsítem ezt a folyamatot, akkor ez egyébként ez egy sikeres modell, és nem csak a cserkészetben működik, hanem az élet más területén is.
1: Te azon kevés vezetőink közé tartozol, akik az SMC mellett a KMCS vezetőképző struktúráiba is betekinthettek, bár a két szervezetnek az alapjai közösek, a feladata alapvetően más. Ugye a KMCS-nél sokkal hangsúlyosabb a nemzeti identitás megtartása, a magyar nyelvhelyes használata, a sokkal komolyabb asszimiláció ellen a civil szervezet lehetőségeivel való fellépés. Hogy láttad a két vezetőképzőrendszer közötti fő különbségeket?
0: Hát ugye abban az évben nem valósult meg segédtisztképző tábor az SMC Berkén belül. Ez volt a fő oka, hogy a KMCS-es segédtisztképző táborba vettem részt. Ugye annak nagyrészt köszönhető a ti támogatásotoknak akkoriban. A legnagyobb különbség igazándiból, hát azon túl, hogy amit mondtál, hogy jelenleg más célokat tűznek ki a mozgalom vezetői, ez érthető is, a legnagyobb különbség talán a kulturális különbségből fakad. Tehát, hogy azok a gyerekek, akik bár magyarként Amerikában élnek, ugye Clevelandről beszélünk, illetve tehát, hogy a Clevelandbe utazó többi magyar cserkészről, tehát, hogy tagadhatatlanul ők egy amerikai közösségben élnek, tehát, hogy az ő hűtőjükön, a magyar zászló mellett büszkén van kiragasztva az iskolában megrajzolt amerikai zászló is, tehát, hogy náluk ez a kettős nemzetiségi tudat rettentően erős, tehát az a patrióta szellemiség az beléjük nevelődik, és amit még látni benne az, hogy nem mindegy, hogy első, második vagy harmadik generációs magyarokról beszélünk, tehát hogy teljesen másképp viszonyulnak egyrészt a magyarságukhoz, egyrészt ahhoz a helyhez, ahol ők élnek, illetve azt azért láttuk, hogy a Szlovák Magyar Cserkész Szövetség mind szellemiségben, mind struktúrában, mind vezetőképzésben, tehát azt gondolom egy nagyon jó iránytű minden más testvérszövetség számára, hisz itt azért nagyon-nagyon úgy vettem észre, hogy sokkal több időt, energiát fordít, nem csak a mozgalom vezetése, hanem a vezetőképző táborok vezetése is, a csapatvezetők arra, hogy minden jól működjön.
2: Ahogy már itt korábban elmondtad, lehetőséged volt akár egy tábort vezetni, akár egy csapatot, most pedig egy település élén állsz. Ezeket a tapasztalatokat, készségeket, amiket a cserkészet által szereztél meg, hogyan tudod hasznosítani a munkád során?
0: Ez a vezetői lét az igazándiból a készségfejlesztésen alapul, tehát hogyha van olyan lehetőséged, hogy bekerülsz olyan közelbe, hívjuk azt vezetőképző tábornak, vagy bármi másnak, ahol van lehetőséged fejleszteni ezeket a készségeket, és van hozzá érzéked, akkor rád lehet bízni feladatokat, hogy vezess nem csak embereket, hanem ügyeket, mutass jó példát, és juttass el embereket, vagy emberek csoportját A-ból B-be, nem csak földrajzilag értem az A-ból B-be, hanem valamilyen fejlődési úton is. Ezek a vezetői készségek nagyon hasznosak egyébként a településvezetés során is, de azért vannak óriási különbségek, tehát hogy ez egy óriási nagy szerencse, de hát így működik a mozgalom, tehát hogy azért a Cserkészszövetség túlnyomó részben, vagy talán 100%-ban, tehát jó szándékú emberek közösségét jelenti, jó szándékú keresztény emberek közösségét, ez már a városvezetésben nem feltétlenül van így, tehát hogy emellé mindenképp fel kell magadat vértezni olyan páncélokkal, amik aztán segítenek téged abban, hogy a vezetői készségét tud kamatoztatni.
1: Most hallgassunk egy kis zenét, aztán folytatjuk a beszélgetést Zachar Pállal, mai vendégünkkel.

0: Jó munkát! Ez itt a Cserkész Hangon, a Szlovákiai Magyar Cserkész Szövetség podcast és rádió műsora, a Felvidéki Mária Rádióban. A mai adásban Zachar Pál, Ipolyságváros polgármestere a vendégünk. Ő mesél cserkész éveiről, valamint arról beszélgetünk, milyen egy település első emberének lenni.
1: Ugye az adás első felében megtudhattuk, hogy hogyan teltek a cserkész éveid, de kérlek, avasd be, hogy az önkormányzati szférába hogy kerültél bele. Ugye ez nem egy egyenes út, ugye családilag neked adódott a cserkészet, de nem mindenki lesz önkormányzati képviselő, ráadásul nem fiatalon. Mi vonzott ebben a szférában?
2: Egyébként az önkormányzati munkát én ugyanúgy egy közösségi szolgálatként élem meg, mint annak idején a cserkészvezetői munkát. Tehát, hogy ha cserkészvezetőként, akkor őrsvezetőként, vagy aztán később helyi csapatparancsnokként fontosnak tartottam azt, hogy az a hely, ahol éljünk, az egyel jobb legyen, akkor magától adódott az is, hogy ezt próbáljuk meg városi szinten is meglépni, tehát hogy legyünk ott a döntéshozataloknál, próbáljuk meg pozitív irányba terelni a várostérítő döntéseket, illetve hát vállaljunk felelősséget a közösségünkért. És igen, igazándiból már följött, emlékszek rá, hogy egy-kétszer már beszélgettünk róla, hogy milyen lenne bekapcsolódni az önkormányzati munkába, de aztán eljött az a pillanat, amikor el is indultam helyi képviselőjelöltként a választásokon, és egész szép eredménnyel kerültem be a helyi testületbe, akkor értettem meg, hogy ez mekkora felelősség, tehát hogy amikor te ott vagy fiatal ipolyságiként, eddig ugye oldottad egy közösségnek az ügyeit, vagy felvállaltad egy közösségnek az irányítását, és akkor észreveszed azt, hogy egyébként az egész városban a szavazásra jogosult emberek x százaléka azt gondolja, hogy ugyanezt a munkát végezd a város javára is, ne csak a cserkész közösség javára. És aztán onnantól kezdve, tehát ugye az ott kapott bizalom és felelősség, amit azok az emberek, akik azt kérték, hogy jó, akkor most már minket is képvisel, legyél te a mi képviselőnk, akkor onnantól kezdve elkezdte másképp tekinteni az önkormányzati munkára.
1: És mi volt az a switch, az a kapcsoló, ami úgy gondolta, hogy az önkormányzati képviselőséget egy magasabb szintre emeld, és polgármester jelöltként is elindulj?
2: Hát, hogy én először 8 évvel ezelőtt indultam polgármesternek, tehát, hogy akkor jelöltette magamat, de akkor nem nyerte meg a választásokat, és maradtam tovább önkormányzati képviselő, és igazándiból 4 évvel ezelőtt pedig úgy álltam hozzá az egészhez, hogy én már nem is indultam, vagy nem is jelöltettem magamat képviselőnek, csak polgármesternek, mert hoztam egy ilyen döntést, hogy nem szabad magunkat ráerőszakolni egy közösségre, tehát döntsék el az emberek, ha az általam képviselt értékek és irányt fontosnak tartják, és azt mondják, hogy haladjon erre a város, akkor fog dolgozni polgármesterként ezért a közösségért, ha viszont nem, akkor pedig átadom a teret azoknak, akiknek az értékeit vagy az irányait többen támogatják. Tehát az akkor egy ilyen forduló, tehát hogy bevittem az egészet egy ilyen tékereszteződésbe, hogy vagy jobbra, vagy balra el kell menni, tehát hogy már önkormányzati képviselőként én elmondtam azt, hogy mit tartok fontosnak, szerintem a helyek megismerhettek kellőképpen, és akkor most már döntsük el, hogy akkor ezt magasabb szintre emeljük, vagy pedig akkor egyenlőre ideiglenesen, nem tudom mindig, akkor viszont én kivonulok a helyi önkormányzati munkából, és foglalkozok más ügyekkel.
0: 2022 óta vagy Ipolyságváros polgármestere. Hogyan tudod megőrizni az évek alatt ezt a tenni akarást, ezt a lendületet, ahogy anno elkezdted még képviselő jelöltként?
2: Tudod, ez úgy működik, hogy vagy benned van az a belső drive, vagy nincs benned az a belső drive. Ha benned van az a belső drive, kiépült benned fiatalkorodban, akkor ez fog előre vinni. Persze, hogy vannak nehezebb időszakok, persze, hogy van olyan szakasza az életnek, amikor azt mondod, hogy vele fáradtál, vagy éppen túl sok kihívás jön egyszerre, de ez mind csak átmeneti, ez mind csak időszakos. Ha benne van az a belső drive, akkor megtanulod kezelni ezeket a helyzeteket, túl teszed magadat ezen, és aztán persze lehet ezt lehet ezt fejleszteni, meg segíteni. Jó emberekkel kell magadat körbevenni, olyan baráti társaságokba kell járni, akik inspirálnak téged, olyan témákkal kell foglalkoznod, amik inspirálnak téged, és aztán ezek túllendítenek a nehezebb időszakokon. De még egyszer az alapja az, hogy vagy kialakult benned fiatalkorodban ez a belső drive, vagy nem.
1: Avasd be bennünket, hogy egy napod, ugye mondtad, hogy vannak könnyebb és nehezebb időszakok, könnyebb és nehezebb alkalmak, tehát nincs átlagos nap, de egy olyan átlagosnak mondható polgármesteri napi polyságon egy 7000 lelkes városban, egy regionális központban, hogy néz ki?
2: Hát egy standard hétköznapon, amikor nem reggeli edzésre indul, akkor ez egy 5.30-as ébredést jelent, ugye reggel el kell készíteni a gyerkőcöket, mind az 5 gyereket el kell juttatni bölcsibe, oviba, iskolába, egyikbe, másikba. Reggel ez az én feladatom, tehát ezt kell nekem győzni még azelőtt, hogy beérek a városházára. A reggeli családi logisztika az nálam van. Aztán ugye, ha hétfőről beszélünk, akkor hétfő mindig egy ilyen hétindító gyűléssel kezdünk, ahol ott van minden szakosztályvezetője a városnak, a városi cégek igazgatói ott vannak, a városi intézményeknek a vezetői. Ott mondják el a kollégák, hogy az előző héten kitűzött feladatokból mit sikerült elérni, illetve mik az elképzelések a következő hétre, és aztán gyakorlatilag a elég sűrűre betervezett naptár alapján zajlik a nap. Attól függ, vannak olyan napok, amikor nem is vagyok a városházán, tehát mert máshol kell feladatot teljesíteni, tehát ez Pozsony-Budapest, vagy bármilyen más, vagy egyébként Nyitráról, ha beszélünk, illetve hát vannak olyan úgynevezett office napok, irodai napok, amikor pedig az előkészített felgyűlemlet aláírni valókat, vagy éppen áttanulmányozásra váró dokumentumokba temetkezek bele. Mindezek mellett ugye vannak reprezentációs feladatok, ahol kell képviselni a várost, illetve hát egy nagyon jól összeegyeztethető másik feladatkör van még itt a megyei képviselőség. Azt gondolom, hogy ez egy ilyen ideális kombináció, hogyha az ember a helyszintű ügyeket összhangba tudja hozni a megyei szintű ügyekkel, mert ez egy ilyen win-win szituáció. A megyére is bekerülnek a helyszintű igények, illetve helyszintre is be tudjuk hozni a megyei szinergiákat.
0: Bizonyára azért a sok boldog pillanat mellett vannak nehezebb napok is, vagy akár kihívások. Melyek a legnagyobb kihívások, amikkel polgármesterként találkozol?
2: Hát megmondom őszintén, hogy csalódás az, amit a legnehezebben viselek. Szoktam csalódni emberekben, szoktam csalódni ügyekben, szoktam csalódni véleményekben. Tehát, hogy az, amit úgy érzek, hogy a legtovább tart feldolgozni. Tehát, hogyha belevetem magamat valamibe, dolgozunk valamin, és aztán menet közben kiderül, hogy ez nem jól értékeltem a helyzetet, vagy nem volt jó a helyzetfelismerésem, vagy félreértettem az egész szituációt, aztán az akkor úgy ki tud zökkenteni, de mondom, hogy aztán utána azonnal el kell kezdeni beszélgetni az inspiráló emberekkel, inspiráló kollégákkal, és aztán egyébként meg nagyon gyorsan jön a következő feladat, a következő kihívás, tehát hogy nincs túl sok idő egyébként merengeni a...
0: Benne ragadni a problémában.
2: Benne ragadni a problémában, így.
1: Ebben a polgármesteri ciklusban mire vagy a legbüszkébb, amit sikerült elérned a városban?
2: Hát ugye az zászlósavú projektünk az a Bartók Béla Kulturális Központ, tehát hogy ugye a város eddig soha most először ment bele líderként nemzetközi projektekbe, ezt egy szlovák-magyar határon átnyúló program keretében nyertünk el erre majd 3 millió eurót, és ebből megépítjük a Bartók Béla Kulturális Központot. Egyébként május-júniusban fogjuk már átvenni az épületet a kivitelezőtől, tehát ez az első ütem, ez szépen el is készült, úgyhogy majd folytatjuk a második ütemmel. Ez volt a legnagyobb kihívás, mert a maga városházon dolgozó kollégáknak is ez egy teljesen újszerű feladat volt, illetve saját méretünkhöz képest ez egy nagy kihívás, hisz ez a 89 óta a legnagyobb, legjelentősebb beruházása a városnak, úgyhogy azt gondolom, hogy erre az egész csapat, minden kolléga, akivel együtt dolgozunk, ezen, tehát mindannyian büszkék lehetünk rá. Ezen kívül természetesen vannak olyan részsikerek, amik azt gondolom, hogy pozitív irányba mozdították el a várost. Például, hogy megnyitottuk a városi gyógyszertárat, ami most már azt eredményezte, hogy estig nyitva van, illetve szombaton is nyitva van, ezelőtte nem volt, tehát hogyha szombaton reggel szükség volt valakinek gyógyszerre, akkor Kürtösre vagy Lévára kellett utaznia. Ezt most már megoldottuk, felszámoltuk ezt az áldatlan állapotot, és nagyon jó szolgálatot teljesít, egy kiváló csapatot sikerült ott összerakni. Nem volt egyszerű, tehát egy új dolgot indítani mindig nagy kihívásokkal jár. A gyógyszertárnak a működés és körülbelül másfél év alatt stabilizálódott. Azt gondolom, hogy a hajam őszülésének egyik legjobb katalizátora pont a városi gyógyszertár beindítása volt. De hát már a nagy dolgok megkérik az árukat. Emellett, hogy teljesen átszerveztük a városi rendőrséget, vagy éppen a kulturális életet egy teljesen új dimenzióba helyeztük. Ezek azok a dolgok, amire aztán majd nem kell szégyenkezni.
0: Szerinted mi kell ahhoz, hogy valakiből jó polgármester legyen? Mi a titok?
2: Mi a titok? Hát biztos, hogy nagyon jók azok a polgármesterek, akiknek van cserkész múltjuk, azt látom a polgármester kollégákon is, tehát hogy ezért az érződik. A másik pedig az, hogy szeretni kell a saját városát vagy faluját, és szeretni kell az ott élő embereket. Ha ezek megvannak, és felkészült, kitartó, talpra esett, és a fejlődés mellett teszi le a voksát, nem csak a város fejlődése mellett, hanem saját maga fejlesztése mellett is, akkor ott jó eséllyel nagy dolgok történnek.
1: Mit tanácsolná a tagságunk azon 18 év feletti részének, aki úgy gondolná, hogy az önkormányzati politikában is szeretné magát valamilyen szinten kipróbálni?
2: Mindenképp tegye meg, tehát hogy az ugye októberben lesznek a helyi és a megyei választások, úgyhogy ezt nagyságrendileg szeptember elejéig papírra kell tenni, hogyha valaki szeretne indulni. Én azt javaslom, hogy próbálja ki ezt a fajta munkát. Biztos, hogy minden település életében jó az, hogyha cserkész múltú fiatalok is részt vesznek a döntéshozatalokban. Aztán majd mindenki eldönti, hogy való-e, vagy passzol-e neki az önkormányzati munka, vagy nem. Én azt gondolom, hogy egy ilyen szolgálatot elvállalni, ez egyébként egy nemes cselekedet.
1: Hát akkor hallottátok, Pali is mindenkit buzdít arra, hogy a csapaton túl is próbáljatok egy magasabb szinten tenni a helyi közösségért, de ugyanez természetesen az egyházközség munkájába való bekapcsolódást, vagy bármilyen helyi szolgálatot is jelenteti. Ez volt a Cserkész Hangon második évadának második adása. Zachar Pál, a Lipolyságváros polgármesterével beszélgettünk a cserkészet és az önkormányzat átjárhatósági lehetőségeiről, szinergiáiról. Ide vártuk a stúdióba Köpöncei Pétert is, aki sajnálatos módon defektet kapott útközben, de mire ez adásba kerül, addigra vár biztosan kicserélni. Viző amúgy is jó technikai képességekkel rendelkezik. Hát ezt egy lehetőségnek tekintjük arra, hogy őt egy másik adásba behívjuk majd a későbbiekben.
0: Az adás hamarosan elérhető lesz a Szlovákiai Magyar Cserkész Szövetség Spotify és YouTube csatornáján is. Köszönjük a hallgatóknak a megtisztelő figyelmet, két hét múlva újra találkozunk.
3: Cserkész Hangon című műsorunkat hallották.

0: Litániát imádkozunk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
2: Amen.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
2: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, hallgass minket.
2: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
2: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Mennyei Atya Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szent Lélek Úristen,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szent Háromság Egy Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szentséges Szűz Mária,
2: könyörögj érettünk.
1: Isten Szent Anyja,
2: könyörögj érettünk.
1: Szüzek Szent Szüze,
2: könyörögj érettünk.
1: Krisztus Szent Anyja,
2: könyörögj érettünk.
1: Egyházunk Anyja,
2: könyörögj érettünk.
1: Isteni Kegyelem Anyja,
2: könyörögj érettünk.
1: Tisztaságos Anya,
2: könyörögj érettünk.
1: Szeplőtelen Szűz Anya,
2: könyörögj érettünk.
1: Sérelem nélkül való Anya,
2: könyörögj érettünk.
1: Szűz Virág Szent Anya,
2: könyörögj érettünk.
1: Szeretetre méltó Anya,
2: könyörögj érettünk.
1: Csodálatos Anya,
2: könyörögj érettünk.
1: Jó Tanács Anya,
2: könyörögj érettünk.
1: Teremtőnk Anya,
2: könyörögj érettünk.
1: Üdvözítőnk Anya,
2: könyörögj érettünk.
1: Nagy okosságú Szűz,
2: könyörögj érettünk.
1: Tisztelendő Szűz,
2: könyörögj érettünk.
1: Dicsérendő Szűz,
2: könyörögj érettünk.
1: Nagyhatalmú Szűz,
2: könyörögj érettünk.
1: Irgalmas Szűz,
2: könyörögj érettünk.
1: Hűséges Szűz,
2: könyörögj érettünk.
1: Igazság Tükre,
2: könyörögj érettünk.
1: Bölcsesség Széke,
2: könyörögj érettünk.
1: Örömünk Oka,
2: könyörögj érettünk.
1: Lelki Tiszta Edény,
2: könyörögj érettünk.
1: Tiszteletes Edény,
2: könyörögj érettünk.
1: Ájtatosságnak Jeles Edénye,
2: könyörögj érettünk.
1: Titkos Értelmű Rózsa,
2: könyörögj érettünk.
1: Dávid Király Tornya,
2: könyörögj érettünk.
1: Elefántcsont Torony,
2: könyörögj érettünk.
1: Mária Aranyház,
2: könyörögj érettünk.
1: Fridnek Szent Szekrénye,
2: könyörögj érettünk.
1: Mennyország Ajtaja,
2: könyörögj érettünk.
1: Hajnali Szép Csillag,
2: könyörögj érettünk.
1: Betegek Gyógyítója,
2: könyörögj érettünk.
1: Bűnösök Menedéke,
2: könyörögj érettünk.
1: Szomorúak Vigasztalója,
2: könyörögj érettünk.
1: Keresztények Segítsége,
2: könyörögj érettünk.
1: Angyalok Királynője,
2: könyörögj érettünk.
1: Pátriárkák Királynője,
2: könyörögj érettünk.
1: Proféták Királynője,
2: könyörögj érettünk.
1: Apostolok Királynője,
2: könyörögj érettünk.
1: Vértanúk Királynője,
2: könyörögj érettünk.
1: Hitvallók Királynője,
2: könyörögj érettünk.
1: Szüzek Királynője,
2: könyörögj érettünk.
1: Minden Szentek Királynője,
2: könyörögj érettünk.
1: Átteredő bűn nélkül fogantatott Királynő,
2: könyörögj érettünk.
1: Mennybe felvett Királynő,
2: könyörögj érettünk.
1: Rózsafüzér Királynője,
2: könyörögj érettünk.
1: Családok Királynője,
2: könyörögj érettünk.
1: Béke Királynője,
2: könyörögj érettünk.
1: Magyarok Nagyasszonya,
2: könyörögj érettünk.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
2: kegyelmezz nekünk, Jézus.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
2: hallgass meg minket, Jézus.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
2: irgalmazz nekünk, Jézus.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Add, Urunk, hogy mi a te szolgáid folytonos lelki és testi jólétnek örvendjünk, és a boldogságos mindenkor Szűz Mária dicsőséges közbeni járása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
2: Amen.
0: Litániát imádkoztunk.

Dézsi Zoltán, Somlyó szekerén. Melegen duruzsol a tavasz. Nagy felhők cipelik az eljövő nyár árnyait. Lassan változik a természet. Orgonabokrok bontják virágaik. Széles sávokban pásztáz a nap. Vén elkét cipelnek fáradt tehenek. A kereszthegyről még csak eredeznek maradék hóból csikózó, csermely gyerekek. Végét járja a tavasz. A nyár közelebb került, serdül a mező. Virágok hada ég felé emelkedik, angyabolyon kakuk fűvirít. Lábszélén fejét összehúzva, pünkösdi rózsa rejti szirmait. Nem sokára sárgába tárol minden, nyár küldi meleg színeit. Harangok kongatnak különös zenét. Hangjuk, mint feszület, nyújtózik. A tegnap még szürke falvak felveszik fehér ingeik. Ünneplőbe öltözött apró házak tartják távol a sötét árnyait. Mozdul minden. Valaki szekerek raját számolja, nagyapám vidáman készíti lovait. Ideje itt a nagy útnak, hágókon, maroson, olton át. Készülő nyár emeli magasba, Somlyó fénylő csillagát. Nagyanyám tarisznyál mindent, milyen föld fekete gyökeréből az asztalra száll. Holnap korán jön a hajnal, minden szekér a sorba beáll. Int a káplán, indul a kereszt alja, megszólal az ének, Somlyóig meg sem áll. Göngyölöm magam a széna aljába, mely hozza a múlt nyár illatát. Megyünk. A szekér népe egyre változik, ki az útporában erejét lejárta, szőttesek árnyékában Máriáról álmodik. Tornyok mutatják zarándokok útját, harangok küldenek titkos jeleket. Méltósággal jön elénk csík magasa, fejünk érinti a fellegeket. Színes terítők díszítik a földet, rajtuk az élet áldása, mit az Úr magasba emel. A káplán az áldást mondja, tekintet tekintetet ölel. Távolból hív Szent Tamás harangja. A táborútra kél, az est csíkvarázsát hozza, seregét az Úr nem hagyja el. Nagyapám lovait itatja, a kóstot jászolba rakja, engem magához ölel. Előttünk Somlyó hívó arca, álmaink csillagát az égre ő hozza fel. Megyünk egyre a fénylő napsugárban, a keresztalja, mint lángoszlop, tüzel. Végtelen áradatban a búcsú malasztja, lelkünkhöz kerül közel. Hágóra fogja az út, szalvatóra hitáldását osztja. Örömünk, bánatunk összehozza, megfáradt lélek vigasztalást nyer. Lent a nyereg zöld pázsitját, a tömeg tarkája lakja. Megszólal végül az oltár hangja, s az égen az Úr arca tűnik fel.

0: Mériam Rádió. Léva, FM 100,6. Szent Ágoston vallomásaiból Szabó Tamás olvas fel.
1: 8. könyv, 3. fejezet. Elmélkedik az öröm természetéről. Édes Istenem, mi az bennünk, hogy nagyobb az örömünk valamely immár veszendő lélek gyógyulásán és súlyos veszedelemből szabadulásán, mintha állapotát nem látjuk reménytelennek, s veszedelme is kisebbnek tűnne. Ez nálad is megvan, irgalmas atyánk. Több az örömöd egy megtérő bűnösön, mint 99 igazon, akinek nincs szükségük bűnbánatra. Gyönyörűség hallanunk, micsoda örömmel viszi a pásztor saját vállain vissza az eltévedt juhot, s hogy a megtalált drachma a vesztes asszony szomszédainak nagy örömére kincseit közé visszakerül. Könnyekig elfogódik a lelkünk, mikor a templomban azt a történetet olvassuk előttünk, hogy házadnak örömünnepe volt, mert kisebbik fiad meghalt és fölé lett. Elveszett és megtaláltatott. Bizonyos, hogy miattunk és angyalaid miatt örülsz, akik szentek megszentelő szeretetettől, magad ugyanis örök ugyanaz vagy. És még azt is, ami idő és mód szerint nem mindig ugyanaz, mind egyazon örök módodon ismered. Mi az tehát, hogy a léleknek több öröme van, amikor megtalálja vagy visszakapja azt, amit szeret, mint akkor, ha soha nem fosztódik meg tőle? Van erre más téren is elég bizonyosság, és az élet dús tapasztalatokkal igazolja, hogy így van. A császár diadalünneppel ünnepli győzelmét. Nem győz, ha ütközetben nem ereszkedik. Sőt, annál nagyobb a diadal öröme, minél veszedelmesebb volt az ütközet. Vihar ragadja és hajótöréssel fenyegeti a hajósokat. Valamennyien sápadtan gondolnak a halálra. A vihar elül, a tenger megcsendesedik, s íme nagy az öröm, mert nagy volt a rettegés. Valaki kedveseink közül megbetegszik. S ütő erre rosszat jósol. Akik egészségéért aggódnak lélekben, együtt szenvednek vele. Amint talpra áll, ha nem is a régi erővel, nagy az öröm, nagyobb, mint volt erős, egészséges korában érte. Sőt, a mindennapi élvezetek dolgában is így van az ember, hogy áldozatokkal, és pedig nem csak váratlan és kényszerű, hanem a maga akaratával szerzett áldozatokkal ad az örömnek alapot. Mi gyönyörűség van például evésben, ivásban, ha éhség, szomjúság baja nem jár előtte. Sőt, az iszákos sós eledelt eszik, kegyetlen szomjúságot szerez, és az a gyönyörűsége, hogy itallal oltogatja. Szinte törvény már az a szokás, hogy a mátkát nem adják oda rögtön az eljegyzés után, nehogy kevesebb becsülete legyen azért, mert a férj nem várakozott rá bizonyos ideig. Így van ez az aljas és bűnös élvezeteknél. Így ott is, ahol az élvezet nem tilos, hanem szabad. Így van az igazán őszinte baráti viszonynál, sőt annak esetében is, aki meghalt vala és fölé lett, elveszett vala és megtaláltatott. A nagyobb örömet mindig nagyobb baj előzi. Mi ez, Uram Istenem, mi ez? Hisz te magad vagy önmagad örök öröme, s világod lakó is örökké benned örvendeznek. Mi az, hogy a világ mindensége részében fogyatkozás, növekedés, ellenkezés és megbékélés váltogatják egymást? Vagy talán éppen ez a törvénye? Ezt szabadtad ki neki, mikor az egek sarkaitól a föld fenekéig az első perctől időtlen időkön keresztül az angyaltól le a férgekig, a világ első megmozdulásától az utolsó vonaglásáig jó téteményed, minden fajtáját a maga helyére tetted, s igazságodat is a maga idején kerested műveidben. Ó Istenem, fölséges a te magasságod, s igen mély titkaid mélysége, mindenhol vagy, mégis jaj, de nehezen botorkálunk vissza hozzád.
0: Szent Ágoston vallomásaiból Szabó Tamás olvasott fel.

0: felvidéki magyar nyelvű Mária Rádió.
1: 23 óra.
2: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából. Leó pápa a májusi ima szándéka minden ember élelmezéséért. Közé tették Leó pápa levelét, amellyel a bíborosokhoz fordul a júniusi konzisztórium közelettével. 12. Piuszról tartanak konferenciát május 4-én Rómában. A Szentszék figyelmeztet, hogy a nukleáris elrettentés növeli a globális kockázatot.
3: A pápa májusi ima szándéka minden ember élelmezéséért. A pápa ima világhálója közzétette a Szent Atya május hónapra szóló videóüzenetét, amelyben arra szólít, hogy nézzünk szembe korunk egyik legsürgetőbb kihívásával, az éhezéssel és az élelmiszerpazarlással. Milliók nem jutnak hozzá méltó táplálkozáshoz, ezért a pápa imára és cselekvésre szólít, hiszen a földjavait Isten mindenkinek szánta, nem csak keveseknek.
4: Today we recognize with sorrow that millions of brothers and sisters continue to suffer from hunger, while so many goods are wasted at our tables.
3: Imájában 14. Leó pápa fájdalommal állapítja meg, hogy testvéreink milliói szenvednek az éhezéstől, miközben sok élelmet elpazarlunk asztalunkon. A Szent Atya arra hívja a hívőket, hogy tudatosabban éljenek,

0: józan és felelős életstílussal. Az imádság egy evangéliumi kéréssel zárul, senkit ne zárjanak ki a közös asztaltól. Az ENSZ szervezetek legutóbbi adatai növekvő válságról számolnak be. A világélelmezési program jelentése szerint 2026-ban 318 millióan néznek szembe éhezési krízissel, vagy még súlyosabb helyzetekkel. A Közel-Keleten zajló konfliktus további 45 millió embernél okozhat éhezést júniusig. Tavaly Gáza és Szudán egyes területein egyidejűleg éhénység alakult ki, az idei évszázadban először. A 2025-ös élelmiszerbiztonsági és élelmezési ENSZ jelentés megállapította, hogy 673 millióan szenvedtek az éhezéstől 2024-ben, ezen túl pedig 2,3 milliárd ember mérsékelt vagy súlyos élelmiszerbiztonsági körülmények között élt. 2,6 milliárdan nem engedhettek meg maguknak egészséges táplálékot. Az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet és a Világélelmezési Program figyelmeztet, hogy az élelmiszerbizonytalanság tovább súlyosbodhat 2026-ban legalább 16 országban és egyes kritikus területeken. Még aggasztóbb ez a valóság, ha összevetjük a globális élelmiszerpazarlással. Az ENSZ környezetvédelmi programja rámutat, hogy a világ több mint 1 milliárd tonna élelmiszert elpazarol. Ez egyben súlyos klímaproblémát is okoz, mivel a globális üvegházhatású gázok 8-10%-áért felelős. Erre az óriási ellentmondásra hívja föl a figyelmet 14. Leó pápa májusi ima szándékában. A Szent Atya személyes ügyének tekinti a kérdést, a szívéből született az intenció, mondta el Páter Cristóbal Fones, a pápa imavilághálója nemzetközi igazgatója. A pápát mély fájdalommal tölti el, hogy sok ember a világon nem jut hozzá egy ilyen alapvető és emberi dologhoz, mint az étel. Ezért mindenkit arra hív, hogy ne maradjunk közönösek, hanem határozottan cselekedjünk, imádkozzunk, és tegyünk konkrét gesztusokat a szolidaritásra.
1: Lord of creation, you gave us the fertile earth, and with it our daily bread. As a sign of your love and providence.
0: Teremtés Ura, nekünk ajándékoztad a termékeny földet és vele a mindennapi kenyerünket, mint szereteted és gondviselésed jelét. Ma fájdalommal ismerjük el, hogy testvéreink milliói még mindig szenvednek az éhezéstől, miközben oly sok élelem megy veszendőbe asztalunkon. Ébreszt minket új lelkiismeretre, hogy megtanuljunk köszönetet mondani minden élelemért, hogy egyszerűen fogyasszunk, és örömmel osztozzunk, és hogy megőrizzük a föld gyümölcseit, mint a te ajándékodat, ami mindenkinek szól, nem csak keveseknek.
1: Good Father, make us capable of transforming the logic of selfish consumption into a culture of solidarity.
0: Jó atyánk, tégy minket képessé arra, hogy az önző fogyasztói logikát szolidáris kultúrára cseréljük. Tedd, hogy közösségeink konkrét gesztusokat mozdítsanak elő, érzékenyítő kampányokat, élelmiszerbankokat és egy józan és felelős életstílust. Te, aki elküldted szeretett fiadat Jézust, megtört kenyeret a világ életéért, adj nekünk új szívet, mely éhezi az igazságosságot és szomjazza a testvériséget.
1: May no one be excluded from the common table, and may your spirit teach us to see bread not as an object of consumption, but as a sign of communion and care. Amen.
0: Hogy senkit ne zárjanak ki a közös asztaltól, és hogy lelket tanítson meg minket, hogy ne úgy nézzünk a kenyérre, mint fogyasztási eszközre, hanem mint a szeretet közösség és a gondoskodás jelére. Ámen.

0: Tégleopápa levelét, amellyel a bíborosokhoz fordul a júniusi konzisztórium közelettével. 14. Leópápa a június végi konzisztórium előtt a bíborosoknak írt levelében mélyebb elmélkedésre szólít fel az Evangelii Gaudium, az evangélium öröme kezdetű 2013-ban Ferenc pápa által kiadott apostoli buzdítás témáiról, kiváltképpen a keresztény beavatási folyamatok reformjáról, és óva int a prozelitizmus kísértésétől, illetve a puszta intézményi szintű megőrzés vagy terjeszkedés logikájától. Az egyház küldetése nem a saját fennmaradása, hanem annak a szeretetnek a közvetítése, amellyel Isten szereti a világot. Ez áll 14. Leó pápa bíborosoknak írt levele középpontjában, amelyet április 14-én kedden tettek közzé a rendkívüli konzisztórium közelettével. A tanácskozásra június 26-án és 27-én Szent Péter és Szent Pál ünnepe előtt kerül sor a Vatikánban, amelyet a 14. Leó által vezetett Szent Mise zár le. A pápa a január 7-én és 8-án tartott konzisztórium végén jelentette be a következő gyűlés időpontját. A levélben a pápa háláját fejezi ki a januári konzisztóriumon végzett munkáért, és az összegyűjtött anyagokat maradandó értékű erőforrásnak nevezi, amelyet az egyházi megkülönböztetés révén tovább kell fejleszteni. Leó pápa rámutat Ferenc pápa Evangelii Gaudium kezdetű apostoli buzdítására, mint folyamatos hivatkozási pontra az egyház életének és küldetésének terén. Megjegyzi, hogy ez mindent újra a kérugmára, mint a keresztény és egyházi identitás szívére összpontosít, és egy friss levegő fuvallatának nevezi, amely képes elindítani a lelkipásztori és missziós megtérés folyamatait. Leó pápa felvázolja, hogyan hívja ez a perspektíva az egyházat a megújulásra számos szinten. Személyes szinten minden megkeresztelt embert arra hív a pápa, hogy újítsa meg találkozását Krisztussal, a pusztán befogadott hittől a valóban megtapasztalt és megélt hit felé haladva. Közösségi szinten felszólít a karbantartásra, a megtartásra összpontosító lelkipásztori megközelítésről, a missziós lelkipásztori megközelítésre való áttérésre, amelyben a közösségek az igehirdetés élő szereplőivé válnak, amelyeket a kapcsolatokra való odafigyelés, valamint az elkísérésre és a gyógyulásra való nyitottság jellemez. Egyházmegyei szinten a lelkipásztorok felelőssége kiemelt szerepet kap. Biztosítsák, hogy a missziós dinamizmust ne nehezítsék el, vagy folytsák el a szervezeti akadályok, miközben segítsék elő a lényegre összpontosító megkülönböztetést. Ezekből a gondolatokból bontakozik ki a küldetés egységes felfogása. Leó pápa a Krisztus központúnak és kerugmatikusnak nevezi azt, amely egy olyan találkozásból született, amely képes átalakítani az életeket, és vonzás, nem pedig hódítás által terjed. Megjegyzi, hogy ez a küldetés együttműködik a kifejezett igehirdetéssel, a tanúságtétellel, az elkötelezettséggel és a párbeszéddel, miközben elkerüli a prozelitizmus kísértését és a puszta intézményi szintű megőrzés vagy bővítés logikáját. Még azokban a kontextusokban is, ahol az egyház kisebbségben van, arra hivatott, hogy egy kis nyájként éljen, amely reményt hoz mindenkinek. A jövőre tekintve 14. Leó számos további elmélkedésre szoruló területet emel ki. Felszólít az Evangelii Gaudium kezdetű apostoli buzdításban lévő információk őszinte értékelésére, megjegyezve, hogy egyes aspektusok ismeretlenek és megvalósítatlanok maradtak. A prioritások között szerepel a keresztény beavatási folyamatok reformja, az apostoli és lelkipásztori látogatások megújult értéke, valamint annak szükségessége, hogy felülvizsgálják az egyházi kommunikáció hatékonyságát, beleértve a Szentszék szintjén is, egy egyértelműbben missziós értelemben. Levelének végén Leó pápa megismétli háláját a bíborosok szolgálatáért, és megerősíti, hogy további részleteket közöl majd a júniusi konzisztórium előkészítéseként. Az egyházat a feltámadt úr reménységére bízva, húsvéti üdvözletét küldi, és arra buzdít minden hívőt, hogy fedezzék fel újra az egyház küldetésének lényegét, tanúságot tenni Isten szeretetéről a világban. 12. Piuszról tartanak konferenciát május 4-én Rómában. Eugenio Pacelli, 12. Piusz, az Isten városa és az ember városa között. Ez a témája annak a konferenciának, amelyre május 4-én hétfőn 17 órakor kerül sor Rómában, a Santa Maria Sopra Minerva kolostor pápák termében. A konferenciát a 12. Piusz pápa születésének 150. évfordulójára emlékező ünnepségek részeként szervezik. Dominik Memberti bíboros, protodiákonus, az apostoli szignatúra legfelsőbb bíróságának prefektusa elnökletével az előadók között lesz Johann X, az államtitkárság államokkal fenntartott kapcsolatok részlege történeti levéltárának igazgatója, aki Eugenio Pacelli és a konkordátumok témáról beszél, Andrea Tornielli, a vatikáni média főszerkesztője, aki Eugenio Pacelli bíboros, mint államtitkárról szól, Stefan Heid, a Keresztény Régészet Pápai Intézetének rektora, aki 12. Piusz és a Szent Péter Bazilika konfesszió oltára alatt végzett ásatások címmel tart előadást, valamint Fabrizio Cambi domonkos atya, a Santa Maria Sopra Minerva kolostor perjele, aki Itália és védőszentjei Szent Katalin és Szent Ferenc 12. Piusz magisztériumában témáról beszél. A Szent Szék figyelmeztet, hogy a nukleáris elrettentés növeli a globális kockázatot. A Szent Szék felhívja a figyelmet, hogy ha újra a nukleáris elrettentésre, az arzenálok modernizálására támaszkodunk, és arra, hogy egyre inkább integráljuk a mesterséges intelligenciát a katonai rendszerekbe, akkor az egyre veszélyesebb útra tereli a világot. Április 29-én szerdán tartották New Yorkban az ENSZ ülésén a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés 11. felülvizsgálati konferenciájának általános vitáját. A tanácskozáson a Szent Szék állandó megfigyelője nagyon súlyosnak nevezte ezt a pillanatot. A növekvő geopolitikai feszültségek és a gyengülő fegyverzet ellenőrzési keretek hátterében a szentszéki küldöttség aggodalmát fejezte ki a nukleáris retorika visszatérése miatt, beleértve a nukleáris fegyverek esetleges használatával és tesztelésével kapcsolatos fenyegetéseket is. 14. Leó pápát idézve a szentszék állandó ENSZ megfigyelője sajnálkozott a multilaterális diplomáciától való egyre növekvő eltávolodás miatt. Megjegyezte, hogy a párbeszéden és konszenzuson alapuló diplomáciát felváltja az erőn alapuló diplomácia. Kiemelte a nukleáris létesítmények elleni közelmúltbeli támadásokat is, mint a globális biztonságot védő régóta fennálló normák erodálásának jeleit. Nagy aggodalmának adott hangot a mesterséges intelligencia növekvő szerepe miatt a nukleáris döntéshozatalban. A Szent Szék figyelmeztetett, hogy az ilyen rendszerek csökkentik az emberi mérlegelés idejét válsághelyzetekben, növelve a téves számítások kockázatát és elhomályosítva az élethalál döntések erkölcsi súlyát. Megerősítve a fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés központi szerepét, kijelentette, hogy annak három pillére a leszerelés, a fegyverek elterjedésének megakadályozása és a nukleáris energia békés célú felhasználása továbbra is elengedhetetlen a nemzetközi békéhez és biztonsághoz. A leszereléssel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a hatodik cikke kötelező érvényű kötelezettséget ír elő a nukleáris fegyverek felhasználására irányuló tárgyalások folytatására. Ez a kötelesség most sürgetőbbé vált, mivel a nukleáris hatalmak modernizálják fegyverarzenáljukat és bővítik elrettentési doktrináikat. Az ilyen trendek miatt fennáll a veszély, hogy egy olyan paradigmát szilárdítanak meg, amely már stratégiailag és erkölcsileg is megkérdőjelezhető, figyelmeztetett a szentszéki képviselő. Hozzátette, hogy az elrettentésre támaszkodni a biztonsághoz való olyan megközelítést tükröz, amely az erő fenyegetése által fenntartott kölcsönös sebezhetőségen alapul, nem pedig a jogon és a bizalmon. A nukleáris fegyverek katasztrofális humanitárius következményeire emlékeztetve a Szent Szék megerősítette, hogy támogatja a nukleáris fegyverek tilalmáról szóló szerződést, amely megerősíti a leszerelés erkölcsi és jogi keretét. Hosszú és részletesen kifejtett nyilatkozatában a szentszéki ENSZ megfigyelő a non-proliferációról is beszélt. Szorgalmazta a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szigorú biztosítékait, továbbá megújította a támogatást a Közel-Keleten található nukleáris fegyverektől mentes övezet kialakítására. A puszta ellenőrzés nem elegendő, ha nem kezeljük a bizonytalanság kiváltó okait a párbeszéd és a felelősség teljes szerepvállalás révén. A nukleáris energia békés célú felhasználásával kapcsolatban a Szent Szék megerősítette az államok jogát arra, hogy kötelezettségeikkel összhangban békés célokra fejleszték a nukleáris technológiát, megjegyezve annak alkalmazását az orvostudományban, a mezőgazdaságban, az élelmezés biztonságban és a környezetvédelemben. Végezetül a szentszéki ENSZ megfigyelő emlékeztetett 14. Leó pápa felhívására, a lefegyverzett és lefegyverző békére. A valódi béke nem alapulhat a félelmen, ehelyett a bizalomra, a párbeszédre és a közös emberségünk elismerésére kell építeni azt. Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
1: Miriam Rádió, Rozsnyó, FM 90,5.

0: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Pataki Bélával, a Budapesti Műszaki Egyetem villamosmérnöki kar oktatójával Balogh Bernadett beszélget.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit és a Mária Rádió budapesti stúdiójában kedves vendégünket, Pataki Bélát, a Budapesti Műszaki Egyetem villamosmérnöki kar oktatóját. Gyermekkorára visszaemlékezve, milyen élmények, emlékek jutnak az eszébe?
2: Magyar mércével mérve viszonylag nagy családból származom. Mi négyen voltunk, testvérketten vagyunk már csak életben. Én voltam a legfiatalabb, de apám mégis öten voltak. Anyám még ugye nem olyan sokan, de nagyapám még, anyai nagyapám még kilencen voltak, tehát elég nagy család volt, és bizonyos részeiben legalábbis elég összetartó is. Főleg anyai részről még másod, harmad, negyed unokatestvéreket is számon tartottunk, úgyhogy elég összetartó nagy család volt, ami azt gondolom, hogy egy nagyon jó élmény volt, és ez, hát azt mondom, hogy hála Istennek azóta is megvan ez az élményem, mert azóta is egy elég nagy családnak a része vagyok. Édesapám első generációs értelmiségi volt, a édesanyám egy tulajdonképpen régi értelmiségi családból származik, nagyapám, meg dédapám, meg mindenki értelmiségi volt, tanárok, református lelkészek, orvosok, és eléggé természetes módon mindenki tanult, mindenki végezte a dolgát. Azt gondolom, hogy eléggé kiegyensúlyozott gyerekkorom volt, miközben édesanyámnak nagyon sok ambíciója volt, és nagyon szerette, hogy sokra vigyük, ez nem volt erőszakos egyáltalán, tehát nem csinált tragédiát abból, hogyha nem kapott az ember vagyből ötöst, vagy még négyesen kapott, bizonyos dolgokat elintézett, hogy majd kijavított, fiam, kész. Nagyjából azóta a felfogás, én ezt igyekeztem továbbvinni a saját családom, és ez a te dolgod, a te érdeked, nem én foglak téged minden lépésre rugdosni, hogy most mennyire egyről kettőre, hanem csináld a dolgodat, én is csinálom a magamét, ha segíteni kell, szólsz és segítünk egymásnak. Szerettük egymást a testvéreim, mert nem volt egész életünkben komoly konfliktusunk ugye egymással igazából. Persze voltak egy nagy család, mindig van nehezebben, meg könnyebben elviselhető emberek, néha mi is nehezebben elviselhetőek vagyunk, de normálisan végezgettem az iskolát, hol intőt kaptam, hol dicsérőt kaptam, mentek a dolgok a maguk természetes rendjén. Viszonylag jó voltam a természettudományokból, elég sok ilyen matematika tanár, meg a nagyapám egyik bátyja is matematikus volt, anyám is matematikát tanított, elég sok ilyen természettudományos beütés volt, úgyhogy végén is mi mind a négyen mérnöki pályára kerültünk. Igazából középiskolában ilyen speciális matematika osztályba jártam, nyomatta is a tanár, hogy esetleg megyek tanárnak, de mivel édesanyám az tanár volt, ő inkább lebeszélt, mert azt mondta, hogy nagyon szerencsétlen a körülmények egy tanár számára. Ezzel párhuzamosan, ami meghatározó volt, hogy az egész életem többen három fő területen zajlik és zajlott. Az egyik ugye a család, a másik az a munkahely vagy iskola, harmadik meg valamilyen gyülekezet vagy gyülekezeti kapcsolat. Viszont korán bekerültem a gyülekezetbe, a családunk úgy épült, hogy apám családja római katolikus volt, a édesanyám családja református volt persze. Mind a két oldalon volt, akik ezt nagyon komolyan vették, és nagyon elkötelezettek voltak, és komolyan mélyen hívők voltak. Nálunk úgy alakult a családban, hogy édesapám sokkal kevésbé volt ilyen szempontból elközelett, úgyhogy végül is én is református lettem, a nővérem is református lett, és mi református gyülekezetbe kapcsoltunk be, ahol kb. 50 éve ott vagyok ugyanabban a társaságban, és ez már akkor nagyon meghatározó élmény volt számomra, illetve a egész fejlődésem ez erősen hozzátartozott a pályaválasztáshoz, párválasztáson keresztül mindenre rányomta a bélyegét, és egy elég jó társaság volt, együtt jártunk, természetesen nem csak istentiszteletre, hanem kirándulni is, meg táborba, meg ide, meg oda. Azt kell, hogy egy jó, vidám társaság volt. Annak ez nyilván nem volt kézenfekvő, hogy ezt hogyan oldjuk meg a Kádár rendszerbe, akkor mindenféle dolgok voltak, beléptünk a sportegyletbe, és annak az álcája alatt mentünk. Nyilvánvalóan tudták, hogy miről van szó, tehát ez nem is kétséges, de ezt így eltűrték. Ha direktbe próbáltuk volna, akkor ezt nem tűrték volna el, de az egész ment egészen normálisan. És akkor így elvégeztem az általános iskolát, gimnáziumot, és bekerültem a Műszaki Egyetemre viszonylag problémamentesen. Elég jó, erős középiskola, erős matematika tagozatán egyetem se volt igazán nagy gond számomra, és így azt az egyetemet végig elég jó eredményekkel elvégeztem. Az érdekes, talán az egyetemen jobb eredményeim voltak, mint az általános iskolában általában. Az általános iskolában egy csomó olyan tárgy volt, ami nem tartozott az elsődleges érdeklődési körömbe, hogyha finoman akarunk fogalmazni. Azt az egyetem elvégzések környékén megnősültem, meg az utolsó évben, tehát az utolsó előtt évben, negyed éven megnősült, és az ötöd éve már megszületett az első fiam, így alakult tovább a családi életünk.
1: Az akkori személyisége az más volt, ha mai szemmel kell nézni?
2: Hát ez nagyon nehéz megmondani. Egyrészt az ember a saját személyiségére nem emlékszik jól vissza, attól függ, milyen lelki alkat az egyik az ostorozva, emlékszik, hogy jaj, de borzasztó volt, a másik meg úgy emlékszik, hogy én voltam a legjobb. Nem tudnám megmondani, hogy a személyisége mennyire volt más vagy nem, mint a mai. Hát nyilván az ember változik, megérik. Hát szokták azt mondani, hogy csak 60 éves korában ugyanaz a vélemény, mint 20 éves korában, akkor 40 évet elvesztegetett az életéből. Hát nekem sok mindenben más a véleményem. Az érdekes, hogy ma én azt gondolom, most több minden érdekel engem. Amikor az érettségiztem, akkor egész egyértelmű volt, hogy néhány dolog érdekel, matematika, fizika, mérnöki dolgok, stb. Ma sokkal inkább el tudnám így utólag képzelni azt, hogy rengeteg más érdekes területe is van az életnek, a jog, a művészetek, a mindenféle egyéb, tehát most sokkal, azt kell mondjam, tágabb az érdeklődési köröm. De most ez a személyisége, vagy csak egy vonása, vagy nem, ezt nehéz megmondani, mert az ember azért csak tapasztalt ezt-azt. Tehát nyilvánvaló módon rengeteg minden átmegy, és hát ezt beleépíti jól vagy rosszul a személyiség, vagy nem beleépíti, beleépül a személyiségébe, aztán lesz belőle valami.
1: Már megemlítve a családját, ami az egyik nagy kapaszkodója, ahogy ön is említette, kérem, hogy róluk meséljen nekünk.
2: Hát a feleségemet ebbe a bizonyos gyülekezetbe ismertem meg, és hát néhány éve ismertük, de igazából nem volt ilyen szemhúzó közünk. Egymást, amikor katonának vittek, akkor utána, a leszerelés után jöttünk mi össze, így mondjam, hogy az egész egyetemi időszak alatt együtt voltunk. Ő biológus szakot végzett az ELTE-n, és ő is egy nagy családból származott, ők hatan voltak testvérek. Ilyen szempontból ez egy nagyon jó találkozás volt, hogy ő is viszonylag nagyobb családból jött, egy csomó dolog természetes volt neki is, mint ami nekünk is, tehát senki sem csodálkozik, hogyha kisgyerekek vannak, ha ez van, az van, ez életnek a része. Tehát ilyen szempontból ez egy jó találkozás volt, azt kell mondjam. Hasonló jellegű család volt, tehát sok szempontból más, mert apósom jogász volt, mert itt a micsoda, tehát nem teljesen azonos a kettő, meg az ő apja katona, meg nem tudom, tehát ez kicsit más volt nyilván, nem is cél, de azért sok szempontból az értékekben, mikben találkoztunk, és ezzel nem volt semmi gond. Nem volt több gond, azt mondom, mint ami természetes. Nyilván mindenképpen egy összecsiszolódás, az egy súródásos folyamat, de nem volt semmi extra probléma, úgy gondolom.
1: Az apai szerepet hogyan éli meg mindennapokban?
2: Ezen gondolkoztam, és nem könnyű megmondani. Az apai szerepet úgy élem meg, ez majd később társadalmasként rá, hogy igazából én egy ponton egyedül maradtam a gyerekekkel, és a születtek gyerekeink, nekünk 6 gyerekünk született, és hát eredetileg 4-et szerettünk volna, de így alakult. Azért emlékszem pontosan, hogy 4-et szerettünk volna, mert annak idején volt egy ilyen, hogy a házasulóknak el kellett menni valami tanácsadásra, vagy nem tudom mire, és akkor elmentünk egy nőgyógyász, vagy nem tudom ki beszélt ott velünk, és akkor megkezdték külön-külön, hogy hány gyereket szeretnék, és a mennyasszonyom meg is azt mondja, hogy 4-et. És azóta is nem beszéltünk meg előtte, ettől függetlenül, hogy összejött nekünk ez a 4, és azért emlékszem ennyire pontosan, hogy 4-et. Aztán végén is 6 gyermekünk született, tehát volt alkalom megélni az apai szerepet. Az apai szerepet én küzdelmesen éltem meg, különösen is, amikor egyedül maradtam, mert akkor nyilván az volt az érzés az embernek, hogy az valahogy az anyát is pótolni kell. Hát ez egy nehéz történet. Az egyik az, hogy azt viszonylag hamar realizáltam, nem kellett hozzá nagy ész, hogy én nem vagyok egy melegszívű, babusgatós típusú valaki. Tehát én nem vagyok az, aki állandóan ölelgetem, simogatom, jaj, szegényként, mi van veled? Hát veled is van mindenféle baj, velem is van mindenféle baj, próbáljuk meg segíteni egymásnak, és végezzük a dolgunkat, és segítsük, szeressük egymást, de nem vagyok egy nagyon ilyen babusgatós valaki. A másik az, hogy engem is azt gondolom, hogy bizonyos folyik eléggé szabadon neveltek, tehát ugye nem nagyon szóltak bele minden apróságba, hogy most akkor mit csinálok, hogy csinálok. Engem érdekelt kisgyerekkoromban a csillagász, de simán este 9-10-ig a ismeretterjesztő csillagvizsgálóban ott voltam, 7-es vagy 13 éves koromban, jöttem haza villamossal, busszal, emlékszem, hogy találkoztam az általános tanárom, aki rosszul lett, hogy mit keresek én itt este 9-10 óra tájban. Ezt a szüleim megbíztak bennem, hazajövök, haza is ment. Tehát nem volt ezből gond. Én is ugyanígy próbáltam a gyerekeimet valamilyen szinten önállóan meg szabadságra nevelni. Én mai napig is úgy gondolom, én elmondom neki, hogy nem értek vele egyet, hát persze nyilván, hogyha felnőttebb, nem a 3 évesnek, de már a 18 évesnek elmondtam, hogy szerintem az pálya, amit te kigondoltál magadnak, az nem neked való ilyen és ilyen okokból, de ha ezt választod, én támogatni foglak, ez a te dolgod, én figyelmeztettelek, de én nem fogok egy életen keresztül azt hallgatni, hogy miattad nem lettem balerina, atomtudós, mit tudom én, jéghokis. Felnőttél, a te életed, a te döntésed. én igyekszem támogatni, és igyekezek figyelmeztetni. Körülbelül ezzel, természetesen ez a 3 éves kortól 30 éves korig ez fokozatosan alakul ki. Tehát nyilván a 3 évesnek nem földre engedek meg minden döntést, aztán később egyre inkább. Tehát ez egyik. A másik az, hogy én leginkább azt éltem meg, hogy nekem az apai szerepben is önmagammal kell a legtöbbet küzdenem. Tehát én nem vagyok se nagyon alkatilag, nem vagyok különösebben rendes, nem vagyok különösebben következetes, mint említettem, nem vagyok különösebben babusgatós. Én magammal kell megküzdenem, hogy amit úgy gondolok, hogy kéne csinálni, azt megpróbáljam tényleg meg is csinálni. Ez nekem bőven elég, a gyerekeim megküzdenek a saját bajaikkal, tehát én amennyire lehet, akkor velük, én azt gondolom, hogy legtöbbjükkel nem sokat küzdöttem, és nem is nagyon akarok ilyen szempontból, most úgy mondom, hogy rájuk telepedni. És nem is akartam soha, és ez nálunk viszonylag működött. Hát nyilván minden családban kialakul egy légkör. Nekem vannak barátaim, akik egészen máshogy nevelik a gyerekeiket, és az is nagyon jól elsülhet. Tehát én nem gondolom, ez üdvözítő, ahogy én azt csinálom. De még fontos volt, hogy mivel nekünk volt egy nagyon jó közösségünk a gyülekezetben, az elég természetes az, hogy őket is vittük. És ami szerintem nagyon fontos az, hogy az ember amennyire lehet, ezt nyilván nem tudja megcsinálni teljesen, próbálja a gyerekeinek olyan baráti kört, tehát legalábbis megpróbálja kitenni őket, aztán, hogy hozzákapcsolódnak-e, vagy nem, az sok mindenem múlik, ahol hasonló értékek, hasonló gondolatok, hasonló vágyak és célok forognak. Tehát szerintem ez sokkal fontosabb, mint az, hogy én most magyarozzam őt, hogy most mit matekból, vagy magyarból, vagy történetből 5-öst kapjon. Annak szerintem ehhez képest elhanyagolhat a jelentősége, mert azt látni kell, hogy tinédzser korban sokkal inkább a kortársak hatnak rá. Tehát nekem nagyon jó érzés volt, amikor hát gimnáziumban azt tapasztaltam, hogy ott ül 6-8 olyan gyerek, akinek ismerem a szüleit. Ez egy nagy előny volt. Nem biztos, hogy ők jóba lesznek, nem biztos, hogy az egész kialakul, de tudtam, hogy hova engedem, mert tudom, hogy ők is azt hallják otthon nagyjából, amit miénk is hallanak. Ez semmire nem garancia, tehát ez nem, mondom, hogy ez valami csodaszer lenne. Általában nem hiszek a nevelési, meg egyéb csodaszerekben sem. Én ezt már elmondtam másképp, úgy gondolom, ez kicsit olyan, mint amikor az ember kertészkedik. Ha az ember igyekszik megcsinálni jól, rosszul a dolgokat, és aztán egy áldás, egy kegyelem, hogyha abból lesz gyümölcs. Tehát az ember megmetszi, meg megkapálja, meg megpermetezi, hogyha éppen nem lusta rá, meg éppen van rá ideje, meg nem esik az eső, és aztán csodálkozva várja, hogy lesz-e belőle gyümölcs, vagy nem. Így van szerintem a gyerekekkel is. Azt sem látom ezt, hogy mindig mindent megcsináltunk. Igyekeztünk többé-kevésbé, hogy megcsináljuk azt, amit jónak gondolunk, aztán várja az ember az áldást.
1: Egyfajta gyümölcsként élte meg, amikor a Gránit Oroszlán példaképdíjra apa kategóriában jelölték. Az egy visszaigazolás volt azért?
2: Hát azon haboztam hosszú ideig, hogy én egyáltalán részvék. Az annyiban volt egy gyümölcs, az a legidősebb fiam találta ki. Én nem is hallottam el az egészre, amíg meg nem keresték, és nem írtak nekem, hogy jelöltek, vagy a fiam írt. Szerintem, ha én írtam volna, akkor a utca végébe se kerültem volna. Igazából pontosan azért, mert azt gondolom, hogy és ezért egy visszaigazolás is, meg nem is. Ez egy visszaigazolás, a fiam nem a legrosszabb apa díjra jelölt, az már egy önmagában egy szép dolog. Én tudnék rengeteg okot, ami miatt akár arra is jelölhetett volna. Ugyanakkor én nem vagyok nagyon alkalmas, erre még inkább rájöttem ott, nem nagyon alkalmas, én úgy gondolom példaképnek. Tehát ugye azon a példakép az, aki meg tudja sommásan fogalmazni, hogy ezt így kell csinálni, és akkor ti így csináljátok, akkor ez milyen szép példa, és akkor ez itt menni fog. Én nekem ez a, amit az előbb is mondtam, ez a határozott érzésem, hogy nem tudom, ez mennyire példakép dolog, szerintem mindenki ezt csinálja, hogy jó-rosszul küzd magával, hogy végezzem el azt, amit jónak gondolok, és aztán ki az áldást várja, ki pedig a reménytelenségben nézi az eseményeket, én várom az áldást, és reménykedem a kegyelemben, hogy az mindazt, amit elügyetlenkedtem, az nem fog tönkretenni semmit. Ez nem tudom, ez mennyire egy példaképszerű álláspont, tehát azért mondom, hogy ezért ezt így nehéz egy mondattal mondani, de körülbelül ennyit tudok erről összefoglalóan.
1: Visszaemlékezve olyan időszakokra az életében, amikor nehézséggel, megpróbáltatással találkozott, miben tudott ön kapaszkodni, mi jelentett segítséget?
2: Hát tulajdonképpen az életemnek a meghatározó tulajdonképpen traumája az volt, amikor 41 éves koromban elvesztettem a feleségemet, és ott maradtam 6 gyerekkel, és akkor hirtelen teljesen váratlan történet volt. Előző este még beszélgettünk, minden rendben volt, és másnap délre már nem élt szegény. Amivel kapaszkodtam, és ezt írtam rá például a gyászjelentés és a Jobb könyvéből van, a Jobb könyvének az 5. része 18. vers, hogy mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de keze meg is gyógyít. Tehát az ember tudja azt, hogy az Isten nem, és én úgy gondolom, és ebben erősen hiszek, az Isten nem úgy van mellettünk, hogy állandó happy end az életünk, meg lubickolunk, meg bármere lépünk, akkor ott ötös lottó találatok olyannak, hanem hol megsebez, hol bekötöz, hol meggyógyít, hol megsimogat, hol megfenyít. A lényege az a történetnek, hogy nincsen az ember egyedül. Tehát azt gondolom, ez a nagycsaládos ömlengéseimből is kiderült, hogy nem arról szól az élet szerintem, hogy én vagyok, hanem hogy egy közösség része vagyok. Nagyon szeretem, van egy könyv, egy Aronzo nevű amerikai pszichológus írt, aminek az a címe Társas lény. Tehát az ember az egy társas lény, mi nem individualistának születtünk, hanem itt társas lénynek születtünk, és az egyik legnagyobb élményem és legfontosabb tapasztalatom, hogy az Isten velünk van. Tehát ha egyedül vagyok, akkor is az Istenre mindig számíthatok. Bárki elhagyhat, bármi történhet, de ő rá számíthatok. Tehát amikor ott volt, hogy tényleg iszonyan meg volt sebezve az életünk, teljesen villámcsapásként hatott, amikor hirtelen meghalt a feleségem, és ott álltam egy újszülött gyerekkel, és a legidősebb meg 18 éves volt, 6 gyerekkel, és fogalmam nem volt, hogy mit fog csinálni, és átéltem azt, hogy alkalmatlan vagyok anyának, az eléggé hamar nem kell sok ész hozzá, hogy rájöjjek, mert nem vagyok az a fajta melegszívű pátyolgatós, és akkor nem volt más, mint az ember abban kapaszkodott, és abban bízott, az Isten viszont mellettem van, és az Isten nem fog engem elhagyni, és ahogy megsebzett ezzel a tragédiával, úgy be is fog kötözni, és tovább fog vinni. Tehát azt gondolom, hogy ez egyik legfontosabb élményem volt így az életem során, és ma is napig is, hát most nyilván már öregszem, mint a csuda, de az ember ebbe tud kapaszkodni, hogy majd, ha vén, még vénebb leszek, mint most, akkor is az Isten mellett, és nem fog elhagyni utolsó lehelletig. Tehát ez amiben az ember leginkább tud, én leginkább tudok kapaszkodni, persze ki mibe kapaszkodik. Ez a tapasztalat és élmény volt, ami talán a legmeghatározóbb volt. Persze ez nem csak úgy jelentkezik, hogy az ember mit hangokat hall, vagy valami hasonló, hanem maga, amit említettem, a gyülekezeti közösség, mert a családi közösség borzasztó sokat jelent, az közvetít az Isten szeretetéből az ember felett. Tehát rengeteget kaptunk, tehát tényleg nagyon sok segítséget ilyen-olyan módokon más emberektől, csomó keresztülő a gyerekeimet pátyolgatta maga szintjén, módján, nyilván nem azon a módon, ahogy egy anyat szenné, de hát valamilyen módon azért ott voltak, és a munkahelyemnél is nagyon jó közösség volt, ők is nagyon sok mindenben támogattak a családban, és tehát tényleg nagyon sok támogatást kaptam, de azért alapjában azt éltem meg, hogy mindig mögött ott volt az Úristen, aki engem megteremtett és megtart azóta is, és a kegyelmével irányítgatja és löki előre az én életemet néha ellenkezésem ellenére.
1: Ha olyan dolgokról kérdezem, amelyik a legnagyobb örömei az életben, olyan dolgok, amiket ajándéknak tekint, akkor mi mindent sorolna fel?
2: Hát ebben rengeteg mindent felsorolhatok igazából. Tehát az egyik az, hogy én nagyon szeretem azt, hogy egy nagyon érdekes, szép világban élünk. Tehát amit mondtam is, hogy öregkoromra sokkal több minden érdekel, mint fiatalkoromra. Tehát egy csomó dologra rájöttem, hogy milyen érdekes, milyen szép a természet, a társadalomban izgalmas dolgok vannak. Ez önmagában egy nagyon hálára indító dolog szerintem. Tehát nem valami szürkére festett üres szobába éljük le az életünket, hanem egy színes, érdekes világban élünk. Ez egyik dolog. Nyilvánvalóan nagy hálával éli meg az ember a gyerekeit, néha ebben vannak hullámvölgyek ebben a hálában, de azért általában hálával éli meg az ember a gyerekeit. Nagyon nagy hálával tölt el, hogy most, hogy fölnőttek, hogy mennyire együtt vannak és támogatják egymást. Egy nagyon nagy öröm, az hiszem minden szülőnek egy öröm, amikor azt látja, hogy az egyik segít a másiknak, és nem nekem kell, vagy nem szól neki senki, hanem magától észreveszi, hogy szükség van, megy, csinálja, rengeteg mindenben egymásra támaszkodhatnak. Ez önmagában nagy öröm. Nagy öröm az, hogy a gyerekeim most azt kell, hogy pillanatnyilag egy kivételével beépültek szintén különböző gyülekezetekbe, tulajdonképpen azt az utat járják, amit én jónak gondolok. Nagy reménységem, hogy az egy gyermekem is előbb-utóbb visszatalál a gyülekezetbe. Nyilván nincs nekem erre garanciám senkitől írásban, de nem is kell. Ezek mindig tulajdonképpen szerettem a munkámat, kicsit az utóbbi idő megkopott, mert lehet, hogy kicsit bele is fáradtam, hogy őszinte legyek. Maga a munkat baromi érdekes, és én tulajdonképpen szerettem az egyetemen tanítást, mert elég sok fiatallal találkozik az ember, és az egyfajta ilyen karbantartó jellegű dolog, tehát talán lassabban öregszik az ember, egy csomó ilyen 20 évesen beszélgessen, járjon, dolgozzon, és akkor új dolgokat az új slangtől kezdve az új eszközökig mindenfélékről hal, meg lát, meg beszélget. Ez mindenképpen egy nagyon jó dolog. Amiben inkább belefáradtam az, hogy a bürokrácia az egyre inkább elsöpör mindent, és ezt én elég nehezen bírom, érdekes, ezt egyre kevésbé bírom. Na, ebben nem tudtam megtalálni a szépséget egyelőre, majd lehet, hogyha még tovább öregszem és butulok, akkor ebben is, de még itt nem tartunk. Talán lássuk annak, hogy végén is megéltünk, tehát sohasem voltunk különösebben gazdagok, de különösebben szegények sem, tehát azt kell mondjam, hogy volt fedél a fejünk fölött, volt ennivalónk, előbb-utóbb lett valami használt autónk, amivel el lehetett gurulni, ahova akartunk, eljutottunk ide-oda, tehát semmi, azt kell mondjam, hogy nincsen semmilyen tragikus hiány, én úgy gondolom, a mi életünkben. Persze ez nagyon viszonylagos, mert nyilván az, amit én jónak tartok, azt esetleg egy gazdagabb a szegénységnek, egy szegényes meg gazdagságnak tart. Hát én azt kell, hogy elégedett vagyok nagyjából az az anyagi szinttel, amit sikerült elérnünk. Rengeteg minden persze lehetne hiányokat is sorolni, de minek? Mert az egészségemmel is azt kell, hogy elégedett vagyok, nincs olyan semmi különösen nagy bajom. Hát itt kezd fájni, meg ott kezd fájni, meg mit tudom én, egy kis koleszterin, egy kis ez az, de hát ez hozzátartozik az élethez, tehát ezzel megint nincsen olyan sok baj. Olyan igazából nagy problémám nincs személyemben. Szóval rengeteg minden elégedett vagyok, azt kell mondjam. Tehát miközben nyilván mindenhol vannak bajok és súrodások, de alapjában vélem mennek a dolgok úgy, mint ahogy egy életnek gondolom mennie kell, amihez sírás is, meg nevetés is tartozik. Alapjában tudunk jókat nevetni és együtt, tehát nincsen ezzel, én azt gondolom, olyan nagyon nagy baj, miközben minden nap megvan a maga problémája, meg nehézsége is a dolognak. Amikor meghalt a feleségem, egy idő után arra jöttem rá, ami szerintem baromi fontos az ember életében, hogy ne sajnálja magát. Tehát az borzasztó könnyű belesüppedni abba az ember magát sajnálni, de azt gondolom, hogy a egyik legkártékonyabb dolog az ember, hogy saját maga sajnálatával van elfoglalva. Mert az sehova se vezet. És igazából, hogyha az ember tényleg, erre néha kényszeríteni kell magát az emberek, hogy vegye észre a jó dolgokat is, ne csak a rosszakat, és ne az, hogy jaj, miért pont az én feleségem halt? Meg erre nincsen válasz. Ő halt meg, ennyi van, ez tény. Miért pont az én gyerekem ilyen, miért pont nekem megy tönkre az autóm, a házam, a mit tudom, a kémény nálunk dugul el, hát annyi mindent lehet sorolni, az elképesztő, de ez belesüppedek az önsajnálatból, hogy pontosan sehova se vezet. Igazából itt van egy könyv, az nagyon érdekes, én tavaly olvastam, egy holokauszt túlérő, az Edith Eger, egy Amerikába szakadt nő írt, aki ő írta rá ezt, hogy rájött arra, hogy vagy áldozattá teszem magam tulajdonképpen, vagy pedig szétnézek, és azt mondom, hogy mindegy, ez történt, most hogyan tovább? És ez egyetlen egészséges dolog szerintem, amit az ember tényleg kényszeríteni kell magát, de nincs más.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
0: Pataki Bélával, a Budapesti Műszaki Egyetem villamosmérnöki kar oktatójával Balogh Bernadett beszélgetett.

0: Az imaórák liturgiája. Az egyház hivatalos imája következik.
1: Istenem, jöjj segítségemre!
2: Uram, segíts meg engem!
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
1: Mielőtt nyugovóra térnénk, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket.

0: Jézus Krisztus, aki Szűz Máriától születtél, hogy üdvössége légy a világnak, Uram, irgalmaz.
1: Uram, irgalmaz.
0: Jézus Krisztus, aki meghaltál a kereszten, hogy meggyógyítsd a bűn sebeit, Krisztus kegyelmez.
1: Krisztus kegyelmez.
0: Jézus Krisztus, aki feltámadtál a halálból, hogy újra megnyisd számunkra a mennyország kapuját, Uram, irgalmaz.
1: Uram, irgalmaz.
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
0: Krisztus, tündöklő nappalunk, az éj árnyát eloszlatod, kit fényből fénynek val a hit, és fénnyel áldott szentjeid.
1: Esengünk hozzád, szent Urunk, míg tart az éj, vigyázz ránk, találjunk benned pihenést, adj nyugodalmas éjszakát.
0: Mikor lecsukjuk két szemünk, a szívünk vírasszon veled, őrködjék mindig jobb kezed, hűséges híveid felett.
1: Védelmezőnk, tekints le ránk, igázd le ellenségeink, vezess szolgáidat kikért, véred váltsága volt a bér.
0: Legyen most néked, Krisztusunk, és szent atyádnak tiszteled, s a szent léleknek is veled, zengjen dicséret szüntelen. Amen. Könyörülj rajtam, Uram, és hallgasd meg imámat. Hallgasd meg kiáltásomat, igazságos Istenem. Szorult helyzetemben segíts meg engem.
1: Könyörülj rajtam, és hallgasd meg imámat.
0: Meddig lesz még kemény a szívetek, emberek? Miért szeretitek a haszontalanságot? Miért törekedtek még hazugságra?
1: Tudjátok meg az Úr csodásan megmenti hívét. Meghallgat az Úr, ha hozzá kiáltok.
0: Bár haragusztok többé nevét kezzetek, szálljatok magatokba szívből. Nyugovóra térve teremtsetek csendet.
1: Igaz áldozatot hozzatok, és bízzatok az Úrban.
0: Azt mondják sokan, ki részesít jóban minket. Ragyogtasd ránk, Uram, arcod fényességét.
1: Szívemben nagyobb örömet öntöttél, mint azoknak, akik dúskálnak búzában meg borban.
0: Alig térek nyugovóra, békében elalszom, mert biztonságot egyedül Te adsz nekem, Uram.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Könyörülj rajtam, Uram, és hallgass meg imámat.
0: Éjjelente is áldjátok az Urat. Áldjátok az Urat mindnyájan, ti az Úr szolgái, akik éjjelente az Úr házában álltok.
1: Tárjátok ki kezeteket szentélye felé, és áldjátok az Urat.
0: Áldjon meg téged az Úr Sionból, aki az eget és a földet alkotta.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Éjjelente is áldjátok az Urat.
2: Hadd Izrael, az Úr, ami Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet, szíved, lelked mélyéből, minden erőddel. Ezeket a parancsokat, amelyeket ma szabok neked, őrizd meg szívedben, és vésd gyermekeidnek is az eszébe, Beszélj róluk, amikor otthon tartózkodsz, és amikor úton vagy, amikor lefekszel, és amikor fölkelsz.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek,
1: hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Könyörögjünk. Látogass meg minket, Istenünk, ezen az éjszakán, hogy holnap reggel tőled erőt nyerve ébredjünk, és Krisztus feltámadásának örvendhessünk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen. Amen.
0: A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen. Amen.
0: Irgalmas szűzanyánk, királynőnk, üdvözlégy,

0: Között kérünk, légy kegyes szószólónk, fordítsd felénk szemed, s mutasd meg majd nékünk, áldott te szülötted, ó irgalmas, édes, kegyes Szűz Mária.
1: Zsolozs Mát imádkoztunk.

Kedves hallgatóink! Nagy örömet jelent számunkra, hogy ima szándék fogadásaink során egyre többen kapcsolódnak adásainkba. A nagy igényre való tekintettel ezentúl heti 3 alkalommal fogadjuk telefonhívásaikat és üzeneteiket. Így az eddig megszokott szerdai és szombati napokon kívül hétfőnként is élő adásban fogadjuk ima szándékaikat. Mindenre az említett napokon, tehát hétfőn, szerdán és szombaton a déli úrangyala imádság után kerül sor. Szándékaikat a 12 óra 15 perckor kezdődő rózsafüzérben ajánljuk fel. Imádkozzunk együtt egymásért!

0: Miriam Rádió. Értéket közvetít.
1: A világosság rózsafüzérét imádkozzuk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szentségekben megerősítsen.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
3: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A világosság rózsafüzér első titka, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldotta te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek

0: meg szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafüzér második titka, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A világosság rózsafűzér harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A világosság rózsafüzér negyedik titka, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom,
5: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafűzér 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,
0: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldotta te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldotta te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldotta te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldotta te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, s áldotta te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldotta te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
4: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
2: Amen. Amen.
4: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
4: A világosság rózsafüzérét imádkoztuk.
6: Uram!

0: Miriam Rádió. Léva, FM 100,6. Tanúságtétel. Személyes vallomások megtéréséről és a hit erejéről című műsorunk következik.
1: Szakó Ágnes vagyok, a Tisztító Tűzben Szenvedő Lelkeket Segítő Nővérek kongregációjából. Rövidebb nevünk Segítő Nővérektől. Gyulán születtem. A szüleim elváltak, és mindketten újra házasodtak. Született egy húgom is, és az édesapám részéről két öcsém. A családunkban nem nagyon volt jelen a hit, nem nevelkedtünk vallásosan, nem is voltam megkeresztelve. 18 éves koromban kereszteltek meg. Édesanyám motiválta, mert úgy gondolta, hogy ez jót fog tenni, vagy hogy úgy hozzátartozik az élethez, csak az előtti időszak társadalmi és politikai szempontból ezt nem tartotta így a felszínen, vagy nem tartotta fontosnak.
2: Neked ez mit jelentett akkor?
1: Hogy el kell járni egy felkészítőre, a plébániára. Teljesen nem fogtam fel pontosan, mi történik, de az volt az érzésem, hogy ez nem olyan rossz dolog. Teljesítettem édesanyámnak a kívánságát, és eljártam a plébániára, ezekre az előkészítőkre. Ez egy nagyon rövid időszak volt, így utólag visszagondolva, ahogy látom a rendes keresztségi felkészítőket, az enyém eléggé hiányos és rövidre sikerült. Mindösszesen 3 hónapot jártam a plébániára, és a keresztelésemnek az emléke nagyon mély élmény volt számomra, de akkor még nem volt személyes istenhitem. Valamit megsejtettem a szentségnek a közelségéből, valami megmozdult bennem, hogy jó ide járni, vagy jó ide jönni, de nem tudtam megmagyarázni, hogy miért, és hogy mi az a jó.
2: Hogyan vonzott magához, hogy jobban megismerd?
1: A keresztségi felkészítés alatt elkezdtem rendszeresen templomba járni, és a keresztelésem az májusban volt. Utána következett egy nyár, ami alatt sikerült rátalálnom az ifjúsági közösségre, ami működött a plébánián. Bevontak, kórusban énekeltem, táborozni mentünk, és valahogy a keresztség szentsége és annak ereje utolért ezen a nyáron, és egy teljesen váratlan pillanatban megérkezett a személyes Isten kapcsolatom, amit a természetben is teljesen egyedül éltem át, és ez máig maradandó élmény számomra. Gyula közeli erdőben tartózkodtam, amikor valahogy összeállt nem csak az elmém, hanem a szívem, lelkem és minden részem számára, hogy a dolgok összefüggenek, és hogy nem véletlenül vagyok itt, és hogy van valaki, aki ezt a csodát, ami most itt körülöttem van, létrehozta, és hogy én is egy csoda vagyok ebben, és így eljutott a szívem még, hogy valaki számára fontos vagyok.
2: Ez hozott valamilyen változást az életedbe?
1: Tovább haladtam a szentségek felvételének az útján, elkezdtem a bérmálkozásra is készülni. Az első áldozásom az a keresztséggel együtt volt, viszont az áldozás lényegének a megismerése az csak ezután következett, és a keresztségem után pont amiatt, hogy nem annyira fogtam fel, hogy mi történik, nagyon sokáig nem áldoztam. És közben apránként vezetett rá a Jóisten erre a fajta szeretetére, hogy mennyire akar hozzám közel jönni és bennem lenni.
2: Ekkor már komolyabb felkészülés következett?
1: Akkor már komolyabb volt a felkészülés. Ez a keresztségem után 2 évvel történt, és mivel a személyes megtérésem után nagyon aktívan részt vettem a közösségi életben, a plébánián, a templomban is, emiatt ez már gördülékenyebben ment.
2: Hogyan emlékszel vissza a bérmálkozásodra?
1: A bérmálás pillanatában azt éltem át, hogy tényleg, mintha felnőtt keresztény lettem volna, holott 18 évesen keresztelkedtem, de mintha a két év alatt ilyen rapid sebességgel átéltem volna azt, amit más gyerekkorától kezdve a beavató szentségek útján megérez, vagy átélhet. Öröm volt bennem, hogy Isten elfogadott engem, és azt szeretné, hogy a szolgálatába álljak, és én is hirdessem az evangéliumot. A személyes Istennel való találkozásom elindított nagyon komoly folyamatokat is bennem, mert ifjú felnőttként nem csak azzal kezdtem foglalkozni, hogy mihez kezdjek az életben, hanem rájöttem, hogy itt még van egy másik tényező is, aki mondhat számomra valamit, hogy mit kezdjek az életemmel, és ez nagy változásokat és átrendezéseket okozott. Addig talán egészen kisgyerekkorom óta a művészetek vonzottak legjobban. Nagyon szerettem rajzolni, festeni, a nyarakat általában valamilyen művésztáborban töltöttem. Az iskola idő alatt is délutánonként valamilyen rajzszakkörre jártam, nem csak az iskolában, hanem azon kívül is. És olyan egyenesnek látszott ez az út, hogy efelé kell menni továbbra is. Az érettségi után képzőművészeti főiskolára jelentkeztem, illetve művészettörténet is nagyon vonzott. Ezért így az elmélet és a gyakorlati ág volt inkább a választás lehetősége előttem, és amikor Isten belépett ebbe a képbe, akkor ez teljesen átrendeződött. És ez egy nagyon nagy hitlépés volt számomra, hogy őt bevonjam ebbe a kérdésbe.
2: Innen hogyan vezetett tovább? És mikor merült fel benned, hogy egészen neki szenteld az életedet?
1: Ahogy haladtam a hitbeli növekedésnek az útján, egyre több minden bontakozott ki, hogy mi minden létezik, amiről eddig nem is tudtam. És hát megismerkedtem olyan dolgokkal, amikkel azelőtt nem találkoztam. Például a szerzetesekről is akkor hallottam először, és egy könyvtárban dolgoztam akkor ideiglenesen, és ott nagyon sok mindent tudtam olvasni a szerzetesekről, a szerzetesi életről, és akkor egyáltalán nem fogalmazódott meg bennem, hogy szerzetes legyek, viszont kinyílt az értelmem erre az életformára is, hogy ilyen létezik, és mivel Istent kezdtem bevonni abba, hogy ő mit szeretne velem, hogy milyen életútra lépjek rá, ezért több minden is elkezdett érdekelni, lelki gyakorlatokra kezdtem járni, és az bontakozott ki, hogy meg kell jobban ismernem a hitemet, mert a lélek az megtapasztal dolgokat, és igent mondtam rá, de nem volt mögötte ismereti háttér, és még a bérmállásra való felkészülés is számomra túl kevés volt. És felmerült többször, hogy esetleg teológiát kellene tanulnom, mert akkor jobban megismerném a hitemet. Ehhez az is hozzátársult, hogy a megtérésem utáni közeli időszakban találkoztam azzal, hogy a kereszténység nagyon fel van szabdalva, és nagyon sokféle más egyház van, meg kisebb közösségek, és hogy hogyan lehet megkülönböztetni a helyes utat a nem helyes úttól. Több más szekta vagy irányzat is megkörnyékezett, némelyik elég erősen, és rájöttem, hogy nem tudok válaszolni a kérdésekre, és hogy ezeket magamnak is meg kell válaszolni, ehhez ismeretekre van szükség. Tehát, hogy így kerültem közel ahhoz, hogy a teológia fontos lenne számomra. És az, hogy ez nem csak az én gondolatom vagy sejtésem következménye, azt utána nagyon erősen megtapasztaltam, mert a teológiára egy valóságos csoda folytán jutottam be. Először is a megerősítés, hogy oda jelentkezzek, az volt az első lépcsőfok, akkoriban olvastam Gedeonról, aki jeleket kért, és úgy döntöttem, hogy én is kérek jeleket, mielőtt beadom a felvételét, és hogy kivételesen nem képzőművészeti irányba adom be, holott eddig több mint egy évtizede erre készültem, és ezekre a jelekre megkaptam a válaszokat. Többen olyan személyek kérdeztek rá arra, hogy nem akarok-e teológiát tanulni, akikre nem beszéltem erről, nem vártam volna tőlük, és aztán egy ilyen utolsó kérésem volt, hogyha XY, akivel már nagyon-nagyon régen nem találkoztam, és anélkül, hogy elkezdenénk erről beszélgetni magától, szintén megkérdezi tőlem, hogy nem gondoltam erre, vagy nem szeretnék-e teológiát tanulni, akkor megpróbálom. Legalábbis beadom a felvételit, aztán vagy lesz belőle valami, vagy nem. És eljött ez az ominózus találkozás, és az illető mosogatás közben teljesen váratlanul feltette ezt a kérdést. Ezután az úrral imádságban megbeszélve, hogy jó, hát akkor ez most jelenti-e azt, hogy nekem be kell adni a felvételi kérelmet, vagy nem. Megerősítést éreztem a szívemben, hogy tegyem ezt meg, bár nem volt világos számomra, hogy ennek mi lesz a további kimenetele, és meglepő volt ez az útirány. Nem egészen voltam birtokában annak, hogy valóban ezt akarom-e tenni, vagy csinálni, hanem úgy valahogy kifejlődött ez az út, és ez egy tanulási folyamat volt számomra, hogy Isten így egyengeti, kialakítja az utat, hogy merre menjek. És a második és nagyobb csoda pedig az volt, hogy felvettek, mert hogy én azt gondoltam, hogy beadom a felvételét, de olyan kevés ismeretem van, hogy valószínűleg ez nem fog megfelelni egy felvételihez. Nem tanultam gyerekkoromban hittant, nem épült föl ez az egész, és éreztem, hogy ezt nem tudom jól képviselni, még azt se tudom, hogy mik a szentmise részei, vagy ilyen egyszerű dolgokat. Nyilván eljártam szentmisére, de ezek nem voltak annyira megtanult ismeretek számomra. Körülbelül annyi ismeretanyagom volt, amennyit képzőművészetből, meg irodalomból be lehetett csempészni, és ahol összeért ez a két irány, a hit és művészet, ami számomra nagyon fontos volt. Beadtam a felvételi kérelmet, és nagy izgalommal vártam, hogy mikor lesz a felvételi vizsga. Nagy erőkkel elkezdtem tanulni, volt olyan is, hogy iskolába bejártam a gyerekekhez hittanórára. Csak akkor lett szentírásom, addig még saját szentírásom sem volt, és úgy éreztem, hogy ez egy megmászhatatlan hegy. Közben meglátogattam egy barátnőmet is, aki a Veszprémi Hittudományi Főiskolára járt akkor, és azt gondoltam, hogy ez jót tesz nekem, hogyha meglátogatom és megnézem, hogy hogy néz ki egy ilyen főiskola, és amikor ott voltam pár napot, úgy éreztem, hogy nagyon jó helyre érkeztem, és a szívem megdobbant, hogy én is itt szeretnék lenni. És ez az érzés is meglepett engem nagyon, elérhetetlennek bizonyult, és emlékszem, hogy ott imádkoztam, hogy Uram, ha tényleg ez a te akaratod, akkor neked valamit csinálnod kell, mert hogy engem föl nem vesznek, annak nagyon nagy a valószínűsége. És teltek múltak a hetek, és megérkezett egy levél a főiskoláról, és az állt benne konkrétan, hogy át kell szervezzék az egész főiskolát, költöztetni, és az egész rendszert újraépíteni. Emiatt ebben az évben elmarad a felvételi vizsga, és önt az önéletrajza és a plébánosi ajánlás alapján felvettük. Tehát ott álltam egy papírral, hogy engem felvettek erre a főiskolára, és az volt az érdekes, hogy a művészeti főiskolákon való jelentkezéseim is többségük ilyen nagyon kevés ponttal lemaradt a felvételi határtól, és emiatt nem mondom, hogy az az irány bezárult, mert általában a művészeti ágoknál sokkal több ideig tart jelentkezni, kevesebb jelentkezőt vesznek föl, és kitartóan kell próbálkozni, általában ez a stratégia. Közben meg kinyílt egy másik, ami magától nyílt ki. És akkor én biztos voltam benne, hogy nekem erre kell jönni, akkor is, hogyha ez az előzmények tükrében rendkívül nagy őrültségnek tűnt.
2: Mit adott neked a főiskola?
1: Tényleg megadta számomra azt a tudásbázist, amire a hitem tényleg fel tud épülni. Nekem nagyon nagy szükségem volt erre, és mivel korábban találkoztam ezekkel a másfajta hozzáállásokkal, hitekkel, egyházakkal, kisebb keresztény vagy nem keresztény közösségekkel, ezért elindult bennem egy ilyen belső apologetikai útvonal. Nagyon szerettem problémás kérdéseket kidolgozni, és így hitvitákban a saját hitemet is fejleszteni. És a főiskola még azt is jelentette számomra, hogy egy olyan kalandban van részem, amit nem én találtam ki magamnak, hanem amit Isten kezdeményezett, és véghez is vitt. Ezért teljesen másként tekintettem arra, hogy én most teológiát tanulok egy főiskolán. Egyáltalán nem olyan volt, mint egy szakmára felkészülni, mert ez nem volt cél számomra, hogy hittantanár legyek. Én nem azért voltam ott, én azért voltam ott, mert Isten nekem ezt az utat elrendezte.
2: Hogyan született meg benned, hogy Istennek szentelt életet élj?
1: A teológia a szerzetesekkel való találkozás új szintjét jelentette a számomra. A saját megyémben, otthon, Gyula és környékén, Békés megyében nincsenek szerzetesek, tehát nem nagyon találkozhattam velük. Az egyházmegye nagyobb szintjén persze igen, akkor már tudtam, hogy léteznek, de igaziból Veszprémben és az ott töltött idő alatt kerültem közelebb a szerzetességhez. A főiskolára is sok szerzetes járt, de ott belekerültem a programok végtelen lehetőségébe, lelki gyakorlatokra való invitálásokba, és elég sok közösséget megismertem. És felfedeztem magamban, hogy érzek egy vonzódást, örömet, kíváncsiságot, hogyha szerzetesek közelébe jutok, és engedtem, hogy ez tovább fejlődjön és növekedjen bennem, és eldöntöttem, hogy követem az előző bevált nyomot, hagyom, hogy Isten vezessen, aztán majd lesz valami. És ezen az útvonalon is úgy voltam, hogy amit az Úr elém hoz, és érzek rá meghívást, arra megyek, hogy később mi lesz, azt nekem most nem kell megoldani. Így eljutottam több szerzetes közösséghez is, voltak, akik rendkívül tetszettek, és azt mondhatom, hogy hát úgy fel tudok sorolni legalább 10 dolgot, hogy mennyire el tudnám ott képzelni magamat, és mi minden csodálatos dolgot éltem át a látogatás közben, vagy az ott lévő programok alatt, de akkor már élt bennem az a tapasztalat, hogy Isten valahogy jelet fog adni, és hogy nem feltétlen csak az a fontos, hogy nekem mi tetszik. És ezt már a művész irány tapasztalatában is átéltem, hogy ez nem mindig így működik, hogy valami tetszik, vagy valamiben nagyon jó vagyok, akkor biztos, hogy ott a helyem. És elvetődtem a segítő nővérekhez is, és itt nem tudtam felsorolni, hogy mi minden tetszik. Viszont amikor legelőször itt jártam, és a kápolnába beültem imádkozni, akkor szinte rám zuhant egy olyan meglepő érzés, hogy hazaértem. Ez az egy. Semmi másom nem volt. 3 napot töltöttem itt, és utána visszamentem, és úgy éreztem, hogy a lelkem egy része itt maradt. És nem tudtam megmagyarázni, hogy miért. Még volt 3 évem a főiskolából, és eldöntöttem, hogy életben tartom ezt a kapcsolatot, és hogyha ez a megérkeztem, itthon vagyok, lángocska, ami kigyulladt, ez még mindig ég, mikor befejezem a főiskolát, tudni fogom, hogy a következő lépés erre felé fog jönni.
2: És égett.
1: Igen, a főiskola befejezésével még mindig égett ez a láng, és ez egy nehezebb döntés volt, mert a főiskola után még mindig lehetőségem lett volna visszatérni a másik területre, ami fontos volt számomra, de tudtam, hogy ez egy életdöntés lesz, ez nem csak egy főiskola lesz, és ránézve az elmúlt évekre rá kellett csodálkoznom, hogy mennyi minden megváltozott. És 2001 karácsonya után érkeztem meg a segítő nővérekhez. Még előtte átéltem egy nehéz nyarat és őszt, ahol át kellett értékeljek dolgokat, és a családommal is fokozatosan, de át kellett menjünk ezen a döntési folyamaton. Senki nem értette, hogy hogy lettem abból a fiatal lányból, aki magánfestő tanárhoz járt, művészettörténetből érettségizett, versenyeken vett részt rajzból, és akinek minden táborát, eszközét és felkészülését fizették, hogy került most ehhez a döntéshez, hogy szerzetes legyen. És mivel nem volt kultúrája a családunkban a kereszténységnek ilyen mélységben való megélése, vagy az ezzel való kapcsolat, mindenkinek nagyon fals elképzelései voltak arról, hogy mi lesz Ágival, hogyha belép egy szerzetes közösségbe. Úgyhogy ezzel kellett a belépésem előtt még küzdeni.
2: Mit jelentett Istennek adni az életedet a fogadalmakban?
1: Főleg azt jelentette számomra, hogy Isten megtanított engem arra, hogyan kövessem a hívásait, és én csak megyek, és hogy ennek jónak kell lennie. És én erre mondtam ki az igent, és a fogadalmaim igenjeit, nem feltétlen arra, hogy külön a tisztaság, szegénység, engedelmesség mit jelent számomra, vagy miért fontos, hanem mert Isten erre meghívott. És ez egy csodálatos út, és erre mondok igent. Ezzel együtt jár ez a három fogadalom, és mivel ezek ennek a jó útnak az alkotó részei, ezért ezek a fogadalmak csodálatosak.
2: Ki ő neked?
1: Ahogy az életutam vele együtt növekedett és érlelődött, mindig más és más oldala válik fontossá, vagy emelkedik ki. Megtapasztaltam, hogy ő a gondviselés, hogy ő engem annyira körülvesz, hordoz, sugalmaz, vezet, hogy rábízhatom magamat. Ezt a biztonságot tapasztaltam meg Istennel, ő a biztonság. Később azt is meg kellett tanulnom, hogy ő az egyetlen biztonság. Amikor ráléptem erre az útra, erre tanított engem Jézust a mesteremnek, élem meg, nagyon erősen tanít, ösztönöz, bátorít, megerősít. De volt olyan időszaka is az életemnek, amikor nagyon közeli barátomnak tapasztaltam meg őt, és szinte minden kívánságom, még ki sem mondtam, teljesült a szívem vágyait ismerő barát volt számomra.
2: Hogyan tudnád összefoglalni, miért jó neked Istennel járni az életutadon?
1: Mert megtanultam, hogy nem kell mindent saját magamnak megoldani. Sőt, minél inkább valamit saját izomból és erőből próbálok elérni, csinálni, annál nagyobb az esélye egy bukásnak, annak, hogy az a dolog nem lesz annyira virágzó vagy értékes. Jelenleg is erre tanít engem a Jóisten, hogy elég, hogyha őre figyelek, Isten országára helyezem a tekintetemet, a többi az magától növekszik, kinyílnak kapuk, kinyílnak ajtók, és Isten csodálatosan vezet, akár nehéz helyzeteken keresztül is.
2: Kedves hallgatók, Szakó Ágnes tanúságtételét hallhatták, a felvételt Kurcina Terézia készítette.
0: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről című műsorunkat hallották.

0: felvidéki magyar nyelvű Mária Rádió.
1: Egy óra.
2: Az Eucharisztia teológiája című műsorunk következik.
3: Dr. Perendi László előadását hallják. Eucharisztia és vértanúság az Egyház atyák írásaiban címmel, amely a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen hangzott el 2018. márciusában.
4: Tisztelt hallgatóim, kedves vendégeim! Tulajdonképpen a kiadott cím az egy kicsit rövidebb, mint ahogyan én megadtam, mert ugye, ahogy elhangzott, itt az olvashat, hogy az Eucharisztia és vértanúság az Egyház atyák írásaiban. Jövő tavasszal is lesz egy előadás, akkor is a vértanúságról lesz szó, Cipriánus kapcsán. Ebben a mai előadásban viszont két másik püspökről lesz szó, antiókiai Szent Ignácról és szmirnai Szent Polikápról. Tehát az ő műveikre, illetve a róluk szóló művekre figyelünk. Elég sok forrást fogok ismertetni, még egy-két dolgot javaslok is, főleg a mostani egyetemi hallgatóknak, hogy esetleg még mélyedjenek el ezekben a dolgokban. Ignác Trajanus uralkodás alatt volt Antiókia püspöke, és a legtöbb szerző szerint 110 táján szenvedett vértanúságot Rómában. Eusebius egyháztörténelmének harmadik könyvében először röviden ír róla. Tudjuk, hogy az antiókiai hívők első előjárója Evódiosz után Ignátiosz, tehát Ignác volt a második püspök az említett időben. A harmadik könyvnek a 36. fejezetében már jóval részletesebben ismerteti Ignác tevékenységét és mártír halálának a körülményeit. Ebben az időben tűnt ki Ázsiában az apostolok hallgatója Polikárposz, róla is szó lesz majd, akit az Úr szemtanúi és szolgái a szmirnai egyház püspökségével bíztak meg. Ugyanebből az időből ismerik Papiászt, aki maga is a Hierapoliszi egyházközség püspöke volt, és a sokak által mindmáig magasztalt Ignátioszt, aki Péter második antiókiai utódjaként örökölte a püspökséget. Azt mondják, hogy Szíriából Ignátioszt Róma városába küldték, hogy a vadállatok eledele legyen azért, mert tanúságot tett Krisztusról. És amíg a legszigorúbb őrizet alatt keresztül utazott Ázsián, mindazoknak a városoknak az egyházait, ahol megszállt, beszédeivel és buzdításaival megerősítette. Mindenekelőtt arra buzdította őket, hogy őrizkedjenek az épp akkor elharapódzó eretnekségektől, mondja Eusebius. És sürgette, hogy szilárdan tartsanak ki az apostolok hagyománya mellett, melyről szükségesnek tartotta, hogy a biztonság kedvét írásba is foglalja, amikor már útban volt a vértanúság felé. Így azután, mikor Szmirnában volt, ahol Polikárposz élt, egy levelet írt az Efezusi Egyháznak, melynek pásztorja

Jeromos is ír róla, főleg a Eusebiosztól átvett anyagra támaszkodva, és hát kiemeli, hogy a feltámadt Krisztus testének valódiságát nagyon hangsúlyozza Ignác. Ő is említi ezt a kérését Ignácnak a római egyházhoz írt levelében, hogy ne akadályozzák meg a vértanúságban. Azt írja Jeromos, hogy Trajanus 11. évében szenvedte el a halált, testi maradványai Antiókiában nyugosznak, a Daphnei kapun kívüli temetőben. Mivel Trajanus császár 98. januárjában kezdett uralkodni, Ignác halálának legkorábbi időpontjaként, így Jeromos nyomán már 108 is szóba jöhet, azonban inkább 110 körül időpontot szoktak emlegetni. A legtöbb modern szerző Eusebiosra és Jeromosra támaszkodik. Azonban érdemes megismernünk Glenville Downey véleményét is, aki a híres krónikásnak, Malalasnak a információját elfogadható forrásnak tartja Jeromosnál. Ő egy helyi krónika alapján 115-re teszi Ignác elfogásának dátumát. Tudjuk, hogy ebben az évben, december 13-án nagy földrengés volt Antiókiában, amely csaknem az éppen ott tartózkodó Trajanus császár halálát okozta. Későbbi adatok alapján valószínűsíthető, hogy a pogányok az isteni harag, görögül Theoménia jelének vették a földrengést, és ezért a keresztények jelenlétét tették felelőssé. A népharag első áldozataként valószínűleg a püspök jöhetett leginkább szóba, akire Malalas szerint a császár amúgy is haragudott, mégpedig állítólagos tiszteletlen kijelentései miatt. Ignác kivégzésére valószínűleg egy évvel később került sor Rómában, mivel az út eléggé hosszú volt. Közismert, hogy Ignác leveleiben találkozunk az egyházi rend hármas tagolódásával. Erről a kérdésről tekintélyes irodalom halmozódott fel, részben a reformáció által felvetett problémákkal kapcsolatban. Egy személyes vezetés, vagy kollektív vezetés legyen a helyi egyházban. Mi volt a helyzet a legkorábbi időkben? Nem célunk a problémakör részletes ismertetése. Downey megállapítása szerint a levelekből is kitűnik, hogy az egyszemélyes vezetés, úgynevezett monepiszkopátus elfogadtatásáért Ignácnak bizonyos egyházi körökkel is vitatkoznia kellett. A folyamatot elősegítő tényezők közül hagyományosan kiszokták emelni a gnoszticizmus elleni küzdelmet, valamint a világi hatóságok üldözése elleni hatékonyabb védelmet. Antiók egyháza mindkét vonatkozásban jelentős szerepet játszhatott, hiszen itt számos gnosztikus tanító jelent meg, a helyi közösség pedig könnyen veszélybe került a város érzékeny katonai és politikai helyzete miatt. Milyen gondokkal küzdhetett vajon az antiókiai egyház, amelyektől már eleve óvni akarja Ignác a kis-ázsiai egyházakat? Az egyik legfontosabb problémát nyilván a tévtanítások jelentették, hiszen ezekről csaknem az összes levélben szó esik. Vegyük sorra leveleknek bizonyos részleteit, melyekben ezekről ír a fogságba esett püspök. Efezusiakat ezektől a veszélyektől óvja. Egyesek álnokul viselik a nevet, nem Krisztus nevét, kereszténynek mondják magukat, de olyan dolgokat művelnek, melyek nem méltók Istenhez. Kerülnötök kell őket, mint a vadállatokat. Veszett kutyák ugyanis nem nyíltan marnak. Vigyáznotok kell tőlük, mert betegségük nehezen gyógyítható. Egy orvos van, testi és lelki, aki született és születetlen, a testben levő Isten, a halálban igazi élet, aki Máriától és Istentől való, először szenvedő, majd szenvedéstől mentes, a mi úrunk Jézus Krisztus. Három egymással összefüggő tévtant. Mária szüzességének és szülésének, valamint az Úr halálának tagadását konkrétan is megnevez. Rejtve maradt e világ fejedelme előtt Mária szüzessége és szülése, hasonlóképpen az Úr halála is. Három kiáltó misztérium, mely Isten csendjében ment végbe. A magnésziaiakat is óvja ezektől a veszélyektől, most talán egy kicsit rövidítek. A trallésziakhoz itt levében is szól az eretnekségekről. Ha valaki Jézus Krisztus kihagyva tanítani benneteket, aki Dávid nemzetségéből való, aki Máriától való,

0: valóságosan született, evett és ivott, akit valóban üldöztek Poncius Pilátus alatt, valóságosan megfeszítették és meghalt, miközben látták a mennyeiek, a földiek és a föld alattiak, dugjátok be a fületeket. Jézus valóban feltámadt halottaiból, mert atya feltámasztotta őt, és hasonlóképpen feltámaszt minket is, benne hívőket. De többszörösen hangsúlyozza, hogy Krisztus kereszt halála nem valami látszat esemény volt, nem valami színházilag megrendezett dolog, hanem valóságos emberi teste volt Krisztusnak, amelyben ő szenvedett értünk. Feltűnő, hogy a római egyházhoz írt levélben nem találunk számottevő utalást eretnekségekre. A filadelfiaiakhoz írt levélnek viszont jelentős része foglalkozik tévtanításokkal, ezt már Troászból írta, erről nem tett említést, ugye Eusebiosz. Igaz fény gyermekei tehát, kerüljétek a megosztást, a rossz tanokat, ahol pásztor van, oda kövessék őt a juhok is. Számos hitelt érdemlőnek látszó farkas, előkerül ez a kép, akarja ugyanis gonosz gyönyörrel fogságba ejteni azokat, akik Istenhez igyekeznek. Akkor egy másik helyen. Ha egyesek félre is akartak vezetni engem test szerint, a lelket mégsem tudják megtéveszteni, mert Istentől van. Közöttük hangos szóval Isten hangján kiáltottam, tartsátok magatokat a püspökhöz és a presbitériumhoz, valamint a diákonusokhoz. Nagyon gyakran nem a püspököt említi csak, hanem, tehát itt is láthatjuk a presbitériumot és a diák, tehát a helyi hierarchia egységét tartja fontosnak. A szmirnaiakhoz írt levél is jelentős terjedelemben tárgyalja a tévtanításokat. Érettünk szenvedte mind ezt, hogy üdvözüljünk, mondja Krisztusról. És valóságosan szenvedett, ahogyan valóságban fel is támasztotta önmagát, nem úgy, ahogy a néhány hitetlen mondja, hogy csak látszólag szenvedett. Polikárphoz itt levelében kevés szó esik a tévtanításokról, azonban az antiókiai helyi viszályokról igen, és közben hallotta hírét annak, útközben, hogy ott a helyzet javult. Amint láthatjuk, a tévtanításokkal foglalkozó szövegrészek, a levelek jelentős hányadát képezik. Terjedelmük is mutatja, hogy az eretnek eszméktől való óvás Ignász mondani valójának fontos részét alkotta. Az idézett szövegek alapján úgy tűnik, hogy a veszélyesnek ítélt tanítóknak két csoportja van. Az egyik csoport mondani valójának lényege az, hogy Jézus földi élete és szenvedése csak látszat volt. Ezeket hívjuk dokéták. Teste nem volt valódi emberi test. Tehát csak az isteni mi voltát ismerik el ennek a csoportnak a tagjai. A másik csoport viszont úgynevezett judaizáló szokások követésére próbálja rávenni a keresztényeket. Az idézetekből az is kitűnik, hogy a hamis tanítás elleni védekezésnek Ignác szerint biztos eszköz a püspök, a presbiterek és a diakonusok tekintélyének elfogadása. Számos szerző köztük Robert Grant is felfigyelt már arra, hogy Ignác soha nem tesz említést vándor profétákról, pedig a levelek keletkezés ideje arra az időszakra esik, amikor a Didaché, ismerjük talán ezt a művet, hallgatók biztosan, amikor ez a mű létrejött, amelyben pedig sok szó esik róluk. Ignác levelei alapján úgy tűnik, hogy a püspökök és a diákonusok már átvették az ő profétai szerepüket. Leveleiben az is kiderül, hogy az antiókiai egyház a közelmúltban krízist élt át, talán éppen az ő utódlása miatt. Nem tudták megfelelő vezetőt választani. Más egyházak küldtek püspököket, presbitereket és diakonusokat, hogy az ő utódját jóvá hagyják és felszenteljék. Itt még vannak egyéb részletek, de erről most időhiány nem beszélek, hogy milyen elképzelések vannak az Antiókiai egyház életének, történelmének a további fejleményeiről. Ignác nem említi név szerint, hogy mely eretnekektől óvja azokat az egyházakat, akikhez leveleit írta. Tehát a dokéta szót, ahogy a modern szóval említjük, nem ismert, nem mondja, nem használja. Meg kell kísérelnünk rekonstruálni, hogy milyen irányzatokról lehet szó. Na most itt megint nem akarok belemenni a részletekbe, de az első és második században nagyon sok olyan gnosztikus szerző tűnik fel, akik vagy átutaztak Antiókián, vagy eleve odavalósiak voltak, vagy esetleg később ott tevékenykedtek. Például Menandrosz, Szaturninosz, Kerdón, később Tatianosz és Axionikosz. Kronológiai okok miatt legvalószínűbb Szaturninosz hatása ezekre a csoportokra, akiktől Ignác óvja a kis-ázsiai egyházakat. Szerinte a megváltó nemzetlen volt, test nélküli, alaktalan, és csak látszatra tűnt emberi lénynek. Véleménye szerint, Szaturninus szerint, tehát a zsidók istene csak egyike az angyaloknak. Mivel pedig a szülő, nagybetűvel így nevezi, minden hatalmasságot el akar pusztítani, a felkent Krisztus azért jött, hogy üdvözítse azokat, akik hisznek benne. Ők azok, mondja Szaturninus, akikben megvan az élet szikrája. Az ignáci levelekre visszatérve William Schroeder nevét kell megemlítenünk, aki hát egy műben összegzi, hogy hogyan áll az Ignác leveleiről folytatott kutatás. Ez egy hosszabb tanulmány, itt a vallástörténeti részére térnék át egy rövid ideig. Két alfejezetben foglalja össze ez a szerző a kutatás állását. Az elsőben a misztérium vallásokról és a gnoszticizmusról szól. 1920-ban megjelent tanulmányában Walter Bauer úgy vélekedett, hogy Ignác bizonyos kijelentései, mint például a Magnésziakhoz itt levélben, Isten mint csönd, kifejezetten a gnosztikus szóhasználat terminusai, mások szerint pedig például az Efezusiakhoz itt levél 20. fejezetben a halhatatlanság gyógyszere, kifejezés a korabeli misztérium vallások világából való. Tehát Bauer 20-as években azzal vádolja Ignácot, hogy túlzottan kötődik misztérium vallásokhoz vagy a gnoszticizmushoz. Schroeder még taglalja számos kutató nézeteit, ezeket nem sorolom fel. Úgy látja, hogy az az igyekezet, amelyel gnosztikus hatást törekedtek kimutatni Ignác leveleiben, időnként túlzásokba vitte a kutatókat, mivel olyan kifejezések jelentőségét is túlértékelték, amelyek nem specifikusan gnosztikus fogalmakat jeleznek, illetve nem csak a misztérium vallások terminológiában találhatók meg. A második vallástörténeti alfejezetben Schroeder azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy kik lehettek Ignác ellenfelei. Hát, ha szabad javallani, de a teológiának egyik számában 2010-ben én írtam egy hosszabb cikket, aki részletesen akar foglalkozni ezekkel a dolgokkal, ebben megtalálja. Ugye Schroeder ismerteti Walter Bauernak azt az állítását, hogy Ignác levelei egy olyan állapotot tükröznek, amelyben a kereszténység gnoszticizáló formája az evangélium értelmezésében központi szerepet játszott, amely sok helyen a többség véleménye volt, mondja Bauer. Későbbi kutatás egyik központi kérdésévé pedig az vált, hogy Ignác egy csoport vagy két külön csoport nézeteivel harcol. A dokét a tendenciák elleni küzdelem elsősorban a trallésziekhez és a szmirnaiakhoz itt levélből tűnik ki, de főleg a magnésziaiakhoz és a filadelfiakhoz itt levélben szó esik az imént már említett úgynevezett judaizálókról is. Egy másik neves szerzőt szeretnék megemlíteni, Virginia Corvint, aki azt a nézetet képviseli, hogy itt szervezettség szempontjából két külön csoportról van szó, de egy tekintetben azonos a véleményük, mármint Krisztus testének valódiságát tagadják. Kiemeli ez a szerző, hogy az úgynevezett judaizálók hangsúlyozzák a törvény és a proféták fontosságát, és a jelek szerint Krisztust elsősorban tanítónak tartják. Velük szemben a dokéták tagadják a zsidó iratok tekintélyét, és főleg a kegyelemhozó örök Krisztust helyezik központba. Ugyanakkor mindkét csoportnak a tagjai Krisztus szenvedésével és feltámadásával kapcsolatban fogalmaztak meg fenntartásokat, de tulajdonképpen ellentétes okból. Corvin úgy vélekedik, hogy miután Krisztus után 68-ban az Esszénusok központját lerombolták a rómaiak, sokan menekültek észak felé egészen Kis-Ázsiáig. Antiókiában ők nem tudták elfogadni a farizeusok tanítását, sem pedig a hellenizált zsidó tanítás számos egyéb formáját, és bizonyára sokan lettek keresztényi. A szombat megtartásához azonban ragaszkodtak, akár csak a 20. század második felében ismerté vált esszénus iratok, az úgynevezett damaszkuszi irat és a jubileumok könyvének szerzői. Corvin részletesen összehasonlítja az Ignáci levelek által támadott nézeteket más kumráni iratokból kibontakozó utasításokkal, és sok hasonlóságot mutat ki, például az úgynevezett fegyelmi szabályokban említett étkezési előírásokkal kapcsolatban. A leveleknek a szövegén szinte átsugárzik a mártírhalál tudatosan vállaló püspök féltő aggodalma és a tévtanításokat elutasító, meg nem alkúvó határozottsága. Végső célját, vagyis a római és a kis-ázsiai egyházak megerősítését a saját példájának a felmutatásával bizonyára elérte. A korabeli pogány szerzők, például Tacitus vagy ifja Plinius művei egyértelműen arról tanúskodnak, hogy ezek a keresztény közösségek jelentős erőt képviseltek Ignác életének utolsó éveiben és azután is. További fejlődésüket pedig az a tény is mutatja, hogy a második század gazdagon kibontakozó keresztény irodalma jelentős mértékben ezekből az egyházakból származik, amelyek eredményesen harcoltak a Krisztus emberségét tagadó tévtanításokkal szemben. Az Ignác leveleiben eretnekként feltűnő csoportok Krisztusról való nézeteinek ismeretében jobban megértjük, hogy miért hangsúlyozza az antiókiai püspök a liturgikus összevetelek fontosságát a helyi közösség egysége szempontjából. Az eukarisztia megünneplése mindenképpen a püspök elnökletével kell, hogy történjék, különben nem az egységet, hanem a megosztottságot szolgálja. Érdekes megint, hogy a rómaiakhoz itt levél kivételével minden levélben történik két-három utalás, mint a rómaiakat nem fenyegetné ez a veszély az ő tudomása szerint. Itt megint elég sok idézetet olvashatnék fel. Tulajdonképpen minden levélben kettőt-hármat találunk, egyet-egyet említenék talán mindegyikből. Senki ne legyen tévedésben. Aki nincs az oltár kerületén belül, az megfosztja magát Isten kenyerétől. Ha egyik vagy másik imádságának akkora ereje van, mennyivel több a püspök és az egész egyház imájának. Aki ugyanis nem ugyanoda jár, azt már elfogta a fennhíjázás, és megítélte önmagát. Efezusiakhoz itt levél. Törekedjetek arra, hogy gyakrabban egybegyűjjetek Isten dicsőségére és eukarisztiájára. Ugye a Didaké is sürgeti, hogy a keresztények gyakran gyűjjenek össze. Aztán, hát itt Efezusi levélben még hangsúlyozza, hogy osztatlan lélekkel a püspök és a presbitérium iránti engedelmességben egy kenyeret törve, mely a halhatatlanság orvossága, ellenszer a halál ellen, jöjjetek össze, hogy ne halljunk meg, hanem mindörökké éljünk Jézus Krisztusban. A magnésziaiak az írt levélben azt mondja, hogy rossz azoknak a lelkiismerete, akik hát a püspök nélkül igyekeznek tartani eukarisztikus összevetet. Úgy tűnik nekem, hogy rossz a lelkiismeretük, mert nem a szigorú értelemben vett parancsnak megfelelően gyülekeznek össze. Akkor szintén magnésziaknak ír egy hosszadalmasabb részben erről, ahogyan az Úr sem tett az Atya nélkül, egy volt vele, sem egy magában, sem apostolai által, úgy ne tegyetek ti se semmit a püspök és a presbiterek nélkül. Mindnyájan Isten egy templomává tömörüljetek, mint egy áldozati oltárra. Tulajdonképpen helyi közösség, mint élő kövek épít ki egy templomot. az egy Jézus Krisztusban, aki az egy atyától jött, és az egy atyánál van, és ő hozzá tér vissza. Hallésziekhez is két részben, a levélben két részben találkozunk utalással arra, hogy az eukarisztiát milyen körülmények között szabad végezni. Szükséges tehát, hogy a püspök nélkül ne tegyetek semmit, de a presbitériumnak is engedelmeskedjetek. Aztán megint előkerül az áldozati oltár, aki annak a kerületén belül van, az tiszta. Ugye a gnosztikusok önmagukra állították gyakran, hogy ők ilyen lelki, ilyen tiszta, ilyen letisztult, tökéletes kereszténységet képviselnek. Itt Ignác azt hangsúlyozza, hogy a valódi tisztaság az a közösségen belül részesedés az eukarisztiában. Hát itt azt írja a Trallésznek, nem mint a valami efféléről tudnék köztetek, csak óvlak benneteket szeretteim, előre látva a sátán ármánykodását. A Philadelphiaknak írt levében háromszor is óvja a megosztottságtól ezt a közösséget. Arra törekedjetek, hogy eukarisztiátok egy legyen. Egy ugyanis a mi Urunk Jézus Krisztus teste, egy a kehely az ő vérének egységére. Egy az áldozati oltár, ahogyan egy a püspök, a presbitérium és a diákonusokkal. Tehát a különböző levelekben, hát másképp fogalmazva, de gyakorlatilag ugyanaz a gondolat tűnik fel. Vagy például óvakodjatok e világ fejedelmének fondorlatosságaitól. Tehát ezt a megosztottságot visszavezeti a sátán ármánykodására. A Szmirnaiakhoz írt levélben két helyen hangsúlyozza az egységet, az eukarisztia egységét is, és hát azokat támadja, akik távol tartják magukat az imádságtól és eukarisztiától, mert nem vallják, hogy az eukarisztia megváltónk Jézus Krisztus bűneinkért szenvedett teste, melyet az Atya jóságában feltámasztott. Ugyanebben a levélben a püspök nélkül semmi olyat ne tegyetek, ami az egyházzal kapcsolatos. Azt tartsátok érvényes eukarisztiának, melyet a püspök vagy megbízottja végez. Ahol a püspök megjelenik, ott legyen a sokasság. Ahol Jézus Krisztus van, ott van a katolikus egyház. A püspök nélkül nem lehet sem keresztelni, sem szeretett lakomát tartani. Amit azonban jóvá hagy, az Istennek is tetsző, hogy biztos és szilárd legyen mindaz, amit tesztek. Hát a Polikárp az itt levében kevesebb utalás történik természetszerűleg erre. Róma egyházának itt levelében, ahogyan említettem, nem tartja szükségesnek, hogy azoktól a veszélyektől óvja az ottani keresztényeket, mint a többi egyház esetében. Ebben a levében azonban a saját nagyon remélt mártír halálát, az eukarisztia előkészítésének és ünneplésének egyes elemeit felidéző képeket alkalmazva jeleníti meg. Számomra többről nem is gondoskodhattok. Tehát ugye említettem, hogy attól tart, hogy valamilyen befolyásos római keresztény megmenti őt. Ne ezzel törődjetek, ne erre gondoljatok, van erről igyekezettel gondoskodni. Tehát többről nem is gondoskodhattok, mint hogy feláldoztassam Istennek. Mert az áldozati oltár már készen van, hogy ti a szeretetben kórust alkotva éneket zengjetek az Atyának, Jézus Krisztusban, mert Szíria püspökét Isten arra méltatta, hogy keletről nyugatra küldje. A saját leendő mártír halálát egy liturgikus cselekményként mutatja be, amelyben Krisztus kereszt halálához még szorosabban tud kapcsolódni. A leveleikben több helyen feltűnik ugye ez a fajta misztika Krisztus követésének hangsúlyozása, amely hát igazából ugye a kereszt halálhoz való csatlakozás révén vár a teljesség. Ismét a Rómaiakhoz írt egyház, tehát római levélben van ugye ez a rész, amit amire már utaltam. Minden egyháznak megírom és mindenkinek meghagyom, hogy önként halok meg Istenért, ugye az önkéntesség megint csak Krisztusi vonása a szenvedés vállalásának, az Atya akaratának való engedelmesség, ha meg nem akadályozátok. Kérlelek titeket, jó szándékotokkal ne legyetek alkalmatlanok nekem. Hagyjátok, hogy a vadállatok eledele legyek, melyek által lehetséges számomra Isten elérése. Isten gabonája vagyok, akit a vadállatok fogai őrölnek meg, hogy Krisztus tiszta kenyerének bizonyuljak. Gyakran hangsúlyozza Ignác a leveleiben másutt is, hogy az eukarisztia, akárcsak a keresség, különleges ajándéka Istennek. És itt megint előkerülnek ezek a dokéták, akikre azt állítja, hogy távol tartják magukat az imádságtól és eukarisztiáról, mert nem vallják, ugyan imént már említettem, hogy az eukarisztia megváltónk Jézus Krisztus bűneinkért szenvedett teste. A Filadelfiakhoz itt levében pedig kifejezetten Jézus testét az evangéliummal azonosítja. Hogy a dokéták nem tudták elfogadni a szentségi jelenlét semmilyen formáját sem az anyagi létezőkben, tehát a kenyérben és a borban sem, ezért nem voltak hajlandók részt venni az eukarisztikus összejöveteleken, kerülték ezeket. Hangsúlyozza a reális jelenlétét Krisztusnak a rómaiakhoz írt levében. Nem lelem örömömet a romlandó táplálékban, sem ezen élet gyönyörűségeiben. Isten kenyerét akarom, mely Jézus Krisztus teste, ugye görögbe, ho estin sarx Jézus Krisztus, aki Dávid magjából való, azt az italt kívánom, amely az ő vére, ami a romolhatatlan szeretet. Most ezek a helyek, hogyha megvizsgáljuk, utalnak újszövetségi helyekre, például a János evangélium 7.41-re, vagy a Rómaiakhoz írt levél 1.3-ra, vagy a második Timóteus levél 2.8-ra. Számos kutató vitázott azon, hogy Ignác Jézus testének és vérének reális jelenlétéről beszél, vagy pedig csak szimbolikus nyelvezetet használ. Virginia Corvin szerint időnként mind a kettőt, a reális jelenlét hangsúlyozása távol tartja a dokétákat, tehát egyértelművé teszi a tévedésüket. A romolhatatlan szeretet kifejezés például egyszer utalhat Krisztus irántunk tanúsított végsőkig elmenő szeretetére, de a szeretet szó ebben az esetben utalhat a szeretet közösség által ünnepet agapéra, a szeretet lakomára is. Hasonlóságot figyelhetünk meg János evangéliumában is. A 6. fejezetben szintén összefonódik a realista, ugye ez a nevezetes ismerő, többen nyilván a mannáról szóló eukarisztikus beszédnek szoktuk említeni, hogy ugye atyáitok mannát kaptak a pusztában, most pedig hát én foglak táplálni benneteket. Tehát itt a 6. fejezetben is, Jánosnál is a realista és a szimbolikus nyelvezet gyakran összefonódik. Hol a szentségben jelenlévő elemekre, hol pedig saját testi jelenlétére utal ott is Jézus. Corvin szerint azonban mind a 4. evangéliumban, mind pedig Ignác leveléből kitűnik, hogy végső célként nem a szentségi reális jelenlét fontos számukra, hanem az, hogy a szentségek Istennel való egységére arra vezessenek bennünket. A Krisztus vére kifejezés is kettős értelemben szerepel, a Szmirneiakhoz írt levélben Krisztus halálára utal, a Rómaiakhoz írt levélben viszont az eukarisztikus jelenlétre, amely Krisztus szeretetének jele az emberek iránt. Az eukarisztia életadó erejének hatékonyságát szemlélteti Ignác a következő már korábban idézett kijelentése az eukarisztiáról. Az Efezusiakhoz írt levélről van szó, nem olvasom fel az egészet. Tehát engedelmességben jöjjetek össze egy kenyeret törve, mely a halhatatlanság orvossága, ellenszer a halál ellen. Ugye a görögben hena arton klontes, hos estin farmakon athanasias, ez egy nevezetes kifejezése Ignácnak. Antidotos tu me apotenei, tehát ellenszer a meghalás ellen. Némelyik kutató kifogásolta, hogy ezek a szavak szinte mágikus hatást tulajdonítanak az eukarisztiának, mint a pusztán az elemeivel való érintkezés, már önmagában biztosítana a halhatatlanságot. Ha az összefüggésből kiemelve szemléljük, valóban lehet így interpretálni, de összevetjük azzal, amit Ignác másút mond a Krisztussal való egység létrejöttéről, nyilvánvaló, hogy ez a megközelítés tartatatlan. Azt azonban jelzi, hogy milyen szoros egységben van Ignác felfogásában az eukarisztia és az emberi élet végső célja. az örök élet, a feltámadás. Azok számára, akik földi életünkben nem találkozhattak Krisztussal, az eukarisztia teszi lehetővé a vele való személyes, legszorosabb találkozást, illetve közvetíti számunkra szenvedésének és feltámadásának hatásait. Egyébként ugye arra is érdemes felfigyelnünk, hogy a János evangélium is a szárx szó szerepel akár csak itt, ami de nem a szóma, nem csak általában a test, hanem kifejezetten az áldozatra szánt, most jelenti ebben az esetben, tehát nagyon konkrét kifejezés. A Szmirnaiakhoz írt levélben ezt olvassuk, tüstén meg is tapintották és hittek, mármint a feltámadott Krisztusban, miután áthatotta őket teste és lelke. Ezért is vetették meg a halált, és a halálnál erősebbnek bizonyultak. A feltámadás után testi lényként velük együtt étkezett és ivott, noha a lélekben már az atyával egyesült. Tehát a dokéták nézeteinek fontos cáfolata, ugye, amikor Krisztus például a Genezáreti tónál vagy Jeruzsálemben együtt étkezik a tanítványival. Hát itt időhián nem is mennék bele még egyéb fölvetésekbe, tehát például, hogy nagyon sokat utal, vagy Ignác állítólag a misztérium vallásokra, hogy némely kutató úgy vallotta, hogy Szent Pálhoz képest a misztérium vallásokban meglevő kifejezések használata, ez egyfajta visszahanyatlást mutatna, vagyis, hogy a szava kultikus használatát tartja fontosnak, mondták némelyek, amelyeknek gyakorlatilag mágikus erőt tulajdonított volna. És hát itt még néhány helyt említhetnénk, amelyeknek az egybevetéséből világos, hogy egyáltalán nem valamiféle mágikus rítusnak tekintette az eukarisztiát Ignác, viszont egy olyan közösség számára, amelynek módja volt bizonyos misztérium vallásokkal közelebbről megismerkedni, hát olyan kifejezéseket használ, amelyek szemléltetik az eukarisztia hatékonyságát. Tehát nem valamiféle hát visszafejlődést figyelhetünk meg Pálhoz képest, hanem igenis szabadon tudja használni, és nagyon találékonyan ezeket a kifejezéseket. Tulajdonképpen itt be is fejezném azt a részt, amely Ignácról szól, és áttérek a másik Mártír halálhalt püspökre, Polikárpra.
1: Dr. Perendi László előadását hallották. Eukarisztia és vértanúság az Egyház atyák írásaiban címmel, amely a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen hangzott el 2018. márciusában.
2: Az Eukarisztia teológiája című műsorunkat hallották.

Dzsida Jenő, az utcaseprő. Hajnal, dúdolva ballagok hazafelé, sok apró cseprő dallal szívemben. Rám köszönsz, te szegény, piszkos utcaseprő. Oly tisztesség tudom köszönsz, míg körülted porzik a reggel. Egyszerre csordultik telek alázattal és szeretettel. Megállok, és elnézem soká zsíros barázdás arcodat, gémveredett nagy kezedet, torzomborz sárga bajszodat fölötte a pálinka gőzzel. Őt látom most, a mennyeid benned, ó rongyos utcaseprő. Kisepred a föld szennyeit, ki világbűnét elveszed, és jó vagy minden emberhez. Testvér, ha az üdvösségre jutsz, rólam el ne feledkezz.

0: A Szentírás folyamatos olvasása következik. Korintusiaknak írt második levél.
1: A negyedik fejezet. Mivel Isten irgalmából ez a hivatásunk, nem veszítjük el bátorságunkat. Elutasítjuk a gyalázatos alattomosságot, nem alkalmazunk cselt, és nem hamisítjuk meg Isten szavát, hanem Isten jelenlétében nyíltan hirdetjük az igazságot, és rábízzuk magunkat az emberek lelki ismeretére. Ha evangéliumunk mégsem érthető világosan, csak azoknak nem érthető, akik elvesztek. Az ilyen hitetleneknek e világ istene elvakította értelmét, hogy Isten képmásának, Krisztusnak dicsőségéről szóló evangélium világossága ne ragyogjon föl nekik. Mi ugyanis nem magunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat, magunkat csak úgy, mint a ti szolgátokat Jézus kedvéért. Isten ugyanis, aki azt mondta, a sötétségből támadjon világosság, a mi szívünket is megvilágosította, hogy Isten dicsőségének ismerete Jézus Krisztus arcán fölragyogjon nekünk. Ez a kincsünk azonban cserépedényben van, hogy a nagyszerű erőt nem magunknak, hanem Istennek tulajdonítsuk. Mindenfelől szorongatnak minket, de össze nem roppanunk. Bizonytalanságban élünk, de kétségbe nem esünk. Üldözést szenvedünk, de elhagyottak nem vagyunk. A földre tepernek bennünket, de el nem pusztulunk. Testünkben folyton folyvást viseljük Jézus szenvedését, hogy egyszer Jézus élete is megnyilvánuljon a testünkön. Életünkben állandóan ki vagyunk téve a halálnak Jézusért, hogy majd Jézus élete is megnyilvánuljon a testünkön. Bennünk tehát a halál működik, de ti bennetek az élet. Mivel a hitnek bennünk is ugyanaz a szelleme él, mint amiről írva van, hittem, azért beszéltem, mi is hiszünk, és azért beszélünk. Tudjuk ugyanis, hogy aki Jézust föltámasztotta, Jézussal együtt minket is föltámaszt, és veletek együtt elébe állít. Mert minden értetek történik, hogy minél bővebben áradjon a kegyelem, s így hálát is mind többen adjanak Isten dicsőségére. Ezért nem veszítjük el a kedvünket, mert bár a külső ember romlásnak indult bennünk, a belső napról napra megújul. A mostani, pillanatnyi, könnyű szenvedés ugyanis a mennyei örök dicsőség túláradó mértékét szerzi meg nekünk. Csak ne a láthatóra, hanem a láthatatlanra fordítsuk figyelmünket, mert a látható mulandó, a láthatatlan azonban örök.
0: Szentírási részletet hallottunk a korintusiaknak írt második levélből.

0: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
1: Kiválasztották a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó 5 védőszentjét. Kiosztották a díjakat a Magyar Nemzeti Levéltár Baranya vármegyei levéltár családtörténeti versenyén Pécsen. Krausz Ferenc az Amerikai Tudományos Akadémia tagja lett. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztő Konyorszkiné, Bodnár Emese. Szent II. János Pál pápa, Kim Tagön Szent András áldozópap, Cabrini Szent Franciska, Bakita Szent Josefina és Szent Carlo Acutis lesznek a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó védőszentjei, jelentette ki a világtalálkozó helyi szervezőbizottsága, tájékoztat a Fidesz, a Vatikán hivatalos missziós hírügynöksége április 26-án. A 2027-es szöuli világtalálkozó védőszentjeinek kihívása hirdetésével egy időben elindult egy interaktív alkalmazás is, Fedezd fel védőszentjeidet címmel. A személyiségtesztek és az interaktív kvízek mintájára, amelyek manapság nagyon népszerűek a fiatalok körében, szerepel a helyi szervező bizottság által kiadott közleményben. A kezdeményezést Koreában azért hívták életre, hogy bevonják a fiatalokat az ifjúsági világtalálkozó előkészületeibe, írja a Magyar Kurír. A Mondj egy sztorit a Dédiről családtörténeti verseny 4. évadának díjátadóján Pécsen a Magyar Nemzeti Levéltár, a Magyar Nemzeti Levéltár Baranya vármegyei levéltárában április 29-én rendezték meg. A díjakat dr. Gőzsi Zoltán, a Baranya vármegyei levéltár igazgatója, főlevéltárosa adta át. Első helyezést ért el Halmi Noel Gábor, a Pécsi Janus Pannonius Gimnázium 8. osztályos tanulója. Második lett Konyorci Kaliz, a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma 7. osztályos tanulója. Harmadik helyen végzett Szarka Melinda, a Ciszterci Szent Margit Általános Iskola 8. osztályos tanulója. Külön díjat kapott Hoffmann Bálint, a Sombereki Kalász Márton Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8. osztályos diákja. Az ünnepségen a felkészítő pedagógusok munkáját is elismeréssel jutalmazták. A legjobb pályaműveket pedig a levéltár honlapján is közzéteszik. A Nobel-díjas Krausz Ferenc, az Amerikai Egyesült Államok legtekintélyesebb tudományos testülete, az Amerikai Tudományos Akadémia tagja lett, közölte az Élvonala Alapítvány az MTI-vel. Április 29-én az Amerikai Tudományos Akadémia bejelentette, hogy kutatási eredményeik elismeréseként 120 új tagot és 25 nemzetközi tagot választottak soraikba. A döntés tovább erősíti a professzor jelenlétét a globális tudományos térben. Krausz Ferenc, az Élvonal Alapítvány kezdeményezője és kuratóriumi elnöke, a Max Planck Kvantumoptikai Intézet igazgatója, a Müncheni Ludwig Maximilian Egyetem és a Hongkongi Egyetem professzora. A nemzetközi tagok, az akadémia azon kiválóságai, akiknek nincs amerikai állampolgárságuk, így a tagság nem csak Krausz Ferenc eddigi munkásságának szól, de a magyar tudomány nemzetközi elismertségét is emeli. A hírszerkesztő Konyorcikné Bodnár Emese nevében megköszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: A felvidéki magyar nyelvű Mária Rádió.
1: 2 óra.
2: Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Azokban a napokban, amikor a tanítványok száma már megnövekedett, zúgolódás támadt a görögök közt, a zsidók ellen, hogy a mindennapi alamizsna osztáskor az ő özvegyeiket háttérbe szorítják. Ezért a 12 összehívta a tanítványokat, és így szóltak hozzájuk. Nem volna rendjén, hogy elhanyagoljuk Isten igéjét, és az asztal szolgálatát lássuk el. Szemeljetek hát ki magatok közül, testvérek, 7 jó hírben álló, lélekkel eltelt bölcs férfit, akiket megbízhatunk ezzel a feladattal. Mi pedig majd az imádságnak és az ige szolgálatának szenteljük magunkat. Tetszett a javaslat az egész közösségnek, és kiválasztották Istvánt, ezt a hittel és szent lélekkel eltelt férfit, aztán Fülöpöt és Prohoruszt, Nikanort és Timont, Parmenászt és Miklóst, az antiochiai prozelitát. Az apostolok elé állították őket, azok pedig imádkoztak felettük, és rájuk tették kezüket. És az Isten igéje tovább terjedt, úgyhogy a tanítványok száma igen megnőtt Jeruzsálemben. Még a papok közül is tömegesen hódoltak meg a hitnek.